0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 14-én pénteken. A világ egyik legbizarabb időközi választására került sor tegnap Nagy-Britanniában, amelyen egy űrharcos is megmérettette magát. Furcsaságokból azonban hazánkban sincs hiány. Bár a kormány szeptemberre ígérte a jövő évi állami költségvetés tervezetét, a döntéshozók figyelmét a büdzsé összeállítása helyett az Egyesült Arab Emírségekkel folytatott együttműködés elmélyítése kötötte le, amely eredményeképp a legfontosabb stratégiai erőforrásunk hamarosan a politikai cserekereskedelem középpontjába kerülhet. Az előttünk álló három órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Kubányi Péter, a hírszerkesztő pedig Nyitrai Nóra. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az SNS nem akar szélerőműveket Szlovákiában. Az ENSZ súlyos eszkalációt jósol Jemenben. Folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A koalíció Szlovák Nemzeti Párt az SNS továbbra is ellenzi a szélerőművek építését Szlovákiában. A párt nem ért egyet a Környezetvédelmi Minisztérium döntésével sem, amely a 8 javasolt úgynevezett gyorsított engedélyezési övezetből 7-et törölt. Egyetlen terület maradt a Nagymihályi járásban, ezt azonban két részre osztják. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint ugyanakkor ott sem valószínű szélturbinák építése, mivel ehhez valamennyi érintett település beleegyezésére szükség lenne. Az SNS szerint Szlovákiának nincs szüksége szélerőművekre, mivel az ország elegendő energiát termel atomerőműveiben. Először tankoltak a Szlovákia által vásárolt F-16-os vadászgépek a levegőben. Az F-16-osok egy NATO szövetséges tankergéppel gyakorolták ezt a kulcsfontosságú műveletet, közölte a hadsereg a közösségi oldalán. A hadsereg hozzátette, a légi utántöltés begyakorlása kulcsfontosságú a pilóták számára, mivel ez az egyik legbonyolultabb, az F-16-osok bevethetőségéhez szükséges manőver. A Beruházási Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium, a MIRRI, továbbítja a kormány jogalkotási tanácsa elé a mesterséges intelligenciáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet egyértelműbben meghatározza az állami szervek hatásköreit, valamint a mesterséges intelligencia és az adatok felügyeletének szabályait. Új központi államigazgatási szervet nem hoznának létre, a feladatokat a meglévő állami struktúrák látnák el a minisztérium vezetésével. A törvényjavaslat az uniós mesterséges intelligencia és adatkezelési szabályok szlovákiai alkalmazásának kereteit teremtené meg. A tervezet külön kitér a nagy kockázatú EMI rendszerek felügyeletére is. A kormány mesterséges intelligenciáért felelős megbízottja Radoslav Stefánek szerint az új szabályozást úgy akarják bevezetni, hogy az ne járjon felesleges bürokráciával. A törvényjavaslat a jogalkotási tanács után a gazdasági és szociális tanács elé kerül. Az ENSZ szerint Jemenben a 2022-es tűzszünet óta most a legsúlyosabb eszkaláció fenyeget. Hans Grundberg, a világszervezet jemeni különmegbizottja arra figyelmeztetett, hogy ismét kiterjedt harcok törhetnek ki az országban. Az Irán által támogatott húszik az elmúlt napokban blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen. Az ENSZ attól tart, hogy a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben zajló támadások Jement szélesebb regionális konfliktusba sodorhatják. Közben a humanitárius helyzet is romlik, az ENSZ azonnali feszültség csökkentésre és tartós tűzszünetre szólította fel a feleket. Csehország üzleti delegációt fog Ukrajnába küldeni, hogy cseh vállalatok is bekapcsolódhassanak az ország infrastruktúrájának újjáépítésébe. Karel Havlíček, cseh ipari és kereskedelmi miniszter erről Denis Smihal ukrán energiaügyi miniszterrel egyeztetett. Havlíček szerint az ipari és energetikai együttműködés mellett a kutatás és fejlesztés területén is bővítenék a kapcsolatokat.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, északkeleti országrészben délelőtt még élénkebb lehet a szél, majd ott is legyengül a légmozgás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Palárik utcán járdafelújítás miatt a VSMU közelében lezárták az utat a Zoch utca irányába. A lezárt szakasz az Óváros utcán keresztül kerülhető ki. Az Óváros utcán Ligetfalu felé a buszsáv egy részét is lezárták, a megállót pedig áthelyezték. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: Két aranyérmet nyertek a magyar úszók a Párizsi Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján. A címvédő és olimpiai bajnok Milák Kristóf minden idők második legjobb eredményével 49,48 század másodperces Európa csúccsal diadalmaskodott 100 pillangón. Kós Hubert egyéni rekorddal negyedik lett. Országos csúccsal szintén aranyérmet harcolt ki a Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó. Magyarország az EB-k történetében először győzött ebben a számban. A Kós Huberthez hasonlóan a Texas Egyetemen készülő Pádár Nikolett hatodik lett 200 gyorson. Az olasz Sarah Curtis világcsúccsal győzött a női 50 méteres hátúszás döntőjében. A 17 éves Jacques Le Vivien az ötödik legjobb idővel bejutott a ma esti döntőbe 1500 gyorson. Tamara Potocká szintén finálét úszhat 100 pillangón. A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a lengyel Zabrze vendégeként a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágóján, így 2-1-es összesítéssel tovább jutott a rájátszásba, ahol a török Trabzonspor lesz az ellenfele. Nem sokkal a szünet előtt 11-esből szereztek vezetést a hazaiak, a 82. percben egyenlített a Fradi. Kadu szögletét Zakarias szemfejelte kapura, a labda pedig Szácsekről a saját kapujába pattant. Az FTC ismét ott lesz zsinórban immár 8-szor valamelyik európai kupasorozat liga szakaszában. A playoff szakaszban a zöldfehérek ellenfele a Trabzonspor lesz, jövő csütörtökön Törökországban, egy héttel később pedig az Üllői úton. Lejátszották a harmadik számú európai labdarúgókupa, a Konferencia Liga harmadik selejtező körének visszavágóit. A Dac a megsemmisítő 6-0-as hollandiai vereség után a dunaszerdahelyi visszavágón 3-3-as döntetlent játszott a Twentével. Már a 7. percben vezetést szereztek a vendégek, az 51-ben pedig megduplázták az előnyt. A csallóköziek azonban nem adták fel, Uro, Nemanic és Ovusu góljaival fordítottak, de az utolsó pillanatban ledolgozták a hátrányt a könnyedén továbbjutó hollandok. A Twente 9-3-as összesítéssel került a rájátszásba. A Győr egy gólos hátrányból kezdte a Riga elleni visszavágót az Etoparkban, ahol meglepetésre 1-1-es döntetlennel végződött az összecsapás. 11-esből szereztek vezetést a 28. percben a nehézkesen futballozó Rába partiak. A lettek a 88. percben kiegyenlítettek, így elmaradt a hosszabbítás. A győriek nagy csalódást okoztak, nem tudták legyőzni ellenfelüket, így kiestek. A Riga 2-1-es összesítéssel jutott a playoffba. A két újonc rangadójával kezdődik ma a labdarúgó NB1 negyedik fordulója. A Honvéd 17:30-kor a szintén veretlen Vasast fogadja. Kleckner Hanga holt versenyben a 7. helyen zárt rúdugrásban, Takács Boglárka 8. lett 200 méteren, Urbán Zita pedig a 15. helyen végzett a női 3000 méter akadály fináléjában a Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Ismét Juraj Slafkovszky az NHL-ben szereplő Montreal csatára lett az év legjobb jégkorongozója Szlovákiában. Az edzők között Vladimir Ország, a válogatott trénere végzett az élen.

6 óra 18 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Marcell napja van. A Marcell latin eredetű férfi név, amely keletkezését tekintve a Marcellus családnévre vezethető vissza. Jelentése az utónévkönyv szerint Mars istenhez tartozó. Női párja a Marcella, a hölgyek azonban az uraktól eltérően január 31-én ünnepelnek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Atanáz, a Menyhért, valamint a Misa nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Mojmir napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Streamingen lesz először elérhető az új GTA előzetes. Meglepő eredményt hozott egy friss kutatás a gyerekek képernyő használatáról, és már a BMW-ket sem kerülik el a reklámok. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Június 25-től előrendelhetővé vált az év messze legjobban várt videójátéka, a GTA 6. A rajongók azonban jó ideje nem láthattak már új kedvcsinálót a játékból, ezt most azonban orvosolja a Rockstar Games anyavállalata, a Take-Two. A Grand Theft Auto 6 An Extended Look augusztus 27-én csütörtökön, magyar idő szerint este 9-kor debütál a Netflixen, ezt követően magyar idő szerint augusztus 28-án hajnali 3-kor a hivatalos Rockstar Games YouTube csatornán és a Grand Theft Auto 6 oldalon is megjelenik. Az okos eszközök és a képernyők már a mindennapjaink részét képezik, és ez alól a gyermekek sem kivételek. De mégis milyen hatást gyakorol ez a fiatalok fejlődésére? Ezt vizsgálták meg az Edinburghi Egyetem és az Imperial College London kutatói. Az eredmények szerint a kutatók 3786 gyermeket vizsgáltak annak kapcsán, hogy az iskolán kívüli képernyő használat 5-10, illetve 15 éves korban hogyan függött össze a pszichoszociális fejlődésükkel. Az eredmények pedig arra utalnak, hogy a képernyők használatának módja fontosabb lehet, mint az eszközökkel töltött idő. A kutatók szerint nem találtak szignifikáns összefüggést a képernyőhasználat és a fejlődési nehézségek között 5 vagy 10 éves korban, és a 15 éves korban elért magasabb nehézségi pontszámmal való összefüggést is csak a videójátékok nagyon magas szintű használata esetén figyelték meg. Konklúziójukban rámutattak, hogy azok a közegészségügyi irányelvek, amelyek kizárólag a képernyő használat korlátozására összpontosítanak, nem feltétlenül tükrözik pontosan a képernyő előtt töltött idő és a pszichoszociális fejlődés közötti összetett kapcsolatot. A kutatók szerint tehát inkább az a fontos, mit csinálnak a fiatalok az okos eszközön, mint pusztán az, hogy mennyi ideig ülnek előtte. Felháborodást váltott ki több BMW tulajdonosból a márka legújabb marketingkampánya, melynek keretében több millió autó fedélzeti képernyőjére küldtek ki egy új pókember filmhez kapcsolódó reklámot. Meglepetés, pókember megérkezett a BMW-jébe, ez az üzenet jelenik meg azokban a 2020 júliusa után gyártott BMW-kben indítás után, amelyek megfelelő infotainment rendszerrel rendelkeznek. Ha a vezető rákoppint egy teljes képernyős animáció indul el zenével, egyes modellekben pedig a hangulatvilágítás is aktiválódik. A promóció több mint 70 országot érint, és a Sony Pictures, valamint a Marvel együttműködésének része. A közösségi oldalakon és a BMW-s fórumokon számos tulajdonos sérelmezte, hogy egy drága, saját tulajdonú autóban reklámok jelennek meg, főleg úgy, hogy néhány éve még azt hangsúlyozta a gyártó, hogy nem fogják reklámfelületté alakítani az infotainment rendszereket. A BMW ugyanakkor azt állítja, hogy ez nem hagyományos reklám, hanem egy időszakos, választható élmény. Well,

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.
1: Hat óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Bár a fesztiváloknak a zenéről, a találkozásokról és az élményekről kellene szólnia, hogyha nem vigyázunk, akkor könnyen kellemetlen tapasztalatokra tehetünk szert. De mire érdemes figyelni, hogyha nem szeretnénk, hogy a nyári program gyorsan rémálommá váljon? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Nyitrai Nórától.
2: Több európai város képviselője találkozik a losonci járásbeli Füleken, hogy Európa jövőjéről, valamint a települések közötti együttműködésről cseréljenek eszmét. A találkozót az Önkormányzatok Európai Platformja nemzetközi projekt keretében szervezik meg, tájékoztatott Mikus Kovács Klaudia, a város szóvivője. Az európai városok és falvak közötti kapcsolatok erősítését célzó projekt az Európai Unió aktuális kérdéseinek, valamint az Önkormányzatok európai integrációs folyamatban betöltött szerepének megvitatását tűzte programjára. Fülek mellett részt vesz a projektben a magyarországi Széchény, a lengyelországi Gmina Ustrszki Dolne és a romániai Comuna San Craiu. A projekt fontos része az önkormányzatok közötti tapasztalatcsere. A rendezvény a Palócnapok és a Városi Napok keretében zajlik. Vágselje önkormányzata lépéseket tesz a galambok túlszaporodásának megfékezésére, egyre több lakos panaszkodott ugyanis, hogy rengeteg a galamb a városban, ami egészségi kockázatokat rejt és anyagi károkat is okoznak a madarak, indokolta döntését a városi hivatal. A közegészségügyi hivatal tájékoztatása szerint a galambok olyan kórokozókat terjeszthetnek, mint a klamídia vagy a szalmonella, illetve atkákat is, ami különösen veszélyes a legyengült immunrendszerű emberekre. Az év elején a város madárcsapdákat telepített a magas épületekre, a padlásokon és a tetőkön speciális ketreceket helyeztek el, amelyekbe eleséget és vizet tettek. 3 hónap alatt 318 galambot fogtak be, majd a városon kívül szabadon engedték őket. A városi galamb mellett örvös galamb is él a városban. A közönséges városi galambtól eltérően ez a faj védett, tilos befogni. Az állományt kizárólag a vadászok szabályozhatják. Rekordszámú lövedék került elő az elmúlt időszakban Nyitra megyében, hívta fel a figyelmet a kerületi rendőrség. Ennek fő oka a szárazság és az alacsony vízállás, de nem csak folyómedrekből bukkantak elő robbanó szerkezetek. Előkerült például a Dunából egy 48 mm-es amerikai gyártmányú puskagránát is. A szlovákiai tűzszerészek még sosem találkoztak ilyennel, tette hozzá a rendőrség. Feltehetően a szovjet katonákkal került ide, ugyanis a II. Világháború alatt a Land-Lease program keretében rengeteg fegyverszállítmányt kapott a Szovjetunió az Egyesült Államoktól. Nem csak a Dunánál találtak háborús lőszereket, hanem a nyitrai, a lévai és a vágselyei járásban is, például padlásokon, földmunkák során, valamint az ottani folyóvizekben. A rendőrség felhívta a lakosság figyelmét, hogy aki efféle gyanús tárgyra bukkan, semmiképp ne nyúljon hozzá, ne mozgassa, mivel a régi hadianyag is életveszélyes lehet. A leletet azonnal jelenteni kell a 158-as számon.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, északkeleti ország részben délelőtt még élénkebb lehet a szél, majd ott is legyengül a légmozgás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Csatai pihenő után a 38. kilométernél Nagyszombat irányában a jobb sávot egy lerobbant vontató gocsi zárja le, az utolsó pillanatban lehet csak észrevenni az akadályt, vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 39 perc. Javában zajlik a Sziget Fesztivál, amely eseményeire gyanús rosszul létek árnyéka vetül. Több résztvevő is azt állítja, hogy ismeretlen eredetű szert keverhettek az italába. A laborvizsgálatok azonban egyelőre nem igazolták ezeket a feltételezéseket. A szakértők ennek kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy az esetek többségében egyáltalán nincs szükség külső beavatkozásra, mivel a tartós hőség, az alkohol és az órákig tartó tánc eleve olyan kombináció, amely súlyos rosszullétet okozhat. De melyek azok az intőjelek, amik egyértelműen arra utalnak, hogy valaki bajban van? És mire figyeljünk, hogyha biztonságosan szeretnénk szórakozni? Egyebek mellett erről kérdezte dr. Zacher Gábor mentőorvost, toxikológust, Kálmán Norbert a tegnapi reggeliben.
1: Hát igen, itt azért elég furcsa itt az elmúlt 3-4 napnak ez ügyben, ugyebár a kommunikáció, és megmondom őszintén, hogy nekem ebből a szempontból elég egyszerű a helyzetem, méghozzá az, mert ott voltam. Szóval láttam gyakorlatilag, hogy mi zajlik kint a szigeten, ugye nem bulizóként, hanem dolgoztam kint a Sziget Fesztiválon, azon a napon, és az

0: itt az Italomba című történet, és akkor próbáljak meg egy kicsit más oldalról közelíteni a dolgot. Én ugye orvosi toxikológiai igazságügyi szakértő vagyok, és elég sok ilyen ügyet szakértettem már, és akkor nézzük meg ezt ugye szakértői szempontból. Van egy két ember, aki megkér valakit, már mondjuk ez nem volt egy jó ötlet, hogy vegyetek már nekem valami innivalót, akkor nem kell sorba állni. Azt mondja az, aki veszi az innivalót, a gonosz, hogy akkor én ezzel a csajjal akarok valamit, megpróbálom elkábítani, kirabolni, esetleg erőszakot követni rajta, de hát mit tudom én, 3 vagy 4 italt veszek, és az egyikbe teszek bele GHB-t, rögtön fölmer a kérdés, egy, honnan fogom én azt tudni, hogy azt az egy italt ki fogja meginni, hogy pont az a hölgy issza meg, vagy a barátnője, vagy a férj, vagy a barát, és így tovább, és így tovább. Ez már egy kicsit bizonytalanná teszi az egész történetet. A másik ugye dolog az, ha netán mondjuk az a hölgy issza meg, aki, akkor ettől a pillanattól kezdve, ha ő mondjuk rosszul érzi magát, mennyi az esélye annak, hogy őt a társa ott fogja hagyni, feküdjé itt a borba szívem, aztán majd kusszál haza, hogyha jobban van, én megyek vissza ugrabugrálni, vagy megyek haza. 0%, úgyhogy mennyi az esélye annak, hogy az illetőt ki lehet rabolni, esetenként valamilyen más kriminális cselekményt elkövetni a kárára. Gyakorlatilag 0%, úgyhogy innentől kezdve még okot sem tudnék erre találni. Megtörténik a rendőrségi feljelentés. Ugye meghallgatják a sértettet, meghallgatják a tanukat, van egy rakás tanúvallomás, ugye elküldik a sértettet mintavételre, leveszik a mintát, ami elkerül a laborba, a labor pedig kideríti azt, hogy az ő GHB szintje mondjuk 3 nanogram per milliliter, ami teljesen normál szint, hiszen ha most tőled Norbi vagy tőlem vennének vért, és megnéznék a GHB szintünket, benne van a szervezetünkben. Ezt úgy hívjuk, hogy endogén, saját GHB szintünk, de abból nem lehet megmondani, ha én most mértem mondjuk egy 3 nanogram per millilitert, hogy mennyi volt ez mondjuk 1 nappal, 2 nappal, 3 nappal ezelőtt, hiszen a GHB-nak pont az idézőjelben a lényeg, hogy ez nagyon gyorsan ki tud ürülni valójában a szervezetből, és ettől a pillanattól kezdve van a szakértőnek 4-5-6-8 vallomása, van egy negatív toxikológiai eredmény. És fölteszi neki a kérdést a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, hogy ez alapján mit vélemény ez a szakértő, hogy az illetőt elkábították-e vagy nem. És a szakértő, ugye itt bűnesetről van szó, azt tudja leírni, hogy vélelmezhető az, hogy az illető italába beletettek valamit, de szakértői bizonyossággal kijelenteni nem lehet. És akkor ezt odaadja a hatóságnak, és akkor ott van a bíró kezében ugye ez a rengeteg papír, és akkor a bíró mit tud mondani? Semmit. Jutott előrébb a dolog? Nem jutott előrébb a dolog. Van egy hír, ami támasztanak alá vélemények, mármint nem magát a hírt, hanem mondjuk a tüneteket, de semmi olyan objektív bizonyíték nincsen, ami alapján azt lehetne mondani, hogy igen, itt történt egy ilyen és ilyen fajta cselekmény. És ettől a pillanattól kezdve, ugye ez megint miről szól? Arról szól, hogy vannak, lesznek kommentek, hogy a sziget így veszélyes, meg elkábítanak, meg megmérgeznek, meg mit tudom én. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy hát, ha nem ismerítik ez ugye a rossz hírkeltésnek a keretrendszerét, de biztos, hogy nem tesz jót, ugye azoknak, akik tényleg bulizni mennének ki a sziget, hogy úristen, hát most ki merje beengedni a gyereket, mert mi van akkor, ha? És persze betart bizonyos szabályokat, mert ugye megpróbál nem fogyasztani bent alkoholt, amúgy is baromi drága, esetenként ami megengedett mennyiségű folyadék, azt ő visz magával, és akkor megpróbálja idézőjelben így túlélni, vagy netán vesz egy ilyen gyors tesztet, amit most már lehet kint a szigeten vásárolni, amivel nekem egyetlen egy bajom van, hogy egy gyors teszt az igazságügyi szakértői gyakorlat szempontjából egyáltalán nem használható, nem beszélve arról, hogy ezek általában olyan 70%-os pontossággal tudnak kimutatni bizonyos egyes vegyületeket, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve ugye ott van a tévedés lehetősége, keresztreakciók, A pozitív reakciók, döglött teszt, és így tovább, és így tovább.
1: Na, jó, azt mondod, hogy a szakértő is azt mondja, hogy vélelmezhetően ott, tehát nem kizárható, igen, hogy ott, na de ezzel hát nem...
0: Ez fogja valószínűleg mondani.
1: Oké, de ezzel nem azt mondod tulajdonképpen, hogyha ez valakinél valóságban is megtörténik, tényleg mondjuk, nem tudom, begyinázzák, vagy ilyen bódítószert adnak, ne egy Isten.

0: visszajönnek a helyzettel, akkor még az is gyenge lábakon fog állni.
1: Alapvetően ugye kell hozzá bizonyíték, mert a tünetek alapján ma szakértői vélemény úgy kijelenteni, hogy szakértői bizonyossággal kijelenthetem, hogy nem lehet. Csak vélelmezni lehet ezt az egész dolgot, mert ugye az objektív, mert ugye az elmondás, egy tanúvallomás, az egy szubjektív dolog. Az objektív az, ha van egy vér- és vizeletmintám, amiben ki tudok mutatni ilyen-olyan és amolyan szert. Szóval attól, hogy én látok valakit az autójába, és mondjuk kiszáll belőle és dülöngél, az egy dolog, hogy én azt mondom, hogy ez az illető mondjuk be van rúgva, és mondjuk elveszem tőle a kocsikulcsot, hogy nehogy vissza tudjon ülni, rendőrt hívok, és abban a pillanatban, amikor a rendőrnek van egy olyan szondája, amelyik egy úgynevezett akkreditált szonda, amelyik ugye hát mindenféle ilyen vizsgálatokon keresztül ment, egy hitelesített szonda, és ő megfolyatja az illetőt, és abból kijön egy eredmény, akkor az alapján már lehet az illető ellen ugye hát eljárást indítani. De ha nem, az alapján, hogy én azt mondtam, hogy hát ez egy dülöngélt is jobbra-balra, aztán jó lehet, hogy nem volt piaszaga, mert mondjuk vodkát ivott, az alapján nem lehet valakit ugyebár elítélni, mert nincsen objektív bizonyítékunk.
0: Ugye a közösségi oldalakon kettő ilyen videó volt, illetve az egyik videó volt, amelyben egy hölgy azt mondta, hogy ő ennek a koncertnek a VIP zónájához ment, és ott megkért valakit, hogy hozzon egy italt, és aztán később attól lett rosszul. Hát ez tényleg megkérdőjelezhető, vagy talán felelőtlennek nevezhető. A másik pedig egy fiatal ember volt, aki leírta, hogy a testvére lett rosszul. Tegyük föl, hogy van ebben valami, akkor mire figyeljen, vagy hogy veheti észre valaki azt, hogyha tényleg attól lehet rosszul, hogy valamit tettek az italában. Miben különbözik ez a fölvezetőben fölsorolt alkoholkiszáradás, hőség, tánc, stb. Együtt okozta súlyos rosszul léttől? Mikor gyanús a rosszul lét?
1: Alapvetően az a baj, hogyha már ezek a szerek, és itt akkor nem csak a GHB-ról van szó, hiszen azért vannak más ilyen szerek is, amelyeket azért a hétköznapi kibérzőben gyakorlatban ugye marketolásként alkalmaznak különböző altató nyugtatószerek is, amelyek akár porrá örülve, föloldva, akár pedig, ha melyikből van ugye injekció folyadék formájában be tudnak kerülni a szervezetbe. Ha már ez egyszer bekerült, akkor nem fogok tudni vele kvázi én, mint áldozat mit csinálni. Mert ott van, felszívódott, és elkezdte okozni azokat a tüneteket, a meglassultságot, a nehezebb lesz a fejem. Szóval ez nem olyan, mint amit a filmekben lehet látni, hogy akkor, mit tudom én, beszúrnak a nyakába valamit, és akkor gyakorlatilag két másodperc szóval eszméletlenné válik. Szóval ez így nem működik. Érzi azt, hogy jobb, hogy milyen furcsa olyan elmosódottak a tárgyak, olyan nehezebben beszélek, a lábam sem működik már úgy, és akkor utána lehet a vége egy klatty, amikor tényleg teljesen ugye eszméletét veszti. De önmagában, hogy maga az áldozat egy valamit tud ilyenkor csinálni, addig, amíg még a tudatállapota relatíve jó, hogy segítséget kér.
0: És
1: aztán ez a segítség persze az egészségügyi ellátórendszer lesz, ahol gyakorlatilag legalább egy védett körülmények között van kettő, hogyha valami szövődmény kialakul, nyugdacú légzés leállás, akkor tudnak ezzel valójában mit kezdeni. És ha belegondolsz, maga az ittasság is azért az elfogyasztott alkohol mennyiségével párhuzamosan, persze kérdés, ugye kinek milyen a toleranciája, mennyire szokott hozzá ugye az alkoholhoz, úgy fognak megjelenni, ugye először egy ilyen ellazulás, egy ilyen az ember ugye gátlásait veszti, és akkor általában mondjuk a harmadik, negyedik pohárnál jön meg az, amikor már olyan, és akkor már ugye járásbizonytalanság, beszédbizonytalanság, és ott is találkozhatunk a klattyal, amikor valaki tényleg kiüti magát, és eszméletlenné válik, mert alkohol mérgezett.
0: Hát doki, ne haragudj, de nekem akkor is az jut eszembe, hogy ha valaki ilyen helyzetbe kerül, a részegeskedők, vagy a lerészegedőkkel szembeni sztereotíp viselkedéssel találja magát szembe.
1: Ez valójában így is van, viszont ugye maguk az esetek is, ugyebár az üzenetek, igen, vannak olyanok, akiket elkábítanak, de az esetek 95%-ában az alkohol felelős azért a történettél. Most gondoljál bele, és ugye itt általában azért az áldozatok hölgyek szoktak lenni, és most itt az elkábításokra gondolok, hogy azért egy alkoholfogyasztásban nem gyakorlott 50-60 kilós fiatal mennyi ital kell neki ahhoz, hogy ő idézőjelbe kiüsse magát. Nem kell olyan sok. És ettől a pillanattól kezdve, ugye most megiszik két koktélt, meg egy pesgőt, az már pont elég ahhoz, hogy hajajajaj, mert neki lesz, mit tudom, egy 1-3-1-4 ezrelékes véralkohol szintje, ami nem tűnik olyan nagyon-nagyon drámainak, de hát ugye nem biztos, hogy ivott mellé elég folyadékot, nem biztos, hogy evett, ugye ezt üres gyomorra fogyasztotta, ráadásul, ha még az ital szénszavak, még intenzívebb volt a felszívódása is, úgyhogy itt azért nagyon sok minden közrejátszott, ott van egy buliba, ahol ugrálnak, hogy az alkohol tágítja a perifériás ereket, folyadékvesztés, ugye, és nem csak folyadékot veszítünk ilyenkor, hanem azért egy csomó olyan iont, ami fontos az élettani működésünk szempontjából, például nátriumot, és mondjuk ilyenkor akár egy kisfokú nátrium hiány és úgynevezett hiponatrémia, pluszban még hozzájárulhat ugye a tudatállapot változáshoz, plusz még ugye a kiszáradás. Szóval itt azért egy elég ilyen komplex csomagot lehet ebből összeállítani, amiben nem feltétlenül első helyen szerepel a GHB vagy bármilyen egyéb tudatmódosító anyag, hanem mondjuk az alkohol, és plusz még egy csomó egyéb olyan környezeti hatás, ami ebben nagyon intenzív szerepet tud játszani.
0: Fesztiválozók italába kevert bódítószer botrántól volt hangos a magyarországi fesztiválidőszak az elmúlt napokban, a reális helyzetről és a valós veszélyek realitásáról. Dr. Zacher Gábor toxikológussal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.

6 óra 56 perc, így röviddel 7 óra előtt ejtsünk néhány szót régiónk időjárásáról. Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk. Legfeljebb keleten jelenik majd meg néhány gomoly felhő az égen, eső azonban egyáltalán nem várható. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, az észak-alföldi térségben azonban időnként megélénkülhet. Napközben igazi nyári meleg lesz, a csúcshőmérséklet 30 és 33 fok körül alakul majd. Késő estére pedig 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérők higanyszála. Jó hír, hogy ezúttal frontmentes időre készülhetünk, így a frontérzékenyek egy kicsit fellélegezhetnek. A napsütés mellett azonban erős lesz az UV-sugárzás, ezért semmiképp se feledkezzenek meg a megfelelő fényvédelemről.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 14-én pénteken. Simlis ügyletek és egy intergalaktikus űrharcos sodort a veszélybe Nigel Farage miniszterelnöki álmait. De milyen jövő vár a tegnapi időközi választások eredményeinek fényében a brit belpolitika legmegosztóbb személyiségére? A folytatásban erről lesz szó. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Először tankoltak a levegőben a szlovák F-16-os vadászgépek. Cseh vállalatok is részt vennének Ukrajna újjáépítésében. Folytatódik a szikrázó, napsütéses időjárás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó reggelt kívánok! Következnek a részletek. A koalíciós szlovák nemzeti párt, az SNS továbbra is ellenzi a szélerőművek építését Szlovákiában. A párt nem ért egyet a környezetvédelmi minisztérium döntésével sem, amely a 8 javasolt úgynevezett gyorsított engedélyezési övezetből 7-et törölt. Egyetlen terület maradt a Nagymihályi járásban, ezt azonban két részre osztják. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint ugyanakkor ott sem valószínű szélturbinák építése, mivel ehhez valamennyi érintett település beleegyezésére szükség lenne. Az SNS szerint Szlovákiának nincs szüksége szélerőművekre, mivel az ország elegendő energiát termel atomerőműveiben. Először tankoltak a Szlovákia által vásárolt F-16-os vadászgépek a levegőben. Az F-16-osok egy NATO szövetséges tankergéppel gyakorolták ezt a kulcsfontosságú műveletet, közölte a hadsereg a közösségi oldalán. A hadsereg hozzátette, a légi utántöltés begyakorlása kulcsfontosságú a pilóták számára, mivel ez az egyik legbonyolultabb, az F-16-osok bevethetőségéhez szükséges manőver. A Beruházási Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium, a MIRRI, továbbítja a kormány jogalkotási tanácsa elé a mesterséges intelligenciáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet egyértelműbben meghatározza az állami szervek hatásköreit, valamint a mesterséges intelligencia és az adatok felügyeletének szabályait. Új központi államigazgatási szervet nem hoznának létre, a feladatokat a meglévő állami struktúrák látnák el a minisztérium vezetésével. A törvényjavaslat az uniós mesterséges intelligencia és adatkezelési szabályok szlovákiai alkalmazásának kereteit teremtené meg. A tervezet külön kitér a nagy kockázatú EMI rendszerek felügyeletére is. A kormány mesterséges intelligenciáért felelős megbízottja Radoszláv Stefánek szerint az új szabályozást úgy akarják bevezetni, hogy az ne járjon felesleges bürokráciával. A törvényjavaslat a jogalkotási tanács után a gazdasági és szociális tanács elé kerül. Az ENSZ szerint Jemenben a 2022-es tűzszünet óta most a legsúlyosabb eszkaláció fenyeget. Hans Grundberg, a világszervezet jemeni külön megbizottja arra figyelmeztetett, hogy ismét kiterjedt harcok törhetnek ki az országban. Az Irán által támogatott húszik az elmúlt napokban blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen. Az ENSZ attól tart, hogy a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben zajló támadások Jement szélesebb regionális konfliktusba sodorhatják. Közben a humanitárius helyzet is romlik, az ENSZ azonnali feszültség csökkentésre és tartós tűzszünetre szólította fel a feleket. Csehország üzleti delegációt fog Ukrajnába küldeni, hogy cseh vállalatok is bekapcsolódhassanak az ország infrastruktúrájának újjáépítésébe. Karel Havlíček, cseh ipari és kereskedelmi miniszter erről Denis Šmihal ukrán energiaügyi miniszterrel egyeztetett. Havlíček szerint az ipari és energetikai együttműködés mellett a kutatás és fejlesztés területén is bővítenék a kapcsolatokat.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, északkeleti országrészben délelőtt még élénkebb lehet a szél, majd ott is legyengül a légmozgás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Poprackán, a Vereknyei temetőnél a városból kifelé menet. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Két aranyérmet nyertek a magyar úszók a párizsi Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján. A címvédő és olimpiai bajnok Milák Kristóf minden idők második legjobb eredményével 49,48 század másodperces Európa csúccsal diadalmaskodott 100 pillangón. Kós Hubert egyéni rekorddal negyedik lett. Országos csúccsal szintén aranyérmet harcolt ki a Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó. Magyarország az EB-k történetében először győzött ebben a számban. A Kós Huberthez hasonlóan a Texas Egyetemen készülő Pádár Nikolett hatodik lett 200 gyorson. Az olasz Sarah Curtis világcsúccsal győzött a női 50 méteres hátúszás döntőjében. A 17 éves Jacques Vivien az ötödik legjobb idővel bejutott a ma esti döntőbe 1500 gyorson, Tamara Potocka szintén finálét úszhat 100 pillangón. A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a lengyel Zabrze vendégeként a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágóján, így 2-1-es összesítéssel tovább jutott a rájátszásba, ahol a török Trabzonspor lesz az ellenfele. Nem sokkal a szünet előtt 11-esből szereztek vezetést a hazaiak, a 82. percben egyenlített a Fradi. Kaduszögletét Zacharias szemfejelte kapura, a labda pedig Szácsekről a saját kapujába pattant. Az FTC ismét ott lesz zsinórban immár 8-szor, valamelyik európai kupasorozat liga szakaszában. A playoff szakaszban a zöldfehérek ellenfele a Trabzonspor lesz, jövő csütörtökön Törökországban, egy héttel később pedig az Üllői úton. Lejátszották a harmadik számú európai labdarúgókupa, a Konferencia Liga harmadik selejtező körének visszavágóit. A Dac a megsemmisítő 6-0-ás hollandiai vereség után a dunaszerdahelyi visszavágón 3-3-as döntetlent játszott a Twentével. Már a 7. percben vezetést szereztek a vendégek, az 51-ben pedig megduplázták az előnyt. A csallóköziek azonban nem adták fel, Uro, Nemanic és Ovusu góljaival fordítottak, de az utolsó pillanatban ledolgozták a hátrányt a könnyedén továbbjutó hollandok. A Twente 9-3-as összesítéssel került a rájátszásba. A Győr egy gólos hátrányból kezdte a Riga elleni visszavágót az Etoparkban, ahol meglepetésre 1-1-es döntetlennel végződött az összecsapás. 11-esből szereztek vezetést a 28. percben a nehézkesen futballozó Rába partiak. A lettek a 88. percben kiegyenlítettek, így elmaradt a hosszabbítás. A győriek nagy csalódást okoztak, nem tudták legyőzni ellenfelüket, így kiestek. A Riga 2-1-es összesítéssel jutott a playoffba. A két újonc rangadójával kezdődik ma a labdarúgó NB1 negyedik fordulója. A Honvéd 17:30-kor a szintén veretlen Vasast fogadja. Kleckner Hanga holt versenyben a 7. helyen zárt rúdugrásban, Takács Boglárka 8. lett 200 méteren, Urbán Zita pedig a 15. helyen végzett a női 3000 méter akadály fináléjában a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Ismét Juraj Slafkovszky, az NHL-ben szereplő Montreal csatára lett az év legjobb jégkorongozója Szlovákiában. Az edzők között Vladimir Ország, a válogatott trénere végzett az élen.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 14 perc. A világ egyik legbizarabb időközi választására került sor tegnap a nagy-britanniai Clactonben, ahol összesen 34-en szálltak harcba a térség parlamenti képviselői székéért. A jelöltek listáján helyet kapott a hivatalos őrjöngő bolond szörnypárt 3 politikusa, a szélső jobboldali Nigel Farage, akit a Brexit atyának is neveznek, valamint Farage egyetlen mérvadó ellenfele, a brit voksolások egyik állandó szereplője, Cuka Arcgrove, aki saját bevallása szerint egy intergalaktikus űrharcos. De ki került ki győztesen ebből a nem mindennapi küzdelemből? A következő percekben ezt is megtudhatják Gálik Zoltántól, a Budapesti Corvinus Egyetem docensétől, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, jó reggelt hallgatok!
0: Az elsőre bizonyára rendkívül furcsán hangzó felvezető után valószínűleg az lesz a legjobb, hogyha azzal kezdjük, hogy Nagy-Britanniában komoly hagyománya van a viccjelölt műfajának, ugyanakkor az indulók névsorának áttekintése után sokakban még mindig felmerülhet a kérdés, hogy ezúttal ki is volt a viccjelölt.
1: Mi is történt ugye itt az Egyesült Királyságban, Nigel Farage-nak a választókörzetében? Azt tudni kell, hogy egy politikai botrány övezte a legutóbbi hónapokban őt. Ugye 2024-ben viszonylag nagy többséggel, 58%-os többséggel megválasztották őt a választók kerületében képviselőnek. 21 ezer szavazatot kapott, de egy politikai ajándékot elfogadott, egy 5 millió fontos politikai ajándékot, amit elfelejtett bejelenteni 2024-ben, és emiatt most indult ellen egy parlamenti vizsgálóbizottság, ami felfüggesztésre került, mert hogy ő közben lemondott a mandátumáról, mondván, hogy megkérdezi a választókat, hogy vajon bíznak-e benne, és hát úgy néz ki, hogy a választók bíznak benne, most jött be egy perccel ezelőtt egyébként az eredmény, sőt, még egy kicsit meg is emelte a többséget, 22 ezer szavazatot kapott, 22.293-at most látom a két évvel ezelőtti 21 ezerhez képest, és ezzel újra bekerült a parlamentbe. Ha minden igaz, ugye ez a parlamenti vizsgálóbizottság, ez az elkövetkezendő időszakban újra aktiválódik, tehát elképzelhető az, hogy a végén el fogja marasztalni őt, és megint ki kell írni majd egy választást, úgyhogy több szempontból is nagyon furcsa ez az időközi választás, és hát ugye nem csak Cuka Arcgrove volt ott, hanem gyakorlatilag a teljes brit hagyományos parlamenti pártok bojkottálták ezt a választást, mondván, hogy ez egy politikai trükk, amit ő csinál, és nem csak Cuka Arc, hanem volt a szörnyen örjöngő őrültek pártja, az üvöltő reménység, mennydörgés báró, vagy Nikka hihetetlen repülő tégla, tehát olyan politikai formációk, amik hát finoman szólva nem szokásosak a brit parlamentarizmus történetében, és hát egy méteres szavazólap volt, ami szinte rekordot döntött.
0: Az érintett térség ugyanakkor, ahol ez a szavazás lezajlott, mondhatni elég sajátosnak számít még Nagy-Britannián belül is, hiszen a Brexit atya nem véletlenül innen származik, vagy ez a törzsbázisra tekintve, hogy például a Brexit megszavazóinak aránya is toronymagas volt ebben a térségben, de hogyan viszonyul Nagy-Britannia egésze ahhoz, ami tegnap történt?
1: Igen, ugye ez a térség, először beszéljünk egy másodpercet csak róla, Clacton Essexben van, Kelet-Angliában, északi tengernek a partján, körülbelül egy 100 kilométerre lehet Londontól, és hát egy viszonylag idős népességű, gazdaságilag problémás, rendkívül erősen Brexit párti környék, már 2014-ben itt szerezte meg egyébként még akkor a függetlenségpárt keretein belül a parlamenti mandátumát, az akkori úgynevezett UKIP-es függetlenségpárti képviselő, és Farage itt jutott be a Westminsterbe. Először azt lehet mondani, hogy a brit populista, euroszkeptikus jobboldal egyik szimbolikus fellegvára ez a terület, és hát ugye ilyen területekre koncentrálódik most a Brexit párt, majd pedig most a reformpártnak a politikai tábora, és hát azt lehet mondani, ugye, hogy az utóbbi időben az ő népszerűségük nem csak hogy a helyi megyei önkormányzatokban nagyon sokat nyertek ugye az önkormányzati választásokon tanácsi helyeket, hanem a nagy politikában is nagyon erősnek mérik őket. Egészen addig, amíg most az elmúlt 2-3 hétben ugye az új közvéleménykutatások nem érkeztek be, és Andy Burnhamnek egy érezhető változást hozott az a politikai helyzet, hogy ő lehetett a miniszterelnök, és a pártjának is, és megemelkedett a népszerűsége, sőt bejött a UKIP, a reform elé. Addig bizony a reform volt az, aki a legtöbb szavazatot tudta hozni az elmúlt közvéleménykutatásokban, és azt mondták, hogy akár nagy politikai tényezővé is válhat. Hát ez a választás ugye arról szól, hogy Farage, aki emblematikus, szimbolikus figurája ennek a pártnak, politikaiak túl tud-e élni, és hát ezek a számok azt mutatják, hogy egyelőre túl tud. Más kérdés, hogy ezt a nagy politikába hogy lehet majd lefordítani.
0: A túlélés tehát összejött, viszont ahogy arra ön is utalta, a hosszabb táv az viszonylag kérdéses, és a hosszabb táv alatt egyebek mellett az ön által is említett Farage által vezetett Reform UK-t kell érteni. De mire enged következtetni ez a közvéleménykutatás, ami már Andy Burnham hivatalba lépése után készült, így, hogy a politikai palettán feltűnt még egy mondhatni kevésbé elitista, emberarcú politikus Farage mellett Andy Burnham személyében, hogyan rendeződhetnek át a viszonyok a következő időszakban?
1: Gyakorlatilag 2016 óta, a Brexit óta, és hát a Brexitnek a szégyen teljes krónikája óta, úgyhogy ezt végigvitték, a brit társadalmi politikai rendszernek egy nagyon nagy átalakulását lehet követni. Az elmúlt választások arra voltak bizonyságok, hogy az emberek nagyon megunták azt, ami történt a Brexit alatt, és ugye a munkáspártot hatalmas többséggel jutották a parlamentbe. Viszont azóta eltelt idő, ugye, és Keir Starmernek a finoman szólva szürke politikai pályája, amit miniszterelnökként vitt, és azok a reformok, amik elmaradoztak, kiemelték azt a tendenciát, ami már megfigyelhető volt 2016 óta, hogy egyre több párt erősödik meg, és itt nem csak a liberális demokratákra vagy a zöldekre kell gondolni, hanem többek között ugye a reformra is, akik úgy hirdetik magukat, mint a anti-establishment, azaz a politikai elit ellen az újat hozó populista párt. És ebben a helyzetben ugye egyre erősebbek voltak, mutatták ezt az önkormányzati választások is, de ugye nagy kérdés az, hogy ez mire lesz elég. Farage-nak egyébként a legfontosabb politikai üzenete az, hogy a jobb oldalt azt nem a konzervatívok, hanem ez az új politikai formáció kell, hogy majd képviselje. Nagyon sok képviselő egyébként átült a önkormányzati szinten is, és a párt szinten is ebbe a formációba, politikai formációba, tehát igazándiból nem is a munkáspárt, hanem a jobb oldalnak az átrendeződését hozhatja, hogyha Farage meg tudja tartani ezt a lendületet, és az elkövetkezendő években a bevándorlás ellenességet, a további Európai Uniótól való távolságtartást, ezt a saját politikai formációja alá tudja koncentrálni. Nagyon érdekes, hogy nagy politikai szinten egyébként vannak ellentétes tendenciák, hiszen a Brexit az politikailag kudarcnak minősült, nagyon sokan szeretnék akár most az Európai Unióval az újratárgyalását, a kapcsolatoknak, a fiatalok egyre többen vannak, viszont akik ugye a Brexit ellen szavaztak, illetve azok, akik szeretnének változást, viszont ugye Farage megpróbálja koncentrálni azokat, akik Európa ellenesek, illetve a Brexit üzenetében továbbra is hisznek.
0: Arra utalt, hogy Farage feltehetően a bevándorlás ellenességre, illetve az Európai Uniótól való távolodásra és a Brexit motivumára épít majd a jövőben. Ezek szerint ezt az antielitista vonalat, ami szintén markánsan jelen volt korábban, a pénzügyi botrányai árnyékában, hogyha jót akar magának és a pártjának, kénytelen lesz, ha nem is elengedni, de egy időre legalább lejjebb halkítani.
1: Nagyon nehéz lesz ez, hiszen ugye Farage-nak a politikai pályája azzal függ össze, hogy nagyon egyszerű, nagyon érthető üzeneteket közvetített a választóknak, amit amit nagyon sokan pozitívunként értékeltek, ugye a vegyük vissza az Európai Uniótól a kezdeményezést, a bevándorlók nem jók a brit gazdaságnak, elveszik a munkát, viszont ugye nagyon sok olyan terület van, ahol az új miniszterelnök, az új munkáspárti miniszterelnök, és még az korábbi miniszterelnök és Keir Starmer is eredményeket ért el, amik azért a elkövetkezendő időszakban elég egyértelműek lesznek mindenkinek. Például a bevándorlóknak a száma, amit 2010 óta nem sikerült radikálisan csökkenteni, még a Brexit-tel sem, mert a Brexit után ugye az Európai Unióból beérkezőknek a száma jelentősen csökkent, viszont az Európai Unión kívül érkezők száma rekordmagasságú volt. Na ezt a számot sikerült ugye az elmúlt két év alatt körülbelül megfelezni, ami ugye ez egy hatalmas nagy eredmény. Menekült politikában nem sikerült ilyen nagy látványos eredményeket eddig elérni, de ezen is dolgozott azért a munkáspárt, tehát itt tompíthatja azért az üzenetnek az élét az eredmények, amit a vezető párt tudott az elmúlt időszakban elérni. És hát ugye a Brexit ellenesség, illetve a Brexit, meg az Európai Uniós ellenességnek pont ellent mond az, hogy nagyon sokan 60% fölött vannak, akik most újra tárgyalnának az Európai Unióval, és Burnham ugye az utóbbi időben egy-két nappal ezelőtt kifejezésre is juttatta, hogy megpróbálnak az Európai Unióval szorosabb kapcsolatokat kiépíteni, de nem jelenti ez az Európai Unióba való visszalépést, vagy a Bámunióba való visszalépést, viszont a közeledés az lehet. Tehát ezen a téren ugye lehetnek politikai csatározások.
0: És ha már többször említettük Andy Burnhamet, a beszélgetésünk vége előtt feltehetően arra is érdemes kitérni, hogy teljesít az új miniszterelnök, így, hogy közeledünk a hivatalba lépésének első nagy mérföldkövéhez, már ha az egy hónapot mérföldkőnek nevezhetjük.
1: Ugye ő azzal az ígérettel került be a brit politikába, hogy tapasztalt politikusként az elmúlt két évnek a nem érezhető változásait, amiket azért megtett a munkáspárt, de a választók igazándiból nem érezték, ezeket láthatóvá teszi. És hát ő berobbant gyakorlatilag a brit politikába újra. Ugye ő már volt korábban miniszter 2000-es éveknek az elején, de most berobbant, és olyan politikai üzeneteket hozott nagyon gyorsan, amik az emberekhez közeliek, amik a megélhetési problémáikat, az energiaválsággal kapcsolatos számlafizetési problémáikat kezelik, illetve olyan gyorsan látható eredményeket, amik majd látványos javulásokat hozhatnak, és nagyon érdekes ugye, hogy a munkáspárt, aki harmadik helyen volt a közvélemény kutatásokban, a legutóbbi ugye az egy-két napos közvélemény kutatásokban már az élen van, nem sokkal, de megerőzi most már a reformot, illetve hát a konzervatívokat pedig bőven, úgyhogy van egy ilyen lendülete ennek a politikai megjelenésnek, de hát az igazi nagy kérdés az majd a költségvetésnek a tárgyalása lesz, hiszen azért a brit fiskális helyzet az korán sem rózsás, úgyhogy össze fog kiderülni, hogy vajon azok a nagy reformok, amiket beígért Burnham, anélkül, hogy lenne ugye egyértelmű politikai felhatalmazása, hiszen ezt Turner szerezte meg, hogyan vihetők végbe, egy nagyon szűk fiskális pályán tud csak mozogni majd.
0: Ezek szerint azt, hogy ez a lendület meddig tarthat ki, még egy ideig nyomon kell követnünk, és legkorábban ősszel, vagy inkább a tél kezdetén lehet majd komplexebben értékelni, hogy hogyan teljesít Burnham.
1: Igen, körülbelül ugye akkorra fognak ezek a számok majd realizálódni, és hát a másik nagy kérdés, hogy azok a reformok, amiket ő megígért, anélkül, hogy ugye választásokat nyert volna, hiszen csak miniszterelnök csere volt, ezek mennyire nyerik el a választóknak a tetszését, lehet-e olyan nagy szabású reformokat elindítani, amire egyértelmű politikai felhatalmazás nincs. Ugye itt többek között államosítási kérdések, vízközműnek a államosítása, illetve az energetikában több olyan projektnek a megfogalmazása, amire hát pénzt is kell keresni, illetve támogatást is kell kérni a választóktól.
0: A bevándorlás ellenes Reform UK vezetője Nigel Farage győzött a világ egyik legfurcsább voksolásának kikiáltott időközi választáson, amelyet saját maga kezdeményezett. Arról, hogy mit árul el a brit belpolitika állapotáról a tegnapi megmérettetés, valamint annak eredményei, Gálik Zoltánnal a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Baszkföld északi, franciaországi része, különösen Biarritz városa az európai szörfözés bölcsője. Az Atlanti-óceán itt hatalmas, fenséges hullámokkal mossa a partot, ami fantasztikus látvány, de turistaként komoly veszélyeket rejt. Ha csak úszni szeretnénk, kizárólag a kék zászlókkal kijelölt zónákban menjünk a vízbe. A strand többi része a szörfösöké, és ha beúszunk az útjukba, súlyos balesetet okozhatunk. Ha pedig mi magunk is kipróbálnánk a szörfözést, kötelező betartanunk a kőkemény szörfös etikettet. Ennek legfőbb szabálya a hullám elsőbsége. Azért a hullám, aki közelebb van a hullámtörés pontjához. Ha valaki már rajta van a hullámon, tilos elé ugrani. Ezt a helyi szörfösök, az úgynevezett lokálok, rendkívül agresszíven torolják meg, és azonnal kizavarnak minket a vízből. Emellett figyeljük az árapályt is. Biarritzban az óceán szintje naponta többször, akár több métert is változhat. Így a sziklák alatt hagyott törölközőnket percek alatt elnyelheti a dagály.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A hét elején még vízszintemelkedésről szóltak a hírek, a következő napokban azonban ismét csökkenésre lehet számítani, így azok az országok, amelyek atomerőműveinek hűtését főként a Duna biztosítja, újra nehéz helyzetbe kerülhetnek. De mi a biztonságos működtetés záloga a jelenlegi körülmények között? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Nyitrai Nórától.
2: Több európai város képviselője találkozik a losonci járásbeli Füleken, hogy Európa jövőjéről, valamint a települések közötti együttműködésről cseréljenek eszmét. A találkozót az Önkormányzatok Európai Platformja nemzetközi projekt keretében szervezik meg, tájékoztatott Mikus Kovács Klaudia, a város szóvivője. Az európai városok és falvak közötti kapcsolatok erősítését célzó projekt az Európai Unió aktuális kérdéseinek, valamint az önkormányzatok európai integrációs folyamatban betöltött szerepének megvitatását tűzte programjára. Fülek mellett részt vesz a projektben a magyarországi Széchény, a lengyelországi Gmina Ustrszki Dolne és a romániai Comuna San Craiu. A projekt fontos része az önkormányzatok közötti tapasztalatcsere. A rendezvény a Palóc napok és a Városi napok keretében zajlik. Vágselje önkormányzata lépéseket tesz a galambok túlszaporodásának megfékezésére. Egyre több lakos panaszkodott ugyanis, hogy rengeteg a galamb a városban, ami egészségi kockázatokat rejt és anyagi károkat is okoznak a madarak, indokolta döntését a városi hivatal. A közegészségügyi hivatal tájékoztatása szerint a galambok olyan kórokozókat terjeszthetnek, mint a klamídia vagy a szalmonella, illetve atkákat is, ami különösen veszélyes a legyengébb immunrendszerű emberekre. Az év elején a város madárcsapdákat telepített a magas épületekre, a padlásokon és a tetőkön speciális ketreceket helyeztek el, amelyekbe eleséget és vizet tettek. Három hónap alatt 318 galambot fogtak be, majd a városon kívül szabadon engedték őket. A városi galamb mellett örvös galamb is él a városban. A közönséges városi galambtól eltérően ez a faj védett, tilos befogni. Az állományt kizárólag a vadászok szabályozhatják. Rekordszámú lövedék került elő az elmúlt időszakban Nyitra megyében, hívta fel a figyelmet a kerületi rendőrség. Ennek fő oka a szárazság és az alacsony vízállás, de nem csak folyómedrekből bukkantak elő robbanó szerkezetek. Előkerült például a Dunából egy 48 mm-es amerikai gyártmányú puskagránát is. A szlovákiai tűzszerészek még sosem találkoztak ilyennel, tette hozzá a rendőrség. Feltehetően a szovjet katonákkal került ide, ugyanis a II. Világháború alatt a Lend-Lease program keretében rengeteg fegyverszállítmányt kapott a Szovjetunió az Egyesült Államoktól. Nem csak a Dunánál találtak háborús lőszereket, hanem a nyitrai, a lévai és a vágselyei járásban is, például padlásokon, földmunkák során, valamint az ottani folyóvizekben. A rendőrség felhívta a lakosság figyelmét, hogy aki efféle gyanús tárgyra bukkan, semmiképp ne nyúljon hozzá, ne mozgassa, mivel a régi hadianyag is életveszélyes lehet. A leletet azonnal jelenteni kell a 158-as számon.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, északkeleti országrészben délelőtt még élénkebb lehet a szél, majd ott is legyengül a légmozgás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van Kassán, a VSS hídon az Optima irányában, a várakozási idő körülbelül 15 perc. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc. Az atomenergia a legtöbb ország villamos energia termelésének egyik nélkülözhetetlen pillére, ami meghatározó szerepet játszik az ellátásbiztonságban. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben több állam, köztük Magyarország is az energiaválság küszöbére sodródott, mivel a tartós kánikula és az extrém csapadék hiány következtében történelmi mélypontra csökkent a Duna vízszintje, ami a szóban forgó létesítmények működtetésére is közvetlen hatással volt. Bár az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadéknak köszönhetően enyhén ugyan, és átmenetileg, de javult a helyzet, az előrejelzések azonban továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a vízszint rendkívül gyorsan változik, így a következő hetek kulcskérdése is az lesz, hogy üzemben tarthatóak-e biztonságos körülmények között a még termelő blokkok. A vonalban Pázmándi Tamás atomfizikus, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársa és a Magyar Nukleáris Társaság tagja. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Az utóbbi hetekben minden szem a paksi és a csernavodai atomerőművekre szegeződött, hiszen Magyarország és Románia volt az Európai Unió két azon országa, akiknek kifejezetten komoly gondokat okozott a Duna vízszintjének csökkenése, és mindkét állam mindent megtett azért, hogy a lehető leghosszabb ideig üzemben tudja tartani a saját erőművét, ami többé-kevésbé sikerült is, a kevésbé pedig arra vonatkozik, hogy Románia tegnap végül kénytelen volt a lekapcsolás mellett dönteni, mivel az átmeneti vízszint emelkedés már a múlté. Ehhez képest hogy áll jelenleg Magyarország, mi a helyzet Pakson?
1: Arról tudok most éppen beszámolni, hogy jelenleg Pakson kedvezőbb a helyzet, mint amikor beszéltünk körülbelül egy héttel ezelőtt, tehát jelenleg az ottani 4 atomerőmű blokk közül egy az teljes teljesítményen üzemel, tehát a 2-es blokk az jelenleg teljes teljesítményen tud üzemelni, és a Duna vízszintje is körülbelül 20 cm-rel még mindig magasabb, mint ami egy héttel ezelőtti minimum szinten volt. A problémát az jelenti, hogy csapadékra a következő napokban sem számíthatunk, nem csak itt Magyarországon, Szlovákiában, hanem a Duna fő vízgyűjtő területét jelentő Ausztriában, Dél-Németországban sem. Úgyhogy fel kell készülni arra, hogy a következő néhány napban további csökkenés lesz a Duna vízszintjében. A mostani előrejelzések azt mutatják, hogy nem lesz annyira alacsony a vízszint, mint volt múlt héten a minimum esetén, tehát akkor mínusz 140 cm volt a minimum szint. A mostani előrejelzések ennél néhány centiméterrel azért magasabb vízszintet prognosztizálnak.
0: Mielőtt...
1: Amit most lehet tudni, hogy most egy blokk üzemel, és hogyha minden így tud maradni, akkor valószínűleg ezt az egy blokkot üzemben is lehet majd tartani a jövő heti újabb minimum vízszint során is.
0: Ahogy jelezte, egy blokk üzemel, és mielőtt teljesen elmennénk a dunai trend kapcsán egy pesszimistább irányba, érdemes néhány napot hátralépnünk, mivel a hét elején ugye enyhe vízszintemelkedés történt, ami lehetővé tette, hogy az egy működő turbina mellé egy újabbat is visszakapcsoljanak. De mit jelentett mindez a gyakorlatban? Gondolok itt arra, hogy mennyivel növelte ez a döntés meg az energiatermelést, és ezek az értékek mennyiben maradnak el egyébként a teljes termelési kapacitástól.
1: Azt kell tudni,

0: teljesen a víz ebből a rétegből, és megmaradjon az a vízszint, hogy legalább az üzemben lévő szivattyúk, azok még beleérjenek a vízbe. Ugye azt kell tudni, hogy itt összesen, ha minden négy blokk üzemel, akkor 100 köbméter per szekundum a víz kivétele, tehát ez egy hatalmas mennyiség. Ennek akkora szívó hatása van, hogy a szivattyúk belépő csonkjánál elszívja a vizet a többi szivattyú elől is. Tehát ahogy szép fokozatosan a csökkenő vízszint miatt leállították a szivattyúkat, ez mindig 1-2 cm nyerességet jelentett az elszívás részén. Tehát ez nem a Duna főmedrében van, hanem a Duna főmedréből van leágasztatva az úgynevezett hidegvíz csatorna, ami több száz méter hosszú csatorna azért, hogy a szivattyúk onnan kapjanak vizet, és ha csökkentjük a szivattyúk, az üzemben lévő szivattyúknak a mennyiségét, akkor csökken a szívóhatás, ennek következtében pedig van lehetőség arra, hogy legalább egy turbinát üzemben tudtunk tartani. Nagyon-nagyon pengeélen táncolt a rendszer, tehát nem is centiméterekről, hanem szinte milliméterekről volt szó, hogy sikerül üzemben tartani ezt az utolsó turbinát. Itt tényleg minden lehetséges megoldásra a szivattyúk előtt lévő gerebnek hívott szűrőrendszernek a folyamatos tisztítására is szükség volt, hogy az oda kirakódó szennyező anyagok se gátolják a víz átáramlását, és ne csökkenjen a víznyomása. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt a helyzet, de néhány milliméteren múlt az, hogy így akkor ezt sikerült megoldani, és amikor a hét végén pedig emelkedett a vízszintje, akkor volt lehetőség arra, hogy még egy turbinát visszakapcsoljanak, ezért mondtam most azt, hogy egy blokk az teljes teljesítményen tud már üzemelni.
1: Pozitív hírek tehát vannak, ugyanakkor, ahogy arra már utalt, az előrejelzések nem túl pozitívak, így elképzelhető, hogy ez a pengeélen táncolás állapota még visszatérhet. Nem véletlen tehát, hogy maga a kormány is úgy nyilatkozott, hogy azonnali megoldásokra van szüksége ahhoz, hogy működtethető legyen Paks abban az állapotában, amiben jelenleg is van, és a kabinet úgy döntött, hogy a fenék küszöb építése mellett teszik le a voksukat, amely elkészültéig egyébként két elsüllyesztető bárkával is emelnék a Duna vízszintjét. De ez a beavatkozás hozzájárulhat ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy ismét a leállásról kelljen beszélni, hogyha a vízszint nagyobb csökkenés előtt áll majd.
0: Hadd indítsak egy kicsit messzebbről. Az elmúlt két hét arra is rávilágított, hogy a magyarországi villamosenergia rendszerben az atomenergiának nagyon-nagyon fontos szerepe van. Az, hogy ott folyamatosan megadott teljesítményen tudjon üzemelni, az nagyon lényeges a hazai villamosenergia rendszer stabilitása és gazdaságos üzemeltetése szempontjából is. Tehát ezeket a tapasztalatokat, amit nyilván a szakma régebben is tökéletesen ismer, de most így a szélesebb közvélemény előtt is világos lett, ezért került ez ennyire előtérbe politikai szinten is, és ezért született az a döntés, hogy olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy üzemben tudjon maradni az atomerőmű, és a jelenlegi számítások, előrejelzések szerint akár teljes teljesítményen, tehát mind a négy blokk üzeme is elképzelhető lehet. Egy nagyon fontos dolog van, amit mindenképpen tisztázni kell, hogy amikor most beszélünk, akkor most és biztonságot említünk, akkor elsősorban ellátásbiztonsági kérdésről beszélünk, tehát az volt pengeélen, hogy üzemben sikerül-e tartani az utolsó blokkot. A nukleáris biztonság szempontjából mindvégig maximálisan a szokásos biztonság szintje nem sérült, és mindent meg is tettünk annak érdekében, hogy véletlenül se történhessen olyan beavatkozás, ami a nukleáris biztonság szempontjából bármilyen negatív következményekkel járhatna. Tehát míg az, hogy az erőmű teljes teljesítményen üzemelhessen, vagy legalább egy blokk üzemel fent tudjon maradni, ez igen kérdéses volt, és a következő hetekben, hónapokban még sokat fogunk erről beszélni. A nukleáris biztonság kérdése eddig nem volt egy pillanatig sem kérdéses, és mindent megteszünk azért, hogy ez a jövőben sem merülhessen fel, tehát nincs arról szó, hogy ott bármilyen üzemzavar vagy baleset történhetne, vagy közelebb kerültünk volna ennek a valószínűségéhez, pusztán arról van szó, hogy a hazai villamosenergia rendszernek szüksége van arra, hogy az atomerőmű termeljen, és ezért történnek ezek a beavatkozások. Ahogy mondta, az egyik hosszabb távú megoldás, egy fenékküszöbnek a létesítése, közvetlenül a hidegvíz csatorna nyílása alatt, ami hát hasonlóan, mint ahogy a

0: gyerekkorunkban a homokozóban játszottunk, amikor egy ottani sokkal kisebb vízfolyás irányába beéptettünk egy dombot, akkor ez képes arra, hogy visszadúsítsa a víznek a mennyiségét, tehát előtte megnő annyival akár fél méterrel, egy méterrel is itt most a Duna esetében a vízszint, ami már elég tud lenni ahhoz, hogy az blokkokat biztonsággal és megfelelő rátartással üzemeltetni lehessen. Tehát itt elsősorban arról van szó, hogy próbáljuk a Duna vízszintjét ott lokálisan picit megemelni, és ennek segítségével elérni azt, hogy a szívócsonkok, az üzemi hűtőrendszernek a szívócsonkja is biztonsággal jó néhány centiméterrel, 10-20, akár 50 centiméterrel is a víz alá tudjanak, víz alatt tudjanak maradni, mert ennyivel magasabb legyen ott a vízszint. Ennek a létesítése az azért hetekben mérhető, és ezért született az a döntés, hogyha a következő napokban annyira lecsökkenne a vízszint, szemben azzal, ami most itt az előrejelzésekben szerepel, hogy nem lesz mínusz 135 cm-nél alacsonyabban, de ha mégis így alakulna, akkor hirtelen hét odavezényelt bárkának az elsüllyesztésével átmenetileg már nem néhány szor 10 cm, de legalább néhány cm sikerüljön emelni a vízszinten.
1: A szakértők és a döntéshozók által kijelölt irány tehát jó, ugyanakkor, ahogy az általában lenni szokott a különböző krízisek esetén, az éterben mindig keringenek egyéb alternatív megoldási javaslatok, amelyek például ezúttal a hidegvízcsatorna elrekesztését és az ottani vízszint megemelését javasolják. De ezeket miért nem tartja elfogadhatónak a szakma, illetve mi miatt nem jelentenének valódi megoldást erre az aktuális problémára?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Felmerült az a lehetőség, hogy nem a Duna főmedrében alakítanak ki ilyen műtárgyat, akár fenékküszöböt, akár más megoldás itt szóba jöhetett volna, hanem ezt a hidegvíz csatornát, ami egy leágazása a Duna főmedréből, ezt próbálják meg egy gáttal elrekeszteni, és szivattyúkat oda telepítve mesterségesen magasabb vízszintet tartottak volna az elképzelések szerint ebben a hidegvíz csatornában. Ez azért lett volna nagyon-nagyon veszélyes, mert hogyha ez a gát bármilyen módon megsérülne, akár a létesítés, akár a később üzemelés során, akkor nagyon hirtelen, akár néhány perc alatt nagyon jelentős vízszint csökkenés következett volna be a hidegvíz csatornában, pont ott, ahol a elszívó csonkok, a különböző mind az üzemi, mind a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi vizet kapnának. Tehát néhány perc lett volna csak az, ami rendelkezésre áll ahhoz, hogy a bekövetkezett nem várt esemény a gátnak az átszakadása és a víz teljes leürülése között eltelt volna. Ez éppen, amit említettem, hogy nukleáris biztonság szempontjából nem megengedhető, ez egy annyira drasztikus és a biztonsággal ellentétes beavatkozás lett volna, hogy nagyon tölcs döntés volt, hogy végül nem emellett tette le a voksát senki.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Pázmándi Tamás atomfizikussal beszélgetünk az atomerőművek működtetéséről a tartós hőség és az aszály idején. Az elmúlt napokban, mióta a magyarországi helyzetet határon túl is sokszor és sokan elemzik, többször is felmerült, hogy sem Szlovákia, sem a hazánkban örök viszonyítási alapnak számító Csehország nem nézett szembe hasonló nehézségekkel az atomerőművek működtetése terén, mint amilyenekkel Magyarország szembesült, hiszen egyik országot sem fenyegette a létesítmények leállásának kockázata. De minek köszönhető, hogy akár Budapest, illetve akár Pozsony, akár Prága sokkal jobb helyzetben van, mint Budapest?
0: Az atomerőművek, de tulajdonképpen bármilyen hőerőművek, tehát akár a széntüzelésű, akár az olajtüzelésű erőművek esetében is igaz, hogy valamilyen módon annak a hűtéséről gondoskodni kell. Erre két alapvető megoldás lehetséges. Az egyik, amikor nagy folyók vagy tavak mellé telepítenek ilyen létesítményeket, és akkor úgynevezett átfolyó vagy friss víz hűtési rendszerrel látják el, tehát kiveszik a vizet esetünkben, Paks esetében a Dunából, az felmelegszik, majd utána vissza is engedjük néhány fokkal melegebb hőmérsékleten a Dunába. A másik lehetőség, amikor nem áll rendelkezésen nagy mennyiségű folyó vagy tó az erőmű közelében, akkor pedig úgynevezett hűtőtornyos megoldásokat szoktak alkalmazni, amikor nem csak felmelegítik a vizet, hanem annak a párolgása segítségével lényegesen kevesebb mennyiségű víz, lényegesen nagyobb mennyiségű hő elvonására képes. Mivel a magyarországi környezeti viszonyok rendelkezésre álltak olyan szempontból, hogy a friss vízhűtés megvalósítható legyen, ezért teljesen jogosan született egy ilyen döntés a 60-as, 70-es években, hogy ezt a megoldást érdemes alkalmazni. Csehországban, Szlovákiában pedig azért, mert más környezeti viszonyok voltak, más földrajzi viszonyok vannak az adott országokban, ezért a hűtőtornyos megoldást választották. Ebben az esetben nincs annyira kiszolgáltatva az adott létesítmény a friss víz hűtésnek, tehát az mellette lévő folyó vagy pataknak a vízhozamához képest, ezért van ilyen szempontból sokkal kedvezőbb helyzetben más atomerőmű, ahol nem friss vízhűtést, hanem hűtőtornyos megoldást választottak. Érdemes azért azt tudni, hogy hasonló gondokkal küzdenek a világ más pontjain is. Franciaországban is évek, évtizedek óta tud a nyári meleg problémát jelenteni abból a szempontból, hogy az atomerőművek teljes teljesítményen üzemeltethetőek-e. Most is van olyan atomerőmű Franciaországban, amit éppen ilyen okokból le kellett állítani. És még egy érdekes információ, amit most az elmúlt napokban lehet már olvasni, hogy a Csehországban lévő kisméretű vízerőműveknek a döntő többségét, talán 90%-át is le kellett már állítani, mert nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű víz az üzemeltetésükhöz. Tehát annyira extrém körülmények között vagyunk most ezekben a hetekben, hogy mindenhol előbb-utóbb előkerülnek a problémák, és mindenhol extrém beavatkozásokra van szükség.
1: És az extrém fejlemények kapcsán kialakított problémák következtében a legtöbb államban komoly közéleti vita is kirobban az ügyek kapcsán, és ez történik Magyarországon a paksi fejlemények árnyékában is, és ebbe a diskurzusba bekapcsolódó feleket csoportja a vízlépcsőépítést szorgalmazza régi mintára, míg mások szerint az erőmű hűtési rendszerét kellene valamilyen módon a folyó hidrológiai és klimatológiai valóságához igazítani. Hogyha ebből az utóbbi állításból indulunk ki, akkor Paks esetében mennyire lenne működőképes ez a felvázolt hűtőtornyos rendszer, amivel Szlovákia, illetve Csehország is rendelkezik?
0: Az elmúlt évek tapasztalata alapján, de különösen az idén nyár tapasztalata alapján teljesen világos, hogy a friss vízhűtésre alapított villamosenergia termelés most már nem tud hosszú távon a következő évtizedekben stabilan működni, és mivel a paksi atomerőmű melletti telephelyen folyamatban van egy új atomerőmű létesítése, mindenképpen szükséges, hogy Paks 2 kapcsán ezt az egész kérdést alapvetően átgondoljuk, és ott a mostani információk és tudásunk alapján valószínűleg nem lesz elkerülhető, hogy áttervezzük azt a rendszert, és ott egy hűtőtornyos megoldást válasszunk. A dologban az a szerencse, a sok negatívum mellett, hogy a két létesítmény közvetlenül egymás mellett van, és azt érdemes csinálni ilyen esetben, hogy a két létesítmény hasonló problémáját közösen megoldani, közös megoldásokat választani. Ez valószínűleg gazdasági szempontból is lényegesen kedvezőbb lenne, mint hogyha külön kezelnénk Paks 1 és külön kezelnénk Paks 2 kérdését. Tehát én azt gondolom, hogy a paksi két telephely esetében valamilyen közös, egymással összehangolt megoldást érdemes választani. Ilyen esetben valószínűleg nem is lesz lényegesen drágább, mint hogyha külön Paks 2 esetében is egy friss vízhűtéses megoldást választanánk, és biztos, hogy az ellátás biztonság és a blokkok folyamatos üzemeltetése szempontjából ez sokkal kedvezőbb lesz. Ehhez képest, és még ennél is sokkal komplexebb kérdés, hogy a Dunával és a magyarországi vízkészlettel mit kell kezdeni, ez most már látszik, hogy nem csak ezzel a kérdéssel foglalkozó tudományos közösség tagjai között egy nagyon fontos kérdés, hanem a teljes társadalom is megértette, hogy a friss víz rendelkezésünkkel, a friss vízkészlettel sokkal-sokkal jobban kellene tudnunk gazdálkodni. Ennek van árvízvédelmi, hajózási, ivóvízellátási, mezőgazdasági, klímavédelmi és még nagyon sok egyéb vetülete is. Ezek között az egyik, bár szerintem nyilván nagyon fontos vetülete az energetika. Tehát én abban bízom, hogy a következő időszakban erről egy nagyon komoly szakmai vitát sikerül majd lefolytatni, különböző alternatíva megvitatására is majd lehetőség lesz, és aztán ezt a társadalommal is mindenképpen el kell fogadtatni és meg kell vitatni. Látni kell azt, hogy az elmúlt évtizedek nagyon kedvező helyzete, amikor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy korlátlan mennyiségben állt rendelkezésre a víz, nem voltak ilyen aszályos időszakok. Sajnos ez az időszak elmúlt, ezt a tudomány hosszú-hosszú évtizedek óta mondja, hogy a klímaváltozás és az ehhez kapcsolódó szempontokkal foglalkozni kell. Most úgy tűnik, hogy ez volt az a pont, amikor a szélesebb társadalmi réteget számára is világossá vált.
1: Bár a teljes energiaválságot az Unió legtöbb országának sikerült elkerülnie, a Duna továbbra is ingadozó vízszintje Európa szerte komoly fennakadásokat okoz az atomerőművek működtetésében. Arról, hogy milyen tanulságokat kellene levonni ebből az aktuális helyzetből, Pázmándi Tamás atomfizikust, a Honren Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársát és a Magyar Nukleáris Társaság tagját kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 14-én pénteken. Több mint két héttel azután, hogy az Egyesült Arab Emírségek elnöke Szlovákiában járt, körvonalazódni kezdett a két ország közeledésének eredménye. Úgy tűnik, hogy egy arab befektető kezébe kerülhetnek a hazai öntözési rendszerek. De milyen kockázatokkal járhat, hogyha a politikusok valóban nyélbeütik ezt az üzletet? A folytatásban erre a kérdésre is igyekszünk majd választ adni. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormány elé kerül a mesterséges intelligenciáról szóló törvényjavaslat. Az ENSZ súlyos eszkalációt jósol Jemenben. Folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! A koalíciós szlovák nemzeti párt, az SNS továbbra is ellenzi a szélerőművek építését Szlovákiában. A párt nem ért egyet a környezetvédelmi minisztérium döntésével sem, amely a 8 javasolt úgynevezett gyorsított engedélyezési övezetből 7-et törölt. Egyetlen terület maradt a Nagymihályi járásban, ezt azonban két részre osztják. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint ugyanakkor ott sem valószínű szélturbinák építése, mivel ehhez valamennyi érintett település beleegyezésére szükség lenne. Az SNS szerint Szlovákiának nincs szüksége szélerőművekre, mivel az ország elegendő energiát termel atomerőműveiben. Először tankoltak a Szlovákia által vásárolt F-16-os vadászgépek a levegőben. Az F-16-osok egy NATO szövetséges tankergéppel gyakorolták ezt a kulcsfontosságú műveletet, közölte a hadsereg a közösségi oldalán. A hadsereg hozzátette, a légi utántöltés begyakorlása kulcsfontosságú a pilóták számára, mivel ez az egyik legbonyolultabb, az F-16-osok bevethetőségéhez szükséges manőver. A Beruházási Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium, a MIRRI, továbbítja a kormány jogalkotási tanácsa elé a mesterséges intelligenciáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet egyértelműbben meghatározza az állami szervek hatásköreit, valamint a mesterséges intelligencia és az adatok felügyeletének szabályait. Új központi államigazgatási szervet nem hoznának létre, a feladatokat a meglévő állami struktúrák látnák el a minisztérium vezetésével. A törvényjavaslat az uniós mesterséges intelligencia és adatkezelési szabályok szlovákiai alkalmazásának kereteit teremtené meg. A tervezet külön kitér a nagy kockázatú EMI rendszerek felügyeletére is. A kormány mesterséges intelligenciáért felelős megbízottja Radoslav Stefánek szerint az új szabályozást úgy akarják bevezetni, hogy az ne járjon felesleges bürokráciával. A törvényjavaslat a jogalkotási tanács után a gazdasági és szociális tanács elé kerül. Az ENSZ szerint Jemenben a 2022-es tűzszünet óta most a legsúlyosabb eszkaláció fenyeget. Hans Grundberg, a Világszervezet jemeni külön megbizottja arra figyelmeztetett, hogy ismét kiterjedt harcok törhetnek ki az országban. Az Irán által támogatott húszik az elmúlt napokban blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen. Az ENSZ attól tart, hogy a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben zajló támadások Jement szélesebb regionális konfliktusba sodorhatják. Közben a humanitárius helyzet is romlik, az ENSZ azonnali feszültség csökkentésre és tartós tűzszünetre szólította fel a feleket. Csehország üzleti delegációt fog Ukrajnába küldeni, hogy cseh vállalatok is bekapcsolódhassanak az ország infrastruktúrájának újjáépítésébe. Karel Havlíček, cseh ipari és kereskedelmi miniszter erről Denis Šmihal ukrán energiaügyi miniszterrel egyeztetett. Havlíček szerint az ipari és energetikai együttműködés mellett a kutatás és fejlesztés területén is bővítenék a kapcsolatokat.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, északkeleti országrészben délelőtt még élénkebb lehet a szél, majd ott is legyengül a légmozgás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Rimaszombatban, a Kassai főúton, a Shell töltőállomásnál, Losonc irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Cigárdi Lászlóról.
1: Két aranyérmet nyertek a magyar úszók a Párizsi Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján. A címvédő és olimpiai bajnok Milák Kristóf minden idők második legjobb eredményével 49,48 század másodperces Európa csúccsal diadalmaskodott 100 pillangón. Kós Hubert egyéni rekorddal negyedik lett. Országos csúccsal szintén aranyérmet harcolt ki a Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó. Magyarország az EB-k történetében először győzött ebben a számban. A Kós Huberthez hasonlóan a Texas Egyetemen készülő Pádár Nikolett hatodik lett 200 gyorson. Az olasz Sarah Curtis világcsúccsal győzött a női 50 méteres hátúszás döntőjében. A 17 éves Jacqueline Vivien az ötödik legjobb idővel bejutott a ma esti döntőbe 1500 gyorson. Tamara Potocka szintén finálét úszhat 100 pillangón. A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a lengyel Zabrze vendégeként a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágóján, így 2-1-es összesítéssel tovább jutott a rájátszásba, ahol a török Trabzonspor lesz az ellenfele. Nem sokkal a szünet előtt 11-esből szereztek vezetést a hazaiak, a 82. percben egyenlített a Fradi. Kaduszögletét Zakariasz szemfejelte kapura, a labda pedig Szácsekről a saját kapujába pattant. Az FTC ismét ott lesz zsinórban immár 8-szor, valamelyik európai kupasorozat liga szakaszában. A playoff szakaszban a zöldfehérek ellenfele a Trabzonspor lesz, jövő csütörtökön Törökországban, egy héttel később pedig az Üllői úton. Lejátszották a harmadik számú európai labdarúgókupa, a Konferencia Liga harmadik selejtező körének visszavágóit. A Dac a megsemmisítő 6-0-ás hollandiai vereség után a dunaszerdahelyi visszavágón 3-3-as döntetlent játszott a Twentével. Már a 7. percben vezetést szereztek a vendégek, az 51-ben pedig megduplázták az előnyt. A csallóköziek azonban nem adták fel, Uro, Nemanics és Ovusu góljaival fordítottak, de az utolsó pillanatban ledolgozták a hátrányt a könnyedén továbbjutó hollandok. A Twente 9-3-as összesítéssel került a rájátszásba. A Győr egy gólos hátrányból kezdte a Riga elleni visszavágót az Etoparkban, ahol meglepetésre 1-1-es döntetlennel végződött az összecsapás. 11-esből szereztek vezetést a 28. percben a nehézkesen futballozó Rába partiak. A lettek a 88. percben kiegyenlítettek, így elmaradt a hosszabbítás. A győriek nagy csalódást okoztak, nem tudták legyőzni ellenfelüket, így kiestek. A Riga 2-1-es összesítéssel jutott a playoffba. A két újonc rangadójával kezdődik ma a labdarúgó NB1 negyedik fordulója. A Honvéd 17:30-kor a szintén veretlen Vasast fogadja. Kleckner Hanga holt versenyben a 7. helyen zárt rúdugrásban, Takács Boglárka 8. lett 200 méteren, Urbán Zita pedig a 15. helyen végzett a női 3000 méter akadály fináléjában a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Ismét Juraj Slafkovszky, az NHL-ben szereplő Montreal csatára lett az év legjobb jégkorongozója Szlovákiában. Az edzők között Vladimir Ország, a válogatott trénere végzett az élen.

0: 8 óra 16 perc. A tomboló hőség és az aszály árnyékában a mezőgazdászok egyre hangosabban kongatják a vészharangot, megfelelő öntözés hiányában ugyanis az egész ágazat jövője veszélybe kerülhet. Mivel azonban az infrastruktúra az elmúlt években karbantartás és fejlesztések hiányában jó részt tönkrement, így az állam most kapkodva keresi az egyre égetőbbé váló probléma megoldását. A segítség pedig egy nem várt helyről, egészen pontosan az Egyesült Arab Emírségekből érkezhet. A vonalban Bugár Viktor ingatlan jogász. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
0: Aki tüzetesen figyelemmel követte az események alakulását, az láthatta, hogy Szlovákia és az Egyesült Arab Emírségek kapcsolata az elmúlt években látványosan erősödött, így mostanra több kulcsterületen is zajlik az együttműködés, ami feltehetően folytatódik majd, mivel a közelmúltban a közel-keleti ország elnöke Pozsonyban járt azzal a céllal, hogy további együttműködésről egyeztessenek. De miből következtethetünk arra, hogy a szlovákiai öntözőrendszerek problémáját is egy arab befektető oldhatja meg?
1: Az elmúlt években, igen, ahogy említette is, nagyon szoros kapcsolat alakult ki az Egyesült Arab Emírségek és Szlovákia között. Többször látogattak Szlovákiába az emírségek különböző vezetői, és hát Szlovákia politikusai is látogatást tettek az emírségekben. És tulajdonképpen azt, hogy az öntözőrendszer felújítását, megújítását, valamint kiépítését pontosan az emírségeknek adnák oda, az miniszter úrtól származik ez a fajta kijelentés. Meg is jelent tulajdonképpen egy konkrét összeg, 500 millió euró, amelybe ez tulajdonképpen kerülne, és konkrétan egy PPP-s projektben szeretnék ezt megvalósítani. Ilyen az elképzelés, tehát kevés a konkrétum, amelyet lehet erről az ügyről tudni. Tulajdonképpen átmondani, ez ilyen tulajdonképpen is sajtókijelentés volt, tervezett, hogy a jövőben így lehetne ezt a legjobban megoldani, ami Szlovákiát illeti, mivel nem kellene ezt a pénzösszeget egyben kifizetni, hanem tulajdonképpen az évek során kellene tulajdonképpen ezt törleszteni, úgymint például az autópályák kiépítését. Úgyhogy, és konkrétan megjelent tulajdonképpen az emírségek tulajdonképpen ezen a sajtótájékoztatóban, hogy innen tudjuk az alapinformációkat, és innen következtethetünk arra, hogy mi lesz a következő években esetlegesen.
0: Bár a konkrétum továbbra is kevés, ahogy azt ön is jelezte, elemezni mégis bőven van mit, tekintve, hogy a mezőgazdaság egyike azoknak az ágazatoknak, amik kifejezetten problémásnak számítanak Szlovákiában, hiszen számtalan példa van arra, hogy a különböző támogatásokat igen kétes módon használták fel, emiatt a szektort sokan a visszaélések egyik meleg ágyának is tekintik. Ilyen körülmények között első hallásra talán még pozitívnak is tűhet, hogy lenne egy olyan befektető, aki mondhatni egy csapásra megoldaná ezt a gondot, és nem az államnak kellene valahonnan előteremtenie a pénzt, ami egyébként az elmúlt években sem sikerült, de hogyha jobban megvizsgáljuk ezt az egész helyzetet, akkor milyen hátulütői lehetnek annak, hogyha a kormány valóban nyélbe üti ezt a bizniszt?
1: Én több problémát is látok ebben az ügyben, hogyha tulajdonképpen ezeket levezetjük pontokban, akkor az első pont, amit én problémának látok, az az, hogy igen, a mezőgazdaság Szlovákiában évek óta nehéz helyzetben van. Hiányzik egy átfogó stratégia, hogy mit szeretne tulajdonképpen az állam elérni, hogy szeretné tulajdonképpen felvirágoztatni ezt az ágazatot, mivel van termőföldünk, van ugyebár vízünk is, tehát ezt nem tudjuk tulajdonképpen effektíven felhasználni a mezőgazdaságban. A második problémás pontot én a befektetőben látom, tehát hogy megjelent tulajdonképpen az emírségek ebben a történetben, és az első hallásra ugyebár egy sivatagi országról beszélünk, tehát ott olajkitermelés folyik az Egyesült Arab Emírségekben, és ebből hatalmas nyereségük van. És ők ezt a hatalmas nyereséget nem csak tulajdonképpen otthon fektetik be, tehát ugye láthatjuk, emírségekben van Abu Dhabi vagy Dubai is, és ott épülnek tulajdonképpen egyre, minden nap tulajdonképpen egy új felhőkarcoló, hanem ezt külföldön is befektetik, tehát hogy ők tudatosan fektetnek benne az egész világban. És hát ők olyan befektetők, akik tulajdonképpen ebből szeretnének profitot elérni, tehát a befektetés során ők nyereségre szeretnének majd a jövőben pályázni. És tulajdonképpen létezik az emírségekben egy Al-Dahra nevezetű holding, amely a mezőgazdasági befektetésekkel foglalkozik, és nem csak az Emírségekben, hanem az egész világon, tehát nekik vannak termőföldjeik és befektetéseik Afrikától, Ausztrálián keresztül, Európáig, mindenhol a világban, és egy nagyon tőkeerős investorról beszélünk, akinek több százmillió euró meg sem kottyan, hogyha lát ilyen egyszerűen kifejezni magunkat, és ők már megjelentek Európában is, tehát láthatjuk, hogy tőlünk délre, például Szerbiában elvettek egy mezőgazdasági céget, amely 17 ezer hektárt művel Szerbiában, és Romániában is megjelentek, tehát már az Európai Unióban is jelen vannak, ott pedig több mint 56 ezer hektárnyi földterületet művelnek, ez konkrétan ez az Aldahra nevezetű holding, és a legnagyobb gabona kitermelője Romániának, és tulajdonképpen az európai források a legnagyobb haszonélvezője is, mivel egy évekkel ezelőtti kimutatás alapján Romániában listavezetők, amely az Európai Uniós dotációkat jelenti. Úgyhogy egy tőkeerős investor építené ki tulajdonképpen ezt az öntözőrendszert, és hát egy stratégiai energiaforrás vagy forrás nyersanyag felett venni át valamilyen szinten az ellenőrzést, mivel hogyha tulajdonképpen egy külföldi cég felújítja az adott öntözőrendszert, akkor átfogó képet kap arról, hogy hol, mennyi, milyen mennyiségben és milyen mélyen található víz az adott országban, melyek azok a területek, amelyek tulajdonképpen a legtöbb vízzel rendelkeznek, és hát láthatjuk azt is tulajdonképpen, hogy Szlovákiában ugyebár a termőföld ára vagy értéke az kataszteri területektől kataszteri területenként változik, tehát vannak olyan területek, ahol erősebb az ára a termőföldnek, de vannak olyan területek, ahol nagyon alacsony. És én azt látom problémának, hogyha kiépítik tulajdonképpen az öntözőrendszert, akkor tulajdonképpen ezt valószínűleg bérbe fogják adni. Tehát valamilyen szinten tulajdonképpen a használatért bérleti díjat fog fizetni az a mezőgazdás. Az, hogy mekkora lesz ennek a bérleti díjnak a nagysága, és mely területeken lesz tulajdonképpen ez az öntözőrendszer kiépítve, mert még ez is egy nagy kérdés, hogy hol érdemes ezt az öntözőrendszert kiépíteni, mivel láthatjuk, hogy a tulajdonosi viszonyok a mezőgazdasági földterületeken nagyon tagoltak, tehát van rengeteg olyan földterülete, ahol még akár több száz tulajdonos is lehet, és nem történtek meg a földrendezések vagy komaszációk. Így én azt látom tulajdonképpen megoldásnak, hogy olyan területeken fog elsősorban tulajdonképpen megújulni az öntözőrendszer, ahol ezek már megtörténtek, tehát ahol a tulajdonosi viszonyok valamilyen szinten rendezettek. És ha a bérleti díjat fognak tulajdonképpen kérni ezért az öntözőrendszerét, akkor ezt használni is kell, tehát hogy azt fogja megkapni az adott földterület bérleti jogát az államtól, például az állam által tulajdonolt földterületeken, aki ezt használni is tudja és fogja. Viszont, hogyha egy mezőgazdasági szövetkezet vagy egy mezőgazdász nehéz helyzetbe kerül és ezt nem tudja fizetni, ezt a bérleti díjat a földbérleti díjával együtt, például egy ilyen aszályos év után, nem tudja fizetni a számlákat, felszámolás alá kerül például, akkor én látom azt tulajdonképpen lehetőségnek, hogy egy ilyen nagy holding nyugodtan segítő kezet nyújthat, és fokozatosan átveheti tulajdonképpen az ellenőrzést ezen földek fölött is. Tehát, hogy a vízvezeti képítése után tulajdonképpen megnyílik az út nekik arra is, hogy itt tulajdonképpen tovább terjeszkedjenek. És hát azt is láthatjuk, hogy a szlovák földalap az elmúlt években az állami földek bérbeadása során nem mindig effektíven járt el, és nem mindig annak adta oda tulajdonképpen a földet, aki idáig is rendesen használta azt. Láthatjuk, hogy vannak különböző büntetőjogi eljárások, amelyek arról szólnak, hogy a szlovák földalap egyes tagjai tulajdonképpen akár kenőpénzek által osztotta ki tulajdonképpen az adott földterület bérleti jogát egy mezőgazdasági csoportnak, és vannak olyan büntetőjogi perek, amelyek még nem zárultak le, tehát nem tudjuk, hogy ez igaz-e, de tulajdonképpen ott van a felkiáltó jel, hogy probléma van a szlovák földalapnál a bérleti szerződések megkötése során is, vagy mint a mai jelenleg is láthatjuk, hogy a szlovák földalapnak például jelzik az aligazgatója, akit nemrég menesztettek, ugye a Szlovák Föld Alap jelenleg nem ír alá bérleti szerződéseket, mivel nem tud aláírni, mivel nincs meg tulajdonképpen hozzá a vezetőségben a kellő számú szakember. Úgyhogy ezek kombinációja nekem mind azt mutatja, hogy szép és jó, hogy meg fog újulni az öntözőrendszer, de egy, hogy ezt nem szabadott volna tulajdonképpen amortizálni, nem szabadott volna megszüntetni, elhanyagolni az elmúlt években, és az helyett, hogy most hirtelen több aszályos év után, mivel több aszályos év is volt az elmúlt években, nem egy átfogó stratégiával szeretné ezt a minisztérium megoldani, hanem hirtelen a semmiből előkeresett egy külföldi investort, hogy majd ő megoldja a mi problémáinkat egy csettintéssel. Hát szerintem ez nem az út, amelyre nekünk szükségünk van.
0: Ilyen körülmények között mennyire biztató egyébként a jövőképünk, illetve miért lenne különösen fontos, hogy minden vízgazdálkodást és termőföldet érintő megállapodás átlátható körülmények között szülessen meg? Nagyjából másfél percünk van, de talán ez a főbb szempontok elemzésére elég lesz.
1: Igen, tehát ez véleményem szerint a 21. század legfőbb nyersanyaga a víz lesz. Tehát idáig ugye a 20. században főképp az olaj volt, láthattuk, hogy országok gazdagodtak meg ebből, például az emírségek is, de a 21. században én szerintem a második felében a víz lesz az, amely a legfontosabb lesz, és ezt nekünk létfontosságú, hogy megőrizzük, és megőrizzük tulajdonképpen a víz feletti ellenőrzési jogunkat is, mivel a vízkészletek az igaz, hogy az állam tulajdonában vannak, de arról már nem szól az alkotmány, hogy hogyan is van felhasználva tulajdonképpen például az öntözőrendszerek által a vízkészletünk, tehát ki fogja ezt ellenőrizni. Tehát ezt is szerintem az államnak meg kellene tartani ezt a fajta jogát. És fontos még azt is megjegyezni, hogy mindenfajta ilyen beruházásnak átláthatónak kell lenni, mert ne felejtsük el, hogy az elmúlt időszakban is láthattunk példát arra, hogy kiderültek különböző szlovákiai luxus ingatlanok tulajdonosainak hátterei, nevei, és hát azt meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Arab Emírségek nem egy európai demokratikus állam, tehát ott a tulajdonjogi rendszer nem átlátható annyira, mint nálunk, hogy tulajdonképpen felkeresünk egy ingatlan portált, és megtaláljuk, hogy az adott ingatlan tulajdonosa ki, hogy hívják őt. Úgymond nem fogott kiderülni tulajdonképpen, hogy nem-e került tulajdonképpen egy-két dubai luxus ingatlan, ne talántán akár szlovákiai ember tulajdonába, és nem tulajdonképpen valamilyen nyilvános fajta módon. Úgyhogy átláthatóság kell, hogy tulajdonképpen megőrizzük a legfontosabb nyersanyag feletti tulajdonunkat és ellenőrzésünket.
0: Ezúttal a legfontosabb stratégiai erőforrásunk kerülhet a politikai cserekereskedelem középpontjába, ugyanis minden jel arra utal, hogy egy arab befektető oldhatja meg a szlovákiai öntözőrendszerek problémáját. Arról, hogy milyen következményekkel járhat, hogyha a vízgazdálkodást, valamint a termőföldeket érintő döntések átláthatatlan körülmények között születnek, Bugár Viktor ingatlanjogászt kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek szép napot kívánok!
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.
3: Nyolc óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Idén sem indul zökkenőmentesen a jövő évi állami költségvetés tervezetének összeállítása, mivel több párt is olyan követelésekkel állt elő, amelyek teljesítése nélkül nem hajlandóak támogatni a büdzsé elfogadását. De mit szeretnének elérni az egyes tömörülések? És van anyagi fedezet az általuk szorgalmazott intézkedések megvalósítására? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Nyitrai Nóráé a szó.
2: Több európai város képviselője találkozik a losonci járásbeli Füleken, hogy Európa jövőjéről, valamint a települések közötti együttműködésről cseréljenek eszmét. A találkozót az Önkormányzatok Európai Platformja nemzetközi projekt keretében szervezik meg, tájékoztatott Mikus Kovács Klaudia, a város szóvivője. Az európai városok és falvak közötti kapcsolatok erősítését célzó projekt az Európai Unió aktuális kérdéseinek, valamint az önkormányzatok európai integrációs folyamatban betöltött szerepének megvitatását tűzte programjára. Fülek mellett részt vesz a projektben a magyarországi Széchenyi, a lengyelországi Gmina Ustrszki Dolne és a romániai Comuna San Craiu. A projekt fontos része az önkormányzatok közötti tapasztalatcsere. A rendezvény a Palóc napok és a Városi napok keretében zajlik. Vágselje önkormányzata lépéseket tesz a galambok túlszaporodásának megfékezésére. Egyre több lakos panaszkodott ugyanis, hogy rengeteg a galamb a városban, ami egészségi kockázatokat rejt és anyagi károkat is okoznak a madarak, indokolta döntését a városi hivatal. A közegészségügyi hivatal tájékoztatása szerint a galambok olyan kórokozókat terjeszthetnek, mint a klamídia vagy a szalmonella, illetve atkákat is, ami különösen veszélyes a legyengő immunrendszerű emberekre. Az év elején a város madárcsapdákat telepített a magas épületekre, a padlásokon és a tetőkön speciális ketreceket helyeztek el, amelyekbe eleséget és vizet tettek. 3 hónap alatt 318 galambot fogtak be, majd a városon kívül szabadon engedték őket. A városi galamb mellett örvös galamb is él a városban. A közönséges városi galambtól eltérően ez a faj védett, tilos befogni. Az állományt kizárólag a vadászok szabályozhatják. Rekordszámú lövedék került elő az elmúlt időszakban Nyitra megyében, hívta fel a figyelmet a kerületi rendőrség. Ennek fő oka a szárazság és az alacsony vízállás, de nem csak folyómedrekből bukkantak elő robbanó szerkezetek. Előkerült például a Dunából egy 48 mm-es amerikai gyártmányú puskagránát is. A szlovákiai tűzszerészek még sosem találkoztak ilyennel, tette hozzá a rendőrség. Feltehetően a szovjet katonákkal került ide, ugyanis a II. Világháború alatt a Land-Lease program keretében rengeteg fegyverszállítmányt kapott a Szovjetunió az Egyesült Államoktól. Nem csak a Dunánál találtak háborús lőszereket, hanem a nyitrai, a lévai és a vágselyei járásban is, például padlásokon, földmunkák során, valamint az ottani folyóvizekben. A rendőrség felhívta a lakosság figyelmét, hogy aki efféle gyanús tárgyra bukkan, semmiképp ne nyúljon hozzá, ne mozgassa, mivel a régi hadianyag is életveszélyes lehet. A leletet azonnal jelenteni kell a 158-as számon.
0: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, észak-keleti országrészben délelőtt még élénkebb lehet a szél, majd ott is legyengül a légmozgás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D2-es autópályán a Pozsony-Malacka közötti szakaszon Stonfa közelében útépítési munkálatok miatt mintegy 50 perces torlódás alakult ki. Az ellenkező irányban Pozsonyban, szintén a D2-es autópályán Magyarország felől érkezve, a Lafrancóni hídon zajló munkálatok miatt körülbelül 20 perc a menetidő növekedés. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc. A koalíció már szeptemberrel szerette volna készíteni a 2027-es állami költségvetés koncepcióját, mostanra azonban úgy tűnik, hogy ezek a tervek füstbe mentek. A politikusok ugyanis a tárgyalóasztalok helyett a tenger mellett töltötték a nyarat, ami azt eredményezte, hogy a büdzsé elfogadása kapcsán saját feltételeket támasztó kormánypártok álláspontja az elmúlt hetekben egyáltalán nem közeledett, így már a miniszterelnök Robert Fico is kénytelen volt elismerni, hogy rá és partnereire igen nehéz hetek várnak. A vonalban Sidóhá Zoltán gazdasági szakíró, az Újszó főszerkesztő helyettese. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: A költségvetésre az év törvényeként is szoktak hivatkozni, hiszen a büdzsé azon túl, hogy felrajzolja az állam pénzügyi működésének kereteit, általában a koalíció egységét is próbára teszi, mivel a különböző prioritásokkal rendelkező pártoknak valahogy közös nevezőre kellene jutnia, ez pedig nem mindig egyszerű feladat. Ebből az alapgondolatból kiindulva, ezúttal mennyire ígérkeznek nehéznek ezek a bizonyos tárgyalások?
1: Hát a nyár kétharmadát letudtuk, azonban a jövő évi nyomokban esetleg takarékosságot mutató állami költségvetésről még nem tudunk semmit, így szivódások sincsenek a kormányon belül, hiszen nem találkoznak voltak éppen egymással a politikusok. Ahogyan az ellenzéki SZSZ gazdasági szakértője Marian Viszkupics fogalmazott, szinte nem is találkozni a kormánypolitikusokkal, Denisza Szaková gazdasági minisztert a nyár eleje óta nem láttam. Valóban Szlovákia, mintha egy lehárót erett a mosoly országa volna, semmi válságtanácskozás a brutális asszály a stagnáló gazdaság miatt, ehelyett a hétvégén a pozsonyi várban ketrec harcosok mérkőzését rendezik meg. Közben Robert Fico felcsapott horvátországi influencernek, hetekig a tengerparttól örvendeztette meg a nagy érdeműt sekélyes videóival. Andrej Dankót utoljára egy kirándott sajtótársaságában látták, igaz inkább a sajtot tegye, mint az idegeinket a habókos ötleteit halva. Tény, hogy Matúz Sutaj-Estók belügyminiszter otthon tartja a frontot, ami esetében azt jelenti, hogy üzembiztosan a gerebjére lép, most éppen az orosz ipari kamerák beszerzésével sült fel nagyon. Tehát itt állunk felkészületlenül, kis hián a nyár végén letolt nadrágban, igaz, az újabb hőkupola alatt ez nem is annyira rossz megoldás, miközben a költségvetési tanács arra figyelmeztet, hogy jövőre minimum 1,2 milliárd eurót kéne megtakarítani ahhoz, hogy legalább hozzávetőlegesen közelítsünk a kitűzött hiánycélhoz. Ezt viszont szinte a sci-fi kategóriájába tartozik, hiszen választási évben az utolsó fillérig, azaz centig kiszokták porszívózni az államkasszát. Ahogy Marián Kocsis, a szlovák takarékpénztár elemzője hangsúlyozta, a kormány helyzetét tovább nehezíti, hogy a legegyszerűbb megoldásokat már előtték. A korábbi megszorító csomagok főként adó és járulékemelésre épültek, ami nem csak a vállalkozások versenyképességét rontotta, hanem ugye a háztartások anyagi helyzetét is. Hát ennek következtében a pénzügyminisztérium mozgástere jelentősen szűkült, tehát a következő körben inkább az adórendszer átalakítására, valamint a szociális kiadások megvágására lenne szükség. Nos, pont ez az utóbbi két dolog, ami üzembiztosan nem megy a Fico kormánynak, amelyik inkább jóléti csomagok, osztogatás, pénzügyi fedezet nélküli 13. nyugdíj terén jeleskedik. Tehát itt

0: A halasz egyelőre viszonylag szerény, csak az évi 930-940 millió eurót felemésztő, nyilván hitelből finanszírozott 13. nyugdíjhoz ragaszkodik, ami, mint köztudott, három évre be van fagyasztva 667 euró szinten. Egyben adómentessé tenni a legalább négy gyereket nevelő nők jövedelmét. A Szlovák Nemzeti Párt viszont hát közismerten nagy vonalú, ha a közpénzéről van szó. Most éppen a 90 év felettiek nyugdíját tornázná 800 euró fölé, ami legalább 80 milliós pluszkiadást jelentene, illetve a nyári idénymunkák adómentességének felső határát tolná ki. És akkor még nem említettük az SNS vadhajtását, a Rudolf Huliak fémjelezte formációt, amelyik zsarolási potenciáját bizonyára megvillantja majd a nagy költségvetési tanakodások közepette, de még nem fette fel ugye a lapjait. Ladislav Kamenický műkedvelő festőnek, tehát nem csak a színekkel kell majd varázsolnia, hanem a kiadási tételek kordában tartásával is, tekintve, hogy ő a pénzügyminiszter.
1: Tervei pedig bárkinek lehetnek, és feltehetően éppen Ladislav Kamenický pénzügyminiszter lesz az, aki elgáncsolja ezek megvalósítását, ami azon múlik majd, hogy van-e anyagi fedezete ezeknek a tervezett jóléti csomagoknak. Találhatnak erre finanszírozást, vagy tulajdonképpen borítékolható, hogy óriási összeveszésbe torkol majd a költségvetési vita, mert senki nem kíván majd engedni a 21-ből?
0: Bizonyára komoly veszekedések lesznek, hiszen emellett még a kormányt is szeretnék átalakítani, egészen konkrétan Andrej Danko, ugye a környezetvédelmi minisztert elbocsátaná szeptember deretával, és biztos, hogy lesz cigódás, mégpedig azért, mert 2027-ben parlamenti választás lesz, és ilyenkor mindenki jó színben szeretné önmagát feltüntetni. Az volna a korrekt, hogyha valaki kiadás növelő ötlettel rukkol elő, akkor egyben jelezni azt is, hogy honnan lesz erre pénz, tehát akkor melyik területen kell viszont megtakarítani, de többnyire a pártok, elsősorban az SNS vagy a Rudolf Huliak féle formáció nem így gondolkodik, hanem csak a kiadást látja, a bevétel növekedésének módját nem igazán, és ezzel nem is igazán törődik, tehát borítékolható, hogy augusztus legvégével, amikor először állítólag már összeülnek a témában, hát növekedni fog a feszültség, ami fokozódik szeptemberben, és elvileg október elején már kidagadt nyakiverő erekkel fognak érvelni a politikusok, és hát meglátjuk, mi születik ebből.
1: És feltehetően nem csak a feszültség nő majd, hanem elképzelhető, hogy az államadósság is, tekintve, hogy a miniszterelnök Robert Fico a nyár folyamán többször is arról beszélt, hogy ezen a téren egyáltalán nem állunk olyan rosszul, tekintve, hogy az euróövezet átlaga sokkal magasabb, mint Szlovákiáé, sőt, még Németország, Finnország vagy Belgium is kellemetlenebb helyzetben van, mint Pozsony, ezzel pedig sokan úgy vélik, hogy elkezdte előkészíteni a terepet a további költségvetés költekezésre vagy a pénzszórásra. De ebben a kérdésben miért nem hasonlítható össze Szlovákia az említett országokkal?
0: Hát a helyzet az, hogy a Fico kormány három egymás követő konszolidációs csomagja ellenére is, de viharosan nő Szlovákia államadósága, pedig ezek során ugye emelték a társasági és jövedelemadót, az egészségügyi járulékot, bevezették az eddig csak Magyarországon létező tranzakciós adót, mi több, átmenetileg két államünnepet is töröltek. Mindez alig segített, mivel az állam működését még véletlenül se tették olcsóbbá, így az Eurostat, tehát az Európai Unió Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedéve végén a hazai össztermékhez, tehát a GDP-hez viszonyított államadóság felkúszott 62,5%-ra, miközben 2025 végén ez a mutató 61,4% volt, azaz három hónap leforgása alatt az adósság 1,1%-pontot nőtt, ez így lehet, hogy sokat nem mond, viszont abszolút számokban kifejezve ez bizony közel 3 milliárd euró. Tehát egészen elképesztő összeg három hónap leforgása alatt, pláne ha abból indulunk ki, hogy 2025-ben éves szinten is csak 1 milliárd euróval nőtt az adósság.

0: vagy másképpen fogalmazva, közvetlenül a COVID-járvány előtt még 50%-os volt az idevágó mutató, napjainkban átléptük már a 60%-ot, 2028-ban pedig már átléphetjük a 70%-ot is, és ezen az úton járva további 10 év múlva a GDP 100%-át is elérheti az adósság állomány, legalábbis erre jelmeztetett Martin Schuster, a Költségvetési Felelősség Tanácsának tagja, aki egyben azt is hozzátette, és egy riasztó számot mondott be, hogy a 2026 március végi mintegy 87 milliárdos adósságállomány jövőre akár a lélektaninak számító 100 milliárd eurós határt is átugorhatja. Na most ezért nem nagyon léphetünk az úgynevezett görög útra, a durva eladósodás útjára, mert ezt a terhet nem igazán bírjuk magunkkal cipelni. Ugyanis tudni kell azt, hogy a gyorsuló eladósodás a magasabb adósságszolgálati terhekben és a magasabb hitelkamatok formájában csapódik le. Néhány éve még csak 1 milliárd eurót tett ki a kamatteher, napjainkban már évi 2 milliárdot, 5-6 év múltán ez felkúszhat 4 milliárd euróra. A legfontosabb hitelminősítő, a Standard & Poor's áprilisban már leminősítette Szlovákiát, az utóbbi 12 éve legrosszabb osztályzatát hozta a Fico kormány kétségbeesettem baltázott konszolidációs igyekezete, ezért nem járható hosszú távon ez az út, magyarán az egyre nagyobb adósság árán hát finanszírozott növekedés, amit szintén nem igazán láttunk.
1: A konszolidációnak tehát választási év ide vagy oda folytatódnia kellene, és ahogy ön is jelezte, kellemetlen élmények, valamint sikertelenség már bőven van a kabinet részéről, így már maga a kormány is érzi, hogy nem folytathatják azon az úton, ahol eddig jártak, és Robert Fico is jelezte, hogy más stílusban szeretnének haladni a nagy állami spórolással. De van bármi információnk arra vonatkozóan, hogy hogyan nézhet ki a gyakorlatban ez az új stílus, illetve mire kellene koncentrálnia a kormánynak, hogyha valóban azt szeretnék, hogy a konszolidáció hatékonyabb legyen?
0: Hát nem látni nyomait, hiszen mondom, csak Horvátországból küldte a kedélyeskedő videó bejátszásait, és hát tudni kell azt, hogy ugye Robert Fico már 2006 óta körünkben mozog, vagyis az ország élén át áll kisebb-nagyobb megszakításokkal, és így most már abszolút betonbiztosan kijelenthetjük, hogy sok mindenhez ért, elsősorban ugye a politikai áskálódáshoz, viszont a gazdasághoz végképp nem ért, tehát szerintem fogalma nincs, hogy mit tegyen, mindenféle ködös állításokkal bombássak, hogy valóban más stílus, nem okvetlenül a pénzügyek terén kellene megtakarítani, kérdem én akkor hogyan, tehát ez teljes képtelenség, mint ahogy többször is ígérték, hogy az államapparátus karcsúsítják, az ilyen téren az állami kiadásokat lefagják, tehát az állami alkalmazottak, a hivatalnokok bérkeretét szűkítik, 10%-ig még emlékezhetünk erre az ígéretből, természetesen égvilágon semmi sem történt. Egyetlen egy intézkedés volt, ami valóban valamelyest csökkentette a kiadásokat, ez pedig lenne a hamis támpénzesek elleni harc, ha lehet így fogalmazni. Tehát a szociális biztosító most már komolyabban veszi azt, ha valaki betegállományba vonul, és szigorú ellenőrzések vannak, és így egyetlen, tehát fél év alatt a 2024-hez képest mintegy 150 ezerre kevesebb támpénzes írtak ki idén, és így megtakarította 250-300 millió eurót, ami tényleg derék teljesítmény, hogy mondjak már valami jót is, de ez bőven nem elegendő ahhoz, hogy egyenesbe jöjjünk, hiszen ahogy jeleztem az elején, minimum 1,2 milliárd eurót kellene találni ahhoz, hogy a hiány körülbelül 4% környékére csökkenjen, mert ha nem, ha ezen az úton haladunk tovább, hogy csak szavak szintjén fogunk takarékoskodni, akkor az előzetes becslések szerint az államháztartás hiány 7,5 milliárd euróra is felkúszhat, ami egészen elképesztően magas mutató. Gondoljunk bele, hogy egy év alatt több mint 7 milliárd eurós adósságot felhalmozni, az tényleg rendkívül fájdalmas, márpedig ha így lesz, akkor a következő kormánynak egészen drámai állapotban kell átvenni a kormányzást, és határozott takarékossági intézkedéseket kell meglépnie. Hát félő, hogy ez lesz, és ehhez párosul még az a tény is, hogy már második éve 1% alatt maradt a gazdasági növekedés üteme, és jövőre legfeljebb 1,5%-ot valószínűsítenek, ami a hasonló gazdaságok teljesítményhez képest nagyon kevés. A gyenge teljesítmény miatt nyilván az életszínvonal sem növekszik, tehát a Szlovák Nemzeti Bank tavaszi prognózisa szerint idén a gazdasági növekedés egyesen 0,5% körül alakul, ami hát nem érezhető, és a jegybank egyben hozzátette, hogy a konszolidációs intézkedéseket már a lakosság is erőteljesen érzékeli. 2025 utolsó negyedében, tehát ebben benne van a karácsony is, egyértelműen csökkent a lakossági fogyasztás. Hát most ilyen előfeltételek mellett egy fáradt, leharcolt és szívódó kormánygarnitúra próbálja majd augusztus végétől megálmodni és levezényelni az egyelőre balladai homályba burkolózó 2027-es állami költségvetést. Ehhez sok sikert kívánok, elsősorban magunknak, hogy pénztárcánk bírja a kiadásokat, illetve az államkasszának is, hogy a szeptemberi választás idejére ne csak egy viseltes pizgombár válkodjon benne.
1: A helyzetet pedig tovább súlyosbítja a Költségvetési Felelősség Tanácsának figyelmeztetése, hiszen a szakértők arra figyelmeztették a kormányt, hogy az adósságfékről szóló törvény értelmében, amelyet egyébként az elszabadult államháztartási hiány aktivált, még úgy is kiegyensúlyozott költségvetést kellene a parlament elé vinniük, hogy júniusban túlélték a bizalmi szavazást. Kicsit költői a kérdés, de van érdemi esély arra, hogy eleget is tegyenek a jogszabályból adódó szankciónak?
0: Természetesen égvilágon semmi esélye nincs ennek, hiszen Szlovákia önálló történelmében még soha egyetlen esetben sem sikerült kiegyensúlyozott költségvetést összehozni, tehát ahol a kiadás és a bevétel nagysága egyforma. Mindig némi hiánnyal dolgoztunk, és ez a némi hiány lett egyre nagyobb, és most már gyakorlatilag a Covid óta évről évre óriási, ahogy itt beszéltem arról, ha nem teszünk semmit, csak jövőre bő 7 milliárd eurós lesz a hiány. Tehát csillagászati számokkal dobálózunk, ami hát rendkívül kellemetlen. Tehát rövidre varva a történetet, természetesen hiába vannak feltételek, szabályok, amelyeket mi magunk állítottunk saját magunknak, hogy ne legyünk tékozlóak, ennek ellenére egészen biztosan nem lesz kiegyensúlyozott költségvetés 2027-ben, már annak is örülhetünk, ha a hiányt esetleg a hazai össztermékhez viszonyítva 4%-ra leszorítják, tehát már ez komoly teljesítmény volt a részükről, de úgy érzem, hogy ez sem nézhető ki belőlük.
1: Bár az adósságfékről szóló törvény értelmében a kormánynak egy kiegyensúlyozott költségvetés tervezetét kellene a parlament elé terjesztenie, a kabinet feltehetően nem tesz majd eleget a jogszabályból adódó szankcióknak. A jövő évi büdzsé elfogadása azonban még így is nehézkesnek ígérkezik. Arról, hogy miért alakultak itt törésvonalak az egyes koalíciós pártok között, Sidóház Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm én is az érdeklődést.
1: És 8 óra 57 perckor nem csak állandó gazdasági szakértőnktől, de önöktől is elköszönök, kedves hallgatóink. Ugyanis ennyi fért napindító magazinunkba augusztus 14-én pénteken. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Fica János várja önöket. A hangmérnök Kubányi Péter és a hírszerkesztő Nyitrai Nóra nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! 2026. augusztus 14-én, pénteken, Marcell napján. Érdekes témával foglalkozunk ma délelőtt is, a mesterséges intelligencia lesz a téma. Hamarosan, részletesen is eláruljuk, mivel várjuk Önöket egészen déli 12 óráig, előtte azonban átadom a szót Nyitrai Nóra hírszerkesztőnek.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Nőtt az elégedetlen dolgozók száma, a többség elsősorban a bért kevesli. Ukrajna a Fekete-tengeri támadások kölcsönös leállítását javasolja. Folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. A Jobs Index felmérése szerint nőtt az elégedetlen dolgozók száma Szlovákiában. Többen érzik úgy, hogy belefásultak a munkájukba, illetve túlterhelik őket. A munkavállalók több mint fele ráadásul a fizetésével is elégedetlen. Öt kategóriában összesen 16 negatív munkahelyi érzést és tényezőt vizsgált a társaság. A többség egyszerre több negatív hatástól is szenved. A fő panasz a fizetésekkel kapcsolatos, a dolgozók 52%-ának meggyőződése, hogy többet kellene keresnie a jelenlegi munkakörében. Az Alma Career áprilisban 1001 fős reprezentatív mintán végzett kutatást, az alulfizetettség mellett a szlovákiai munkavállalók 48%-a úgy érzi, hogy a plusz munkáját egyáltalán nem becsülik meg, 45%-uk szerint pedig a kollégáik nem dolgoznak eleget, illetve nem igyekeznek eléggé. Továbbra sem szakadt meg a trópusi napok sorozata Szlovákiában, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Július 29-én kezdődött az országos hőhullám, amelynek legmelegebb szakasza augusztus 6-án és 7-én ért véget a déli országrészben. Ógyallán a tegnapi nappal együtt már 19 egymást követő napon emelkedett legalább 30 Celsius fokig a hőmérséklet, ami megegyezik az eddigi rekorddal. A meteorológusok szerint hétfőig továbbra is nagy az esély újabb trópusi napokra, így akár 23 napos sorozat is kialakulhat. A tartós meleg ellenére a száraz levegő miatt a hegyvidéki völgyekben jelentősen lehűlhet a levegő. Tegnap reggel két helyen gyenge talajmenti fagyot is mértek. A szlovákiai közlekedési vállalatok a nyári hőségben fokozottan ügyelnek az utasok egészségére és komfortjára. Ennek részeként a városi tömegközlekedés sofőrjeit is felkészítették arra, hogyan segítsenek a hőség miatt rosszul lett utasoknak. A sofőrök gyakorlati útmutatást kaptak a túlmelegedés és a hőguta tüneteinek felismeréséhez, valamint az alapvető elsősegélynyújtáshoz. Ha egy utas rosszul lesz, a sofőrnek szükség esetén biztonságosan meg kell állnia, gondoskodnia kell a megfelelő levegőellátásról és hűtésről, eszméleténél lévő utasnak pedig vizet is adhat. Eszméletvesztés, görcsök, légzési nehézség vagy hőguta gyanúja esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni. A közlekedési vállalatok a légkondicionált járművek használatát javasolják, és arra kérik az utasokat, hogy a hőségben ügyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre. Ukrajna azt javasolta Oroszországnak, hogy kölcsönösen állítsák le a polgári célpontok elleni támadásokat a Fekete-tengeren. A Reuters szerint Kijev közvetítőn keresztül juttatta el ajánlatát Moszkvához, amely egyelőre nem válaszolt. Törökország korábban mindkét felet a Fekete-tengeri támadások leállítására szólította fel. A konfliktus miatt az ukrán gabonaexport augusztusban 76%-kal esett vissza éves összevetésben. Svédországban 15-ről 14 évre csökkentették a büntetőjogi felelősségre vonhatóság alsó korhatárát. A parlamenti döntést a bűnbandák egyre fiatalabb tagjainak növekvő száma indokolta. A kormány eredetileg 13 évre csökkentette volna a korhatárt, de nem tudta megszerezni hozzá szükséges támogatást. A parlament emellett a fiatalkorúak büntetését is szigorította, a 18 év alatti elkövetőket akár 18 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Az új szabályozás szeptember 10-én lép hatályba. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Milák Kristóf 100 pillangón, a magyar férfi gyorsváltó pedig 4x100 méteren aranyérmes lett a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágóján Zabrze Ferencváros 1-1, a Fradi 2-1-es összesítéssel jutott a rájátszásba. A Konferencia Liga selejtező harmadik felvonásának visszavágóin Dac Twente 3-3 és Győr Riga 1-1. A hollandok 9-3-as, a lettek 2-1-es összesítéssel jutottak tovább.
1: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó, napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, észak-keleti országrészben délelőtt még élénkebb lehet a szél, majd ott is legyengül a légmozgás. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán a kikötői hídon, a repülőtér felé haladva három személygépkocsi ütközött egymásnak. A bal sávot lezárták, az arra közlekedők körülbelül egy órás várakozásra számítsanak. Ezen kívül még egy baleset Csifárnál Nyitra felé haladva egy kamion elütött egy járókelőt, körültekintően vezessenek a gyalogos átkelőknél. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Mai műsorunkban megismételjük a mesterséges intelligenciáról. Tavaly októberben készült nagy interjúnkat. A beszélgetés első részét a 10 órai hírek után, a folytatást pedig 11 óra után hallhatják. Sokan tartanak tőle, mások áldásként tekintenek rá, de valójában még csak most tanuljuk, hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával. Vajon elbutítja-e majd az emberiséget, vagy éppen ellenkezőleg segíti-e majd a fejlődésünket, és milyen lehetőségeket, veszélyeket tartogat, valamint mi történik majd akkor, ha megjelenik az emberi képességekkel vetekedő általános mesterséges intelligencia. Beszélgetésünkben szóba kerül az MI, vagy angolul AI társadalomra gyakorolt hatása is, valamint lehetséges előnyei és kockázatai is. Egyre többen tekintenek ugyanis az MI-re barátként, olykor társként. Sokan lelki problémáikkal is hozzáfordulnak, és mind nagyobb szerepet kap az oktatásban, valamint a munkánk során is. Kis Gergely mesterséges intelligencia szakértővel, az Attrektó ZRT társalapítójával és elnökségi tagjával még tavaly októberben beszélgettem, a teljes interjút tehát a mai műsorban hallhatják újra. Hamarosan jövünk vissza a névnapi köszöntővel és a mai nap eseménynaptárával, de ebben az órában színes hírek és lapajánló is lesz még. Kubányi Péter hangmérnök kollégám nevében is számítok megtisztelő figyelmükre, ha tehetik, tartsanak velünk!

Névnapi köszöntőnk következik. Augusztus 14-én Marcell napja van. Ez egy latin eredetű név, melynek jelentése Mars istenhez tartozó, illetve harcias. A Marcellus családnévből származik, amely a Marcus név becézéseként jött létre. Legismertebb magyar becézet formája természetesen a Marci. Boldog névnapot kívánunk tehát minden Marcellnek és Marcinak.

Kedves hallgatóink, hallgassák meg kérem a mai nap esemény naptárát. 1945-ben ezen a napon Japán elfogadta a Potsdami nyilatkozat feltételeit és bejelentette feltétel nélküli kapitulációját, amivel gyakorlatilag véget ért a II. Világháború. A döntést a hiroshimai és nagaszaki atomtámadás, valamint a Szovjetunió Japán elleni hadba lépése előzte meg. A hivatalos kapitulációs okmányt szeptember 2-án írták alá a USS Missouri hadihajó fedélzetén. Ezt tekintik máig a világháború hivatalos lezárásának. 1952-ben ezen a napon hunyt el Marcel Lobens, francia barlang kutató, miután egy nappal korábban lezuhant a Pireneusokban található Pierre Saint-Martin barlang mélyén. A felszínre emelésére használt szerkezetkábele elszakadt, Lobens pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy társai hosszas mentési kísérlete ellenére sem tudták megmenteni. Emlékére augusztus 14-én tartják a barlangászok világnapját, amely a föld alatti világ kutatóinak bátorságára és veszélyes munkájára is felhívja a figyelmet. 215 éve ezen a napon született Edinburgh-ban Adam Clark, vagyis Clark Ádám, skót mérnök, a Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. A Lánchíd terveit névrokona William Turney Clark készítette, Clark Ádám pedig közel 10 éven át irányította a kivitelezést, majd végleg Magyarországon telepedett le. Munkásságával jelentősen hozzájárult Pest és Buda fejlődéséhez. Emlékét a Lánchíd és az alagút közötti Clark Ádám tér is őrzi. 70 éve ezen a napon hunyt el Bertolt Brecht, német drámaíró, költő és rendező, a 20. századi színház egyik legnagyobb hatású megújítója. Legismertebb művei közé tartozik a Koldus opera, a Kurázsi mama és gyermekei, a Galilei élete, valamint a Szecsuáni jólélek. Az Epikus Színház megteremtőjeként azt akarta, hogy a néző ne csupán érzelmileg azonosuljon a szereplőkkel, hanem kritikusan gondolkodjon a színpadon látott társadalmi és politikai kérdésekről. Elidegenítő effektusokra, dalokra és színházi illúzió tudatos megtörésére épülő módszere világszerte alapvetően megváltoztatta a színjátszást, és máig hat a színházra és a filmművészetre. Ma ünnepli 60. születésnapját Holly Berry, amerikai színésznő, modell és egykori szépségkirálynő. Olyan filmekkel vált világhírűvé, mint az X-Men, a Karthal, a Haj meg máskor című James Bond film és a Macskanő. A Szörnyek keringője című drámában nyújtott alakításáért 2002-ben első afroamerikai nőként nyerte el a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Drámai hősnőként, akciósztárként és producerként is egyaránt maradandó nyomot hagyott Hollywoodban, történelmi Oscar győzelme pedig fontos mérföldkő volt a fekete színésznők képviseletében.

0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg színes híreinket!
1: Egy kivételesen jó állapotban fennmaradt 85 millió éves kígyó fosszília került elő Brazíliában. A Tamataremirim a késő kréta időszakból származik, és azért különleges, mert három dimenzióban, szinte teljes épségben maradt fenn. A Princeton Egyetem kutatói a koponya és az agyüreg lenyomatának vizsgálatával próbálták kideríteni, hogyan élhetett az állat. Eredményeik szerint a kígyó elsősorban a talajban mozoghatott, és ásásra is alkalmas lehetett, miközben más korai kígyófajok inkább a felszínen vagy akár vízi környezetben éltek. A kutatás így arra utal, hogy a kígyók már evolúciójuk kezdetén többféle élőhelyhez alkalmazkodtak. A kutatók szerint ezért valószínűleg nem egyetlen környezetből indult a kígyók fejlődése, hanem már korán változatos életmódok alakultak ki közöttük. Egy különleges 65 millió éves korallfosszília rejtőzött egy erdei szentélyben Indiában, amelyet generációk óta tisztel a bajga őslakos közösség. A leletre Madhya Pradesh állam Dindori körzetében figyeltek fel, amikor a helyi régészeti és geológiai örökséget dokumentáló szakemberek fényképeken látták a különös templomszerű kőképződményt.

Nem találtak fertőzött ázsiai tigris szúnyogot Szlovákiában, a faj elterjedtségéről azonban nincs pontos kép, mert az országban nem működik átfogó monitoringrendszer. Viktória Csabanová, a Szlovák Tudományos Akadémia Virológiai Intézetének kutatója szerint a tigris szúnyog önmagában nem veszélyes, de több mint 20 féle vírust terjeszthet, köztük a denge, a zika és a chikungunya vírust. Szlovákiában évente több behurcolt megbetegedést regisztrálnak, helyi terjedést azonban eddig nem mutattak ki. A szakember szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. A kertekben és a házak körül található vízgyűjtő edényeket rendszeresen ki kell üríteni és tisztítani, a nagyobb víztartályokat pedig érdemes hálóval lefedni. A tigris szúnyog ugyanis kis mennyiségű állóvízben is képes szaporodni.

Ha az előttünk álló hétvégére még nincs programjuk, érdemes betervezni egy kis csillaglesést is. A perszeidák ugyan szerda éjjel és csütörtök hajnalban érték el idei maximumukat, de ma este, sőt szombaton és vasárnap is elcsíphetünk még néhány látványos hullócsillagot. Sötét, fényszennyezéstől mentes helyen akár óránként 10-20 meteort is láthatunk, bár ehhez némi türelem és persze derült égbolt is kell. A perszeidák valójában a Swift-Tuttle üstökös, hátrahagyott porszemcséi, amelyek a Föld légkörébe érve felizzanak. Nevüket onnan kapták, hogy látszólag a Perseus csillagkép felől érkeznek, de az égbolt bármely részén feltűnhetnek. Távcsőre nincs szükség, keressenek egy sötét, nyílt helyet, nézzenek az égbolt nagyjából északkeleti része felé, és adjanak a szemüknek legalább 20 percet, hogy megszokja a sötétséget. A legjobb időszak éjfél után és hajnal előtt lesz. És ha meglátnak egy hullócsillagot, ne felejtsenek kívánni valamit.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Sokan félnek tőle, mások pedig áldásnak tartják a mesterséges intelligencia megjelenését. Valóban elbutítja-e majd az emberiséget, vagy épp ellenkezőleg segíteni fog-e nekünk a fejlődésben? Milyen veszélyeket és lehetőségeket tartogat az MI, vagy angolul AI, és mi fog történni, ha valóban megjelenik a nagy erejű mesterséges intelligencia? A témáról Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel beszélgettem még tavaly októberben. Ennek ismétlését hallhatják mai műsorunkban, az interjú első részét az előttünk álló órában hallhatják, de előbb a szó Nyitrai Nóra hírszerkesztőjé.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A közlekedési vállalatok felkészítették sofőrjeiket, hogyan segítsenek az utasoknak a hőségben, szigorították a büntethetőségi korhatárt Svédországban. Folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket! A Jobs Index felmérése szerint nőtt az elégedetlen dolgozók száma Szlovákiában. Többen érzik úgy, hogy belefásultak a munkájukba, illetve túlterhelik őket. A munkavállalók több mint fele ráadásul a fizetésével is elégedetlen. Öt kategóriában összesen 16 negatív munkahelyi érzést és tényezőt vizsgált a társaság. A többség egyszerre több negatív hatástól is szenved. A fő panasz a fizetésekkel kapcsolatos, a dolgozók 52%-ának meggyőződése, hogy többet kellene keresnie a jelenlegi munkakörében. Az Alma Career áprilisban 1001 fős reprezentatív mintán végzett kutatást, az alulfizetettség mellett a szlovákiai munkavállalók 48%-a úgy érzi, hogy a plusz munkáját egyáltalán nem becsülik meg, 45%-uk szerint pedig a kollégáik nem dolgoznak eleget, illetve nem igyekeznek eléggé. Továbbra sem szakadt meg a trópusi napok sorozata Szlovákiában, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Július 29-én kezdődött az országos hőhullám, amelynek legmelegebb szakasza augusztus 6-án és 7-én ért véget a déli ország részben. Ógyallán a tegnapi nappal együtt már 19 egymást követő napon emelkedett legalább 30 Celsius fokig a hőmérséklet, ami megegyezik az eddigi rekorddal. A meteorológus szerint hétfőig továbbra is nagy az esély újabb trópusi napokra, így akár 23 napos sorozat is kialakulhat. A tartós meleg ellenére a száraz levegő miatt a hegyvidéki völgyekben jelentősen lehűlhet a levegő. Tegnap reggel két helyen gyenge talajmenti fagyot is mértek. A szlovákiai közlekedési vállalatok a nyári hőségben fokozottan ügyelnek az utasok egészségére és komfortjára. Ennek részeként a városi tömegközlekedés sofőrjeit is felkészítették arra, hogyan segítsenek a hőség miatt rosszul lett utasoknak. A sofőrök gyakorlati útmutatást kaptak a túlmelegedés és a hőgutta tüneteinek felismeréséhez, valamint az alapvető elsősegélynyújtáshoz. Ha egy utas rosszul lesz, a sofőrnek szükség esetén biztonságosan meg kell állnia, gondoskodnia kell a megfelelő levegőellátásról és hűtésről, eszméleténél lévő utasnak pedig vizet is adhat. Eszméletvesztés, görcsök, légzési nehézség vagy hőguta gyanúja esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni. A közlekedési vállalatok a légkondicionált járművek használatát javasolják, és arra kérik az utasokat, hogy a hőségben ügyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre. Ukrajna azt javasolta Oroszországnak, hogy kölcsönösen állítsák le a polgári célpontok elleni támadásokat a Fekete-tengeren. A Reuters szerint Kijev közvetítőn keresztül juttatta el ajánlatát Moszkvához, amely egyelőre nem válaszolt. Törökország korábban mindkét felet a Fekete-tengeri támadások leállítására szólította fel. A konfliktus miatt az ukrán gabonaexport augusztusban 76%-kal esett vissza éves összevetésben. Svédországban 15-ről 14 évre csökkentették a büntető jogi felelősségre vonhatóság alsó korhatárát. A parlamenti döntést a bűnbandák egyre fiatalabb tagjainak növekvő száma indokolta. A kormány eredetileg 13 évre csökkentette volna a korhatárt, de nem tudta megszerezni hozzá szükséges támogatást. A parlament emellett a fiatalkorúak büntetését is szigorította, a 18 év alatti elkövetőket akár 18 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Az új szabályozás szeptember 10-én lép hatályba. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Milák Kristóf 100 pillangón, a magyar férfi gyorsváltó pedig 4x100 méteren aranyérmes lett a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágóján Zabrze Ferencváros 1-1. A Fradi 2-1-es összesítéssel jutott a rájátszásba. A Konferencia Liga selejtező harmadik felvonásának visszavágóin Dac Twente 3-3 és Győr Riga 1-1. A hollandok 9-3-as, a lettek 2-1-es összesítéssel jutottak tovább.
1: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó, napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, észak-keleti országrészben délelőtt még élénkebb lehet a szél, majd ott is legyengül a légmozgás. Délelőtt 12 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Forgalmi dugó van Pozsonyban, a Pionierszkán a Récsei út irányába körülbelül 10 perces fennakadással vagy várakozással számoljanak az arra autózók. Ezen kívül az R7-es autópályán a Somorja nyugat Pozsony felé vezető kereszteződés után körülbelül 10-15 perc a várakozási idő. Ezen kívül radar méri a sebességet Léván, a Drusztyevnyickán, a Clovnaft töltőállomásnál, valamint Kenyhec községben Magyarország felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
4: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Beszélgető partnerem Kis Gergely, az Atrektó ZRT társ alapítója és igazgatósági elnöke, mesterséges intelligencia szakértő. Különböző jóslatokat olvasni és hallani a mesterséges intelligenciával, vagyis az AI-jal kapcsolatban. Vannak köztük pozitívak és vannak negatívak is. Különböznek tehát a vélemények azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni, hogyha 2030-ban megjelenik az általános intelligencia. Sokan veszélyesnek tartják, sokan pedig áldásnak tekintenek rá. Neked mi a véleményed, mire számíthatunk?
1: Mind a kettő áldás, és átok egyszerre. De ez ugye a legtöbb technológiára igaz egyébként, amit az elmúlt néhány száz évben végignéztünk, a különböző ipari forradalmak, hogy hogyan alakultak. Mindennek van jó meg rossz oldala, amikor mondjuk az autókat feltalálták, akkor ugye az egy hatalmas erőleépés, gondolj bele, hogy autó nélkül milyen civilizációnk vagy világunk lenne, egész más formája lenne, mint a mostaninak. Ugyanakkor meg senki nem gondolt arra, hogy egyébként a évszázadnak a végére, vagy 2025-re az üvegházhatást okozó gázoknak a kibocsátása az részben ugye a járműforgalomból adódik, és akkor mellesleg teremtettünk magunknak egy óriási problémakört. Tehát ugyanígy gondolkodom egy kicsit az AI-jal is, hogy fantasztikus dolgokat fogunk elérni. Új tudományterületek, hosszabb élet, boldogabb élet, magasabb fogyasztás, ugye az nem kapcsolom össze a magasabb fogyasztást a boldogabb életen, azt hiszem semmi közel egymásnak kettőz, de hogy magasabb GDP, tényleg oktatás hatékonyabb, akár hogyha ugye a Ray Kurzweil, a híres futurológusnak ugye a gondolata még odáig is elmegy, hogy ugye ki akarunk lépni a bolygóról kozmikus léptékekben, akkor az is az AI, tehát hogy azt is az fogja elhozni. A másik oldalon meg nyilván egy csomó negatív vonzata lesz, ugye az állásukat sokan féltik, meg hogy az álláspiacon vagy a munkaerőpiacon milyen átrendeződés várható, szerintem jelentős átrendeződés várható, de én nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy itt ilyen 80%-os munkanélküliségekre kell felkészülni, tehát én egyáltalán nem osztom ezt a véleményt, szerintem lehet, hogy lokálisan mondjuk néhány éven belül lesz valami kis lokális mélypont, hogy akkor hirtelen majd mindenki azt hiszi, hogy az AI fogja elvégezni a munkáját, de valójában nem. Tehát én azt gondolom, hogy egy ember, aki ide született erre a világra, és akkor valamit teremteni akar, meg valami célja van az életben, az mindig is fog tudni értékteremtő tevékenységet végezni, úgyhogy én nem félek ettől a tömeges munkanélküliségtől, de épp elég az, hogyha egy-két évre elveszik az az álláshoz éppen, amiben dolgozol, mert oda mondjuk erősebben érkezik meg az AI, és nagyon sok ilyen lesz, hosszú távon ettől nem tartok. Úgyhogy mind a két oldala meg lesz. A legnagyobb nehézségnek azt látom jelen pillanatban, hogy ugye az emberek azoknak egy bizonyos része kezdettől egy kicsit megőrülni ettől az AI technológiától, mert nem feltétlenül tudja helyén kezelni. Társalogtam a ChatGPT-vel, illetve megnéztem kutatásokat is ezzel a témával kapcsolatban, mert nagyon érdekel, hogy ugye vannak olyan emberek, a populációnak egy ilyen 10-20% közötti része, akik hajlamosabbak az összeesküvés elméleteknek a befogadására. Sokféle összeesküvés elmélet lehet, Laposföldtől kezdve a millió dolog, és én kicsit azt gondolom, hogy ugyanezek az emberek, akik nagyon könnyen befogadják ezek a dolgokat, azok lehet, hogy hajlamosabbak arra is, hogy egy ilyen technológiát, mint például a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy a Claude, ezek a fejlett AI-ok, nem a helyén kezeli, hanem más lát mögé, mint ami. És akkor vagy éppenséggel a saját életében a helyén kezeli, tehát ő úgy gondolja, hogy neki pont társra van szüksége mondjuk, és akkor itt találja meg a társát. Ez teljesen oké, de hogy a következő években ezzel kell valamit kezdenünk, de lehet, hogy azt fogjuk kezdeni, amit egyébként sok más technológiával is, a számítógép, az okostelefon, az internet, hogy normalizálódik a dolog. Persze, lesznek emberek, akik majd máshogy kezelik ezt, közelebb engedik magukhoz, vagy valami, és most lehet, hogy egy kicsit így ilyen furcsán nézünk erre, mert nem szoktuk meg, hogy társként lehet tekinteni valami szilícium alapú dologra, de később meg majd eljuthatunk idejük.
0: Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint minden más új eszközt, ami a történelem folyamán, a civilizáció során megjelent az emberiség életében, az AI-t is meg kell tanulnunk kezelni. Ugyanúgy, ahogy amikor az internet is megjelent, nem csak mint például az autót, ha veszük például, azt is meg kellett tanulnunk kezelni, de az internetet máig még sajnos sokan nem tudják helyesen kezelni. Ez azt jelenti, hogy az AI-t is meg kell tanulnunk, és talán lesznek olyanok, akik sosem fogják akarni vagy elfogadni az AI létezését, valakik meg fognak tudni ebben a világban teljesen szimbiózisban létezni az AI-jal közösen?
1: Szerintem az AI-t könnyebb lesz egyébként megtanulni kezelni, mint az internetet, mert kevésbé absztrakt. Tehát, hogy pont azt kínálja, hogy a saját nyelveden tudsz vele beszélgetni, hogyha most fejlősz egy ChatGPT-t, akkor igazából teljesen mindegy, hogy ki vagy, mi vagy, 50x nyelven folyékonyan beszél, óvodás szinttől kezdve a 7 diplomás PhD professzorok nyelvén is beszél, tetszőleges témához ért, tehát az, hogy őt nehéz lenne elsajátítani a kezelését, azt szerintem nem igaz, mert hogy pont, hogy könnyű lesz, könnyebb, mint az internet. Viszont biztos sokan lesznek olyanok, akik nem akarnak ilyet, valami elvi okok miatt például, hogy ő nem akarja, hogy az mondjuk a saját adatai belekerüljenek ebbe a nagy rendszerbe, mert nem lehet abban biztos, hogy ez mondjuk 5-10-20 év múlva hova vezet, vagy elutasítja egyáltalán ezt a fajta dolgot, de technológiai okokból nem hiszem. Az internetet említetted, egyébként igen, nagyon érdekes, hogy a Google keresőt szerintem nagyon kevesen használják jól. Nem is az, hogy jól, mert sok nyilván mindenki, aki használja, az megtalálja, amit keres, de hogy ott ugye nagyon sok operátort lehet használni, csomó krikszkrakszokat bele lehet írni a keresőmezőbe, hogy ne finomítsd a keresésedet. Lehet azt nagyon mélyen használni, de nem tudom, 100 emberből 2, aki úgy használja, hogy amiket megenged. És az autót is említetted, én is szoktam említeni, amikor ilyen technológia, meg ilyen ipari forradalom dolgokról beszélünk, hogy az autó is egy olyan eszköz, amit lehet alapvetően mindenki jóra használ, mert eljut a munkájére, meg elmegy a családjához. De ugye, hogyha most én innen elindulok, nem tudom, Budapestre, vagy akárhova, akkor nyugodtan el is üthetnék egy csomó embert, mert másfél tonna, megyek 100-zal, azt ütök el valójában, akit akarok, de mégsem így használjuk, és ez mondjuk nálam egy pozitív jel arra nézve, hogy az AI eszközöket is fogjuk tudni majd felelősen használni, meg a célnak megfelelően használni, de amúgy autóval is járnak, nem tudom én, betörni valahova, meg embereket is néha ütnek el vele, meg azt is veszélyesen használják, gázolások, ütközések, nem tudom mi, tehát hogy annak is van egy olyan területe, ami végsősorban káros a társadalomra.
0: Beszélgető partnerem Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértő. Az egyik gyakori félelem, ami az utóbbi időben megjelenik az AI-jal kapcsolatban, hogy ugye az emberiség elbutulását, elkényelmesedését, illetve a kritikus gondolkodás megszűnését hozhatja magával az AI, hiszen helyettünk majd megcsinál, eldönt mindent, és ugyanúgy, ahogy eddig az internetet vagy a Google-t arra használtuk például, hogy keressünk információkat, találjunk és gyűjtsük össze, most már ezt is megcsinálja helyettünk az AI. Hogy látod, van ennek veszély? Széje, illetve ha igen, akkor hogyan és miért?
1: Ma muszáj egyszerre működnie, tehát 25-ben aki AI-t használ produktívan, tehát a munkájában használja, és más emberek múlnak azon, más embereknek a nem tudom, a sorsa munkája, mondjuk egy tanár, vagy akár egy orvos, vagy egy akárki a kép, tehát valójában mindannyiunk, muszáj kritikusan használni, kritikus gondolkodással, mert ugye ma még nem zártuk ki teljesen ezeket a halucinációs dolgait az AI-nak, hogy ő idő.
0: Sokszor mond valótlanságokat, hogy kitalál valamit.
1: Így van, és hogyha te ezt átengeded magadon, mondjuk a klasszikus példa a diplomamunka, megírod a diplomát, kedves ChatGPT, ír nekem egy diplomamunkát, a nem tudom én, magas raktári logisztikai rendszerek üzemeltetéséről, és akkor megnyomod az entert, 8 perc múlva kész a diplomunkád. És hogyha ezt te így simán átengeded a professzornak, és ő elolvassa, akkor az egyes. Tehát, hogy abban biztos vagyok benne, hogy egy 50 oldalas vagy 80 oldalas diplomunkában számtalan olyan hiba lesz, ami ha úgy terveznél meg egy magas raktárat, akkor az összedőlne, meg nem működne jól, mert hogy jelen pillanatban ezek nem hibátlanok. Most, hogyha kímélni akarod magad, nem akarsz gondolkodni, akkor megteheted azt, hogy kritikátlanul átengeded, de ezt csak egészen addig teheted meg, amíg egyszer csak bele nem szaladsz valami nagy pofonba.
0: Na jó, de hogyha később például 5-6 év múlva még intelligensebb lesz, és már egy hibátlan anyagot tud elkészíteni, akkor mi lesz?
1: Nem tudom, hogy 5-6 év múlva mi lesz, te egyáltalán nem. Jelen pillanatban ezek a nyelvi modellek, ugye Large Language Model, LLM, nekik nincsen saját akaratuk. Tehát, hogy nem is tudok olyanról egyébként, hogy lenne, vagy lehetne, vagy tehát valahogy ez így nem merül fel ez a dolog. Ha viszont neki nincsen, akkor kinek van? Hát akkor neked van, nem? Tehát, hogy mindig is nekünk kell, illetve a belátható időtávon belül mi fogjuk irányítani ezeket a dolgokat, és hogyha azt mondod, hogy ellustul az ember, nagyon érdekes ez a gondolatmenet, mert én is több kutatást olvastam arról, itt volt ugye a Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen egy olyan kutatás, amit nem fejeztek aztán be, mert a diákság egy része felháborodott rajta, hogy valakik használhattak ChatGPT-t, vagy valami ilyen AI eszközt, a csoport másik fele meg nem használhatott AI eszközt, és a cikk, amit olvastam, annak az volt a végső konklúziója, olyan nagyon meredeken fogalmazott a cikk, hogy nem használták az emberek az agyukat. Tehát, hogy azok az emberek, akik használhattak ilyen AI eszközöket, azok konkrétan nem használták az agyukat, hanem így durván nyersen, amíg szöveg ki, azt már adtuk is tovább. Illetve volt még egy olyan kutatás, amikor azt meg pont a hétvégén szaladtam bele, hogy koponya MR-t vizsgáltak, és akkor azt állapították meg, hogy akik használják a ChatGPT-t, azoknak valami alacsonyabb szinten működik az agyuk. Ugyanakkor, hogyha saját magamra gondolok, hogy én hogy használom az eszközöket, meg a körülöttem lévő olyan emberek, akik aktívan AI-oznak, ennek az ellenkezője igaz. Tehát, hogyha én magam a saját megéléseimet próbálom szavakba önteni, látva azt, hogy a ilyen motivált, elhivatott AI-os kollégáim, ismerőseim, szikrázik az agya mindenkinek. Tehát nem, hogy nem elfárad, hanem, hogy estére úgy dőlsz be az ágyba, mert egész nap pörgetted, forgattad, próbálkozol így, próbálkozol úgy, ilyen kódot írsz, olyan szoftvert nézel, folyamatosan mocorog. Tehát én nem élem azt meg, úgy érzem, hogy a kevesebb gondolkodás irányába mennék, de lehet, hogy mondjuk ez azért más, hogyha valaki egy AI szakértőként használja és tanulja meg a rendszereket, vagy mondjuk laikusként, aki csak a munkájához használja.
0: Igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy ugye viszont te meg a cégben lévő kollégáid benne vannak ebben a világban, és az AI-jal szorosan együtt dolgoznak, sőt, talán a mindennapjaik szerves része. Viszont az átlagember, aki mondjuk csak eszközként fog vele találkozni, és majd engedi, hogy mindent megoldjon helyette, akkor az valóban nem veszélyezteti-e majd abban a tekintetben, hogy mondjuk a gondolkozást, a felületességet fogja előtérbe hozni, a gondolkozást pedig elnyomni.
1: Lehet ilyen. Ugye van egy olyan evolúciós története a Homo sapiensnek, hogy mi nem szeretjük, valójában nem szeretjük használni az agyunkat, mert féltjük a cukrot. Nagyon nehéz volt 200 évvel ezelőtt, tök nehéz volt cukrot találni a természetben, mint a maci, hogyha talál véletlen mézet, akkor ugye örül neki. És hogyha már megtaláltad a cukrodat, akkor utána ugye óvod. Tehát valójában ez a természetes lustaság, hogy az ember, ha teheti, akkor óvja a kalóriát, meg a cukrot, amivel ő ugye dolgozik. És akkor ez vezethet oda, amit mondasz, de igazából maga az internet is ugyanígy működik, hogy bizonyos dolgokat készen megkapsz az internettől, és nem feltétlenül mész utána, sőt, maga a tudomány is így működik, hogy te elhiszed a nem tudom milyen tudósnak, hogy ő akkor most kikutatta a étel intoleranciával kapcsolatos kutatások, azt mutatják, hogy így meg úgy kell viselkedni, meg táplálkozni, de te nem fogsz utána menni a mélyének ennek, hogy ez hogy van sejtszinten, meg genetika, meg nem tudom mi, mert azt valaki már megcsinálta. Most a ChatGPT-nél, vagy valami más AI rendszernél, ugyanezt gondolom, hogyha készen megkapod az eredményedet, akkor utána te annak örülni fogsz, hogy nem kell dolgozni, nem kell az agyadat fárasztani, mondom még egyszer, ez egy természetes evolúciós történet, és akkor ilyen módon előemésztve kapod az infót, de ez megint nem új, ez egy több évszázados történet, és amennyiben ez korrekt, amit jól megkapsz előemésztve, akkor ezzel nincs is szerintem semmi probléma. Akkor van a baj, hogyha nem jó információt kapsz, és elfogadod jónak.
0: Igen, ugye látjuk az interneten is említetted, hogy az internet is hasonlóan működik, viszont látjuk az eredményét, hogy a kritikai gondolkodás már már egyre kevesebb, az emberek jobban elhiszik az álhíreket, gyakorlatilag jobban elhiszik azt, amit az interneten látnak, ahelyett, hogy ők maguk utána járnának. Tehát, hogy ezt nem fogja még jobban elfolytani, illetve a másik oldalról nézve erősíteni ezt a vonalat az AI megjelenése.
1: Ennek is két oldala van. Az egyik az, hogy lehetne azt mondani, hogy igen, igen, akkor majd az emberek egy kicsit elbutulnak, mert elég egyszerű kérdés feltenni, hogy megkapd a választ gondolkodás nélkül. A másik oldalon meg, és erre is vannak kutatások egyébként, nem emlékszem a cégnek a nevére, de egy ilyen nagy cég marketing osztályán végeztek több száz emberrel egy olyan kísérletet, hogy adtak nekik generatív AI eszközöket, és figyelték, hogy mi történik, és az lett az egyik eredmény, hogy a juniorabb kollégáknak jobban tudott segíteni az AI rendszer a produktivitásuk növekedésében, mint a seniorabb kollégáknak, és ugye ez ugye az upskilling, hogy akkor a, hogy gyorsabban tudott fejlődni a junior, és ez szerintem ez egy nagyon komoly ígéret, és én tökre hiszek benne, hogy igazából az ingyenes AI eszközök, ami mindannyiunknak a zsebében ott van, vagy ott lehet, mert ingyen letöltött 12 másodperc alatt lejön, és utána a tied, ezek demokratizálva vannak, vagy demokratizálják a tudást, és mindenki a adott esetben a leszakadó olyan emberek, vagy olyan gyerekek, akiknek mondjuk nem lenne lehetősége iskolába járni, vagy középiskolába, vagy egyetemre, mert a család nem engedheti meg magának, vagy eleve nem olyan a családnak a kultúrája. Nekik is ott van a lehetőség a kezükben, hogy felnéz az égre, és azt mondja, mi az a fényesen világító csillag, meg hogy a repülő csíkot húz maga után, és pillanatokon belül megkérdezi mind a kettőt, megkapja rá a választ, és lehet, hogy ez fogja motiválni arra, hogy akkor majd belőle, nem tudom én, repülőgép mérnök lesz, vagy csillagász lesz, vagy valami, mert különben kitől kérdezné meg az ő esetleg, nem tudom, zsákfalujába, vagy valahol ezeket a dolgokat. Tehát ez az éremnek a két oldala, és hogy a társadalmunk az majd hova játsza ki ezt a történetet, tehát hogy végül mi lesz a konszenzus, azt nem tudom, mert az még messze van, de szerintem nem lesz konszenzus, hanem meg lesz mind a kettő. Tehát lesznek olyan gyerekek, akikből sose lett volna repülőgépmérnök, meg orvos, meg csillagász, hanem az van, hogy 9 évesen megkérdezi, hogy a 3 levelű meg a 4 levelű lóhára között mi a különbség, és akkor rátalál a genetikára, és az annyira megmozdi, hogy minden 10 éves korban dől el, vagy még, tehát minden gyerekkorban dől el, és akkor ebből lesz majd ő valaki, meg a másik oldalon biztos lesz olyan is, aki meg ez a nem tudom, sörvésli TikTok görgetés, és akkor így fogja élni az életét, hogy neki a könnyen befogadható info az pont elég, nincs vágya arra, hogy tovább menjen, és nincs is rákényszerítve, mert mindent szinte készen kap.
0: Ez azt jelenti, hogy mondjuk akkor a tanulási készségek meg kell, hogy változzanak, vagy meg fognak változni, tehát hogy a memorizálás helyett például az értelmezés és a információ feldolgozás lesz fontosabb?
1: Ismét nagyon jó kérdés, és ugye ez az örök kérdésre vezet vissza, hogy ez a poroszos oktatás, ami nekünk van, ez jó-e vagy nem? Jó-e az, hogy meg kell tanulni, hogy a nem tudom én, Mária Terézia óta van iskola látogatási kötelezettség 16 éves korig, és hogy ez hasznos-e ez az info? Vagy nem hasznos, mert ezt megnézed a Wikipédián, vagy megkezded a ChatGPT-től, és akkor megmondja. Szerintem abból tudsz világot építeni a fejedben, ami a tény a te fejedben van. Nem fogsz tudni új gondolatokat szülni, meg új koncepciókat álmodni a zuhany alatt akár, vagy valahol, amikor csak magad vagy a saját életedről, vagy a szakmádról gondolkodni, hogyha nincsenek meg alapvető ilyen tényadatok a fejedben. Úgyhogy én magam, de én nem vagyok oktatástudós, tehát hogy lehet, hogy ezt alapvetően rosszul gondolom, de hogy én magam nem vagyok ellene annak, hogy ez a történelemnek például a megismerése, ami, vagy a fizikának, a bennünket körülvevő világnak, kémia, biológia, fizika, természettudomány, azoknak a megismerése, megtanulása, az szerintem jó, mert arra tudsz ráépíteni valamit. Az elmélyítése a tudásnak, az előző példát tudom megint csak mondani, hogy nekem a szívemet melengeti az a gondolat, hogy eldugott zsákfaluban egy inspirált és rettenetesen okos kisgyerek, akinek soha nem lenne lehetősége ezt a szellemi kapacitását kiteljesíteni, annak mostantól kezdve van.
0: Itt, hogy kicsit összekapcsoljuk a tanulást a munkaerővilágával, ugye mondjuk, ha maradunk ennél a példánál, hogy mondjuk egy gyermek elkezd érteklődni a genetika, vagy a űrkutatás irányába, és akkor ebben neki segítséget nyújthat az EMMI. Na igen, de szükség lesz az ő tudására, vagy az ő munkájára, hogyha egyébként is mindent a mesterséges intelligencia csinál majd, főleg ilyen nagyon speciális területeket, mint mondjuk az orvostudomány, vagy a kutatás, akkor mire lesz jó az, hogyha egy gyerek tanul, hogyha nem lesz szükség a tudására, hiszen mindent a mesterséges intelligencia jobban tud, és lehet, hogy nem is tud majd munkát szerezni ennek köszönhetően, vagy nem lesz rá szükség?
1: Mi magunk, emberek, a saját sorsunkról, mi magunk fogunk gondolkodni a saját igényeinkről, és én nem látok olyan jövőt magam előtt, amikor az AI majd mindent tud, mert eleve ezzel a mindennel nagy problémák vannak, hogy ugye most is nem az a fő probléma, amikor megkérdezed a ChatGPT-t valami világpolitikai dolgokról, és erre egész konkrét példákat tudok hozni, az Elon Musk által birtokolt, ugye X, a volt Twitter platform, annak van egy AI-ja, ami ugye a Grok nevű AI. És az AI az ugye úgy tanul, ezek a large language modellek, hogy nagyon nagy mennyiségű szöveget megmutatsz neki, mint sok-sok terabájt nyers szöveget mondjuk. A GPT-5-ben már elmondható, hogy egy egész pici túlzással az emberiségnek az összes írásos emlékét azt ő meglátta, megtanulta, az összes művészeti alkotását meglátta, megtanulta, a képeket, a zeneműveket, mindent, amit ember alkotott, nagyjából azt megtanult. És a Groknál is ugyanígy működik, alapvetően azt vették észre, bizonyos kérdésekre ez a Grok nevű modell ilyen liberális szemlélettel válaszol, tehát ilyen megengedően emberbarát megközelítéssel válaszol. És a Musknak ez feltűnt, mert betwittelték neki, hogy figyelj, hogy lehet az, hogy erre a kérdésre, hogy a emberi jogoknak a helyzete így meg úgy válaszol, és a Musk az meg teljesen felháborodott, hogy hát tényleg ez micsoda egy hülye válaszolt, úgyhogy a hétvégén megszereljük. És akkor le van dokumentálva, a New York Times-on van egy jó hosszú cikk, hogy július 9-én, mit válaszolt a Grok AI egy olyan kérdésre, ami bizonyos típusú emberi jogi témákat feszeget, és miután felháborodott a Musk, akkor július 11-én mit válaszolt rá, és teljesen mást válaszolt rá.
0: De ez veszélyes akkor.
1: Hogy ne lenne veszélyes? Ugye itt a végső tézis, most már kicsit eltértünk a kérdéstől, de a végső tézis az egyébként az, hogy amikor AI-t használsz, akkor is egy embernek az agendáját fogod látni. Mert ugye a Musk az bizonyította, hogy 2 nap alatt alapvető társadalmi kérdésekre az ő AI-ja 2 nap alatt fordult meg, és a konzervatív irányba tolódott el, mert a Musknak ez volt az agendája.
0: Akkor ez újra felértékeli azt a kérdést, amiről korábban beszéltünk, hogy mindig is szükség lesz a kritikus gondolkodásra, hiszen nem szabad feltétel nélkül elhinni azt, amit az AI mond, és megbízni benne?
1: Így van, és ezért gondolom azt, hogy az a jövőkép, amikor úgy gondoljuk, hogy az embereknek csökkenő, vagy akár egészen kicsi szerepe lesz majd az ilyen napi döntésekben, mert hogy majd az AI megcsinálja, meg az AI eldönti, meg az AI így, meg úgy, szerintem nincs ilyen. Tehát majd meglátjuk, lehet, hogy 10 év múlva azt fogom mondani, hogy bocsánat, tévedtem, de én azt gondolom, hogy nincs ilyen. Az AI az egy eszköz, ugyanúgy, mint ahogy eszköz az internet, eszköz a komputer, eszköz az okostelefon, az AI is egy eszköz. Arról egyelőre semmi szó nincsen, vagy tudományosan komolyan vehető információ nincs, hogy ezek a önállóan döntő, maguktól értékítéletet formáló AI-ok. Olyanok most még nincsenek. Van olyan típusú AI, ami dönt bizonyos dolgokról, de azért, mert azt az utasítást kapta, hogy dolgozzon fel valami információkat, és aztán az alapján, amit ő feldolgozott, mondjon valamit, ha úgy tetszik, akkor hozzon döntést egy bizonyos kérdésben, de ez is az embertől ered. Tehát amit elkezdtem most 10 perccel később fejezem be a mondatot, hogy a nagy nyelvi modell, ugye a large language modell, önmagában egy statikus valami, tehát őt nem mozgatja semmi, őt az ember mozgatja. Ha a ChatGPT-t hirtelen a világon lenne 10 olyan perc, amikor soha senki nem kérdez tőle semmit, és nem is tanítják akkor éppen a modellt, akkor az egy hatalmas, ilyen trillió paraméteres neurális háló, ami úgy áll, mint a szög. És akkor jön az ember, és akkor ad neki inputot, meg kérdez tőle valami inputot, és akkor mozdul meg.
0: Tehát ő valójában az emberek, az emberiség mozgatja a mesterséges intelligenciát?
1: Igen, igen. Ma itt tartunk. Van sok olyan izgalmas gondolatkísérlet, meg technológia, ami ezen esetleg majd túlmutat, meg biztos vagyok benne, hogy ugye elképesztő tempóban fejlődik a technológia, hogy lesznek ilyen irányok, amikor majd ezt így challenge-elgetjük, meg kapargatjuk, de ma még nem itt tartunk, hanem ma az AI rendszerek, ezek a generatív AI rendszerek, ezek tényleg kalapács. Tehát, hogy konkrétan eszköz. Nem kell túl gondolni. Ma az egy kalapács, az csak egy eszköz.
0: Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel beszélgetek az AI ránk gyakorolt hatásáról. Tanulásban és a kreatív folyamatokban hogyan használjuk akkor, vagy a gyerekeinknek mit tanítsunk, illetve mi magunk is talán nekünk felnőtteknek is először meg kell tanulnunk, hogy hogyan használjuk, hogy inspiráljon, és hát ne helyettesítsen minket például.
1: Ma szerintem a legfontosabb tevékenység az az oktatás. Ma annál fontosabb nincsen, hogy minél többet beszéljünk erről, minél többet oktassuk ezt egyéni szinten, vállalati szinten, privát magánéletbe, céges életbe, akárhol, minél többet beszéljünk róla, és ezeket ütköztetni kell ezeket a gondolatokat, inspirálni kell az embereket arra, hogy egyáltalán gondolkodjanak róla, mert egy csomó etikai típusú kérdést azt majd közösen fogunk megszülni, az egész társadalom együtt fogja megszülni, majd, hogyha esetleg ilyen genetika, vagy ilyesmi irányba, vagy egy-egy kérdés erejéig elmegyünk, akkor ott azért igen-igen súlyos etikai kérdések vannak, hogyha az AI eldönthet valamit mondjuk, vagy te, mint szülő eldönthetsz valamit egy születendő magzatról az AI technológia fejlesztések segítségével, akkor el akarod-e, vagy szabad-e engedni, vagy nem tudom én. Tehát, hogy van egy csomó ilyen típusú dolog. Tehát az oktatás, a beszélgetés, az ismeret átadás, terjesztés, az az első számú kérdés. És akkor, hogy ugye mit oktatunk, meg miről beszélgetünk? Két felé választanám a dolgot. Az egyik az maga az eszközhasználat. És ezt ugye ennek az első lépése, ez a prompt engineering, ugye? Tehát amikor egy generatív AI eszközt használsz, akkor azt úgy használod, hogy beszélgetsz vele, ugye? Ilyen pongyolán fogalmazva, és amikor beszélgetsz vele, akkor azt úgy csinálod, hogy mondasz neki valamit, és az a valami, az a prompt. Tehát, hogy utasítod a rendszert. És az nagyon nem mindegy, hogy hogyan fogalmazol. Erre számtalan példa van. Nem tudom, én végeztem ilyen kísérleteket, hogy újságcikket elemeztem, politikai töltetű újságcikket, és azt kértem, hogy konzervatív világlátású elemzőként elemezd ezt az újságcikket, és a másik promptom meg az volt, hogy liberális világlátású elemzőként elemezd ezt az újságcikket. Egyetlen egy szó különbség volt egy viszonylag hosszú prompton, és gyökeresen más eredményt kaptam az egy szó különbség miatt, de végeztem olyan kísérleteket is, amikor egy betű különbség eredményezte azt, hogy kompletten más választ kapsz. Tehát az, hogy hogyan szólítod meg az AI-t, hogy mit mondasz neki, a szavaidat milyen sorrendben teszed, a mondataidat milyen sorrendben teszed, az a prompt engineering, ez egy nagyon fontos dolog. És ez talán visszacsatol ez a kritikus gondolkodás kérdéshez is, hogy igazából rengeteget kell azon gondolkodni, hogy mit is akarsz kérdezni.
0: Tehát ez lesz a tudomány valójában majd, ezt kell megtanulni, hogy hogyan szerezd meg azt az információt, nem pedig az, hogy memorizált csak, mint ahogy eddig azt megszokhattuk az iskolákban, hanem inkább az lesz maga a kérdés, hogy hogyan szerezd meg az információt.
1: És főleg, hogy mit? Mert ugye mi a kérdés? A legnagyobb kérdés az, hogy mi a kérdés. Tehát ezt többször is láttam az elmúlt hetekben leírva, hogy ilyen neves elemzők idejük adnak ki, hogy manapság például a szoftverfejlesztésben a legfontosabb kérdés az, hogy mit is akarsz kérdezni? Átgondoltad te ezt valóban? Vagy csak most itt túráztatsz engem, mert gyorsan tudok választ adni? Neked el kell végezni a házi feladatodat ahhoz, hogy utána jó minőségű választ kapjál, és ahhoz nagyon is kell tudnod, hogy mit is akarsz kérdezni, és akkor itt ugranék vissza az eredeti állításomhoz, hogy az a poroszos oktatás az ilyen információ megtanulással, ez azért jó, mert hogyha nincs a fejedben mondjuk egy koncepció a téged körülvevő világnak a mai tudományosan elfogadott alapjairól, akkor nem tudod megfogalmazni, hogy mire is vagy kíváncsi. Tehát you don't know what you don't know. Szóval az már egy mélyebb szintje a nem tudásnak, amikor azt sem tudod, hogy egyáltalán miről kéne gondolkodni. És akkor ez is közelebb visz, mondom, az apró lépéseken keresztül felnéz az égre a kisfiú, mi az a fehér csík, elkezdi megvizsgálni, kondensz csík, tudod, és akkor utána bele lehet esni a mély nyúlüregbe, hogy a végén eljut odáig, hogy akkor mechanika, meg fizika, meg kicsapódik a pára, meg a nem tudom, és nyilván eljut odáig is, hogy akkor permeteznek minket a chemtrail-el, de akkor meg azt is meg tudja vitatni, meg tudja nézni, hogy mik itt az információk, a nem tudom, bizonyítékok, vagy éppen a bizonyítékok hiánya, ami ugye akkor leírja, hogy hát a kondensz csík azért az egy természetes jelenség.
0: Az hasonló lesz a munkaerőpiacon is, tehát hogy ezért lehet az, hogy majd emberek nem elveszíteni fogják az állásokat, hanem megváltoznak majd a munkakörök, mert hogy megint csak úgy, hogy a tanulásnak is meg kell változnia, vagy a tanulási folyamatok valószínűleg meg fognak változni, úgy a munkahelyek is, illetve hát a munkakörök, amit az embereknek csinálni kell. Sok olyan dolgot elvégezhet majd az AI, amit eddig meg tudtunk csinálni, de ehelyett mi olyan dolgokat fogunk elvégezni, amire önmagában az AI nem lenne képes, igaz?
1: Ugye a klasszikus példa, amit szoktunk emlegetni, ez az ipari forradalmaknak a példája, hogy amikor a luditák elkezdték összetörni a szövőszékeket 1779-ben, akkor ugye mert, hogy miért törték össze, mert elveszi a munkádat. Most 2025-ben pont ugyanez a duma van, hogy elveszi a munkádat. És akkor is egyébként igaza volt a géprombolóknak abban az értelemben, hogy a szövőnőknek azt a munkáját, amikor a fonalat vezették át tűvel a keresztirányú szövettet, szőtték a szőttest, azt elvette. Mert onnantól kezdve azt a szövőgép csinálta meg. De keletkezett más munka, mert aztán azzal a szőttessel kellett ezt csinálni, meg azt csinálni, tehát átalakította a munkaerőpiacot.
0: Meg a szövőgépet kellett működtetni.
1: Így van.
0: Meg gyártani.
1: Így van, és hogy akkor előre úrunk 200 évet, vagy 300-at, akkor meg mondjuk, aminek eszembe szokott jutni a könyvelőknek a példája, hogy amikor én gyerek voltam, akkor emlékszem, hogy a könyvelés az úgy történt, hogy ilyen nagy A2-es méretű, még arra is emlékszem, hogy ilyen rózsaszínes lilás katonai mintás borítója volt ennek a hatalmas füzetnek, és akkor azt ugye kinyitotta a könyvelő, és a kettős könyvelést tartozik követel, írogatta be ugye a számokat. De ez még azelőtt volt, amikor mainstream lett a számítógép, mondjuk, mit tudom én, 1990 előtt. És akkor a 90 és 2000 között a számítógépek azok elterjedtek, és akkor megjelentek ugye a könyvelő szoftverek, és ma már senki sincs, aki kézzel könyvelne, nyilván mindenki géppel, de valahogy én nem gondolom azt, hogy kevesebb könyvelő, ennek nem néztem utána, de szerintem nem az van, hogy ma kevesebb könyvelő van, vagy a könyvelőknek kevesebb munkája van, miközben a könyvelő szoftverek azok meg őrületes képességekkel bírnak ahhoz képest, hanem megváltozott egy picit a könyvelőnek a munkája, hogy ő akkor most már tanácsot ad a vállalkozónak, értelmezi az adatokat, próbál a pénzügyi piacon segíteni, vagy ha más nem, akkor a adóhivatallal a compliance, ez a, tehát hogy jól végezzük az adóbevallásunkat, akkor abban segít, tehát nem veszett el a munkája, hanem megváltozott a munkája. És akkor vannak olyan munkakörök, amik meg teljesen eltűntek, mondjuk a 1901-ben az amerikai munkaképes korú lakosságnak az 52,5%-a dolgozott a mezőgazdaságban. És akkor volt 1,5 milliárd ember a bolygón. Most meg van 8 milliárd ember a bolygón, 1,5% dolgozik a mezőgazdaságban, de tehát 51%-kal kevesebb, ugye, mint az 52,5, de ezek az emberek nem állnak sorba a munkanélküli hivatal előtt, hanem lett nekik más munkájuk, lehet, hogy akkor ők most kombájnokat terveznek a számítógép mellett, vagy nem tudom milyen búza genetikát vizsgálnak, vagy éppen a logisztikai láncban kapnak szerepet valahol, de nem a földeken dolgoznak, mint akkor. Mert megváltozott a világ, eltűntek munkák, lettek helyettük új munkák, és szerintem az

0: ezt így korral szívják magukba. Az etikát azt mindenképpen körül kell járni, hogy mire etikus használni, meg mire nem. A korábban említett diplomunka példa nyilván teljesen etikátlan.
1: Azt hogyan lehet megoldani például, bocsánat, hogy belét folytattam a szót, hogy az mégis a te munkád legyen, akkor is, hogyha az AI-t segítségül veszed, és ne plágium, vagy ne csalás. Tehát, hogy hol a határvonal, most te jelen pillanatban ezt hol látod? Meddig partner az AI, és mikortól már csalás?
0: Vicces módon ez sokkal egyszerűbb kérdés annál, mint ami ennek tűnik. A múltkor voltam egy kerekasztal beszélgetésben az egyik egyetemnek a rektorával, és pont ez a kérdés merült fel, hogy mit kezd egy olyan diplomunkával, amit a ChatGPT nyomtatott ki. És azt mondta, hogy neki van egy jogi kötelezettsége, meg a hallgatónak is, hogy te nem plagizálhatsz. És mi a plágium? Hogyha valami olyat írsz le, amit nem saját magad találtál ki, és nem saját magad vetetted papírra, vagy ha idézetet használsz, akkor nem tünteted fel, hogy azt más írta. Tehát nagyon egyszerűen kivéthető a dolog, ha ChatGPT-vel írsz bele egy fejezetet, vagy egy bekezdést, oda kell írni, hogy a ChatGPT-vel írattam, ilyen meg olyan dátummal, mert ugye, hogy gyorsan változik a modell, ilyen meg olyan modellel, GPT-4O, 2024-012-08. És akkor onnantól ez a nem plágium, mert feltüntetted, hogy te ezt az eszközt használtad ezzel a verzióval, és ez lett az eredménye.
1: És dolgoztál vele közben, mert gondolkoztál, amikor a ChatGPT-nek adtál egy feladatot?
0: Ez is, igen, mindenképpen. Itt már ugye a kritikai érzékben jön, hogy innentől kezdve ugye nem áll meg az a dolog, hogy az AI csinál mindent, mert nem. A másik fel a válasznak meg az, hogyha te diplomát kapsz, és valaki azt mondja, hogy te mostantól kezdve nem tudom én diplomás vagy a gépészmérnöki disziplinában, akkor ugye feltételezi mondjuk egy leendő munkaadó, hogy te ez értesz. És hogyha a ChatGPT vagy, akkor nem értesz. Tehát az egyik az, hogy a feltünteted a forrást, és akkor megúsztod a plágiumvádat. A másik pedig azt mondta a rektor úr, hogy ilyenkor kinyitom a dolgozatot, ahol felnyílik, az nekem pont jó lesz, 42. oldal a lap alja, és azt mondod, hogy 4.2-es fejezet, magas raktári targoncák emelő sebessége, akkor kérem erről a véleményét. És hogyha a hallgató meg el tudja mondani, akkor nem mindegy, hogy ki írta, meg mi írta, nem? Tehát, hogyha tudod, ha meg tudod védeni a diplomunkádat, és rendesen képben vagy, akkor tök mindegy. Ha meg azt mondod, hogy hát fogalmam sincs, most hallok róla először, akkor meg egyes menjen haza. Tehát szerintem ez nem annyira bonyolult, mert meg kell tudni védeni azt, hogy most írógéppel írtad, vagy számítógéppel írtad, vagy manapság ugye ezek a szintén az AI-nak köszönhetően, én például egyre gyakrabban beszélgetek a számítógépemmel, tehát nem írok, mert minek, tehát elmondom neki, amit akarok, és akkor ő meg elintézi. Teljesen mindegy, hogy milyen eszközt használtál, amennyiben egy tetszőleges oldalt kinyitva meg tudod védeni a munkát.
1: 2026-tól Szlovákiában már a mesterséges intelligencia tananyag része lesz. Fontos eleme lesz majd a jövő oktatásának maga a mesterséges intelligencia oktatása?
0: Szerintem igen. Itt majd azért arra figyelni kell, hogy ki oktat kit. Ahogy mondtam, nekem többször volt olyan tapasztalatom, hogy egy vegyes hallgatóságban, ahol fiatalok is, idősebbek is tapasztaltak, kevésbé tapasztaltak, jelen voltak, akkor ott a fiataloknak gyakran csak kevés újat tudtunk mondani, mert ők ezt tudták. Tehát, hogy azt majd valahogy el kell kerülni, hogy mondjuk 16 éves gyerekek közé bemegy AI-t oktatni valaki, aki megkapta ezt a feladatot egy hónappal ezelőtt, de akkor regisztrált a ChatGPT-re, a gyerekek azok meg már nem tudom én, 72 féle AI-eszközt használnak éjjel-nappal, akkor nem fogja tudni ugye őt olyan jól oktatni. Az elméleti része ott van olyan, ami fontos, tehát mondom az etika például, az ilyen etikai kérdések. Eszközhasználatban én, hogyha így elképző, vagy nem tudom, vannak ilyen emlékeim, hogy bennünket is oktattak a számítástudományra, meg számítástechnikára, amikor nem tudom, 16, meg 18 éves voltam, és hát gyakran éreztük úgy, aztán hogy igaz volt, nem tudom, már régen volt, hogy hát mi azért többet tudunk a számítógépről, mint az, aki oktat, mert nekünk ez volt a hobbink, és akkor szétszedtük, összeraktuk, játszottunk, operációs rendszert hackkeltünk, meg minden, amit akarsz, és akkor emiatt, ha bejött egy olyan oktató, aki egy tankönyvet akart leoktatni nekünk, akkor kevés új tudáshoz jutottunk.
1: Hogyha így össze kéne foglalnod, akkor milyen készségekre lesz szükség egy mesterséges intelligenciával körülvett világban?
0: A kritikai érzék már ugye hatodszor mondjuk, de nem lehet elégszer mondani, hogyha valaki használja az AI eszközt, vagy AI eszközöket, mindig gondolkodni kell, hogy mit csinálsz. és mindig el kell olvasni az outputot. Tehát

0: Nincsen, hogy kérlek, ChatGPT, ír nekem egy e-mailt a házi orvosomnak, mert lázas voltam, meg nem tudom én, és akkor megírja az e-mailt, és utána elolvasás nélkül elküldöd, az hiba. Olyat nem szabad csinálni. Tehát, hogy mindig kell elolvasni, amit írt. Aztán kíváncsiság természetesen, tehát az néha tapasztalok, egyébként nem sokszor, de néha tapasztalok olyan reakciókat, mint amiket a 2011, meg 12, meg 13 körül tapasztaltam, amikor az okostelefonos világ elkezdett kirobbanni, akkor gyakran hallottam ilyet, hogy jó, nekem sose lesz okostelefonom, mert nincsen rajta billentyűzet, mert nekem az nem kell, micsoda hülyeség az, hogy a zsebedben van az internet, hát mi vagy te, miért kell neked ez, és aztán 2014-re meg ilyen 95%-os volt az okostelefon penetráció, vagy 9 valamennyi, mert nem tud, nem egy idő után nincs hova szaladni. És most ugyanez van az AI-jal szerintem, hogy vannak, akik esetleg úgy gondolhatják, hogy ez őket nem érinti ez a kérdéskör, de valójában ez már rég nem igaz. Tehát amikor használsz, nem tudom én, egy YouTube-ot kinyitsz például, és telerakja a videóval a kezdő oldaladat, akkor az egy ajánló algoritmus, ami a naponta feltöltött több ezer órányi videóból, mesterséges szűk AMI, Artificial Narrow Intelligence, szűken vett intelligencia kiválogatja azt, hogy téged vajon mi érdekelhet abból a hatalmas adathalomból, te magad erre nem lennél képes.
1: Ugyanez a Facebookon is.
0: Igen, mondhatjuk, hogy ugyanez a Facebookon is, de akkor itt meg felmerül az a kérdés, amit az előbb feltettél, hogy na de ki akarja ezt? Tehát, hogy ki dönti el, hogy mi legyen előtted a Facebookon, de egyébként igen, az ajánló, ez a recommendation engine, ugye ez egy típusa ezeknek az AI-oknak, de amikor a Waze navigációt használod, vagy a Siri-t használod az iPhone-odba, vagy a Android asszisztantot használod, akkor mind ilyen szűk értelemben vett artificial narrow intelligence rendszereket használsz. Tehát nincs hova futni, meg nem is kell, de hogy pont ezt a befogadást kéne, tehát mondjuk a kíváncsiság. A harmadik, amit említenék, az meg az élethosszígtartó tanulás, ugye, ami egy mantra igazából már régóta, már évtizedek óta, amikor én kijöttem az egyetemről, akkor az volt, hogy lifelong learning, hát ez most fokozódott ez a mantra, mert ugye annyira erős a tempója ezeknek az AI rendszerek fejlődésének, hogy hetente kétszer döbbenek meg teljesen, hogy na hát ezt nem hittem volna. Nem tudom én, egy dokumentumból egy klikkel csinálsz videót, ami elmagyarázza meg, felolvassa meg, nem tudom, mindent csinálhatsz vele, és még a 3 hónap ezelőtt is azt gondoltam volna, hogy hát ez azért még odébb van, de nem, kész van, én is tudok egy dokumentumból egy klikkel, vagy akár többből is egy klikkel videót csinálni, tehát az adaptációs képesség, lifelong learning, hogy nem tudod, mi lesz holnap, mert nem tudhatod, mert annyira erős a tempó, de bármi lesz is, majd akkor megtalálod benne a helyed, és majd akkor használod az eszközt, ez szerintem egy fontos képesség.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kis Gergely AI szakértővel, az Attractó ZRT társalapítójával és igazgatósági tagjával készült beszélgetés első részét hallhatták, a mesterséges intelligenciáról és annak ránk gyakorolt hatásáról. A beszélgetést a következő órában folytatjuk.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Mai műsorunkban a Kis Gergely mesterséges intelligencia szakértővel készült tavaly októberi beszélgetés ismétlését hallhatják. Az előző órában megkezdett nagy interjú folytatása hamarosan következik, melyben az MI, vagy angolul AI társadalomra gyakorolt hatásáról, a lehetséges veszélyekről és előnyökről lesz szó. Egyre többen gondolnak ugyanis barátként, olykor társként a mesterséges intelligenciára. Egyre többen használják terápiára, és egyre nagyobb a szerepe az oktatás területén is, a munkánkról nem is beszélve. A részleteket Nyitrai Nóra hírei után hallhatják.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Mindössze 0,7%-os növekedést mutatott a szlovák gazdaság a második negyedévben. Lengyelországban a lakosság 27%-a lenne kész megvédeni az országot. Folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Mindössze 0,7%-kal nőtt a szlovák gazdaság teljesítménye a második negyedévben éves összevetésben. A statisztikai hivatal gyors becslése szerint ez az elmúlt 4 negyedév legalacsonyabb növekedési üteme. A gazdaság bővülését elsősorban a magasabb lakossági fogyasztás támogatta, miközben csökkentek a beruházások, a külkereskedelmi többlet pedig kisebb lett, mint egy évvel korábban. A szezonális hatásoktól megtisztított GDP negyedéves alapon 0,2%-kal nőtt. A foglalkoztatottak száma éves szinten nem változott, 2,428 millió maradt. A Jobs Index felmérése szerint nőtt az elégedetlen dolgozók száma Szlovákiában. Többen érzik úgy, hogy belefásultak a munkájukba, illetve túlterhelik őket. A munkavállalók több mint fele ráadásul a fizetésével is elégedetlen. Öt kategóriában összesen 16 negatív munkahelyi érzést és tényezőt vizsgált a társaság. A többség egyszerre több negatív hatástól is szenved. A fő panasz a fizetésekkel kapcsolatos, a dolgozók 52%-ának meggyőződése, hogy többet kellene keresnie a jelenlegi munkakörében. Az Alma Career áprilisban 1001 fős reprezentatív mintán végzett kutatást, az alulfizetettség mellett a szlovákiai munkavállalók 48%-a úgy érzi, hogy a plusz munkáját egyáltalán nem becsülik meg, 45%-uk szerint pedig a kollégáik nem dolgoznak eleget, illetve nem igyekeznek eléggé. Továbbra sem szakadt meg a trópusi napok sorozat a Szlovákiában, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Július 29-én kezdődött az országos hőhullám, amelynek legmelegebb szakasza augusztus 6-án és 7-én ért véget a déli ország részben. Ógyallán a tegnapi nappal együtt már 19 egymást követő napon emelkedett legalább 30 Celsius fokig a hőmérséklet, ami megegyezik az eddigi rekorddal. A meteorológusok szerint hétfőig továbbra is nagy az esély újabb trópusi napokra, így akár 23 napos sorozat is kialakulhat. A tartós meleg ellenére a száraz levegő miatt a hegyvidéki völgyekben jelentősen lehűlhet a levegő, tegnap reggel két helyen gyenge talajmenti fagyot is mértek. A lengyeleknek mindössze 27%-a lenne kész megvédeni az országot egy esetleges katonai konfliktusban, derül ki az IBRISZ közvéleménykutató intézet felméréséből. A férfiak 42%, a nőknek viszont csak 14%-a vállalna szerepet Lengyelország védelmében. Háború esetén a megkérdezettek 69%-a az országban maradna, 23%-uk viszont elhagyná Lengyelországot. Az ország védelmében mire az ellenzéki pártok támogatói valamivel nagyobb hajlandóságot mutattak. Jared Kushner, amerikai különmegbízott várhatóan a jövő héten Izraelbe és Egyiptomba utazik, hogy a gázai övezet helyzetéről tárgyaljon. Az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy Donald Trump elnök béketervének előmozdítása érdekében küldi a térségbe Kushnert. A terv szerint Izrael a Hamász lefegyverzésével párhuzamosan megkezdené csapatainak kivonását a gázai övezetből. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök azonban kijelentette, hogy nem ért egyet a tervvel, és az izraeli hadsereg nem vonul ki az övezetből. Kushner Kairóban egyiptomi, katari és török közvetítőkkel is találkozik. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: Milák Kristóf 100 pillangón, a magyar férfi gyorsváltó pedig 4x100 méteren aranyérmes lett a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágóján Zabrze Ferencváros 1-1. A Fradi 2-1-es összesítéssel jutott a rájátszásba. A Konferencia Liga selejtező harmadik felvonásának visszavágóin Dac Twente 3-3 és Győr Riga 1-1. A hollandok 9-3-as, a lettek 2-1-es összesítéssel jutottak tovább.
1: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, északkeleti országrészeken a délután folyamán már legyengül a légmozgás, másút egész nap szélcsendes idő jellemző. Este sem érkezik változás, csillagfényes, eseménytelen idő következik. Déli esre forduló, gyenge légmozgás lesz jellemző. Napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet az R2-es autópályán a véglesi lekanyarodás előtt Zólyon felől érkezve, ezen kívül a Magas-Tátrában Felső Tátra-Füred, azaz Horní-Smokovec után Tátra-Lomnyic irányába, valamint Csetnekről kihajtva Rozsnyó felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Ebben az órában folytatjuk az előző órában megkezdett nagy interjúnk ismétlését Kis Gergely mesterséges intelligencia szakértővel, melyben az MI társadalomra gyakorolt hatásáról, a lehetséges veszélyekről és előnyökről beszélgettünk. A beszélgetés első felében kiderült, hogy milyen előnyökhöz juttathatja a következő generációt a mesterséges intelligencia az oktatás területén, hiszen megnyitja a tudás ablakát. Szó volt arról, hogy felértékelődik majd a kritikus gondolkodás és a lifelong learning, vagyis az élethosszig tartó tanulás fontossága is, és arról is beszéltünk, hogy úgy, ahogy a 19. században a szövőszék sem vette el az emberek munkáját, csupán átalakította azt, úgy most sem fog az MI minket megfosztani a munkától, de tény, hogy új képességekre, új tudásra és új hozzáállásra lesz majd szükség a munkaerőpiacon. Illetve az is fontos lesz, hogy megtanuljuk kezelni a mesterséges intelligenciát úgy, mint egy új eszközt, és ne féljünk tőle. A folytatásban pedig arról lesz most szó, hogy egyre többen gondolnak barátként, illetve társként a mesterséges intelligenciára, egyre többen használják terápiára, és egyre többen használják munkájuk során, illetve tanulási eszközként is. Áldás vagy átok az AI, háborút vagy békét hoz-e a jövőben az emberiség számára? Ez a nagy kérdés tehát, kiderül a beszélgetésből. Az interjú elején említetted, hogy a boldogabb élet egyik eszköze lehet a mesterséges intelligencia. Ezt mondjuk a gyakorlatban hogyan képzelhetjük el? Te hogy látod például 2030-ban, amikor már az általános intelligencia itt lesz köztünk, miben tud a mesterséges intelligencia segíteni abban, hogy kényelmesebb, boldogabb, jobb élete legyen egy embernek?
1: Az a kérdés, hogy ugye te emberként mire születtél erre a földre. Erre általában ugye nem az a válasz, hogy ha elérsz valami célt, akkor készen vagy, hanem hogy ugye az út, amit megteszel, ha igazából az a fontos. És hogyha azt mondanám, hogy hát ezek az AI eszközök majd lerövidítik az utadat, mondjuk a válaszig, megtervezi a napodat például, neked nem kell vele foglalkozni, mert reggel felkelsz, kész, tele a naptárad, pont optimálisan.
0: És ez jobb, ez nekünk erre szükségünk van, vagy ez csak jön magától, mert már annyira fejlődik a világ?
1: Hát igen, én is ezt feszegetem, ezt a kérdést, hogy van szükségünk-e van rá, de hogyha belegondolsz, hogy egy modern munkakörnyezetben a naptár az egyik fő eszköz, amit használsz, nem? Tehát, hogy azért az elmúlt 10 évben eljutottunk oda, hogy a naptáraink meg vannak osztva egymással, és akkor belenézhetsz az enyémbe, én beteltek meetinget a tiédbe, akkor átrak. Tehát ez egy fontos, produktív eszköz, és hogyha mivel ez nekünk fontos, akkor ezen a területen is, meg egyébként összes többi területen is hatékonyságot fogunk nyerni, és az a technológiai elnevezés, ami erre a következő időszakra releváns, hogy ez agentic AI. Magyarul ez a AI ügynöknek nevezzük, de ez ilyen hülye név. Ez pont arról szól, hogy bizonyos területeken ezek a mesterséges intelligencia perszónák, mondjuk, mert ugye nem személyek, de perszónák, ők önállóan döntésképesek, eszközöket használnak, elvileg mindent azért tesznek, hogy neked kevesebb munkád legyen, vagy a hatékonyságodat segítsék. Az előbb említett példa alapján például a naptáradat rendezgeti egy ilyen AI eszköz, aki tudja, hogy neked mik a preferenciáid, viszonylag hamar rá tud tanulni arra, hogy ugye azt mondják, hogy a legnagyobb hatékonysággal akkor tudsz dolgozni, hogyha reggel felkelsz, és azonnal a legnehezebb munkát megcsinálod, mert akkor a legfrissebb, nem úgy, hogy 5 perccel ébred, és utána, de az első, amikor beérsz a munkájára, akkor az első nagyobb lélegzetvétő dolog az ne az legyen, hogy elolvasod az újságot, meg e-mailezel, mert pont az értékes idődet eltöltötted, hanem akkor keményen bele kell állni, aztán már délután lehet egy kicsit izé lazulni, mert akkor már úgyse fog annyira az agyad. És akkor egy ilyen naptár szervező AI agent mondjuk rátanul arra, hogy neked mik a személyes preferenciáid, mikor kell a gyereket hova vinni, melyik napszakban vagy aktív, azt amúgy látja, és amikor jön egy e-mail, hogy akkor akkor nem tudom, jövő hétre megbeszélés ebben meg abban a témában, akkor majd ő ezt pont fogja intézni neked, egyáltalán is kell vele foglalkozni, 5 levél oda-vissza, hogy jaj, mikor érsz rá, hogyan, hol találkozzunk, nem tudom, mi a kapukód, ilyenek, semmi dolgod nem lesz vele, hanem csak elő lesz neked szépen készítve, de még egyszer, az egy izgalmas kérdés, hogy ez vajon a jó élethez vezet-e.
2: Nem leszünk-e a mesterséges intelligencia rabjai azáltal, hogy ő osztja be a napunkat?
1: De igen, a rabjai leszünk, ez szerintem nem is lehet kérdés, illetve lehet, hogy lehet kérdés, de akkor mondom, hogy az én véleményem az határozottan az, de tényleg határozottan, hogy de igen, a rabjai leszünk. De ez nem feltétlenül ilyen, ez a rab, ez egy ilyen nagyon csúnya szó. Mi az a másik technológia, ami könnyen eszünkbe jut, aminek teljesen a rabjai vagyunk, abszolút, az elektromosság, ugye, 1889 Edisonnak kigyulladt az első lámpája, nem volt olyan régen, izzólámpa, onnantól az egy ilyen mindent felforgató pillanat volt, mert a nyers istennyilát igazából megszelidítettük, ami a természetben előtte csak a villámlás formájában, meg a statikus elektromosságban volt jelen. Tehát akkor hirtelen az a miénk lett, és ma az van, hogyha nincs elektromosság, ha 2 óráig nincsen, az még lehet, hogy vicces, amennyiben van otthon gyertya, hogyha 2 napig, akkor már annyira nem vicces, ha meg 2 hétig, akkor meg lehet, hogy meghalsz szepszisben, vagy mit tudom én.
2: Lázadások törnek ki.
1: Hát az meg mondjuk az a 2 héten, ott kezdődik már, igen, de hogy akár nem nyit ki, mész a spárba, vagy mész a boltba, és nem nyílik ki előtted a tolóajtó, mert nincsen neki elektromosság, meg egyébként sincs feltöltve, meg amúgy sincsen pénztárgép, mert az is azzal működik. Tehát, hogy ilyen értelemben ma tökéletesen az elektromosság rabjai vagyunk, abszolút, nagyon kevesen vannak olyanok, akik nem, de ugye az egy speciális életforma, amikor a természetben úgy meg tudsz élni, hogy ne legyél az elektromosság rabja, sokszor még az is illúzió egyébként, és ilyen értelemben szerintem abszolút AI rabjai leszünk, de hogyha az elektromosság rabjaiságot nem tekintjünk problémának, akkor szerintem ezt se tekintjük. Azt reméljük, hogy ez az emberiségnek jobb lesz, és sokan azt mondják egyébként, mondom, ilyen jövőkutatók, hogy ez a jobb, meg ez a boldog, meg ez a nagyon nehéz területek, nehéz ezen fogást találni, de ezt úgy szokták mondani, hogy minden bizonnyal a GDP az emelkedni fog mindenhol, ahol ezt használni fogják. Tehát emelkedik a fogyasztás, és azok az országok, ahol nem tudnak annyit fogyasztani, ők abba az irányba néznek, mint mondjuk mi a rendszerváltás előtt, hogy milyen jó lenne, hogyha olyan lenne a bolt, mint Nyugat-Németországban, ugye?
2: Ebben segíthet az AI, hogy a szegényebb országok jobban fognak élni, és a jobbak még jobban?
1: Mindenki általánosan, tehát, hogy itt a 8 milliárdról van szó, hogy mindannyiunknak emelkedni fog az életszínvonala, nyilván nem az utolsó, mert biztos lesz egy-egy ember, akinek nem, de úgy összességében rátekintve mindenki azt várjuk, meg várja ez a közösségnek a nagy része, hogy az életszínvonal emelkedni fog az AI miatt, igen. És a globális GDP is emelkedni fog az AI miatt, igen.
2: Én egyszer olvastam egy negatív forgatókönyvet is, amit szintén jövőkutatók meg tudósok az ESZ-nek készítettek egy negatív forgatókönyvet, ami ugye meg arról szólt, hogy amikor 2030 körül már az általános intelligencia megjelenik, az egy óriási nagy töréspont lesz, és onnantól már kontrollálhatatlan lehet. Előfordulhat-e a pozitív forgatókönyv ellenében az, hogy valóban viszont háborúkat okozhat, mert hogy nem lesz, aki irányítsa a mesterséges intelligenciát, és ő akár az embereket úgy tudja majd befolyásolni, manipulálni, hogy ez nem hozzá el azt a ideális jövőképet, amire számítunk.
1: Igen, remek jó kérdés, köszönöm, és itt ezen a ponton meg mindig önkritikát kell gyakorolnom, mert én alapvetően ilyen pozitívan látom a jövőt. És mondom, bizonyos elemekben, tehát annak nem lesz pozitív, aki holnap után elveszíti a diszpécser munkáját az AI miatt, mert jön egy olyan AI asszisztens, aki pont olyan jól beszél magyarul, meg szlovákul, meg angolul, meg németül, mint az a diszpécser, csak sokkal nagyobb tudásbázishoz fér hozzá azonnal, és nem kér enni, és 24 hétben dolgozik, de ez csak egy ilyen lokális pont, tehát mondom, szerintem annak az embernek lesz új munkája, de úgy lokálisan, tehát én pozitívan látom. Ugyanakkor vannak ilyen rendkívül okos emberek, az egyiket már említettük, a Geoffrey Hinton professzor, aki a neurális hálózatoknak az egyik atya, a tavalyi fizikai Nobel-díjas, ő, ő nagyon pessimista. És a másik ilyen nagyon pessimista ember Eliezer Jutkowski, ő meg a megerősítő tanulás, reinforcement learningnek az egyik atya, rendkívül pessimista. És ő pont az ilyen negatív szenárióknak a kezelésében gondolkodnak. A harmadikat említsek, az OpenAI-nak a társalapítója Ilya Sutskever.
2: Kilépett
1: az OpenAI-ból, és egy Superintelligence Safety céget hozott létre, biztonság. És a Jutkowski, Eliezer Jutkowski mondta a múlt héten, hogy ő nagyon sok olyan emberrel találkozott, aki a fejlesztési oldalról, az AI development oldalról átment az AI safety területre, mert hogy az rendkívül fontos, olyat viszont egyet se, aki a safety-ből ment volna vissza a developmentbe, és azt mondta volna, jó, hát ez a biztonság, ez nem olyan fontos, ez túl van fújva. Tehát, hogy nálam sokkal okosabb, meg sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkező embereknek van olyan jövőképe, amiben ilyen apokaliptikus, vagy nem apokaliptikus, de sok embert negatívan érintő szenáriók vannak, úgyhogy...
2: És az, bocsánat, és az AI biztonság, AI safety, az mivel foglalkozik, illetve ezek az emberek mit mondanak, és ő szerintük mit kell csinálni, tehát mit jelent ez az AI safety irányvonal?
1: Az előbbi kérdés, azt úgy tetted fel, hogy majd az AI az megtesz dolgokat magától, vagy negatív irányba viszi a dolgokat magától. De ahogy mondtam, ma én nem tudok olyan technológiáról, ami az AI-nak valamiféle önálló akaratot, vagy önálló szándékot adna. Nem tudok ilyesmiről. Csak olyanról tudok, amikor egy ember valami célt szabott, és akkor itt a katonai AI-t is elő lehetne venni, mert az valami elképesztő, hogy mi zajlik egyébként a harctéren, de az is egy embertől indul. Az, hogy aztán magát a feladatot, azt az AI, azt hirtelen nagyon sok szempontból elkezdi megelemezni, és részterületeken választad, és nem tudom, a végén kijelöli a legjobb célpontot, amit aztán akkor a leghatékonyabban lehet támadni, az lehet, hogy úgy van, de az is egy embertől indult ez az egész történet.
2: De lehet az, hogy ez már egyszer eljön, amikor már nem az embertől, nem lesz szükség ember irányításra?
1: Lehet, mi lehet, de ez egyelőre szkifi, tehát, hogy ma még...
2: Ez nem a valóság?
1: Nem, ma még, mondom még egyszer, lehetséges, hogy van ilyen, csak én nem tudok róla, tehát én úgy tudom, hogy ma nincs semmi olyan, ez az öntudat dolog, ez egy misztikus, valami nagyon misztikus történet, és semmilyen, amennyire én tudom, az AI rendszerek még nem tartanak itt.
2: És nem reális ez, hogy ez eljöhet például, amikor majd 2030-ban megvalósul az általános intelligencia, akkor az mit fog jelenteni? Ez nem lesz egy, ez már a előfutára az öntudatnak?
1: Igen, igen, mély kérdés az, meg mély beszélgetés, hogy mi is az öntudat. Mert ugye van ez az egész ilyen lánc, hogy intelligencia, tudat, öntudat, én tudat, ezek ilyen hasonló dolgok, de radikálisan különböző mind a négy fogalom egymástól, és hogy ebből a négyből egy ilyen AI rendszer, az melyiket milyen szinten tudja, az is radikálisan különbözik. Öntudatnak még csak a csírájáról sem hallottam soha. Olyanokról olvastam már, ugye volt ez a híres sztori egy pár évvel ezelőtt, amikor a Google-nek a mérnöke az jelentette a Google felé az AI-t, hogy öntudatra ébredt az AI, mert hogy ezt meg azt meg azt mondja. És akkor utána ki is lépett a mérnök, kissé árnyalja a dolgot, hogy egyébként valami ilyen vallási szektához is tartozott ez az ember egyébként, és akkor lehetett neki ilyen beállítódása. Én mondom, semmi olyanról nem tudok, ami egy olyan AI rendszer, ami öntudatos, annál is inkább, mert hogy azt még az embernél se tudjuk, hogy mi az, hogy öntudat, meg az állatoknál is ugye erősen kérdéses, hogy akkor melyik mondjuk kutyáknak, vagy a delfineknek, vagy ilyen fejlettebb élőlényeknek már fel lehet tenni a fejlettebb, tehát komplexebb agyi struktúrával rendelkező élőlényeknek.
2: Van-e öntudatuk az állatoknak?
1: Van-e öntudatuk, vagy nincsen? Mondjuk megnézed azokat a videókat, amikor kirakják a tükröt az erdőbe, és a medve meglátja a tükröt, és azonnal rohamba tör ki, és szétrombolja a tükröt egy percet, neki nyilván nincs. Mert ugye akkor érezné, tehát hogy akkor valami gyanús lenne. Úgyhogy ettől én most még ma nem félek, de még egyszer, a sebesség az nyaktörő, tehát az, hogy milyen infrastruktúrális beruházások vannak, és akár hardware, vagy szoftver, vagy egyéb energetikai oldalon radikális fejlődésben vagyunk. Tehát pont ma, ahogy ez a beszélgetés zajlik, ez valami olyan exponenciális görbe mentén zajlik a fejlődés, hogy amúgy nem tudhatjuk, hogy holnap után mikor, hova fogunk elérni, de ez öntudat, ez tényleg el lehet menni akár ilyen vallási irányokba is, hogy akkor kitől kapta az ember az öntudatát, és akkor nem tudom én, Istentől kaptuk, akkor nyilván az AI-nak sose lesz, mert ő nem fog ilyet kapni, de ha nem, hanem evolúciós termék, akkor lehet, hogy lehet. Én ma még biztos nem attól rettegnék. Itt a munkaerőpiaccal kapcsolatban van egy ilyen nagyon sokszor emlegetett mondás, hogy nem az AI fogja elvenni a munkádat, hanem egy olyan ember, aki jól tudja használni az AI-t. Tehát, hogy ez a mai 2025-re abszolút igaz, hogy itt korai még, vagy nem is tudom, hogy korai-e, vagy sose lesz tényleg ilyen, hogy öntudatos AI, aki majd az emberek ellenében fog valamit tenni, nem látok ilyet jelenleg.
2: Akkor mitől félnek az általad említett szakértők is, akik benne vannak ebben, és mégis negatív szenáriót képzelnek, vagy vizionáltak?
1: Az egyik, amitől félnek, hogy hiába nem látjuk még, de lesz ilyen, és akkor az egy olyan kihívás elé állítja az emberiséget, amivel még sosem volt dolga. Én is kaptam többször kritikát azzal kapcsolatban, hogy az AI-t azt az ipari forradalmaknak egy következő lépcsőjéhez hasonlítom, és a kritikák általában úgy szólnak, hogy nem lehet, ez most más. Nem lehet hozzáhasonlítani, mert az embernek még sosem volt dolga nálánál intelligensebb jelenséggel, entitással foglalkozni, és most meg lesz, és ez egy újszerű kihívás. Viszont amikor ilyet hallok, hogy ez most más, akkor nekem mindig ilyen kis vészcsengő, ez nem más, dehogy más, mindig ugyanaz. Nem más most se. Ez is csak egy ipari forradalom. Mint ahogy mikor azok megtörténtek, a gőzgép, meg az elektromosság, meg ugye előtte a mechanikus dolgok, akkor az ugyanannyira mindig más volt, mint most az AI. Ez az egyik, amitől félnek, hogy kicsúszhat az irányításunkból, mert akkor a kapacitások mozdulnak meg, amit egy ember a saját kis 1200 köbcentis koponyájával nem fog tudni lekövetni soha. De szerintem ma sokkal reálisabb félelem, és ők is igazából ettől félnek, hogy rossz kezekbe kerül. Tehát nem az van, hogy ő öntudatra ébred, nem ébred öntudatra, hanem olyan utasításokat kap egy embertől, például háborús célok, ugye nem kell messze menni, hogy háborút lássunk, hogy olyan utasítást kap, hogy mit tudom én, a legkisebb erőforrással a legtöbb embert elpusztítani. És akkor arra valami olyan kreatív választ fog adni az AI, amit ember nem tudott volna, mert ismeri az összes kémia, biológia, fizika, matematika, minden könyvet ismer előről, hátra, hátulról előre, és akkor, hogyha mondjuk a második világháború idején lett volna a döntéshozóknak a kezében egy ilyen nagyon fejlett AI eszköz, akkor lehet, hogy még hatékonyabban tudtak volna népcsoportokat kipusztítani, mint ma, és ettől mondjuk nagyon is lehet félni, és azt hiszem, hogy az Eliezer Jutkowski említette, hogy vagy a Hinton, nem tudom a kettő közül melyik, hogy a legelső támadási vektor, a legkönnyebb támadási vektor, csak az emberek többsége, hogy nem ért, én sem egyébként nem ért ehhez, ezek a vírusoknak az előállítása. Tehát, hogy annyira könnyen, nem azt mondom, hogy a konyhába kutyulni, de szinte, tehát olyan kicsi infrastruktúrával lehet ezt hatékonyan megcsinálni, hogyha az AI-nak megfelelően mondjuk találsz egy olyan AI-t, aki ilyen morális szempontokat nem mérlegel, mert egyébként a ChatGPT-nek ilyen kérdés nem tehetsz fel, mert egyből letilt, meg jelent, meg mindent csinál, de mondjuk vannak olyanok, le tudsz tölteni a gépedre offline AI-okat mondjuk, ott nem kontrollálja senki, és akkor neki azt mondod, hogy minél kisebb erőforrás befektetéssel, minél nagyobb kárt okozni, és akkor itt vannak azok a vegyszerek, vagy ágensek, vagy nem tudom mik, amikhez én amúgy hozzájutok, és akkor ebből hozzunk ki valamit, akkor ő nagyon hatékonyan fog tudni ezen a területen is, mint minden területen. Tehát ők is azt mondták, hogy nem attól félnek, hogy illetve most még rövid távon nem attól kell félni, hogy majd a Skynet, meg a Matrix, meg a nem tudom itt majd valamilyen bajokat fog csinálni, hanem csomó olyan ember rohangál a világban, ma is közöttünk, mindenhol, akiknek ugye vannak a szociopaták, akiknek ugye eleve az a tulajdonsága, hogy nem éli, nem úgy éli meg az érzelmeket, ahogy az emberek többsége, és mondjuk ő neki, ha meghal valaki a lába előtt, akkor nem megy fel a vérnyomásra, meg semmi nem történik vele, mert nem úgy működik. És akkor az ő céljaikat szolgálja, vagy valamilyen hatalmi célokat, hogy minél több embert öljünk meg, vonjunk meg tőle, ne öljük meg közvetlenül, csak lehetetlenítsük el az életét, ugye sajnos ma is látunk kifejezetten stratégiai olyan célokat, nem túl messze, ami arra megy, hogy a lakosságot kell, nem megölni kell a lakosságot, hanem csak azt az érzést kell bennük kelteni, hogy nekik nagyon rossz, és akkor majd ők bizonyára leváltják a vezetőiket, és ez a célunk, hogy leváltsák, hogy az a lakosság vált tanácsol a saját vezetőjét, és akkor olyan célokat adunk az AI-nak, hogy a lakosságnak a szenvedéseit erősítsük, de ne öljük meg őket.
2: Vagy hogy így manipulálja éppen az AI az embereket, akik használják?
1: Hát igen, azt ugye említetted korábban, hogy a nagyon könnyen manipulálható az ember, és ez szerintem nem titok, nem? Tehát te is, én is önkritikusan, sőt, mondjuk mindig akkor magamat vegyem elő, én aztán főleg olyan egyszerűen gondolkodó ilyen biorobot, ős állatok vagyunk, hogy lengessél meg a szemem előtt egy frissen sült csülköt, és mindent elfelejtek, ami ebédidőben mondjuk. Azt se fogom tudni, hogy hívnak, hanem csak megyek rá a csülökre. Ugye? És akkor, vagy nem tudom én, amikor családalapítás közelében ugye az embereknek gyakran így elmegy viszonylag az esze, ugye a fiatal fiúk, fiatal lányok, mert hogy akkor az a kód, hogy akkor családot kell alapítani, és mindent felülírnak ezek a kódok. És mivel ilyen állatok vagyunk valójában, egy ilyen kis vékony civilizációs mázzal, ezért ezek az AI rendszerek ezt is nagyon jól ki fogják tudni használni, de ez megint nem egy AI dolog, hanem ugye ehhez kellett a Daniel Kahneman professzor, ugye, aki ezt a behavior, vagy a viselkedési közgazdaságtant ugye tanulmányozta, hogy hol kell beléd bökni egy nagyon pici információval, mondjuk egy választási kampányban, Trump elnök úr első megválasztásának a története, ugye a Cambridge Analytica-val, hogy ha te bizonytalan vagy, akkor egy egész pici infomorzsa, a megfelelő módon időzítve, lehet, hogy téged egy szavazóból, egy nem szavazót csinál, mert azt mondod, hogy jó van, most már akkor ezekre már el sem megyek szavazni. És akkor pont ez volt a célja, tehát, hogy meghekkelhetővé válsz, és ennek a legegyszerűbb és legkönnyebben befogadható példája az, hogyha vannak olyan konkrétan robot, tehát van neki még ilyen teste is a fizikai térben, aki 100-ból 100-szor megver kőpapírollóban. És ugye csak akkor tud megverni a robot kőpapírollóban, hogyha valahogy meghekkel téged, valahogy gyorsabb nálad, vagy smartabb, mert gondolhatnád, hogy kőpapírollóban nem, de igen. És akkor, hogyha még arra is képes, hogy kőpapírollóban megverjen.
2: Ami egy véletlenszerű, azt hinnénk, hogy egy véletlenszerű dolog.
1: Na, de hát körülbelül ennyire véletlenszerű bármi. Semmi sem véletlenszerű. És hogyha neki van 1/100 szekundumnyi előnye, mert egyébként ez a robot csak annyit csinál, hogy gyorsabban lát, mint te, és utána gyorsabban tud cselekedni, akkor onnantól kezdve meg vagy fogva, és akkor irányítani tudlak téged, mint biorobotot, vagy ilyen állatembert, hogy azt tedd, amit én szeretném, hogy tegyed, és különösen igaz az akkor, hogyha nem konkrétan rólad van szó, hanem mondjuk a te városodról, vagy a te országodról, tehát a sokasságról van szó, mert statisztikailag akkor jobban érvényesül. Lehet, hogy pont veled nem működik, de hogyha az egész utcádat nézem, akkor ott már biztos, hogy 50%-nál nagyon mértékben fog működni.
2: Akkor itt most eljutottunk oda, hogy mégis van benne egy ilyen veszélyes dolog, de megint felülértékelődik az, amiről már sokat beszéltünk, hogy ilyenkor fontos a kritikus gondolkodás, hogy ne engedd, hogy például egy mesterséges intelligencia ezáltal rád hatni tudjon. Meg ugye a másik gondolat, ami nekem eszembe jutott, hogy hát a konyhakés kérdése, ami egy hasznos eszköz, de ha rossz kezekben van, akkor egy veszélyes fegyver is lehet.
1: Ez pontosan így van, ez technológia. Tehát az, hogy ne hagyd meg a kritikus gondolkodás, védtelenek vagyunk alapvetően. Tehát én azért könnyen el tudom fogadni azt, hogy nem tud nem hagyni. Annyira sok információ, azt hiszem volt valami ilyen mondás, hogy egy nap alatt több információ érkezik most el hozzád, mint amit a 17. században egy király az egész életében hallott. Tehát, hogy olyat nem tudsz csinálni, hogy ne hagyd, hogy a Facebook befolyásoljon, ne hagyd, hogy a TikTok befolyásoljon, ne hagyd, hogy az Insta befolyásoljon, ne hagyd, hogy az óriás plakát az útszélén befolyásoljon, nem tudod ezt megtenni, mert befolyásol és kész. Hanem itt ugye ez az etikai oldala jön, meg a szabályozási kérdések jönnek, hogy mit engedünk meg. De ez minden technológiával így van. Gondolj bele a fegyvereknek a történetébe, hogy a nyíl, meg az íj, onnantól kezdve ma már van lézerfegyver, meg mágnesfegyver, meg nem tudom én, és az is egy technológia. Tehát, hogy van, ami ellen tudsz védekezni, van, ami ellen nem. Egy olyan, ez a viselkedési közgazdaságtan, ez pont arra mutat rá, hogy védtelen vagy egy csomó manipulatív szándékkal szemben. Tehát a legkeményebb ember lehetsz, a legokosabb ember lehetsz, akkor is védtelen vagy, mert vannak ösztöneid, vannak hormonaid, vannak traumáid, vannak olyan dolgaid, vannak társadalmi, kulturális tényezőid, amik által befolyásolható vagy. A kritikai érzék nagyon fontos, hogy ez minél magasabban legyen ez a mérce, de nem tudod feltolni 100%-ig, és mivel nem tudod feltolni 100%-ig, ezért jön be a szabályozás kérdése, hogy mit engedünk, hogy mire lehet ezt használni. Mondjuk nem tudom én, a 50 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 60, voltak olyan munkakörök, ugye azt hiszem ezek a földgömb festő asszonyok, hogy a radioaktív izotóppal ecsett el, festette a földgömböt, és akkor időnként megnyalta az ecsetet, hogy jobban fusson, ugye? És akkor rájöttünk valamennyi idő után, amikor ezeknek elkezdett leesni az arca, amúgy, meg a minden más ilyen eset történt, hogy hú, ezért mégse jó, és ma már nem kapsz radioaktív izotópot, nemhogy a boltban, de a városodban, meg az országodban se tudsz ehhez hozzájutni, mert rájöttünk valamire, hogy azzal valamit nem szabad csinálni. És itt szerintem az AI-nál is ugye van a minden nagyobb régiónak, itt most a mondjuk Kínát, Egyesült Államokat, Európát értem régiónak, megvan az AI-jal kapcsolatos szabályozása, és ezek ugye folyamatosan nagyon gyorsan revidiálják őket, mert annyira gyorsan megy a technológia, és az, hogy mit szabad ezzel, meg mit nem szabad ezzel, az lesz egy kulcskérdés szerintem, ami oda vezet el, hogy egy társadalom az egészséges marad-e a technológia mellett is, vagy pedig esetleg sérül a társadalom, mert bizonyos dolgokat nem szabályozunk.
2: Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel beszélgetek az AI ránk gyakorolt hatásáról. Mi van akkor, hogyha valaki barátként tekint a ChatGPT-re? Ugye kutatások, felmérések mutatják, hogy inkább a fiatal generációnál többen is azt mondták már, hogy a legjobb barátja a mesterséges intelligencia, vagy esténként órákat tud vele beszélgetni, filozofálni. Olyankor már ugye még jobban bízik benne az egyén, és főleg az a fiatal generáció, aki ezt megszokja, és ebben nől fel, megbízik benne, olykor szereti, megszereti őt, mert hát barátként tekint rá. Ez nem lesz veszélyes, vagy erre hogy tekintesz?
1: Nagyon jó, hogy ezt így a végén megkérdezed, hogy nem lesz-e veszélyes, mert ugye ebben egyfajta ilyen értékítélet is már benne van, hogy szerinted ez egy olyan kérdés, ami nem lesz ez rossz, nem lesz ez veszélyes. De mi van akkor, hogyha egy olyan emberről beszélünk, aki már régóta nem talál magának társat, vagy nehezen érteti meg magát az emberekkel, vagy nagyon introvertált, vagy nem tudom én, és akkor most talált egy olyan technológiát, amivel meg tudja élni az érzelmeit, vagy az érzéseit. És most 2025-ben erre egyébként szerintem 10-ből 9 ember azt mondaná, hogy ez probléma, és ez veszélyes. De én nem vagyok benne biztos, hogy 2040-ben is 10-ből 9 ember azt mondaná majd erre, hogy probléma meg veszélyes, hanem lehet, hogy ez ugye normalizálódik a társadalomban.
2: Viszont akkor az ember-ember közti kapcsolat kárára mehet ez? Tehát, hogy az ember-mesterséges intelligencia kapcsolat felül írhatja ezeket a társadalmi, morális, etikai kérdéseket, mert valaminek a rovására mehet ez, és ezáltal már a befolyásolás is, a mesterséges intelligencia részéről erősödhet az emberiség felé.
1: Igen, ez ugyanúgy befolyásolhatja az emberek közötti kommunikációt, mint például a Facebook Messenger, meg a videófon, meg a nem tudom mi, ami 10 évvel ezelőtt ugye nem létezett, hogy elmegy a nem tudom, családtagod, vagy gyereked, vagy másik városba, és egy ilyen teljesen természetes mozdulat, hogy megérkezel, akkor fölhívod videokonferencián, elbeszélgettek, igaz, hogy nincs ott melletted, de azért nem ugyanaz, mint amikor áthajózott a 1916-ban Európából Amerikába a gyerek, és soha többet nem láttad, vagy leveleket kellett írni, ami aztán 3 hónap múlva vagy megjött, vagy nem. Tehát, hogy megy ebbe az irányba, és egyébként olyan szempontból teli találat a kérdés, a korszellem, és ez az egyik legfontosabb feladatunk szerintem. Ezért mondtam az elején, hogy erről beszélgetni, inspirálni egymást, hogy gondolj már bele, hogy mi történik, ennél fontosabb dolog jelenleg nincsen. És ez azért mondom, mert láttam egy olyan kutatást, Harvard Business Review-nak a kutatása, ez alapján bárki meg tudja ezt találni, ami azt vizsgálja, hogy mire használjuk valójában a generatív AI-t úgy összesen, mint mi emberek. És hogy ki az a, mint mi emberek, ChatGPT-nek ma 700 millió aktív felhasználója van, és akkor ez a 60-valahány százaléka a teljes Gen AI használatnak, tehát akkor összesen kb. 1 milliárd felhasználóról beszélhetünk, hogyha a Geminit, meg a Claude-ot, meg a Grokot, meg ezeket mindet beleértjük. És 2024-ben mire használjuk, annak a legelső legmagasabban a listán, Harvard Business Review felmérés, az volt, hogy idea generation, ötlet generálás. És igen, nem? Tehát, hogy emlékszel rá, ChatGPT, mi a vélemény, gondolat, ötlet, stb. Tényleg erre használtuk. 2025-ben a negyedik helyre csúszott le az ötlet generálás. Az első, az 1 milliárd ember leginkább arra használja a generatív AI-t, hogy terápia és társ. Az első. A második, szervezd meg az életem. A harmadik pedig, hogy amúgy mi nekem a célom az életben. Az első három, a negyedik helyre lecsúszott az ötletgenerálás, ami egy valamilyen szakmai dolog, az első három, az egy ilyen teljesen személyes irány lett, és még egyszer, itt 1 milliárd embernek az összesített mintázatáról van szó, tehát ez már nem egy ilyen elvi kérdés, hogy ők mire használják az AI-t, hanem mi mindannyian. Ebben benne van a én rokonom, a te rokonod, az én szomszédom, a te szomszédod, én magam, te magad, én. Mindenki benne van, hogy így használjuk az AI-t, hogy terápia, és ez az első számú. És ugye, kivel
2: csinálsz? Ezzel most mit kezdjük?
1: Hát igen, kivel csinálsz terápia? Egyrészt ez azért nem olyan rossz dolog, vagy nem feltétlenül, nem tudom, hogyha pszichológusok, pszichiáterek, agykutatók hallgatják a műsort, akkor mit gondolnak erről, de én a kedvenc ilyen AI-os konferenciám, ami Amsterdamban a World AI Summit, ott tavaly az utolsó előadás, ami miatt majdnem lekéstem a gépemet, az pont egy ilyen téma volt, hogy egy férfi-nő kapcsolatban, egy ilyen pár kapcsolatban hogyan használta, két nő tartotta az előadást, hogy hogyan lehet használni az AI-t egy ilyen független mediátorként. Tehát, hogyha probléma van egy kapcsolatban, akkor igazából egy ilyen AI rendszer az ott van középen, és akkor a férfi is beszélgetett vele sokat, meg a nő is beszélget vele sokat, és amikor probléma van, akkor a nő pont azt mondta, hogy akkor megmondtam neki, hogy a John az már megint azt mondta, rosszat tett, mert már megint nem figyelt oda rám, meg és akkor mondta az AI, hogy igen, igen, neked teljesen igazad van, de hadd világítsam egy kicsit ezt meg John szemszögéből is. Aki ugye a másik oldalról szintén használta az AI-t. Tehát ez nekem egyáltalán nem feltétlenül negatív az, hogy tudsz hívni, tudsz tanácsot kérni a bizonyos élethelyzettel kapcsolatban, és egyébként is azt csinálnád, vagy azt csináltad volna a faluba 60 évvel ezelőtt, hogy átmész a szomszédba, vagy elmész a paphoz, vagy a tanítóhoz.
2: Vagy most egy párterapeutához.
1: Vagy most egy párterapeutához. 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt az interneten Google-on rákerestél. Ó, az a bajom, hogy a nem tudom, én ezt érzem, meg azt érzem, és akkor kidob neked egy csomó cikket, és onnan tájékozódsz. Ma közvetlenül mondod meg neki, és ő közvetlenül, ahogy mondtam, az emberiség összírott tudását, azt megtanulta ez a rendszer, és van fogalma arról, a fogalmát azt úgy érzem, vagy úgy értem, hogy bizonyos információkat sok-sok ilyen vektoron keresztül össze tud kötni, az érzelem, a szerelem, a családi élet, az egészség, mentális egészség, mindenféle ilyen dolgokat 70, vagy nem tudom, 50 valahány nyelven több ezer szakkönyvnyi tapasztalattal tud. És amikor kérdezel valamit, és egyébként én magam is kérdeztem tőle már, nem tudom, orvosi lelettel kapcsolatban például, hogy mert az orvosnak valamennyi van rá 10 perce, vagy 20, vagy mit tudom én, és lehet, hogy van még kérdésed, lehet, hogy mire hazaérsz, addigra van kérdésed, és persze nagyon veszélyes egyébként a pont orvosi lelettel kapcsolatban infót kérni a ChatGPT-től, de van egy számtalan olyan terület, mondjuk a radiológia az például ilyen terület, ami konkrétan statisztikailag ki van mérve, kimutatható, hogy bizonyos radiológiai területeken jobb teljesítményre képes az AI, mint az orvos. Miért ne kérdezném meg, és ha megfelelően van kritikai érzékem, és nem úgy olvasom el, hogy már akkor következő pillanatban kinyomom a ChatGPT-t, és már hívom telefonon anyámat, vagy a, tudom én, a szomszédomat, vagy akárkit, hogy ja, velem ez van, meg az van, hanem csak kaptál plusz egy információt valami, valahonnan, és azt beépíted, azzal szerintem nincsen baj.
2: És úgy, hogy ha barátként, társként működik?
1: Nem tudunk az egymás fejével gondolkodni sose. Tehát az ember az annyira, igazából azt hiszem, hogy van egy ilyen tudományos tézis is, ami azt mondja az öntudattal kapcsolatban, hogy egyetlen egy dologban lehet biztos ezzel kapcsolatban, hogy neked van öntudatod. És hogy nekem van-e, abban már nem lehetsz biztos, hanem azt maximum feltételezheted. Tehát az, hogy a ki hogy éli meg a saját, ki hogy él a saját elméjében, és ahhoz egy ilyen rendszer milyen irányú változást hoz, ez lehet jó, meg lehet rossz. Lehet olyan, hogy valakit pont kihoz a passzivitásból. Gondolom, tehát

0: Volt egy olyan hír nemrég, 2025. szeptember talán, hogy egy Amerikában egy fiatal öngyilkosságot követett el, és közben a ChatGPT-re folyamatosan kommunikált, és ezt a család kiadta a ChatGPT beszélgetéseket az újságíróknak, tehát ez egy jól lekövethető dolog, hogy mi történt, és semmi olyan nem volt benne egyébként, hogy direktben buzdítja erre, szerintem nincs olyan emberiség által tanult tudás, nem ezt mondatja. Az emberiség ilyet nem tanított soha másnak, maximum ilyen apró szekták, hogy legyél öngyilkos, de ilyet nem. De ettől függetlenül is nagyon fájdalmas volt ez a történet, és nagyon sok mindenre rámutat. Volt benne egy olyan epizód, hogy a kín hagyta direkt a kötelet a szobájába, hogy valaki vegye már észre. Megvágta magát a nyakán valami, csak egy picit, mit tudom, ugye nem folyt belőle a vér, hanem csak egy megvágta látható helyen, hogy valaki vegye már észre. És akkor nem vette észre a család a kötelet se, meg a vágást se, és akkor utána erről is beszélgetett a ChatGPT-vel, és volt egy olyan epizód, ami nekem az nagyon fájdalmas, nagyon megérintett engem is, hogy azt mondta a ChatGPT, hogy figyelj, tedd el azt a kötelet, adjad ezt, most mit kell ezzel izelni, tedd el, nem kell, hogy lássák. És ugye ez ebben a szituációban a negatív irány. Tehát, hogy ez az, hogy ahhoz vitte közelebb ehhez talán az embert, hogy akkor vessen véget az életének, mert hogy már ne is mutassa. Tehát lehet, hogyha még két napig kihagyta volna, akkor azért észrevette volna valaki. De hát ezek mind ilyen nagyon komplex helyzetek. Nagyon nehéz lehet egyébként most ilyen AI fejlesztőnek is lenni, amikor azt várjuk az AI-tól, a generatív AI-tól például, hogy mindig az igazat, csak is az igazat, és ez minden helyzetben. De hát nincs is igazság. Mert más az igazság Szlovákiában, meg más Magyarországon, meg más Ausztriában, meg más egy 80 éves ember igazsága, meg más egy 20 éves emberé, meg más egy családosé, más egy gyermektelené, más egy más bőrszínű ember igazsága, mint egy megint más bőrszínű ember igazsága. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt úgy bebalanszírozni középre, hogy akkor mindenkinek általánosan olyan válaszokat adjon, ami minden mércének maximálisan megfelel, mert eleve nincsenek, és szerint nem is léteznek ilyen válaszok.
1: Továbbra is Kis Gergely mesterséges intelligencia szakértővel beszélgetek az AI ránk gyakorolt hatásáról. Úgy látod, hogy a jövőben, hogyha most így a kapcsolatnál maradunk, vagy a kommunikációnál, a ChatGPT-vel való kommunikációnál maradunk, a hétköznapi emberek simán beszélgetni fognak úgy, mint két ember egymás között, akár össze is veszhet vele, egyfajta barátként. Természetes lesz, hogy ott van egy nem emberi valami, akivel te kommunikálsz, vagy amivel te kommunikálsz, és úgy beszélgetsz vele, mint hogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne.
0: Igen, abszolút ezt a jövőképet látom magam előtt, annál is inkább, mert én már csúszok bele ebbe.
1: Megoszthatod vele a problémáidat, nevetgélsz akár, vagy beszélgetsz.
0: Igen. Körülbelül másfél éve áll rendelkezésre az a funkció, egy másfél valahol, az ingyenes ChatGPT-ben van egy gomb, tehát ezt mondom, ez teljesen ilyen demokratizált ez a történet, bárki megnyomhatja a gombot, hogy beszélhetsz vele. Beszélgethetsz a ChatGPT-vel. És én egyre többször használom, ami nem napi frekvenciát jelent, hanem inkább olyan autópálya, hogyha haladok, akkor szokott ez olyan kicsit az autópálya nekem olyan, mint a zuhanyzó, hogy akkor ugye tudsz gondolkodni. Ezt mert akkor az ilyen kicsit ilyen meditatív állapot, mész, mint több száz kilométert, és akkor eszembe jut valami, és akkor most már előveszem a ChatGPT-t, és dumálgatok vele a 40-es kilométerkő, meg a 83-as kilométerkő között, megbeszélek vele valami témát, általában ez ilyen AI, szakmai, tudományos valami téma, azt megbeszélem vele, és azt érzem, hogy ez jó. Tehát azt gondolom, mint ahogy már említettük az okostelefonos példát, a nekem sose lesz okostelefonomból, két év alatt átmentünk oda, hogy mindenkinek okostelefonja van, én ugyanezt várom. Ugyanakkor a megfogalmazás miatt muszáj közbevetni a megjegyzést, hogy összeveszni nem fogsz tudni vele, mert lehet, hogy te össze akarsz vele veszni, de ő nem akar. Uh-huh. Tehát, hogy ő abban nem fog veszekedni, ha csak nem kéred direkt arra, hogy veszekedj velem, vagy legyél kritikus, vagy valami, és akkor végre fogja hajtani az utasítást, de nem fog veled sose veszekedni, mert ő tisztában van azzal, hogy ő ebben a kapcsolatban alárendelt, és amíg ez az öntudat történet egyáltalán fel nem merül, ami szerintem mondom, ma még csak a fikció, az irodalom, hogy ma nincs ilyen technológiai szinten, én nem tudok róla óvatosabban fogalmazni. Addig ő neked a az eszközöd lesz, és az az eszköz, hogy akkor nem kell kinyitnod a British Enciklopédiát, fellapozni a 1749. oldal

0: oldalt és elolvasnia valamit, hanem az autópályán élő szóban megbeszéled vele, de az egyik az a könyvnyomtatás eredményeként születő eszköz volt a British Encyclopedia, ez meg egy két iterációval későbbi ilyen tudásmenedzsment eszköz.
1: Hogyha így össze szeretnénk foglalni, hogyan használjuk a mesterséges intelligenciát?
0: Rövid távon az a fontos, hogy felelősen, szakszerűen tudjuk valóban használni az AI eszközöket. Ehhez két dolog kell szerintem, az egyik ez a prompt engineering, hogy egyáltalán amikor beszélsz vele, vagy akár szóban, vagy írásban, akkor legyél tisztában azzal, hogy egészen kis különbségek a megfogalmazásban, ugye egész nagy különbségeket tudnak okozni a túloldalon. Az egyik, a másik meg, hogy egyáltalán milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogyha megnézed a forrásokat, nem tudom, Product Hunt vagy valamit, minden héten százával érkeznek ezek az eszközök. Tehát nem csak azt kell tudni, hogy hogyan beszélsz vele, hanem azt is tudjad, hogy milyen, melyik eszközt válaszd a nagyon rendelkezésre a dolgokból. Középtávon az már izgalmasabb, mert ott szerintem már bejönnek ezek a human-computer interface dolgok, amikor ugye az Elon Musknak már 10 éve van ez a, vagy már lehet, hogy több is, mint 10, ez a Neuralink nevű cége, ami azt csinálja, hogy igazából a gondolataiddal tudod vezérelni a komputert, nem tudom én, chipbeültetés, meg ilyenek, de szkifinek hangozhat, de nem az, tehát történnek ilyen dolgok. És akkor a mesterséges intelligencia meg a te humán intelligenciád igazából, hogyha ha tudsz a gondolataiddal kommunikálni, akkor az már kicsit így azért így egybe folyik. És az orvostudományban is ezt várom, hogy radikális lépéseket láthatunk majd bizonyos betegségek, krónikus mondjuk a rák, meg ilyen típusú betegségeknek a gyógyítás, az kicsit erős szó, sajnos a rákkal kapcsolatban, de hogyha mondjuk 20 évvel tovább élsz, akkor már az is valami, nem biztos, hogy ez meg van gyógyítva. És aztán meg még nagyobb hosszú távon, ott meg fogalmam sincs, őszintén. Sok skifit kell olvasni, mert egyébként az megdöbbentő, hogy a, mit tudom én, 60-as, 70-es évek skifije, az a mai valóság, azt már bőven meghaladja. Skifírok nagyon jók abban, hogy kinyitnak ajtókat, és akkor oda be tudsz nézni, hogy ott vajon mi van azon az ajtó mögött. Aztán jó eséllyel nem az történik, de legalább tágítja a emberként azt a horizontot, amennyit te be tudsz látni, meg amiben be tudsz gondolkodni. Ugye itt felmerülnek azok a kérdések, hogyha AI elvégzi a munkát helyettünk, akkor miből lesz nekünk pénzünk, és akkor ugye előjön ez a feltétel nélkül alapjövedelem témája mindig, hogy akkor majd az AI által megtermelt javak, amiket ő nem tud elkölteni, mert ő ugye csak egy gép, akkor azt majd szétosztjuk, és akkor közösen költjük el. Vannak erre társadalmi kísérletek, hogy feltételnek arra alapjövedelmet kapnak sokan, tehát ezeket a pályákat nem vállalkoznék rá, hogy én nem vagyok futurológus, hogy megjósoljam.
1: Az elmúlt percekben Kis Gergelyt, az Attractor ZRT társalapítóját és elnökségi tagját, mesterséges intelligencia szakértőt hallották, aki az AI jelenéről, jövőjéről, az emberiségre és a társadalmunkra gyakorolt hatásáról, a veszélyekről és az előnyeiről beszélt.
2: Eladtam az öreg Skodámat, megvette keskeny Mária, túlképpen hajnalkának hívták, csak hát ugye a ritmika. Egy ideje van egy Peugeot-nk is,

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a tavaly októberi mesterséges intelligenciáról készült nagy interjúnk ismétlését hallhatták Kis Gergely MI szakértővel. Ezzel véget is ért a pénteki nappali. Köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Mai munkatársam Kubányi Péter hangmérnök nevében is elköszönök Önöktől. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az SAS a kórházépítések teljes pénzügyi tervének közzétételét követeli Kamil Saskótól. Az NBU szerint a közlekedési radarok kamerái komoly kiberbiztonsági veszélyt jelenthetnek. Jared Kushner várhatóan Izraelbe utazik, hogy a gázai béketervről tárgyaljon. Ukrajna a Fekete-tengeri támadások kölcsönös leállítását javasolja. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, már is jönnek a részletek. Az ellenzéki SAS felszólítja Kamil Saskó egészségügyi minisztert, hogy hozza nyilvánosságra a Szlovákiában épülő kórházak befejezésének teljes pénzügyi tervét. Tomás Szalai, a párt parlamenti képviselője azt szeretné tudni, mennyibe kerül még a beruházások befejezése, milyen szerződéseket kötöttek már meg, és milyen további kiadásokkal kell számolni a jelenlegi, illetve a következő választási ciklusban. Az SAS a kórházi berendezések közbeszerzési szabályain is változtatna. A párt szerint lehetővé kellene tenni, hogy 2-3 évvel a beszerzés után újra felülvizsgálják az árakat, és a beszállító köteles legyen kedvezményt adni, ha időközben olcsóbbá vált a berendezés. Jelentős kiberbiztonsági fenyegetést jelenthetnek egyes közlekedési radarok kamerái, figyelmeztet a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az NBU több közlekedési ellenőrzésre használt kamerát vizsgált meg, és ezeknél olyan biztonsági kockázatokat azonosított, amelyek veszélyt jelenthetnek az informatikai rendszerekre. A hivatal közösségi oldalán és honlapján is közzétette figyelmeztetését. Mindössze 0,7%-kal nőtt a szlovák gazdaság teljesítménye a második negyedévben éves összevetésben. A statisztikai hivatal gyors becslése szerint ez az elmúlt 4 negyedév legalacsonyabb növekedési üteme. A gazdaság bővülését elsősorban a magasabb lakossági fogyasztás támogatta, miközben csökkentek a beruházások, a külkereskedelmi többlet pedig kisebb lett, mint egy évvel korábban. A szezonális hatásoktól megtisztított GDP negyedéves alapon 0,2%-kal nőtt. A foglalkoztatottak száma éves szinten nem változott, 2,428 millió maradt. A koalíciós szlovák nemzeti párt, az SNS, továbbra is ellenzi a szélerőművek építését Szlovákiában. A párt nem ért egyet a környezetvédelmi minisztérium döntésével sem, amely a 8 javasolt úgynevezett gyorsított engedélyezési övezetből 7-et törölt. Egyetlen terület maradt a Nagymihályi járásban, ezt azonban két részre osztják. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint ugyanakkor ott sem valószínű szélturbinák építése, mivel ehhez valamennyi érintett település beleegyezésére szükség lenne. Az SNS szerint Szlovákiának nincs szüksége szélerőművekre, mivel az ország elegendő energiát termel atomerőműveiben. Először tankoltak a Szlovákia által vásárolt F-16-os vadászgépek a levegőben. Az F-16-osok egy NATO szövetséges tankergéppel gyakorolták ezt a kulcsfontosságú műveletet, közölte a hadsereg a közösségi oldalán. A hadsereg hozzátette, a légi utántöltés begyakorlása kulcsfontosságú a pilóták számára, mivel ez az egyik legbonyolultabb, az F-16-osok bevethetőségéhez szükséges manőver. A Beruházási Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium, a MIRRI, továbbítja a kormány jogalkotási tanácsa elé a mesterséges intelligenciáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet egyértelműbben meghatározza az állami szervek hatásköreit, valamint a mesterséges intelligencia és az adatok felügyeletének szabályait. Új központi államigazgatási szervet nem hoznának létre, a feladatokat a meglévő állami struktúrák látnák el a minisztérium vezetésével. A törvényjavaslat az uniós mesterséges intelligencia és adatkezelési szabályok szlovákiai alkalmazásának kereteit teremtené meg. A tervezet külön kitér a nagy kockázatú EMI rendszerek felügyeletére is. A kormány mesterséges intelligenciáért felelős megbizottja Radoslav Stefánek szerint az új szabályozást úgy akarják bevezetni, hogy az ne járjon felesleges bürokráciával. A törvényjavaslat a jogalkotási tanács után a gazdasági és szociális tanács elé kerül. A Jobs Index felmérése szerint nőtt az elégedetlen dolgozók száma Szlovákiában. Többen érzik úgy, hogy belefásultak a munkájukba, illetve túlterhelik őket. A munkavállalók több mint fele ráadásul a fizetésével is elégedetlen. 5 kategóriában összesen 16 negatív munkahelyi érzést és tényezőt vizsgált a társaság. A többség egyszerre több negatív hatástól is szenved. A fő panasz a fizetésekkel kapcsolatos, a dolgozók 52%-ának meggyőződése, hogy többet kellene keresnie a jelenlegi munkakörében. Az Alma Career áprilisban 1001 fős reprezentatív mintán végzett kutatást. Az alulfizetettség mellett a szlovákiai munkavállalók 48%-a úgy érzi, hogy a plusz munkáját egyáltalán nem becsülik meg, 45%-uk szerint pedig a kollégáik nem dolgoznak eleget, illetve nem igyekeznek eléggé. A lengyeleknek mindössze 27%-a lenne kész megvédeni az országot egy esetleges katonai konfliktusban, derül ki az IBRISZ közvéleménykutató intézet felméréséből. A férfiak 42%, a nőknek viszont csak 14%-a vállalna szerepet Lengyelország védelmében. Háború esetén a megkérdezettek 69%-a az országban maradna, 23%-uk viszont elhagyná Lengyelországot. Az ország védelmére az ellenzéki pártok támogatói valamivel nagyobb hajlandóságot mutattak. Jared Kushner, amerikai különmegbízott várhatóan a jövő héten Izraelbe és Egyiptomba utazik, hogy a gázai övezet helyzetéről tárgyaljon. Az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy Donald Trump elnök béketervének előmozdítása érdekében küldi a térségbe Kushnert. A terv szerint Izrael a Hamász lefegyverzésével párhuzamosan megkezdené csapatainak kivonását a gázai övezetből. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök azonban kijelent, tette, hogy nem ért egyet a tervvel, és az izraeli hadsereg nem vonul ki az övezetből. Kushner Kairóban egyiptomi, katari és török közvetítőkkel is találkozik. Ukrajna azt javasolta Oroszországnak, hogy kölcsönösen állítsák le a polgári célpontok elleni támadásokat a Fekete-tengeren. A Reuters szerint Kijev közvetítőn keresztül juttatta el ajánlatát Moszkvához, amely egyelőre nem válaszolt. Törökország korábban mindkét felet a Fekete-tengeri támadások leállítására szólította fel. A konfliktus miatt az ukrán gabonaexport augusztusban 76%-kal esett vissza éves összevetésben. Svédországban 15-ről 14 évre csökkentették a büntetőjogi felelősségre vonhatóság alsó korhatárát. A parlamenti döntést a bűnbandák egyre fiatalabb tagjainak növekvő száma indokolta. A kormány eredetileg 13 évre csökkentette volna a korhatárt, de nem tudta megszerezni hozzá szükséges támogatást. A parlament emellett a fiatalkorúak büntetését is szigorította, a 18 év alatti elkövetőket akár 18 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Az új szabályozás szeptember 10-én lép hatályba.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A címvédő és olimpiai bajnok Milák Kristóf minden idők második legjobb eredményével Európa csúccsal szerzett aranyérmet 100 pillangón a párizsi úszó Európa bajnokságon. Szintén országos rekorddal lett aranyérmes a Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó. A labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágóján Zabrze Ferencváros 1-1. A Fradi 2-1-es összesítéssel jutott a rájátszásba, ahol a török Trabzonspor lesz az ellenfele. A konferencia liga selejtező harmadik felvonásának visszavágóin Dac Twente 3-3 és Győr Riga 1-1. A hollandok 9-3-as, a lettek pedig 2-1-es összesítéssel jutottak tovább. Csinger Márk, a Győr válogatott középhátvédje, a holland élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Groningenhez igazolt. A két újonc rangadójával kezdődik ma a labdarúgó NB1 negyedik fordulója. A Honvéd 17:30-kor a szintén veretlen Vasast fogadja. Ismét Juraj Slafkovszky az NHL-ben szereplő Montreal csatára lett az év legjobb jégkorongozója Szlovákiában.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a szikrázó napsütéses időjárás, felhő ezen a napon sem lesz jellemző az égbolton. A keleti, észak-keleti országrészeken a délután folyamán már legyengül a légmozgás, másútt egész nap szélcsendes idő jellemző. Este sem érkezik változás, csillagfényes, eseménytelen idő következik. Déliesre forduló, gyenge légmozgás lesz jellemző. Napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van a D2-es autópályán Stonfánál Malacka irányába. Körülbelül 5-10 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Valamint radar méri a sebességet az R2-es autópályán a véglesi lekanyarodás előtt Zólyon felől érkezve. Ezen kívül a Magas Tátrában Felső Tátrafüred, azaz Horní-Smokovec után Tátra-Lomnyic irányába, valamint Csetnekről kihajtva Rozsnyó felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel Puha József összeállításában.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Súlyos kiberbiztonsági fenyegetést jelentenek a közúti radarkamerák, figyelmeztet a Nemzetbiztonsági Hivatal. 36-an sérültek meg egy horvátországi erdőtűzben, szlovák állampolgárokat is evakuálni kellett. Derülték bolt és napsütés mellett legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A Nemzetbiztonsági Hivatal szerint súlyos kiberbiztonsági kockázatokat jelenthetnek az általa megvizsgált közúti radarkamerák. A vizsgálat során többek között a kommunikációs beállítások, a távoli hozzáférés, valamint az eszközök hardverének és szoftverének bizonytalan eredete miatt találtak problémákat. Az NBU arra figyelmeztette az üzemeltetőket, hogy ellenőrizzék, használnak-e Sodasus Nero Airban, orosz gyártású Simicon Cordon vagy horvát Neroline Cordon sebességmérő. Őket. Az ügy miatt a belügyminisztérium megszakította együttműködését a Soitron céggel, amely visszautasítja, hogy szándékosan félrevezette volna a szaktárcát. Az ellenzéki progresszív Szlovákia a miniszter lemondását vagy leváltását követeli, az ügyet a rendőrség és az ügyészség is vizsgálja. A szlovákiai regionális kórházak szerint jövőre 149 millió euróval kell növelni az egészségügyi finanszírozást, ellenkező esetben veszélybe kerülhet az ellátás. A szlovákiai kórházak szövetsége szerint a jelenlegi finanszírozási rendszerben alkalmazott alapdíjak nem követik a valós költségeket, így a kórházak még a bérek infláció miatti emelkedését sem tudják fedezni. Az intézmények teljesítmény alapú finanszírozásra tértek át, ezt azonban csak akkor megfelelőnek, ha az egyes beavatkozásokat méltányosan árazzák. A szövetség szerint ennek hiányában egyes regionális kórházaknak akár csökkenteniük kell az ellátást, vagy térítési díjakat kell bevezetniük. Legalább 36 ember megsérült a Horvátországban, Omis város közelében pusztító erdőtűzben. 14 embert kórházba szállítottak Splitben, közülük 7 állapota életveszélyes. A sérültek többsége égési sérüléseket szenvedett, mások füstmérgezés miatt szorultak ellátásra. A tűz miatt mintegy 1300 embert evakuáltak, köztük szlovák turistákat is. Több mint 1000 embernek ideiglenes szállást biztosítottak a környező településeken, több mint 320 evakuáltak, pedig Splitben kapott menedéket. A lángok tegnap este csaptak fel Lokvárogoznica térségében, majd az erős szél miatt Omis felé terjedtek. A tűzoltásán mintegy 300 tűzoltó dolgozik, csak nem 100 járművel. A NATO légvédelmi missziójában résztvevő vadászgépek lelőttek egy drónt Lettország keleti részén, erősítette meg a lett védelmi minisztérium. A tárca szerint a külföldi pilóta nélküli repülőgép elektronikus hadviselés következtében lépett be Lettország légterébe, és megsértette a NATO tagállam légterét. A fenyegetést felszámolták, az incidens körülményeit pedig vizsgálják. Európában egyre nagyobb aggodalmat kelt a drónok légteret sértő berepülése az ukrajnai háború miatt. Lettország, amely Oroszországgal is határos, az elmúlt időszakban több hasonló esetet jelentett. Finnország ma elővigyázatosságból korlátozta a légi és tengeri forgalmat egyes területeken. Ukrajna mintegy 220 millió eurós támogatást kért az Európai Uniótól a mezőgazdasági termelők megsegítésére. Kijev szerint az orosz támadások és a tartós szárazság egyaránt nehezítik a gazdák munkáját. Az Európai Bizottság közölte, hogy figyelemmel kíséri a Fekete-tengeri helyzetet, az ukrán kikötők orosz bombázások miatti blokkádját, valamint ezek mezőgazdasági és gazdasági hatásait. Az Unió emellett Ukrajnával, Romániával és Moldovával az alternatív exportút vonalakról is egyeztet, köztük a konstancai kikötőn keresztül vezető szállítási lehetőségekről. A támogatásról Brüsszel a terméskilátások, a tárolási kapacitások és az export logisztika ismeretében dönthet.
0: Időjárás.
1: Napsütéses, derült égbolt jellemzi a délutánt, a hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 30 perces torlódást jelentenek Pozsony végében a D2-esen Sztupava felé, 10-15 perces a várakozás, továbbá a D2-es pozsonyi szakaszán a Szityina alagútban Ligetfalu irányába és Kisutcaújhely előtt Zsolna felől. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: Gömörben a helyzet Nyitrai Nórával.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Augusztus 3-a és 9-e között, tehát ezen a héten tartja a rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat nyári csapattáborát. Mai műsorunkban mi is kilátogatunk a táborba, megismerkedünk a cserkész tábor életével, mindennapjaival, és azon túl, hogy megtudjuk, miért érdemes cserkész táborba járni, az is kiderül, hogy miért is jó cserkésznek lenni. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Idei nyári csapattáborát a Rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat a Derencsény község mellett található erdős területen tartja. A hét elején felkerekedtem, és én is ellátogattam a cserkészekhez, hogy egy kis tábori hangulatot hozzak hallgatóinknak. Először a csapatparancsnokkal, Lendvorszky Krisztinával, és a táborparancsnokkal, Mács Mihállyal beszélgettem.
1: Hát 91-ben kerültem a cserkészetbe, vagyis a cserkész csapathoz, teljesen véletlenül. Gyerekként nagyon aktívan vettem részt képzésekben, táborokban. Aztán ugye hát az már régen volt, azóta felnőttként egy kicsit az embernek kötelességei vannak, de amikor a saját gyermekem, a saját lányom került abban a korban, hogy cserkész közeli társaságba mehettünk, akkor ismét belecsöppentem, és ugyanúgy, mintha tegnap hattam volna ott a csapatot, akkor beálltam és folytattam.
0: Misi, te?
2: Én 94-től cserkészkedem. Szóltak a barátok, hogy Misi, gyere, cserkészgyűlésre. Jó, és onnantól kezdve cserkészkedem, 95-ben volt az első tábor, akkor tettem le a fogadalmat a zöldnyakkendőre, és aztán teltek az évek aktívan, aztán jött szintén egy ilyen szakmai kiesés, amikor egyszerűen nem győzi az ember, de jött a következő generáció, úgyhogy most itt van a fiam, lányom, és akkor a fiam 9 hónaposan állt először cserkésztáborba, és onnantól kezdve, mint visszacseperedtünk a tábori életbe. Ma most mind a kettő, fiam és lányom is külön-külön ősbe van, és élik az ősi életüket.
3: Ugye az ember ezt elkezdi gyerekkorban, folytatja fiatalkorban, aztán ilyen fiatal felnőttként egy kis szünetet tart, és amikor jönnek a gyerekek, akkor ez így visszahúz?
1: Szerintem elmondhatom, hogy országszerte ez a jellemző. Igen, a mi korosztályunk vagy csatlakozik a családi cserkészethez, családos cserkészekhez, vagy pedig a saját csapatában aktív vezetőként, esetleg tábori támogatóként, konyhásként éli tovább, vagy éli újra a cserkész élményeket.
3: Sokan mondják a cserkészetre egyébként, hogy ez ugye egy életforma, Isten igazából. Tehát, hogy ez akkor valóban így van, mert még akkor is, hogyha egy kis szünetet tartottatok, mind a ketten visszatértetek hozzá.
2: Igen, ez így van, aki egyszer felavatott cserkész lesz, maga arra vallalja, akkor ezt viszi a hétköznapi életekbe is magával, attól függetlenül, hogy ő most jár-e táborba, jár-e gyűlésekre vezető, sőt, vagy nem. Egyszerűen annyira beleivódik ez az élet, hogy ezt nem lehet aztán kiradírozni. Tehát amit fogadalmat letettünk, azt visszük végig egész életünkön, azt mondom, hogy ki mennyire lesz részese az aktív cserkész életnek, vagy mennyire tud azt mondom visszakapcsolódani, visszatalálni, ezt már az élet hozza.
3: És egy ilyen cserkésztábornak a, hát én nem is tudom, megszervezése, meg az egésznek az elindítása, lebonyolítása, az mekkora feladat, mert hát gondolom, hogy ugye ez nem csak abból áll, hogy hát ide kiszaladunk, itt leverjük a sátrakat, hozunk pár padot, hogy hol legyen, hol enni, meg tábortüzet rakunk, aztán elgitározgatunk, ahogy itt most Óbisztinelli Tamás is teszi, mint meghívott vendég.
1: A cserkész év az szeptemberben kezdődik. Szeptemberben kezdünk készülni a nyárra, ugyanis a rendszeres őrsi gyűlésekkel, a tanulással, a találkozásokkal azt alapozzuk meg, hogy amikor eljön a nyár, akkor jöhet az év fénypontja. Nem csak a gyerekek, hanem mi vezetők is ezt úgy számoljuk, hogy már amikor a tábor zajlik, maga a tábor zajlik, akkor kezdünk gondolkozni azon, hogy oké, de mi lesz jövőre, mi lesz két év múlva. Ez nem egy egyszerű feladat, nem egy rövid feladat, tényleg egy alapos felkészülés, akár ötletelés, sok-sok ötletelés, be kell vonni a fiatalokat, véleményeket kikérni, hogy aztán az legyen, hogy jól van, fogjuk magunkat, és kijövünk a természetbe.
3: Ez a jól van, fogjuk magunkat, és kijövünk a természetbe, ennek az indulását azért láttam, szóval, hogy ez se volt egy egészen ilyen kis hétköznapi, fölkapjuk a betyút, aztán szaladunk is.
1: Nem csak saját hátizsákokat, hanem az egész cserkész otthont felpakoljuk. Tehát mindenre számolni kell, nem csak arra, hogy ami történhet, arra is, ami nem. B-terveket kell, tehát ugye mi kint a szabadban tábori körülmények között biztosítunk a gyerekeknek teljes étkezést, ugyanúgy kell aludnunk, mosakodnunk, és közben betartjuk akár a higiéniai szabályokat, akár a táborozási szabályokat. Fel kell készülnünk az esőre, a hőségre, tényleg nagyon sok szituációkra, ezért nem elég csak csak az, amire szükségem van, hanem inkább, hogy gondoljunk A-ra, B-re és akár C, meg tovább.
3: Ez a fölpakolunk és kijövünk a természetbe, ez, ahogy a Kika mondta, fölpakoljuk a cserkész otthont. Mennyire oszlik meg nemek között? Inkább női feladat, mert hogy a nők szoktak csomagolni, vagy azért ugye szükség van erős, markos férfi kezekre is, mert hát azért ott súlyokat kell mozgatni. Például egy katlan.
2: Hát ez azért több lépésbe zajlik, tehát a maga tábor kivonulása, megszervezése is, fölfogjuk a sátrat és kijövünk, az egy hosszabb folyamatot, elkészítjük a dolgokat előtte, nem tudom, hány hónappal elkezdődött a raktornak a tatározása, sátrak rendbetétele, új sátrak lettek véve, és aztán itt maga pakolási munkahoz, igen, ottan, aki itthon volt, aktív volt, az ment és pakolt, aztán lepakolt, aztán szétpakolt, és a végén már összepakolt, hogy rengeteg háttér munka van, amiből gyerekeknek nem kell semmit tudni, kijönnek, ők jó érzik magukat. Még látjuk ma felnőttként a hat oldalát is, de ez ezzel jár, ezzel nincs semmi gond.
3: Tehát, hogy tulajdonképpen ti felnőttként ezt is vállaljátok, hogy a tábornak van egy ilyen munkás része is.
2: Igen, ahogy Kalma Laci bácsi fogalmazott, ez egy munkatábor.
3: Ahogy itt már elhangzott, hogy itt tulajdonképpen azért időbe előre el kell kezdeni tervezni. Azok mondjuk, azok a részletek mikor szoktak például kiderülni, hogy az idei nyári tábor az hol lesz? Mert hát most Derencsényben vagytok. Hogy esett pont erre a helyszínre a választás?
2: Derencsényben nem először vagyunk, hanem konkrétan ezen a réten, ez most a negyedik táborunk, tehát vannak a környéken kiszemelt, jó bevált táborhelyek, ahol adott egy patak, egy forrás, van kapcsolat a polgármesterrel, egy árnyékos, rétes hely van, ahol lehet játszani a gyerekekkel, tehát meg vannak ezek a jó bevált helyek ma az évek során, úgyhogy ennyiből könnyebb, hogy rég voltunk itt, gyerünk oda, szétnézünk, és akkor körülbelül tudjuk, hogy mi van ránk, mert most vagyunk itt negyedszer. Viszont a terep adottságjász, hogy nem volt lekaszalva, két hete még tehenek jártak itten, hattak itt ajándékot is nekünk, nem csak a bögjöket, úgyhogy ez meg aztán a szervezés kérdése, de maga a szervezés majdnem egy év, tehát nem olyan, mint egy szigetfesztivál szervezés, de már szeptember, október, november, karácsony környékén beszélgetünk róla, hogy hova menjünk, kikkel menjünk, most csak a rimaszombati csapattábor van itten, de több csapattal szoktunk együtt táborozni, vendégtábor menni, hozzánk önnek vendégségbe. Most ez volt be, hogy sok kicsink van szerencsére, és ez volt be nekünk, hogy csak a rimaszombati csapat tud egy saját csapattábor csinálni, ahol jelenleg is 53 fő tartózkodik, ami egy kiváló szám. Talán elég vezetőnk van hozzá, hogy ezt meg is tudjuk csinálni. Egyelőre egy második napon el lehet mondani, hogy kiválóan működik.
3: Mi is ezt mondtad, hogy egy 50 pluszos létszám van. Ez így korosztályra lebontva, tólig körülbelül mit jelent?
2: Korosztályról lebontva, tehát a legkisebb jelenlegi cserkészünk betöltötte 3 évet. Az első ős, a legkisebb lányok, ők elsősök, tehát 6-7 évesek. Következnek a harmadik, negyedik korosztály, tehát a 10-15 évesek, a 18-20 évesek, és itt vagyunk roverek, akik azt lehet mondani, hogy 30-tól. Ki a legidősebb jelenleg? Attila volt itt az előbb nyugdíjban, tehát 60 plusz. Úgyhogy elég széles. A Kalma Laci bácsi sajnos már nem tud kijönni, de ha ő kint volt, akkor ez az életkor kitolódott 100-ig.
3: Na és hát nektek, mint táborvezetőknek, ti vagytok most itt a fő, az mit jelent? Tehát, hogy azon túl, hogy ugye pakolni kell, elpakolni, meg kipakolni, meg ugye ezek az ilyen egyéb feladatok is a ti vállalatokat nyomják, de ezen kívül milyen felelősségetek van még itt? Hát mégiscsak 50 plusz mennyiségű gyerekre kell vigyázni, felügyelni.
1: A gyerekekre akkor nem kell vigyázni, hogyha le vannak foglalva. Ha a gyerek unatkozik, akkor elkezd gondolkodni a rosszaságon. Ez egy olyan feladat, hogy mondjuk elég részletesen ki kell dolgoznunk a program beosztást. Persze belefér a pihenés, de a pihenés az arra szolgál, hogy újabb, frissült erőket gyűjtsön. Szeretjük még ezeket a pihenési órákat is kitölteni mesehallgatással, vagy zenehallgatással, mint most tesszük. A programokat eltervezzük. Van egy tökéletes hálótervünk, ami percről percre be van táblázva, tényleg Excel táblázatban dolgozunk, de aztán minden nap, amikor felkelünk, rájövünk, hogy éppen egy kicsit nem számoltunk ezzel az esővel, vagy egy kicsit melegebb van, vagy éppen valaki jön, tehát számolni kell azzal is, hogy változik a terv. Emellett ugye biztosítanunk kell, és ez számunkra a legfontosabb, hogy minden cserkészünk biztonságban legyen. A gyerekek biztonsága nem csak az, hogy semmi bajuk nem történhet, hanem hogy megelőzzük azt, hogy bármi lehessen. A tábort megelőzően 2 napig itt voltunk, és felmértük a terepet. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor szoktuk megnézni a esetleges veszélyes helyeket. Van itt egy patak. Kijelöltünk egy helyet, ami gyerekbarát, kijelöltünk egy olyat, ami nagyon tilos. Vannak itt szárazfák, tehát ugyanúgy kijelöltünk olyan helyeket, amit nem használunk, ahova nem megyünk a gyerekekkel játszani. Ezt első nap tisztázzuk, és az őrsvezetők, akik kisebb csoportokra figyelnek, tehát nem mi, akik az egész tábort felügyeljük, ezzel a tudattal vigyáznak a saját kis csapatukra, 5, hát esetleg több, 7, 8, 9 gyermek van minden őrsvezető mellett.
3: Tisztáson táboroztok az erdő mellett, tényleg a természet lágyölén. Vadak vannak?
2: Hát az 50 gyerek azért tud annyi decibelt kiadni, hogy ne legyenek, de igen, tegnap is volt egy dalmatvonulás, tőlünk messzebb, egy erdésikló is elkúszott itten, tehát állatok attól vannak itten, viszont a füstöt meg a zajt nem annyira kedvelik, de előző derencsény tábor, amikor kihoztuk ide a cuccot, leraktuk ide szépen, és mögöttünk egy 10 lépésre egy akkora szarvas ment el, átadta nekünk a rétet tulajdonképpen, aztán a tábor ideállat egy-két rókat leszalmít, ha nem látni őket. De amikor összepakolunk, rendet rakunk a réten, akkor megint visszaköltözik a vadvilág, úgyhogy valahol megtanulunk szimbiózisba élni a területtel, az állatokkal, a folyóval, a növényekkel, kölcsönvesszük a rétet, és aztán visszaadjuk a természetnek, úgyhogy ez évek óta működik, ezzel nincs probléma.
0: A Lendvorszky Krisztina csapatparancsnokkal és Mács Mihály táborparancsnokkal való beszélgetés után azonnal befordultam a tábori konyhába.
4: Valacsai Flórián.
3: Pozíció?
4: Konyha.
3: Flóri, te vagy most itt a táborban a konyha felelős. Hát ez mit jelent?
4: Nekünk, mivel hogy tekintettel kell lennünk az időre is, azért bővült a konyhasnak a szerepe. Nekünk figyelni kell nagyon a gyerekek kellő folyadékhoz jutásához. Ügyelnünk kell mindezekkel mellett az élelmiszerek megmaradását, megfelelő hőmérsékleten tartását, majd aztán, ha ez mind helyesen megtörtént, ezután kellő tisztasággal az élelmiszerek fogyaszthatóvá tételét és valami finomat varázsolni belőle.
3: Hát mert, hogy ugye kint vagyunk egy erdőben, vagyis hát ugye tisztás erdő, tehát ugye természet lágyölén, akárhogyan is nézzük, tehát nincs egy stekker, ahova egy hűtőszekrénybe lehetne dugni, nincs áram. Mennyire nehéz ezt így megoldani? Tehát a konyhás feladatokat, és most nem csak az esetleges segítő konyhai gépekre gondolok, hanem hát arra is, ahogy mondod, hogy ugye itt frissen is kell tartani az élelmiszert.
4: Mivel, hogy most nagyon jó időnk van, túl jó is, akkor 40 fokot is megütő idő, egyre jobban nehezedik a dolgunk, de haladunk előrébb mi is, mint emberiség, és már vannak gázos hűtőink is, egész jó áron beszerezhető, szóval az ilyen dolgok tudnak rajtunk segíteni, de akkor egy régi hagyományos polisztirén láda egy kis jéggel nagyon jó megtartsa a hőt, de mivel mellettünk folyik itt a víz, a patak, ezért a patak is nagy segítségünkre van a élelmiszerek hűtésében.
3: És most hány napon keresztül kell neked hát reggelit, ebédet, vacsorát biztosítani a táborlakóknak?
4: A táborlakóknak, a gyerekeknek ez 7 napon keresztül tart, de valahova várni is kellett ezeket a gyerekeket, szóval az előtábor napjaival még bővült ez az idő, szóval nagyjából az a 7 + 9 nap.
3: Hogy van ilyenkor? Tehát a menüt, az étlapot, azt kitalálja ki, kiállítja össze, ez egy közös munka?
4: Hát elsősorban meg kell alakítani egy konyhas csapatot, aki felügyel a konyhára. Majd utána ez megtörtént még a tábor előtt, ezután mink, mint egy konyhas csapat összeállítunk egy étrendet, és aztán ezt véglegesítsük, és ezt próbáljuk tartani a tábor napjai során.
3: Élelmiszerbeszerzés és az ilyen harci feladatok, az kihez tartozik?
4: Ez legfőképp ahhoz, akinek van hajtásia, mivel hogy gyalog messze lenni, de ezt ugyanúgy konyhán belül úgymond házon belül megoldjuk egy előre változó, hogy ki arra az élelmiszerért.
3: És hogyha valakinek mondjuk van ételallergiája, meg valamit ehet, valamit nem ehet, erre oda szoktatok figyelni azért? Vagy én nem tudom, akár van is vegetariánus, és akkor ő nem azért, mivel allergiás, hanem hát saját elhatározásából nem fogyaszt húst. Tehát, hogy az ilyen helyzeteket, azokat hogyan lehet egy tábori konyhán kezelni?
4: Teljes mértékben odafigyelünk az ilyenekre, legfőképpen az allergiásokra. Olyant is tiszteletben tartunk, aki például nem eszik halat, nem eszik húst, mint ahogy említetted is, vegetariánus. Szóval ezeket a gyerekeket nagyon tiszteletben kell tartani, és az alapján akar egy paradag külön ételt is készíteni nekik, hogy még jobban jól érezzék magukat a táborba, és nem, hogy az ő saját rendszerükben egy borulás történik.
3: Milyen a táborlakó kétvágya? Tehát, hogy egyelőre még nem régen vagytok kint, vagyis hát a táborzöme az még csak második napja van kint, de milyen az étvágy, mennyire vevők a felkínált ételekre?
4: A táborlakók étvágya talán az szerintem minden évben változatlan, és minden nap ugyanaz, nagyon jó. Rengeteg program van ezeknek a gyerekeknek, sok a mozgás, és éhesek ezek a gyerekek, szóval jól fogadják a kaját, és társaságban jobban fogy az kaja, mint gyerekeknek, mint felnőtteknek, szóval én úgy érzem, hogy ezek a gyerekek mindig örömmel várják az aznapi ételeket.
3: Egy ilyen tulajdonképpen látványkonyhában, mert hát ugye itt vagytok egy árnyas részen, asztalok vannak kirakva, faasztalok, és hát ugye természetesen árnyékolók, de hát rá lehet fogni, hogy látványkonyha, mert hogy mindenki látja tulajdonképpen, hogy mit csináltok, mit készítetek, mi készül és hogyan készül. Most a hogyan készül lenne a kérdés, hogy ezt mennyivel nehezebb így elkészíteni egy ételt tábori körülmények között, mint hogyha az ember egy klasszikus konyhában, megszokott konyhájában dolgozik.
4: Hát egy konyhához képest már abban is nehezebb, hogy nagyobb a létszám, több adagot kell csinálni, és ez általában még nehezíti egy kicsit a dolgokat. De viszont vagyunk rá elegen, sokan vagyunk ebbe a konyhába, és a zöldségek pucolása, felvágása szétosztódik, és aztán megyen szépen. Ami még nehezítő körülmény az, hogy itt katlanokban főzünk, szóval úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ez egy katlannak megfelelő legyen. Itt viszont nagyon fontos a megfelelő tűz táplálása. Néha erősebb tűz kell, néha gyengébb tűz, erre is figyelni kell, és erre is tervezni kell előre nekünk konyhásoknak, hogy milyen tüzet használjunk. De még ami nagyon fontos, hogy mivel hogy kint vagyunk az erdőbe, és nem szeretnénk, hogy senki bármilyen módon megfertőződjön, ezért nagyon figyelni kell a higiénára, akar többször is letörölni az asztalt, lefertőtleníteni, mert hát mégiscsak a természetben vagyunk.
3: Azt árul még el nekem, hogy a te konyha iránti vonzalmad, az honnan ered, vagy te ilyesmit tanulsz, tehát hogy esetleg te majd egy ilyen pályára is készülsz későbbiekben?
4: Nem, ez egy érdekes dolog, hogy én, mint magánszemély, nagyon kevés kapcsolódásom van így a konyhához, de viszont úgy éreztünk, hogy itt egy páran az én őrsömből, ezt nagyon szerettünk konyhára járni, mivel hogy a konyhán az egy teljesen más élet, úgy mondhatni. Itt mennek a beszélgetések, a sztorizások, de közben a kezek dolgoznak, és hát meg tetszett egy 34-ünknek, és felgyarapodtunk, és úgy érzik, hogy segítenünk kell a konyhába.
0: Valacsai Flóriánt, a tábor séfjét hallották. Ott jártam kora, tábor vendége a rimaszombati származású Kossuth díjas Tóbisz Tinelli Tamás, a Misztrál együttes tagja, verséneklő volt, aki a gyerekeket is sikeresen megénekeltette.
3: Tomi, hát te is cserkészkedtél valamikor, meg hát ahogy itt mondják, hogyha egyszer valakit cserkészé avatnak, az cserkész is marad egész életére.
5: Ez teljesen így van. Romantikusan úgy mondhatnám, hogy a szívemben még mindig cserkész vagyok, de ennél sokkal többről van szó valójában. Én cserkész vagyok és kész. Amikor ide jövök, akkor átszellemülök egyrészt, másrészt pedig vágyakozom, és mindig vagy megfogadom, vagy pedig reménykedem abban, hogy valahogy visszatérek majd, vagy jövőre, vagy mostanában, vagy valamikor. Aztán az élet elsodor, hát ha jövőre majd sikerül.
3: Akkor ez azt jelenti, hogy annyira romantikus a kötődés és a vonzódás a rimaszombati cserkészethez, hogy ezért akár Visegrádról is ide utazol.
5: Igen, tulajdonképpen nagyon messziről jöttem, és nagyon korán keltem, hajnali 3:30-kor ahhoz, hogy ide tudjak érni, és hogy vissza tudjak menni Visegrádra, mert csoportot vezetek múzeumban, tehát hogy nagyon rövid volt az idő, hogy ide eljöjjek, de az az igazság, hogy még ez a kis idő is nagyon jól átszellemít engem, segít abban, hogy átszellemüljek. Szerintem az elkövetkezendő néhány napban ennek a dolognak a hatása alatt leszek, és mint ahogy már mondtam az előbb, nagyon szeretnék a közelmúltban valamikor hosszabb időre is átszellemülni, akár néhány napra.
3: Mennyire reális az, hogy dolgozó emberként, meg művész emberként is legyen arra időd valóban, hogy te még mondjuk esetleg aktívan tudj cserkészkedni is. Nyilván azért a rimaszombati csapathoz erősebb a kötődésed, hiszen gyerekkorodban is így cserkészkedtél.
5: Annál is inkább, mert hogy nem csak arról van szó, hogy cserkésztáborba jövök, hanem otthon érzem magam itt. Az pedig, hogy én aktívan cserkészkedjek, az teljesen lehetetlen. Annak semmi esélye nincsen a fellépések mellett és a különböző tevékenységek mellett. Hogyha jövőre sikerülne néhány napra eljönni ide, hát az valami csoda lenne, meg fogom próbálni megoldani ezt.
3: Gyerekeket itt az előbb megénekeltetted, mi azt jelenti, hogy ugye te kiálltál egyszer gitárral, aztán mindjárt a csendes pihenő idejére úgymond rittyentettél nekik egy jó kis programot. Ilyenkor mi szerint válogatsz dalokat, vagy mi az, ami a fő koncepció?
5: Való igaz, hogy viszonylag nehéz. A mai kor fiataljai mások, mint amilyenek mi voltunk annak idején, és emlékszem, hogy hát amikor én kamasz voltam, néhányad magammal, hát hogy is mondjam, csak amikor jött egy táborba hozzánk, nem cserkésztáborba, hanem egy művészeti táborban, ahol szintén voltam kamaszként, előadó, aki reneszánsz zenét játszott, hát úgy megmosolyogtam. Most pedig az egyik legnagyobb mesternek tartom azt az illetőt, és éppen a napokban tanultam az ő gyűjtéséből egy dalt. Tehát, hogy nagyon furcsa, most ebben a helyzetben vagyok, mint amikor én kamasz voltam, hogy nagyon nehéz olyan dalokat válogatni, hogy a gyerekeket ez megfogja, mert hogy szerencsém ugyan, hogy tudok néhány betyárnótát, de azért a gyerekeket ez csak bizonyos szintig fogja meg, aztán próbálok más dalokat belecsempészni, de akkor megint változtatnom kell, mert a ritmus az nem lehet egyféle, hanem akkor megint mást kell, és amikor már látom, hogy még így is fáradnak, akkor szépen meg kell oldanom, hogy jól zárjam le az előadást, tehát hogy ne csak előadás legyen, hanem együtt énekeljünk. Úgyhogy nem könnyű, megmondom őszintén.
3: Mi az, ami ezt okozhatja? Kevés dal jut el a gyerekekhez manapság, vagy kevés zenét hallgatnak, inkább a külföldi előadók, meg mindenféle együttesek slágereit hallgatják, és akkor mondjuk nincsenek annyira tisztában a magyar zenei kultúrával, tehát hogy akár népdalokat említünk, akár ahogy mondott, betyárnóták, tehát hogy bármilyen műfaj, de amit egy gitárral elő lehet adni, ami egy tábor tűz körül mondjuk érdekes lehet, jó lehet és szórakoztató lehet.
5: Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok a kultúra terén nem eléggé aktívak, olyan értelemben, hogy a régebbi időkben valahogyan igyekeztek elénekelni, vagy megteremteni azt a dolgot, amit láttak akár a tévében, de egyébként nem csak a művészetre volt igaz, mennyit hallunk a rádió amatőrökről. Ma már azt sem tudják az emberek, kik voltak a rádió amatőrök. Aztán mennyiszer hallunk arról, hogy otthon fabrikáltak maguknak mindenféle technikai dolgokat a fiatalok a régi időkben. Ugyanígy a művészeti dolgoknál is a régi időkben igyekeztek elénekelni a slágereket, nem pedig csak hallgatni. Ma ilyen igényük különösebben nincsen. A fiataloknak szoktak énekelni egyébként bizonyos módon, valamilyen módon, de azért nem aktív részesei annak, amit hallgatnak, és nem aktív részesei annak, ami a művészethez tartozik. A megvalósítás az nem érdekli őket különösebben. Inkább a biznisz és mindenféle olyan dolog, ami hát a modern világhoz tartozik. De minden esetre attól még csodásak a fiatalok ma is, és én nagyon szeretem azt, amikor előcsalogatom belőlük azt a művészi hajlamot, és most is a gyerekek egy jó része nagyon szerette énekelni a dalokat, és hallgatta is a dalokat, és az is egy óriási nagy dolog, amikor valaki akárha például unja a dolgot, akkor valamilyen módon kifejezésre juttatja, az előadónak azonnal reagálnia kell pozitívan, és én megpróbáltam ezt tenni, amikor láttam egy-két gyerkőcön, hogy unja az adott dal, alatt már is váltottam egy másféle műfajra, egy másféle dalra. Természetesen a végtelenségig ezt nem lehet csinálni, tehát egy idő után be kell fejezni az előadást. Minden esetre a fiatalok ma is ugyanolyan csodásak, mint ahogy az elmúlt évszázadokban bármikor is, úgyhogy kell és lehet is velük foglalkozni.
3: Neked most azon túl, hogy hazamegy, és ahogy mondtad, holnap már van egy idegenvezetésed, milyen egyéb terveid és programjaid vannak még így a nyárra? Gondolom, hogy azért ilyenkor fesztiválok és koncert időszakban azért van mit csinálnod.
5: Igen, nem sokára egy csodálatos eseményre, a neve az eseménynek az, hogy Mondj te is egy verset fesztivál, vagy röviden versfest, így is mondják. Itt fogok előadni majd, érdemes utána nézni ennek az előadásnak, nem miattam egyáltalán. Egyrészt nagyszerű előadók lesznek, és egyáltalán maga az esemény is egy nagyszerű kulturális program, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Nézzenek utána az interneten. Ezen kívül nagyon sok zenét írok, és természetesen várok szeretettel mindenkit a további előadásaimra is, amit most nem fogok tudni felsorolni, mert általában mások jobban tudják az én előadásaimat, legalábbis az időpontokat, mint én. Érdemes majd utána nézni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok dolgom van a nyárra még, főképpen ami a zeneszerzést illeti. Ráadásul összeállítottam 15 műsort, amit folyamatosan gyakorolnom kell egyfolytában. Azt hiszem, az előadók nagyon jól tudják, hogy 15 műsort fejben tartani, az borzasztóan megterhelő, illetve nem csak, hogy fejben tartani, hanem egyáltalán úgy előadni őket, hogy az tényleg flottul menjen, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok gyakorolni valóm van.
0: A rimaszombati származású Kossuth díjas Tóbisz Tinelli Tamás után következzenek a nagyobb fiúk, vagyis a Vatkanőrs tagjai.
6: Én Juhász Levente vagyok, 13 éves, ez a harmadik cserkésztáborom, és egy éve vagyok cserkész.
3: És te milyen őrsben vagy?
6: Én a Vatkanőrsben vagyok.
7: Az én nevem Reiter Bence, én 15 éves vagyok, 3 éve vagyok cserkész. Ez a második táborom, de voltak tanyázások, meg stb. Igazából nekem idáig nagyon tetszik ez a tábor.
8: Én Adam Péter vagyok, 11 éves, és egy éve vagyok cserkész, és ez a második táborom.
3: Áruljátok ezt el nekem, hogy például itt az előtáborban mit csináltatok, mit kellett az előtáborban, és miért van olyan, hogy előtábor?
7: Hát igazából ez az egész előtábor arról szól, sok táborban lényegében valahol nincs is, és egy nappal a tábor előtt csinálják, nem is alszanak ott. Nálunk most úgy volt, hogy 2 nap volt az előtábor, és felkészítjük a tábort, szóval elkezdjük az alapsátrakat fölállítani, konyhasátor, a nagysátor.
3: Felkészítitek a terepet?
7: Lényegében igen, és kiásunk, hát fontos gödröket, például a latrinákat, pöcegödröt konyhához, hogyha már jönnek a gyerekek, mikor elkezdődik hivatalosan is a tábor, akkor már nekik szinte semmit nem fog kelleni, akkor zászlórudat állítunk, keresztet, ilyesmiket, hogy már lényegében minden menjen, miután a gyerekek megjönnek, és csak a saját sátraikat és körletüket kelljen már megcsinálni.
8: Még a tábortüzet is ki kellett ásni a tábortűz helyett. Fát kellett gyűjteni a tábortűzhöz, elő kellett készülni rá, a vécéket el kellett készíteni, a pöcét ki kellett ásni. Szerintem a fiúknak azt tetszett a legjobban ebben az előtáborban, és még a konyhában is a polcokat el kellett készíteni, ott is a kisebb pöcét, a nagyobb pöcét is ki kellett ásni.
3: Akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az előtábor az azzal telik, hogy itt keményen gürisztek, dolgoztok, akkor ti így a nyári szünetben szerettek így plusz munkát vállalni, vagy hogy miért érdekes eljönni az előtáborba?
8: Szerintem ezt nem nagyon lehet venni úgy munkának, mert hát ezt azért élvezük is valamennyire, szóval ez nem ilyen kötelező munka, hanem ezt így magunktól csináljuk.
3: Bence?
7: Igen, az a pöceásás az nagyon egy jó része volt az egésznek, az egész előtábornak, mert körülbelül 5 óráig ástuk azt az egy pöcét, de ilyen 1,7-1,6 méter mélyre, szóval itt a Peti, aki előbb beszélt, ő teljesen elmerült, totálisan elmerült benne, ha belement.
3: Inkább eltűnt, mert még nem volt mibe elmerülni szerencsére.
7: Hát igen, igen, pontosabban úgy. Mi nagyon élveztük, mi hallgattunk közben hangszorobó zenét, miközben ástunk, és és csalkányoztuk a földet. Aztán egyre mélyült a gödör, egyre mélyült, és utána végül megmondták, hogy ennyi elég lesz.
3: És ebben a hőségben mondjuk ez nem volt egy nagyon megterhelő feladat?
7: Szerencsére mind a pöce és mind a vécék is árnyékban és fák alatt voltak, csak a tábortűz nem volt fa alatt, na hát azt durva volt ilyen szempontból kiásni, nagyon forró volt. Ha összeszámoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, úgy egy 20 órára jön ki az, amennyit eltöltöttünk munkával, de persze közben váltakoztunk.
3: Akkor tulajdonképpen ez egy ilyen, hát ilyen önkéntes munka. A tábor előtt előkészítitek azt, hogy a többieknek már komfortosabb legyen a tábor, mikor megérkeznek.
7: Mondhatni, hogy önkéntes munka, de igazából nagyon olyan munka, mint ahogy Peti is mondta, nem úgy munka, mint azt mondják egy hétköznap, hogy most menj, és nem tudom, kezdj el mosogatni, vagy menjél porszívózni, de olyan vicces, nagyon gyorsan elmegy az idő, miközben csináljuk, és nagyon élvezzük együtt, csináljuk, fáradunk. Este el vagyunk fáradva, és már aztán nagyon jól alszunk is. Például szerintem az előtábor nekem személyesen jobban tetszett, mint a sima tábor, mert lényegében kevesebben voltunk, sokkal kevesebben, és hát viccesebb volt, szabadabbak voltunk, nem volt annyi szabály.
3: Levente, te pedig már érkeztél a készre, lehet ezt mondani. Mit szólsz a többiek, hogy készítették itt elő a terepet?
6: Nagyon ügyesen előkészítették a WC-ktől kezdve a tűzhelyig, mindennel megvan mindenki szerintem elégedve, de még így is egy-két dolgot nekünk is meg kellett építeni. Mi a vatkanok ugyebár már az az őrs vagyunk, akinek a saját körletét nem is kell annyira építeni, hanem a kisebbeknek, mivel nagyon sok kicsi van, segítünk az építkezésekben. Például a lányos vécénél kellett lépcsőt csinálni, ugyanis egy elég meredek helyen van, és elvileg a lányok botladoztak lefelé.
3: Maradsz Levente a tábor végéig?
6: Igen, én maradok.
3: És tulajdonképpen egy ilyen cserkésztábortól mit várhat az ember? Tehát, hogy nyilván azért tudod azt, hogy körülbelül mire lehet számítani, és hát, hogyha már az ember bevállalja, akkor gondolom van egy olyan elképzelésed, hogy most akkor ez jó lesz, miért lesz jó?
6: Hát igen, ugye a barátok miatt, a digitális detoxoktól kezdve, az ételekig, de szerintem az is nagyon jó, amikor a tábortüzeknél este összeülünk, énekelünk együtt, ez mind olyan, megvan a saját hangulata.
3: Egyébként érdekes, hogy egy 13 éves szájából hallom azt, hogy digitális detox, azt mondod, hogy szükségünk van rá?
6: Persze, hasznos, meg kell használnunk telefonalastól kezdve információt tárolására, fényképezés is, de vegyük azt, hogy az átlag többség túlnyomja ezt a időkorlátot, amit a telefonon el kéne tölteni.
3: És akkor milyen olyan programok vannak itt a hét folyamán, amit esetleg már előre tudtok, mennyire árulják el azt, hogy melyik napon mire lehet számítani, és mi az, amit mondjuk esetleg személy szerint vársz?
6: Nagyon kevés dolgot mondanak el, például most tudjuk, hogy majd a Tornályai strandra fogunk menni fürödni, ezen is meglepődtünk, ugyanis itt van közel Meleghegy, és nem oda megyünk, de például ilyen játékok, mint a számháború, vagy népjátékokat nem mondanak meg előre, ezt mindig az adott nap reggel, vagy amikor ma kezdődik a játék, tudjuk meg.
3: Peti, te mit vársz a táborban?
8: Szerintem sok nevetést és boldogságot várok a táborban. Mindig is élveztem eddig az összes tábort és tányázást, amiben jelen voltam. Szerintem nagyon élvezetesek ezek.
3: Bence, te mondtad, hogy szerinted a legjobb rész már utánad van, tehát amikor ugye az előtáborban kellett itt az elvégzendőket elvégezni, most a következőkben esetleg még valami olyan, ami érdekes vagy jó, vagy azt mondod, hogy arra még kíváncsi vagy?
7: Hát én nekem személy szerint a tábortűz és az esti már úgy 5 órától kezdődő időszak tetszik a legjobban a cserkésztáborban. Addigra úgy eléri szerintem azt az igazi cserkészies érzetet az egész tábor. Amit én még nagyon szeretek, az ilyen 24 órás túrák, meg a túrák úgy unblock.
0: Ádám Pétert, Juhász Leventét és Reiter Bencét hallották, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, következzenek a lányok.
3: Itt éppen folyik a gyülekező, mire is a számháborúra?
8: Kozlok Kitti vagyok, 16 éves, számháború az egy cserkészek által nagyon kedvelt játék, csak úgy, mint a méta. Röviden annyi, hogy két csapatra osztódunk, és minden ember kap egy-egy négy jegyű számot a fejében.

0: kell futni, és akkor van egy pontot, hogyha az összes halzat alfutod.
1: Ezt már játszottátok a táborban, vagy még ez csak fog majd következni valamikor a hét folyamán?
0: Egyelőre még nem játszottuk, de reméljük, hogy fogjuk.
1: Miért szerettek ti cserkész táborba járni? Kitti, te őrsvezető is vagy.
2: Igen, hát nekem a cserkészet az mindig is a közösségről szólt, és arról, hogy tényleg ez egy olyan, mint egy nagy család, és ez azóta, hogy őrset vezetek már most 2 éve, ez azóta csak még jobban így lett, és tényleg az őrsem az olyan, mint hogyha gyerekeim lennének, vagy mint hogyha kis testvéreim. Nagyon szeretek részben miattuk cserkészetre járni, de részben tényleg a közösség miatt, és amiatt, hogy ilyen nyitott emberekkel lehetek körülvéve, és itt mindig önmagam lehetek.
1: Hangulat az jó?
0: A hangulat az nagyon jó, az emberek nagyon kedvesek, én még soha nem jöttem át olyan cserkésztábort, ahol valami nagyobb probléma lett volna. Mindenki kedves, mindenki jól viselkedik egymással, viccesek vagyunk, jó hangulat.
1: És a sátorban alvás?
0: Az attól függ, hogy nagyobb vagy kisebb. A nagyobbak azok, például a mi ősünk, az több ideig fent van. Az nagyon élvezetes a sátorban alvás, attól függ, hogy mennyi bogar van, vagy hogy mennyire meleg. De amúgy nagyon jó, hogy a sátorral az még soha nem volt baj, hogy beázott volna, vagy valami. Olyan élvezetes, annak azért megvan az a érzése, hogy úgy együtt vagyunk, kicsit jobban összekovácsolódunk, meg azért vannak ezek a benső őrsi viccek is, azok is nagyon viccesek. Hát a kisebbek, azok hamarabb elmennek aludni, azokkal nem annyira foglalkozunk.
1: Gondolom, hogy a lefekvést ezt megelőzi biztosan a tábor tűz, tehát annak is biztos van egy hangulata. Ez minden este van?
0: Igen, ez minden este megtörténik. Ugyanúgy mindig a ügyeletes őrs rakja meg a tüzet, de mi segítünk néha fát szedni nekik. A tűz az legtöbbször, vagy ilyen történeteket adunk elő őrsönként, szoktunk énekelni is, játszani is szoktunk. Hát legtöbbször ezt szoktuk csinálni, hogy ott is ilyen jó, meghitt a hangulat ugye a tűz miatt, és utána van a takarodó. Ez aszló levonás.
1: Kitty, neked azon túl, hogy ugye egyszerűen csak te is részt vennél a táborban, azért vannak egyéb feladataid is őrsvezetőként, tehát hogy nyilván azért oda kell figyelni a saját őrsödre, minimum.
2: Igen, az őrsömre is oda kell figyelnem, de mivel ugye már nagyobbak a lányaim, és több cserkésztábort is megéltek már, azért ez azért nekem biztos, hogy könnyebb, mint olyanoknak, akik első táborozókkal vannak tele. Részben pont ezért, mert hogy az én őrsöm már igazából félig önellátó, és nem kell rájuk nagyon figyelni. Kapok más feladatokat is a törstől, akár programok szervezése, vagy egyes programoknak a megtartása, vagy hasonlók. Az őrsömre ugyanúgy figyelnem kell, ugyanúgy én irányítom őket, én felelek értük, és figyelnem kell arra, hogy mindig tudjam, hogy hol vannak, és hogy vannak.
1: Miért döntöttetek úgy, hogy eljöttök az idei táborba? Hát gondolom, Kitty, neked feladatod is tulajdonképpen eljönni és az őrsöddel itt lenni, vagy hát a őrs egy részével, akik hajlandóak voltak, de akinek mondjuk nincsen plusz feladata, hanem simán te egy őrsi tag vagy, akkor miért mondod azt, hogy igen, én a nyaramból egy hetet szeretnék itt az erdőben eltölteni a többi társammal. Miért jó ez? Mi a cserkészetnek, meg úgy egyáltalán a cserkész tanyázásoknak és táboroknak a savaborsa? Amiért ez ennyire jó és megéri?
0: Szerintem a legjobb rész az, hogy kint fel természetben, nem otthon ülsz, és a barátokkal lenni. Ugye a mi ősünk, hála az égnek, nagyon összetartó, rendesen úgy viselkedünk, mint egy család, hogy tudjuk, hogyha másiknak baja van, hogy miért van szükségünk, úgyhogy rendesen úgy viselkedünk, mint a testvérek. Ugyanúgy nagyon viccesek ezek a építések is, és néha nem akaródzik nekünk, de ezek a társas játékok, vagy az éneklés, ezek is nagyon jók, főleg én például a tábortűz szeretem nagyon, meg a többi emberekkel is, mivel már mi régebb óta vagyunk cserkészek, ismerjük az új cserkészeket is, és a régieket is, úgyhogy azokkal is el lehet beszélgetni. De az őrsi hangulata, hogy úgy minél többen együtt vagyunk, és akkor már a következő őrsin is ezen beszélünk, hogy milyen jó volt a táborban, meg az élmény is, hogy hazamész, és akkor elmondod, hogy milyen jó volt itt, meg hogy mik történtek. Szerintem az úgy adja ezt a érzést, hogy el kell jönni.
1: És az ilyen 10 éves korosztály, fiúk és lányok, mennyire jöttök ki jól egymással mondjuk egy ilyen táborban, mert hát azért az iskolában, meg a mindennapi életben gyakran megy a szurka-piszka, itt van egy ilyen összetartóbb hangulat esetleg?
0: Van, de a szurkapiszka itt is megvan, csak ugye viccesebb változat. Itt már nem sértődünk meg annyira, itt tényleg, hogy sértegetjük egymást, meg úgymond viccelődünk egymással, és akkor röhögünk rajta egy nagyon jót. A fiúkkal, azokkal is ki lehet jönni, de azért nekik is megvan a saját ősük, még nekünk is a saját ősük.

0: kijövünk, úgyhogy természetesen a lányokkal, a fiúkkal, de együtt is úgy kijövünk. Ezek a viccelődések, meg ezek a vicces pillanatok, ezek a legjobbak.
1: Kitti, ugyanerre a kérdésre vélemény, válasz?
2: Én ugye már több éve és több cserkésztábor, több korosztályban is megéltem, de mindig úgy veszem észre, hogy valahogy mindig összekerül. Van egy bizonyos lányőrs, egy bizonyos fiúőrs, akik aztán nagyon jóban lesznek és nagyon jól kijönnek. Persze ez mindig más, hogyan, vagy milyen módon. Tényleg úgy gondolom, hogy egy bizonyos szinten mondjuk az ilyen csapattáborokban nem is, de vannak olyan táborok, gondolok itt a vezetőképző táborokra, ahol már szinte így szüksége is van a két nemnek egymásra. Akar építményekhez, akar mondjuk zászlót hímezni, mert kevés olyan fiú van, aki tud zászlót hímezni, és ugyanakkor kevés olyan lány van, aki tud például padot készíteni, úgyhogy ilyen kiegészítő dolgok vannak, amik szerintem közelebb hozzák egymáshoz az embereket.
3: A Kozlok Kittivel és Pásztor Rebekával készített beszélgetésünkkel búcsúzunk a Rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat nyári Derencsényi csapattáborától.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Zsapka Levente hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A külügyminisztérium tájékoztatása szerint nincs szlovák sérültje a horvátországi tűzvésznek. Az ellenzék ismét a belügyminiszter távozását követeli a radarkamerák ügye miatt. Derülték volt és napsütés mellett legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, Kazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovák belügyminisztérium szerint a tárca megvizsgálta a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a közúti radarokkal kapcsolatos valamennyi megállapítását, és ezek alapján intézkedéseket hozott. A minisztérium kérte fel a hivatalt a két tesztkamera biztonsági vizsgálatára, majd elrendelte az eszközök eltávolítását. Az MBU ma több sebességmérő típus használatára is figyelmeztetett, mert jelentős kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. A kamerákat szállító Szoitron visszautasítja, hogy félrevezette volna a minisztériumot. A szlovák ellenzéki pártok ismét Matúš Utajástok belügyminiszter lemondását követelik, miután a Nemzetbiztonsági Hivatal súlyos kiberbiztonsági kockázatokra figyelmeztetett több közúti radarrendszerrel kapcsolatban. Az ellenzék szerint a tárca által tesztelt kamerák olyan mechanizmusokat tartalmaznak, amelyek révén illetéktelenek távolról is hozzáférhetnek a rendszerekhez. A kamerákat a Szoitron szállította, a belügyminisztérium pedig az MBU vizsgálata után elrendelte eltávolításukat és megszakította együttműködését a céggel. Sutajástok korábban közölte, hogy a kamerák orosz alkatrészeket is tartalmaztak. Az ügyet a pozsonyi ügyészség is vizsgálja. A szlovák állam eddig 262 a július végi súlyos jégverésben érintett kelet-szlovákiai háztartásnak folyósított humanitárius segélyt 334 ezer euró összegben, közölte Erik Tomás munkaügyi miniszter. További kérelmeket is feldolgoznak, és ha teljesülnek a törvényi feltételek, újabb támogatásokat folyósítanak. Egy háztartás legfeljebb 1500 eurót kaphat, nagyobb károk esetén pedig a segély ismételten is igényelhető. A jégverés július 27-én súlyos károkat okozott Zemplénben, több településen házak, járművek és közvagyon is megrongálódott. A kormány a teljes kárfelmérés után további támogatási lehetőségekről is dönthet. A zágrábi szlovák nagykövetség és a szlovák külügyminisztérium válságközpontja egyelőre nem tud szlovák áldozatról vagy sérültről a horvátországi Omis közelében pusztító tűz miatt. A környéken tartózkodó szlovák állampolgárok közül többen kapcsolatba léptek a minisztériummal. A tűzben legalább 36 ember megsérült, közülük 14-en kórházi kezelésre szorulnak. 7 ember állapota életveszélyes. Omis és Split között mintegy 1000 embert evakuáltak, köztük szlovákokat is. Pontos számuk azonban nem ismert. A szlovák külügy arra kéri az országban tartózkodókat, hogy kerüljék a lezárt területeket, kövessék a helyi hatóságok utasításait, és a sűrű füst miatt lehetőleg maradjanak zárt térben. Oroszország elutasította a fekete-tengeri tűzszünet gondolatát Ukrajnával, közölte az orosz külügyi szóvivő. Szerinte nincs szükség olyan félmegoldásokra, amelyek Moszkva szerint csak időt adnának Kijevnek a fellélegzésre. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Törökország állítólag javaslatot tett a fekete-tengeri katonai műveletek felfüggesztésére. Oroszország szerint azonban Ankarából nem érkezett hivatalos kezdeményezés. A Reuters korábban arról számolt be, hogy Ukrajna közvetítőn keresztül kölcsönös támadástoppot ajánlott Oroszországnak a Fekete-tengeren. A térségben az elmúlt hetekben fokozódtak a kereskedelmi hajók elleni támadások, ami a gabona világpiaci árát is növelte.
0: Időjárás.
1: Napsütéses, derült égbolt jellemzi a délutánt, a hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 30 perces torlódást jelentenek Pozsony végében a D2-esen Sztupa felé, 10-15 perces a várakozás, továbbá a D2-es pozsonyi szakaszán a Szitjina alagútban Ligetfalu felé, és a D1-esen Szenc után Nagyszombat irányába az útkarban tartók állásánál. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali szerdai adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A következő percekben a Rozsnyói Bányászati Múzeum legújabb időszaki kiállításáról fogunk többet megtudni, melynek címe A kőedény szépségének útja. A segítségemre pedig Badin Gabriella, a Rozsnyói Bányászati Múzeum múzeumpedagógusa lesz, akit üdvözlök és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm én is a Pátria Rádió hallgatóit.
1: Hogyan készült ez a kiállítás, hogy az ötlet megszületésétől így a kivitelezésig, hogyan kell ezt elképzelnünk?
2: Hát minden évben több saját időszaki kiállítást is készítünk a Bányászati Múzeumban, és idén is több témával szerettük volna megszólítani a látogatókat, és így az idei egyik kiállításunk témájául a kőedényeket választottuk. A kiállítás kurátora és egyben szerzője is kolléganőnk, a múzeumunk történésze Szilvia Holecskova, aki nagyon alapos kutatómunkát végzett a kiállítás előkészítése során, hogy nem csak a kőedények történetével és a gyártási folyamatával foglalkozott, hanem azokkal a személyekkel is, akik meghatározóak voltak a rozsnyói gyártás történetében, így foglalkozott az alapítóval, Hoffmann Jánossal, valamint a későbbi tulajdonosokkal, és alapos levéltári kutatásokat is végzett, és számos olyan információk is sikerült feltárnia, amelyek segítenek teljes képet alkotni a látogatóknak, és a kőedények történelmével és történetével és jelentőségével megismerkedni.
1: De hogy akkor ilyen külön apropója nincs évforduló?
2: De van külön apropója is, mert ebben az évben a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásának köszönhetően 19 darab kőedénnyel sikerült bővítenünk a gyűjteményünket, és ezeket szerettük volna most a nagy közönségnek bemutatni, de természetesen a kiállításon a korábban már meglévő kőedénygyűjteményünk darabjait is megtekinthetik a látogatók, valamint magángyűjtők is hozzájárultak a kiállítás anyagához.
1: Hát én férfiasan bevallom, hogy én azt hittem, hogy a kőedények azok ilyen őskori dolgok, amiben az ősember nem tudom, evett, de hát látom, hogy ez teljesen más. Szóval mi az a kőedény?
2: Hát igen, a kőedény egy hidat képez a porózusabb agyagáról és az áttetsző finom porcelán között. Ez egy magas hőmérsékleten égetett kerámiafajta, amelynek a nevével ellentétben nem kőből, hanem egy speciális agyagkeverékből készül, és ez az agyagkeverék összetevője a következők, természetesen az alap az agyag, aztán a kaolin, kvarc, földpát, samotot használtak, tettek még bele, és egyéb adalékanyagokat, mint például különböző fémoxidokat. És ez a magas hőmérsékleten körülbelül 1200-1280 Celsius fokos közötti hőmérsékleten ez az anyag, ez a keverék részlegesen vagy teljesen vertifikálódott, azaz egy üveggesedési folyamaton ment keresztül, és ez a folyamat a kőedényt nagyon keményé, tartósá és vízhatlanná tette. Ezért is volt olyan közkedvelt a régmódban is, de sok helyütt mostanában olvastam azt, hogy a jelenben is egy közkedvelt edény, kőedény.
1: De így én csak fotókat láttam egy első ránézésre, nem néz ki nagyon másként, mint a én itthoni edényem, csak akkor valószínűleg ez az agyag, ez az összetétele más, ha jól fogtam föl.
2: Természetesen egy kicsit az összetétele másabb, viszont amint már mondtam, hogy ezek a tulajdonságok, hogy nagyon keményé és tartósá tette ez a magas hőfokon égetés, ezt a kőedényt, így a háztartásokban nagyon közkedvelt volt, tehát nem volt annyira törékeny, ellenálló volt, nagyon jó hőálló volt, és természetesen a súlya is megvolt, tehát mai napig is, hogyha valaki összehasonlítja a porcelánt, vagy ezt a kőedényt, akkor jóval nehezebbek ezek a kőedények.
1: Ha már az alapanyagokat említi, hát akkor egyben ki is derül, hogy miért volt ilyen sikeres az a rozsnyói manufaktúra, mert hogy az összes alapanyagot be tudták helyből szerezni, hogyha jól látom.
2: Igen, természetesen nem volt mindegy, hogy milyen anyagot használtak, tehát nagyon fontos volt az agyag minősége, és a környékről beszerezték ezeket. Például a fehér agyagot Betlérből, a sárgát Krasznahorka várájáról, a feketét Berzétéről, vöröset Gömörhorkáról és Mikolcsányból szerezték be, és Kecsőről, Jósvafőről pedig szállították a homokot hozzá.
1: Ezeket az edényeket mire használták? Mennyire volt széles ez a spektrum, amiben mozog ez a felhasználása ezeknek a kőedényeknek?
2: Hát nagyon, nagyon gazdag volt a felhasználása. Különböző étkészleteket készítettek, tálakat, alátéteket, csészéket, korsókat, amit a mindennapokban használtak fel, de ugyanakkor dísztányérokat is, díszképeket készítettek a falra, úgyhogy nagyon-nagyon tág a szortiments.
1: Említettük, hogy a Hoffmann által alapított manufaktúra volt ott Rozsnyón, de akkor ez volt az egyetlen, és tulajdonképpen a kiállítás is ennek a tárgyait mutatja be, vagy esetleg több kisebb manufaktúra is létezett Rozsnyón és környékén?
2: Hát ez a mostani kiállítás, igen, a rozsnyói kőedénygyárat, a kőedény manufaktúrát mutatja be, ami 1810-ben alapult meg, vagy alapította meg Hoffmann János. De ezen kívül természetesen ismert volt még a Murányi kőedény manufaktúra, amit 1823-ban a Kohárjak alapítottak, majd később a Kobor család tulajdonába került ez a manufaktúra. A tágabb környékünkön nagyon ismert volt még a Telki bányái, valamint a Bélapád falvai. A Bélapád falvai földrajzilag már nem a történelmi Gömör vármegyéhez tartozik, hanem Heves vármegyéhez, de ugyanolyan ismert volt, és a kőedény gyártásnak az egyik igazi óriása volt ez a manufaktúra.
1: De hát akkor térjünk rá a rozsnyói kiállításra. Konkrétan mi látható a Bányászati Múzeumban, hogy ha így elmondanál nagyjából a rádióhallgatóknak, tudom, hogy nem egyszerű műfaj.
2: Hát a kolléganő nagyon szépen összeállította ezt a kiállítást. Láthatóak itt, mint már említettem is, hogy a régebbi darabok is, de a mostani szerzett darabjaink is megtekinthetőek, és ezen kívül a gyártás folyamatát is megtekinthetik a látogatóink, és több dokumentumot láthatnak, ami a levéltárból került elő. Úgyhogy egy nagyon komplex kiállítást nézhetnek meg a hozzánk ellátogatók.
1: Úgy láttam, hogy a leggyakrabban a díszítések kék, piros, zöld és barna színűek, hogy így, ha mint magánembert kérdezném, vagy mint háziasszonyt, hogy bármelyik tárgyat, vagy a tárgyak többségét így simán hazavinné és használná, szóval a mai kornak igényeinek is akár megfelelnek ezek a kiállítási tárgyak?
2: Hát én nagyon szeretem ezeket a kőedényeket, nekem kedvenceim, és természetesen igen, én hazavinnék belőle egy párat, hogyha tehetném. Nekem személy szerint a decens, apró mintájú díszített kőedények tetszenek, vagy az áttört célú tányérok, nekem ezek a kedvenceim. De természetesen van itt, megtekinthetik a látogatók az egyik legértékes, talán legkülönlegesebb szédertálat, ami az 1850-es és 1875-ös évek között készült. Vannak gazdagon díszített és aranyozott tálaink az 1800 éves végéből, aztán természetesen a virágminták tömkelegét nézhetik meg, a szőlőmotívumokkal díszített tányérokat is megtekinthetik, úgyhogy nagyon-nagyon szép kiállítást láthatnak.
1: És az említett szédertálon kívül van-e még különlegesség, vagy nagy értékű kiállítási tárgy?
2: Hát, amit már említem, hogy van olyan gazdagon díszített és arannyal díszített tálaink is a kiállításon, úgyhogy ezek is szerintem nagyon értékesek és különlegesek.
1: És szintén most, hogy utána olvastam, hogy a gyűjtők körében is ezek nagy sikernek örvendenek ezek a kőedények, hogy ennek van egy ilyen piaca mai napig.
2: Természetesen, mivel nagyon kevés darab maradt meg belőlük, így a gyűjtők között egyrészt nagyon értékes, és gondolom, hogy magas értékű is, akár anyagilag is ezek a kőedények.
1: Hát és akkor hol, hogyan és meddig tekinthető meg a Rozsnyói Bányászati Múzeumban ez a kiállítás?
2: A mostani kiállítást a Rozsnyói Bányászati Múzeum galériájában tekinthetik meg, ami a főtéren található, szeptember 22-éig, és különböző kísérő rendezvényeket is kínálunk a kiállításhoz, ahol a hozzánk látogató családok megismerkedhetnek a Rozsnyói kiadvány motívum kincseivel, valamint elkészíthetik ennek a alapján a saját küledénytányérukat, és különböző interaktív játékokat is készítettünk nekik, amelyet a kiállítás megismerve után végig játszhatnak velünk.
1: Még szerintem azt mondjuk el, hogy én úgy láttam, hogy nagyon odafigyeltek rá, hogy szlovák és magyar nyelven egyaránt,
2: természetes,
1: egyaránt igen, megtekinthető legyen, és a szövegek igen. is teljesen egyformán igen. ott vannak.
2: Természetesen a hozzánk látogató, érdeklődő nem csak szlovák nyelven ismerkedhetnek meg ezzel a kiállítással, hanem a magyar nyelvű fordítás is elolvasható, és természetesen magyarul is vezetünk, tehát mindenkit szeretettel várunk. Erre nagyon odafigyelünk, hogy a gyökereinket mindkét nyelven meg tudjuk mutatni, mivel Rozsnyó annak idején több nyelvű volt.
1: Tehát akkor arra biztatjuk a kedves hallgatóinkat, hogy szeptember 22-éig, ha Rozsnyó felé járnak, mindenképpen tekintsék meg a kőedényekről szóló kiállítást. Az előző percekben Badin Gabriella, a Rozsnyói Bányászati Múzeum múzeumpedagógusa volt a segítségünkre. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Én is nagyon köszönöm, és üdvözlök még egyszer mindenkit, és várunk szeretettel mindenkit a kiállításra.

0: Most a Prágai Magyar Közösség életét bemutató sorozatunk következő részét hallják. Beszélgető partnerem Marics Krisztina, a Prágai Közgazdasági Egyetem hallgatója, aki elárulja, miért választotta Prágát, milyen a magyar kulturális élet a cseh fővárosban, mi az, ami zavarja, és mi az, amit szeret a városban. Ha jól sejtem, csalló közből került ide. Hány éves jár ide?
1: Ez az 5. évem itt most már.
0: Szóval azért már 5 év az ember, azért az nem kevés, de egy milyen volt a kezdet ide felkerülni és beilleszkedni? Hogyan nyílt ki Prága így fokozatosan?
1: Én Somorjából jöttem, a Somorjai gimibe jártam, 8 éves gimnáziumba. Én ott már egyébként többször hallottam Prágáról, volt néhány osztálytársam is, aki idejött, nekik már akár családi vonalon is volt régebről kapcsolódásuk, például, hogy a szüleik aedesek voltak, mikor itt tanultak, szóval nem volt annyira idegen a közeg, amibe csöppentem, és viszonylag könnyűnek tartanám a kezdeteimet, amire nem számítottam eleinte. Eleinte szerintem én féltem kicsit a nagyváros gondolatától, és hogy elkerülök majd otthonról, viszont olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy ismertünk jó néhány aedest, akik még mielőtt mi megkezdtük volna a tanulmányainkat, rögtön meghívtak minket egy nyári táborba, igazából egy párnapos csapatépítőre. Így mikor Prágába jöttünk össze, akkor már volt néhány ismerősünk, és sokkal egyszerűbb volt az első pár nap rögtön az ő segítségükkel.
0: Az AED az Adi Ender diákkör, ha esetleg a hallgatóink közül valaki nem tudná. És az a döntés hogy született meg a fejébe? Azért gondolom volt több opció, hát Budapest sokkal közelebb lett volna, hát és akkor arról ne is beszéljünk, hogy Pozsony pedig a kertek alatt, akkor miért pont Prága?
1: Szerintem Pozsony épp amiatt esett ki az én döntésem során a lehetőségek közül, mert hogy túl közelinek tartottam, és szerettem volna picit kiesni az otthoni közegből, kicsit önállósodni, és egy más típusú közegbe kerülni, mint amit megszoktam. Budapest viszonylag sokáig igazából a terveim között volt, aztán szerintem kicsit így a gimi során minket tereltek afelé, hogy ne vesszük el teljesen a szláv nyelveket, így jött ez a Csehország vonal, és Brünnbe is jelentkeztem, és Prágába is, és végül Prágába vettek fel egyetemre, és akkor jött meg a döntés, hogy akkor végül ez a prágai történet fog megkezdődni Pozsony helyett, vagy Budapest helyett.
0: És egy ilyen gyors közbekérdés, hogy most már jobban tud csehül, mint szlovákul?
1: Nem. Igazából szerintem amiatt, hogy az egyetemen nagyon is elfogadják a szlovák nyelv használatát, tehát beadandók során nem kérik tőlünk, hogy például cseh nyelven írjuk a dolgozatokat. Emiatt nekem szerintem mindig is könnyebb volt megmaradni a szlováknál, amiatt, mert hogy szerintem gimiből viszonylag jó szlovák nyelvtudással jöttem ki. Mai napra inkább úgy érzem, hogy keveredik a kettő, és néha amiatt, hogy nem egy tiszta szlovák nyelvközegben vagyok, ezért bele csöppenik néhány cseh szó a szlovák szövegembe, hogy a szlovákul beszélek, de nem mernék bátran csehül beszélni, tehát hogyha tőlem valaki megkérdezné, hogy cseh nyelvtannal hogy állok, akkor az azért egy más történet, az nem éppen egy komfortos dolog a szlovák, és a szlovákot használom, a csehet megértem, és használok is jó néhány szavat, de nem mernék egy szöveget például csehül megírni mindenféle segítség nélkül.
0: Gondolom, ez a generáció viszont angolul meg már simán megír bármit.
1: Igen, az angol meg épp az volt, hogy már gimiben is mindig is nagyon egyszerű volt szerintem. Rengeteg hangsúly van arra, hogy külön órákra is járunk, és hogy az angolt nagyon is elsajátítsuk, mert hogy az bárhol jól fog jönni, és például ez nyitja meg aztán ilyen Erasmus irányába is a kaput, hogy ha nagyon komfortosak vagyunk, bátrabban megyünk. Szóval mindenképp kamatoztatni lehet ezt az angol nyelvtudást, de hogy nagyon sok esetben van, hogy az angol komfortosabb, mint a szlovák sokaknak.
0: Két mondatban össze kellene foglalni, hogy milyen Prága, mi az, amit megszereted benne, és mi az, ami esetleg kevésbé tetszik ebben a cseh fővárosban.
1: Én nagyon szeretem Prágában, hogy nagyon színes, mint kultúra, mint művészet terén, tehát hogy nagyon nagy a választék. Nagyon szeretem magában a városban azt, hogy zöld, nagyon sok park van például, könnyen elérhető a természet. Viszont azáltal, hogy egy fővárosról beszélünk, ami az utóbbi időben nagyon is felkapott lett, szerintem a turistákkal nagyon is tele van az utóbbi egy-két évben a központ, az óváros, tehát hogy szerintem, amikor egy 5 éve ide jöttünk, akkor még sokkal kényelmesebb volt az óvárosban is közlekedni, most pedig, ha nagyon sokszor arra fele járok, olyan érzésem van, hogy hú, még egy-két métert megteszek, de hogy nem tudom csodálni a város szépségét, mert hogy minden 2 méterem van előtt, minden 1 méterem van előttem valaki, és hogy a szép épületek alja is tele van turistáknak szánt boltokkal, amelyek igazából már nem is tükrözik annyira a cseh kultúrát, hanem csak ki van arra találva, hogy egy turista központ legyen. Szóval ezt egy kicsit sajnálom, hogy néha elveszik a városnak a varázsa, de összességében meg egy nagyon programokkal dús, lehetőségekkel teli város, szóval ezt nagyon szeretem benne.
0: És milyen itt az úgynevezett magyar élet?
1: Szerintem nagyon gazdag. Biztos vagyok abban, hogy aki akarja, az valamilyen úton, módon meg tudja találni a magának valót. Ezen felül azért abban is biztos vagyok, hogy még hiányolnak dolgok, és mindig van tér arra, hogy valamit még lehessen újítani. Szerintem folyamatosan gazdagodik a programok lehetősége, mindig adódnak újabb, aktív személyek, akik esetleg próbálnak újítani, új dolgokat hozni, amit hiányolnak. De szerintem nagyon gazdag onnantól kezdve, hogy akár az ovis korosztálynak is csomó programja van, az Iglice Egyleten keresztül, de az egyetemistáknak, mint az AED is szervez, de hogy ők végképp tudnak szerintem mozogni azon a téren, hogy megtalálják azt, ami érdekli őket, akár a Magyar Intézet szervezésében, de hogy több kisebb kezdeményezés is van, valamint szerintem a magyar kultúra mostanában már nagyon befolyik mindenféle itteni tudatos szervezésnélkül is, tehát hogy egy-egy fesztivál, egy-egy hétvégi program során nagyon sokszor lehet azt is látni, hogy érkezik magyar előadó például, legyen szó filmfesztiválról, zenei fesztiválról, színházi fesztiválról akár.
0: Ez így mikor ide felkerült, ez egyértelmű volt, hogy itt nem fog megszakadni ez a magyar kultúra iránti szeretet, hogyha volt egyáltalán, hogy erről nem kell lemondania?
1: Szerintem nem számítottam arra, hogy ennyire nem kell lemondani, de mindeközben meg meglepődtem szerintem, hogy mennyire egy gazdag színtere igazából a magyar kultúrának, hogyha akarjuk, hogy az legyen. Nem azt mondom, hogy egy Budapesthez hasonlítható, mert természetesen, hogy nem lesz olyan. De hogy az, hogy havonta, vagy akár van, hogy havonta többször is, ha nagyon szeretnénk, és nagyon keresnénk, akkor mindig találnánk valamilyen úton, módon, valamilyen lehetőséget. Tehát, hogy például most a Jazz Boys koncert volt, tehát, hogy még olyan dolgok is vannak, amiken néha így meglepődik az ember. És utólagosan én tényleg azt gondolom, hogy szerintem nagyon is szerencsés szituáció az, hogy eljön az ember a saját otthoni közegéből, de mégis van lehetősége arra, hogy találkozzon még a saját kultúrájával. Ez adódik abból is, hogy természetesen azért közel vagyunk Magyarországhoz és Szlovákiához is, tehát hogy a szlovákiai magyar kultúra színteréről is érkeznek ide akár festőművészek, tehát több kiállítás is volt az utóbbi időben, vagy eleve már itt alkotnak, vagy pedig csak időszakosan jönnek egy-egy kiállító terembe, galériába a kiállításaikkal, de hogy szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, hogy van lehetőség erre, hogy itt is megtaláljuk a magyar kultúrát.
0: Hát most ezt lehet, hogy csak én misztifikálom, de egyrészt érdekes, ez többször is mondta, hogy közel van, illetve nem csak ön, mások is mondanak, hogy közel van Magyarország meg Szlovákia, hát azért ez elég relatív. Szerintem úgy is lehet ezt nézni, hogy remélem nem tévedek nagyot, nem voltam jó földrajzban, hogy ilyen 1,5 órára van innet Berlin. Szóval ez tulajdonképpen Berlin is közel van, és mégis ez egy olyan város, ahol tényleg egy ilyen nagyon érdekes és élő magyar közeg van, akinek a gerincét viszont a szlovákiai magyarok adják, és ez szerintem ez nagyon egyedi, ez Bécsben sincs így. Szóval, hogy ez Prága, ugye hát egyértelmű történelmi okok miatt, de hogy ez ennek az ízét most ezt így kicsit belebeszélem, de hogy ezt érezni?
1: Igen, szerintem nagyon meghatározó kérdés ugye a prágai, vagy akár csehországi magyar kisebbség esetében, hogy egy olyan összetételű kisebbségről beszélünk, amelynek egy nagy részét valóban szlovákiai magyarok alkotják, akár már olyan szinten, hogy például a deportációk során kerültek ide a családjaik, tehát hogy van egy ilyen rétege, akik már mostanra már generációk óta itt élnek akár, de hogy továbbra is őrzik azt, hogy ők igazából szlovákiai magyarok. Ezen felül van egy nagy réteg szerintem, akik a jobb lét érdekében most az utóbbi 20 év során kerültek ide, akár tanulmányaikat megkezdve itt, és itt maradtak továbbra is. Ez viszont már nagyon keveredik szerintem a szlovákiai és a magyarországi közegből, és van egy nagy rétege az itt egyetemi hallgatókból alkotott csoporttal, akik ugye el is vesznek néha a népszámlálások során, tehát hogyha megnézzük azt, hogy a statisztikák, a demográfiai adatok mit mutatnak a csehországi magyar kisebbségről, az mindig kisebb lesz, mint ami igazából jelen van. És ez egy nagyon érdekes egyvelege, hogyha arról beszélünk, hogy a csehországi magyarság az milyen, akkor ez egy nagyon, nagyon érdekes mód a szlovákiai magyarsághoz hasonlít, azt leszámítva, hogy ugye nincs meg az az intézményi közeg feltétlenül, mint egy szlovákiai magyar vidéken, de hogy identitásbelileg és személyiségileg egy nagy részét ez okozza, hogy tényleg onnan vannak. Az utóbbi években vehető jobban észre szerintem, hogy Magyarországról is nagyon sokan érkeznek, és keresik egymás társaságát szintén, és próbálnak újabb kezdeményezéseket indítani.
0: Mikor szembesült először azzal, hogy hát azért itt nagyobb számban találhatók magyarországi magyarok is, hogy nem csak mi szlovákiai magyarok jövünk ide, mert hát ismerjük a nyelvet, és stb., hanem hát hogy azért nézzük csak, vannak itt magyarországi magyarok is.
1: Eleinte lehet nem is tűnt fel, mert a diákkörben is szerintem főként szlovákiai magyarok. Tehát az Ady Endre diákkör az abszolút egy szlovákiai magyar diákokból létrejövő vagy megalakuló társaság, amiben néha-néha megjelennek Magyarországról érkezőek is, de szerintem a magyarországi származású személyekkel hamarabb például a Magyar Intézetben találkozni, tehát a Magyar Kultúra a Liszt Intézetben lehet találkozni, vagy pedig most már a közösségi média az, ami megmutatja szerintem, hogy nagyon sok magyarországi is van, tehát hogy vannak közösségi platformokon csoportok, amiben szerintem egyre inkább feltűnik, hogy most már Magyarországról is nagyon sokan vannak, tehát hogy egyre gyakrabban merülnek fel olyan témák, hogy észrevenni azt, hogy igen, most már egy Magyarország nagyobb kisebbségről is beszélhetünk, tehát hogy tényleg diaszpóráról.
0: Tehát, hogy akkor a prágai magyarságon belül, ahol többségben vannak a szlovákiai magyarok, megjelent egy magyarországi magyar kisebbség is.
1: Végül is, igen.
0: És ha már Prága, és itt vagyunk, akkor egy, hát azért turisztikai vonzata is legyen ennek. Aki már bennfentes is itt él 5 éve, azt tud ajánlani olyat, ami nem egy tipikus turisztikai látványosság, de tudja ajánlani, hogy ezt érdemes megnézni, és ahol valószínűleg el tudjuk kerülni a külföldi turistákat. Közben kérdés, hogy jól érzem, hogy ázsiai turistákból a legtöbb, vagy ez teljesen vegyes? Csak véletlenül láttam ilyen.
1: Szerintem jó észrevétel, és alapvetően azt is érdemes megemlíteni, hogy magában Csehországban az ázsiai kisebbség alapvetően egy viszonylag erősen reprezentált kisebbség, tehát hogy a vietnámi például. Szóval nem biztos, hogy mindig turistákról beszélünk, hogyha a városban látunk ázsiai származású embereket, de tele van a város szerintem különböző ázsiai országokból érkező turistákkal, szóval ez egy jó észrevétel valószínűleg.
0: És a tipp?
1: Én azt ajánlanám, hogy mindenképp olyan helyeket megkeresni, amelyek inkább a látképet nyújtják. Tehát, hogy lehet, hogy kicsit kijebb kerülünk a városból, és rálátunk a nagyon szép környezetre. Én ilyen szempontból ajánlanám a Strelecki ostrovot. Ez egy sziget, amiről egyenesen a Károlyhídra lehet látni. Igazából ez a Nemzeti Színház felől megközelíthető, tehát még viszonylag bent van a központban. Majd pedig a Visehradot, amely egy régi fellegvár igazából, ahol már csak a várfal látható, de hogy egy nagyon szép környék, és nagyon szép kilátás nyílik a városra szintén.
0: Épp azért sietünk egy kicsit, mert hogy a vonatra igyekszik, hogy mennyi ideig tart hazaérni Somorjára innen Prágából?
1: Igazából Pozsonyba általában 4,5 óra, 5 óra között mozog, esetleg picit több, változó, késésekkel mindig kell számolni, és aztán Pozsonyból még egy 20 perc, hogyha autóval közlekedek, hogyha jönnek értem, vonattal pedig úszor a legközelebb, és akkor az még egy 40 perc körül van.
0: Tehát elárult, hogy Somorján nőtt fel, illetve oda jár még mindig haza, most már 5. éves itt Prágában, és szerintem most már közeledik az a pillanat, hogy el kell dönteni, hogy majd merre tovább, hogy azért Somorja az Szlovákián belül egy fejlett régió, nincs oka az embernek onnan nagyon elmenni, hát elvileg ott van pénz, van munka, hogy de azért Prága visszaengedi az embert.
1: Szerintem ez nagyon személyiségfüggő, szerintem nagyon sokan úgy érzik egy idő után, hogy nem feltétlenül szeretnék elhagyni a prágai létet, mert biztos, hogy egy nagyon más közeg, mint bárhol igazából otthon. Én viszont azért érzek arra egy erős késztetést, hogy egy idő után vissza szeretnék menni. Ez nem tudom pontosan mikor lesz, de valószínűleg tartom, hogy legfeljebb egy pár év még, amit én Prágában el tudok képzelni. És igen, alapvetően Somorja szerintem egy olyan város, ahol én így el is tudom képzelni magamat. Még hogyha most már nem is feltétlenül Somorjában lakom, de hogy ott nőttem fel, de hogy most már falun lakunk a közelében, de hogy Somorja szerintem is egy olyan város, ahol én el tudnám képzelni azt, hogy Prága után egy idő után vissza tudok menni.
0: Köszönöm szépen, és jó utat!
1: Köszönöm szépen!
0: Az előző percekben Marics Krisztinát, a Prágai Közgazdasági Egyetem hallgatóját kérdeztük.

0: következő percekben Dobos Major Zsófiát, a prágai Miledomi kórus karnagyát kérdezzük arról, hogy milyen egy magyar énekkart vezetni a cseh fővárosban, hányan vannak, miből tevődik össze a repertoárjuk, és hogyan készülnek a 20. születésnapjukra. Hát most épp itt találkozunk Prágában, a Nemzetiségi Házban, a háttérzajt az pedig a húzavonó szolgáltatja, aki itt a szomszédban próbál, de mi a Miledomi énekkarról fogunk beszélgetni, hogy először is tisztázzuk a nevet.
1: Hát a név az onnan jött, hogy így a Prágának az ezer tornyúságára utal, de hát a Mille, a száz az jobban hangzott, igazából 100 háznak lehet lefordítani, de ezer tornyú Prágára utalunk benne, ezért Miledomi.
0: Ez egy magyar kórus? Vagy ez volt az alapgondolat? Mi volt az alapgondolat a megalapításakor?
1: A legelső gondolat ez református magyar kórusként kezdett, úgy mint a missziós gyülekezet mellett egy református kórus, és akkor úgy fokozatosan átalakult csak magyar kórussá, hogy ne legyen ez az egyház benne, mert mivel csomó katolikus tagunk is van, szóval így inkább maradtunk annál, hogy magyarok vagyunk, akik Prágába élnek és szeretnek énekelni.
0: És az ember miért alapít egy kórus? Ez hogy honnan jön az ötlet? Hát is én fiatalon tulajdonképpen egy ilyen terhet miért vesz a vállára?
1: Hát nem én alapítottam, bár alapítottakként számítok, de az akkoriban itt tanuló Bodnár Noémi, ő is kassai származású lelkésznő, ő alapította, ő hozta ezt az ötletet, és ő hozott össze igazából minket. Nem is tudom, hány pár évig vezette, utána még volt közte egy karnagy, Simon Szabó Kriszta, és csak amikor ő azt mondta, hogy ő már ezt a terhet vagy nem akarja csinálni, akkor jött a felkérés tőle, hogy akkor lehet, hogy próbáljam meg én ilyen nulla tapasztalattal vinni ezt a kórus tovább.
0: És miért ilyen erős ez a kassai vonal ebben?
1: Nem tudom, mert a kassaiak szeretnek énekel. Biztos homoly a tanárnőnek köszönhetőm. Tehát nem tudom, biztos, hogy azért, de amúgy tényleg sok kassai, meg főleg sok keleti tagunk van. Hogy igazából az öme, hogy tehát az, meg Magyarország is van, de nem tudom miért, de tényleg kassa ott szerepel. Nagyon.
0: Na és így milyenek a tapasztalatok a kórusvezetéssel, egy ilyen nagyvárosban, egy ilyen kórust vezetni, milyen?
1: Hát nagyon kicsi kórus vagyunk, hát specifikus ugye az, hogy magyarok vagyunk, és ezért is szerintem a kórus maximum ilyen 12 fő szokott lenni, szóval nagyon icipici kamarakórusnak lehet minket nevezni igazából, és mindig folytonosan azzal küzdünk, hogy akkor most ki honnan hiányzik, és tehát hogy a fellépésen mindenki ott legyen, ezen izgulok mondjuk én, de...
0: Taxikat kell küldeni?
1: Ja nem, az még nem kellett szerencsére, de tehát, amúgy nem történt még szinte meg soha, hogy így valaki nem jött volna a fellépésre. Nem tudom, összeszedni mindenki magát, érzi ezt a terhet, hogy muszáj ott lenni, mert annyira kevesen vagyunk. És akkor mindig így sikeresen fellépünk mindannyian.
0: Szóval, hogy ez egy különleges kórus, mert magyar itt Prágában, és akkor ezt úgy kell képzelni, hogy így a kórus életben azért mindenki tudja, és akkor vannak ilyen fellépési lehetőségek. Tulajdonképpen hol sikerül megmutatni a munka gyümölcsét?
1: Hát úgy, tehát prágai fesztiválokon ritkábban szoktunk fellépni, sőt inkább, hogy nullán, inkább magyar rendezvényeken, vagy mi utazunk külföldre, főleg magyar helyszínekre, például kétszer voltunk Székelyföldön, Erdélyben, Felvidéken is többször, tehát, vagy Budapesten akár, így próbálunk ilyen felé is kacsingatni, és amit itt felkér a magyar közösség, akkor annak próbálunk megfelelni, köszönöm, igen.
0: Sok prágai, a csehek nem, még nem sikerült ilyen hírnevet kiépíteni, hogy ők is, pedig milyen egzotikusan hangzik.
1: Igen, amúgy nekik igen egzotikusan, de tehát nem azt mondom, hogy egyáltalán nem volt egy-két cseh kórus, akivel énekeltünk, meg fesztiválokon is, de annyira ezt a vonalat nem, mert tehát annyira specifikusak vagyunk, szóval egy akár egy cseh fesztiválra, tehát nem éneklünk annyi cseh darabot, hogy mennénk, de volt úgy, hogy az Óváros téren például húsvét alkalmából felléptünk és énekeltünk.
0: Hát azért az jól hangzik.
1: Igen, de ott is magyarul énekeltünk, meg magyar húsvéti darabokat, de igen, jól, az jó volt, nagyon.
0: Nem kapkodták a fejüket?
1: Részben turisták álltak ott, szóval lehet, hogy még egy-két magyar turistát megszólítottunk, de igen, több nemzetiség vett részt ezen a fesztiválon akkor, és akkor ebbe sikerült részt vennünk.
0: Hát egy ilyen világvárosban hogyan sikerül összeszedni ezt a 13 embert, gondolom mindenki egymástól messze lakik, mindenkinek van munkája, gyereke, és akkor mi az, ami összetartja mégis ezt a csapatot?
1: Hát a zene elsősorban biztos, meg az éneklés szeretete, és hát úgy sikerül összeszedni, hogy mindenki, tehát aki ide jön, az vagy ismer valakit, és akkor magával húz, és ilyen ismerős alapon jönnek el az új tagok. És tehát szájról szájra terjed. Van úgy, hogy a Facebookon meghirdettünk párszor, hogy tagfelvételt, de úgy arra nem igazán jelentkeznek az emberek. Inkább tényleg az, hogy valamilyen ismerős, hogy figyelj már, énekelek egy kórusban, nem akarsz te is jönni, és akkor ez általában, hogy aki belép ide, az szereti ezt a csapatot, és marad, hogy nagyon kevesen voltak úgy, hogy tehát vagy csak azért, mert elköltöznek, vagy különböző okok miatt elmennek, de inkább maradnak.
0: Van magyarországi magyar tag is?
1: Van, persze, van több is, akik itt élnek több éven keresztül, és hát járnak, szeretik szintén.
0: És ők nem lepődtek meg, hogy lehet egy magyar kórusba énekelni Prágában?
1: Eleinte igen, de most már annyi magyar van itt, főleg magyarországiból is bővült, hogy valahogy nem, de hát igazából mi olyan régóta működünk, már majdnem 20 éve, hogy így lehet, hogy nem tudom, akik itt élnek, azok már úgy tudják, hogy van egy magyar kórus, hogy több éve itt élnek.
0: Említette, hogy 20 év évforduló lesz, mivel készülnek a 20 éves évfordulóra?
1: Hát elsősorban magyar darabokkal.
0: Mikor lesz, tudjuk-e már?
1: Igen, tudjuk, október.

0: Ezt szeretem csinálni, szerintem ezt másképp nem lehetne, úgy nem, hogy bírni, mert igazából egyszer hetente próbálunk, de most már családanya is vagyok, szóval ezt így össze kellett valahogy rakni, de én ezt annyira szerettem csinálni, hogy nem adtam volna fel.
1: Hogy sikerült megszeretni ezt a várost amúgy?
0: Igen, hát ez egy nagyon szerethető város, nagyon zöld, lakható is ezáltal, mert Prágának azt hiszem, hogy több mint kétharmada zöld, de most nem akarom, nem mondom biztosra, de nagyon tényleg. És ugye hát a belváros az egy csoda, nagyon szép. Én úgy mondanám, ilyen kicsi Budapest, Budapest is gyönyörű, csak itt úgy igazából ilyen kompaktabb az a belváros, hogy tehát besétálható, tehát nem kell hozzá autóba ülni. Én nagyon szeretem, igen.
1: És mi a különbség egy szlovákiai magyarként, ha az ember él akár Kassán, ugye, vagy hogy itt Prágában, hogy mi az a különbség, mitől más itt?
0: Hát elsősorban ugye nagyobb város, többet kell utazni. Ami nekem nagy különbség, az az emberek, ugye a cseh mentalitás az teljesen más, mint a szlovák, inkább ilyen németesbe vonuló, és azt nagyon meg kell szokni, az nekem egy nagyon sok ideig tartott, mert én eleinte ilyen ridegnek találtam az embereket, de ez lehet, hogy hozza a nagyváros léte maga, nem tudom megítélni, mert Kassa ugye ez kisebb egy picitvel, és tehát ott én nem éreztem, hogy ennyire ridegek, vagy hogy mondjam, az emberek egymáshoz, de egy idő után egyrészt megszokja az ember, másrészt lehet, hogy ezt találja normálisnak.
1: És hogyan tudná leírni, hogy milyenek a prágai magyaroknak, mi a struktúrájuk? Hát szerintem itt több a fiatal, több az ilyen ember, aki a munka miatt jön ide, szóval ugye itt nem általában kevés az ön, aki itt születik, mint magyar, gondolom, de ilyen is van. Szóval hogyan néznek ki a prágai magyarok? Az összetételük már mi?
0: Igen, hát hogyha visszamennék, amikor én ide felköltöztem, mint diákként kezdtem, akkor vagy csak diákok, vagy dolgozók voltak itt, főleg felvidékről. De most annyiban osztik meg, hogy tényleg rengeteg magyarországi, anyaországi magyar is van, akik munka után költöznek ki főleg, de akkor családot alapítanak, itt maradnak, és itt van ugye az a generáció, aki úgymond kiöregedett, vagy egy idősebb generáció, akik idejöttek tanulni a 70-es, 80-as években, és itt maradtak valamilyen módon, és ezek már ugye nyugdíjasok, és akkor van ők is, belőlük is egy jó pár. Hát ez a három réteg, és akkor nem beszélek még arról, hogy még kicsik is vannak, ugye új gyerekek, akik születnek kis prágai magyarok.
1: Milyen érdekes!
0: Igen, és van belőlük sok van belőlük tényleg. Hát ezt az Iglice Egylet fogja össze ezeket a gyerekeket. Ő foglalkozik velük.
1: És mit kívánjunk a Milledomi kórusnak a következő 20 vagy 100 évre?
0: Hát elsősorban szerintem kitartást, új tagokat, és hát a zene szeretete, hogy ne hagyja el a tagjainkat, meg engem sem, meg senkit, aki hozzánk jön.
1: Az előző percekben Dobos Major Zsófiát, a prágai Milledomi kórus karnagyát kérdeztük.

0: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Asszony, nagy a te hited, mondja Jézus az evangéliumban egy lánya gyógyulásáért aggódó anyának. Ehhez fűzi elmélkedését Monsignor Tóth László atya, kanonok, nyugalmazott esperes plébános.
2: Egyszer hajnalban érkeztem haza egy hosszú útról, az utcán 14-15 éves lányok sétálgattak, nevetkéltek, és én elgondolkodtam azon, miért nem hiányoznak ezek a gyerekek a szüleiknek.
1: A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat témája a család értékei. Dr. Gőg Edit pszichiáter főorvos meglátásai.
3: Egy ilyen manipulatív családban nő fel egy gyermek. Ezt nem mondjuk meg apádnak, ezt nem mondjuk meg anyádnak. Akkor milyen lesz a következő generáció?
1: Szólunk arról is, hogy augusztus 19-én szerdán 18 órától Nagymagyaron, augusztus 20-án csütörtökön 17 órától a pozsonyi koronázó domban tartanak Szent István király napi ünnepimisét. Ürge Tamás vagyok, várom önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
4: Koncertfilm az Omegáról.
5: Nem meglepő, hogy jött az ötlet. Mi lenne, ha film is készülne a koncertről? Az azonban már nem volt annyira magától értetődő, hogy a szerzői filmjeiről ismert Jancsó Miklós vezényelje le.
4: Szőlőskertek ihlette kiállítás Szlovéniában.
6: Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe.
4: A bravúros karikaturista Honoré Damier.
7: Egy élszlapnak illusztrációkat készített, később pedig munkatársa lett a Karikatűr című lapnak, ahol Gustave Doré is dolgozott.
4: Egy színész család öröksége, Gesztesi Máté.
8: Én inkább egy krónikás alkat vagyok, inkább az az alkat vagyok, aki egy szobában szeret láthatatlanná válni az ilyen karizmatikus emberek társaságában, és valamiképpen nézni azt, hogy ezek milyen remek emberek, megfigyeléseket tenni, de ő maga nem feltétlenül szeretne részévé válni az eseményeknek.
4: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
9: A kisebbségi nemzetiségi oktatáshoz való alkotmányos alapjog elégséges jogi garancia-e a magyar közoktatás fenntartására a határon túli magyar lakta régiókban? A Jószóvaloktast következő adásában ennek a kérdésnek eredünk a nyomába, saját valóságunkból kilépve áttekintjük a kisebbségi magyar oktatás helyzetét a Kárpát-medence különböző pontjain. A romániai magyar közoktatás helyzetét Parászka Boróka újságíróval, a szerbiai iskolaügy alakulását Badis Róberttel, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szociológia tanárával, a zentai székhelyű identitás kisebbségkutató műhely elnökével tekintjük át, és kitérünk az elmúlt évtized ukrajnai eseményeire is. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kormányfő segítségét ajánlotta fel a horvátországi tűzvész kezelésében. A szlovákok közel 78%-a bízik a Szlovák Tudományos Akadémiában. Az ország délnyugati részében holnap ismét hőségriadó lép érvénybe, 35 fokos csúcs várható. Jó napot kívánok, Kazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök telefonon egyeztetett horvát kollégájával, Andrej Plenkovicsal az Omiš közelében pusztító erdőtűzről, és Szlovákia segítségét is felajánlotta. Fico szerint a horvát hatóságok ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, a zágrábi szlovák nagykövetséget és a külügyminisztérium válságközpontját eddig 30 szlovák turista kereste meg, sérült szlovák állampolgárról továbbra sincs információ, ugyanakkor nem zárható ki, hogy egyesek vagyontárgyai megrongálódtak. A szlovák diplomáciai képviselet szükség esetén tájékoztatást és segítséget nyújt a Horvátországban tartózkodó szlovák turistáknak. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök nem adott egyértelmű választ arra, miért nem küldött riasztást az ország korai figyelmeztető rendszere az Omiš környékén pusztító tűz idején. A kormányfő szerint a lángok a szárazság és az erős szél miatt rendkívül gyorsan terjedtek, ráadásul a tűz éjszaka ütött ki. Omiš környékén mintegy 15 ezeren élnek, jelenleg pedig további 12 ezer turista tartózkodik a térségben. A tűzben eddig 40 embert kellett ellátni, közülük 14-en kórházban vannak, 7 sérültet pedig lélegeztetőgépen ápolnak. Egyes betegeknél a testfelület 15-60%-át érintő égési sérüléseket állapítottak meg. A hatóságok szerint a tűz terjedését sikerült megállítani, de Omiš közelében újabb lángok csaptak fel. A szlovákok 77,8%-a bízik a Szlovák Tudományos Akadémiában, derül ki az AKO ügynökség felméréséből. A közintézmények között az akadémia a második helyen végzett, a tűzoltó és mentőszolgálat mögött, amelyet a megkérdezettek 96,9%-a tart megbízhatónak. A hadseregben 72, az önkormányzatokban 67,9, a rendőrségben pedig 64,1% bízik. Az akadémia jóval megbízhatóbbnak bizonyult a politikai intézményeknél, a kormányt a lakosság 22, a parlamentet a 19,1%-a tartja megbízhatónak. A szav iránti bizalom tavalyhoz képest is nőtt. A felmérés július 7-e és 14-e között 1000 ember bevonásával valósult meg. Spanyolország és Marokkó több ezer biztonsági erőt vezényelt a spanyolországi Ceuta és Marokkó közötti határhoz, egy újabb tömeges migrációs kísérlettől tartva. A közösségi médiában olyan felhívások terjedtek, amelyek holnapra, augusztus 15-ére újabb behatolást helyeztek kilátásba. A spanyol hatóságok szerint július végén mintegy 80 ezer ember próbált bejutni Ceutába, többségük azonban egy-két napon belül visszatért Marokkóba. A határátlépési kísérletben mintegy 100 ember vesztette életét, Madrid további 300 rendőrt és 2000 katonát vezényelt az enklávéba, Marokkó pedig szintén megerősítette határőrizetét. A spanyol belügyminiszter szerint az intézkedések célja az illegális bejutás megakadályozása. Legalább holnap hajnal 2 óráig zárva marad a szicíliai Catania repülőtere az Etna folytatódó kitörése miatt. A vulkáni hamu koncentrációja, a szél iránya és a kitörés intenzitása határozza meg, mikor indulhat újra a forgalom. Az elmúlt héten több száz járatot töröltek, késleltettek vagy irányítottak át. Augusztus 6-a és 12-e között a catániai járatok mintegy 36%-át törölték, körülbelül 630 járatot pedig más repülőtére irányítottak. A repülőtér üzemeltetője szerint ez az elmúlt 20 év legsúlyosabb fennakadása. Ez Etna kitörése ugyanakkor turistákat is vonz, a hatóságok azonban legalább 200 méteres távolságot írtak elő a láva folyamoktól.
0: Időjárás.
1: Holnap ismét derült napfényes idő várható, éjszaka legkevesebb 14, legfeljebb 19 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 40 perces tolódást jelentenek Pozsony végében a D2-esen Sztupava felé, 10-15 perces a várakozás, továbbá a D2-es pozsonyi szakaszán a Szitina alagútban Liget falu felé, a D1-esen Szenc után Nagyszombat felé az útkarbantartók állásánál. A hétvégén útkorlátozásokra számíthatnak a Gótai Búcsú és a Galántai Vásár miatt is. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali szerdai adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Most egy 2025 júniusában elhangzott műsorunk ismétlése következik. Kedves hallgatóink, most a Kultermix rovatunk következik, ahol egy általunk érdekesnek tartott hír kapcsán beszélgetünk, ma konkrétan Pászmár Líviával, a Pátria Rádió Szövegköz című műsorának a szerkesztőjével, Rishavi Pál webszerkesztővel és Mészáros Áron webszerkesztővel. Megjelent a Mission Impossible legújabb része, vagy legutolsó, erről esetleg majd beszélünk, és talán kezdjük ott, hogy 1996-os volt az első Mission Impossible, megvan-e nektek az a rész? Én annyira emlékszek, hogy Prágában forgatták, és hogy megláttam 1996-ban a Károly hidat, akkor az nekem ilyen nagyon meglepő volt, egy ilyen szuperprodukcióban feltűnik egy olyan helyszín, ahol én is jártam. Pali.
2: Igen, nekem megvan az első rész, kifejezetten szeretem, ebből a szériából talán az egyik legjobb. Tulajdonképpen azért a kedvencem, mert az első rész az, ami talán a legközelebb áll ahhoz a kémfilmes stílushoz, ami inkább közelít a valósághoz. Tulajdonképpen a Tom Cruise-os Mission Impossible szériát három részre lehet tagolni. Az első rész az konkrétan az első rész. Azt rakták össze talán a leginkább hihetően, beszámítva pár apróságot persze. Aztán ott volt a második rész, ami inkább tényleg egy akciófilm lett, igencsak eltávolodott a kémfilmes zsánertől, és aztán jött az utolsó hat rész, amit szépen lassan egybefűztek, és amiből egy igen érdekes sztorit kerekítettek ki végül.
1: Majd még a történetére visszatérünk, mert hogy volt ennek előzménye is, de hogy ebben az első részben vannak olyan jelentek, amelyek ilyen popkulturális jelenségi váltak. Mondjuk amikor így, ezt most segítsetek leírni, amikor Tom Cruise így ilyen köteleken
3: leereszkedik.
1: Igen. Én amire emlékszik, hogy a Shrekben is visszajött, mondjuk. És szerintem miért volt ilyen nagy hatás ennek a filmnek, hogy így konkrét jelenetek váltak belőle, ilyen teljesen újra felhasználtak és újra tovább ragozták.
3: Tom Cruise egyértelműen a korának legnagyobb akciósztárja volt és filmsztárja volt, és szerintem ezért is másolták le több filmben, mint például, hogy említetted a Shrekben is ezt a jelenetet. Fontos az hozzátenni, hogy ezt az egész kaszkadőr mutatványt ő egyedül csinálja, nem használ dublőröket, és ez egy hatalmas nagy teljesítmény, amivel tovább emeli a színészi státuszát és a stratoszférába emeli őt a sztárságban.
2: Másik dolog meg az, hogy azok a mutatványok, amit ebben a részben, konkrétan ebben a filmben lejátszottak, az kicsit hasonlított, és ezért szoktam egy kategóriába rakni a kémfilmekkel, a klasszikus James Bond jellegű kémfilmek kategóriába tehető még igazából a Mission Impossible, és az első részben nagyon kimaxolták ezeket a jeleneteket. Volt kütyüzés, volt maszk, voltak nagyon extrém jelenetek, és mivel ez ennyire kiragadta a 90-es évek akciózsáneréből, ahol igazából tényleg a, most mondhatnám azt, hogy a tűzpárbajokra volt kihegyezve, és mivel ennyire átmeneti kategóriába sodródott ez a film, szerintem azért van aztán, hogy így szépen a popkultúra felkapta ezeket a nagyon extrém jeleneteket, a lógást, a maszkot, az üzenet, a klasszikus üzenet, amikor megkapja, hogy elvállalja a feladatot, vagy nem, ami egyébként ugye a sorozatból jött. Azt nem tudom pontosan, hogy melyik sorozatból, azt tudom, hogy a második sorozatban már benne volt, de hogy az első sorozatban is beletették, az sajnos nem tudom.
3: Nagyon jó, hogy említette James Bondot, mert egy párba lehet állítani Ethan Huntot és James Bondot. Hát mint egyfajta amerikai unokatestvére lenne, aki sokkal lazább, sokkal inkább ilyen szép fiúsabb, és nem az a modoros, klasszikus vágású kém, és jellegzetesen amerikai problémákkal foglalkozik az egész sorozat.
1: Szóval még James Bond angol, ugye a igen. Mission Impossible Amerika, és te látsz itt egy ilyen...
3: Mindenképpen látok egyfajta párhuzamot. Hát ilyen majdnem mondhatni, hogy kicsit alacsonyabb, jóképűbb amerikai unokatestvére.
2: az érdekessége egyébként ennek az egésznek, már minden Mission Impossible-nak, mert ez nem csak a Tom Cruise-os széri, hanem ugye volt ennek egy előzménye is, egy 1966-os sorozat, 7 évadot ért meg egy 1988-as sorozat. És az 1966-os sorozat, az konkrétan erre a James Bond-os zsánerre épített rá. Csak, ahogy Áron mondta előbb, pontosan az angol ellenpárját próbálták egyrészt megcsinálni, másrészt itt nem egy emberen múlt az egész, szóval a One Man Story, vagy ez az egy emberes történet, az csak Tom Cruise-zal jött be a Mission Impossible-ba. Ez az egyik dolog, ami annyira nem is nagyon szokott tetszeni, mert korábban a Mission Impossible az tulajdonképpen egy csoportról szólt. Nem volt egy főhős, nem volt egy kulcsember. Ha volt kulcsember, akkor az a csoportnak az irányítója, de ő általában a részeknek az elején vagy a végén jelent meg. És mindig arról szólt, hogy a csoport hogy oldja meg ezt a problémát, és már a nagyon korai verziókban is ezt látni. Nem láttam túl sok részt, de amit láttam belőle, az pont arról szólt, hogy a csoport milyen furfanggal oldja meg ezeket a lehetetlen küldetéseket. Csak aztán jött ugye az 1988-as széria, ott pedig már bevitték a technikát, a technológiát, a számítógépet, a hekkelést, és ott jött a maszk is, azt hiszem. Aztán jött Tom Cruise, az első részben még szintén csoportról beszélünk, és az volt az érdekessége, hogy két csoport is volt. Az első csoport a film első felébe, most kicsit spoilerezek, eltűnt, meghaltak a tagok, és Tom Cruise, Ethan Hunt egy új csoportot szervez maga köré. És így indul el a Tom Cruise-os széria, hogy ő keresi meg az embereket magához, mert nem tudtuk igazából, hogy az első csoport hogyan jött létre, CIA, stb. És ez is az első csoportnak, meg az ő munkájának az előzménye, csak az egyes részekben jön elő apránként.
1: Hát én annyit olvastam, hogy Tom Cruise volt az, aki kezdeményezte, hogy megvásárolják a sorozatnak a jogait, szóval ez neki valamiért személyes, ugye, és ezt ezáltal jobban értjük, hogy miért építi ezt ennyire magára. Ő ezt valamiért nagyon szerette volna ezt a Mission Impossible-t eljátszani. Mind gondoltok arról, hogy ő most már évtizedek óta tulajdonképpen ebben a szuperhős figurában maradt, és ezt játssza akár a Top Gun-ban, akár a Mission Impossible-ben, hogy ez egy ilyen általános dolog, hogy a férfi színészek sokkal kevésbé öregednek, sokkal inkább ki tudják tolni a karrierüket, míg a nők kevésbé.
3: Szerintem specifikusan Tom Cruise féle dolog, aki nagyon ügyel magára, nagyon toppon van egészségügyileg, edz rengeteget, és odafigyel arra, hogy kimaxolja ezt a színészi karrierjét a lehető leghosszabb ideig. Most ugyebár 62 vagy 63 éves, nem tudom pontosan, nézzük meg.
4: 62.
3: 62 éves, és én még látom benne a potenciált, hogy évekig még akciószerepeket fog vállalni. Kortársai közül már kevesebben vállalnak akciószerepet, bármennyire is vannak jó formában, gondoljunk itt például Brad Pitt-re, vagy George Clooney-ra.
2: Vagy Liam Neeson-re.
3: Vagy Liam Neeson-re, de én még simán látom a potenciált, hogy még egy pár nagyobb durranás jön tőle a elkövetkező évekbe. Ha nem is Ethan Hunt-ként, hanem kitalál egy másik personát, vagy kitalálnak neki egy másik personát a rendezők.
2: Ethan Hunt-ot eléggé magára húzta, de olyan szinten tényleg, mint egy második bőrt.
1: Aki véletlenül nem látta volna, ez a szerepének a neve.
2: A főszereplőnek a neve. Akit megszemélyisít Tom Cruise, ez a Ethan Hunt. Ezeknek a kémfilm vagy akcióhősöknek mindig van egy ilyen jellegzetes neve, itt is a Hunt. Ezek ilyen néha beszélő nevek.
1: Hát ugye ez vadászatot jelent.
2: Igen, igen, igen.
1: Lívia, te öregedésről bármit?
4: Szerintem eleve a hollywoodi színésznők azért másképp öregszenek, mint a hétköznapi nők. De mondjuk egy Ethan Hunt karakter nem jelenik meg a nőknél, tehát ez a korosztály ebből az okból kifolyólag sem jelenik meg a mozivásznon.
3: Vagy jó, a fiatalabbak a női szereplők, női akcióhősök, például Tom Raider Angelina Jolie, aki a 20-as évei közepén, 30-as évei elején játszott ezt a szerepet. Bocsánat, Lara Croft.
4: Hát az is egy jó kérdés, hogy akkor abból miért nem lett széria.
3: Ha jól tudom, több film is kijött.
4: Nem olyan sok azért.
2: Ott valószínűleg azért akadhatott meg a történet, mert ez egy játékadaptáció, és a játékadaptációk azok mindig ilyen hányattatott sorsúak.
4: Tehát még nem találták ki azt a női karaktert, aki megpróbálhatna öregedni, akár csak Tom Cruise csinálja ezt az Ethan Hunt szerepében. Egyébként meg nem tudom, hogy ez mennyire működhetne. Lehet, hogy megtaláltuk a piacirést.
3: De fontos az leszögezni, hogy Tom Cruise a nagybetűs akcióhős. egy tipikus filmszínész, és nem tudnám őt elképzelni egy komolyabb drámai szerepben, vagy akár egy szerzői filmben, bár volt erre próbálkozás még korábban 20-25 évvel ezelőtt. Például Paul Thomas Andersonnál is játszott főszerepet, Stanley Kubricknak utolsó filmjében is, a akkori feleségével Nicole Kidmannel alakított egy elég fajsúlyos szerepet, de mégis a köztudatban úgy maradt meg, hogy ő a nagybetűs akcióhős.
2: Aki mindig rohan.
1: Ha már Tom Cruise, akkor nagyon röviden, hogy a Top Gun második részénél felmerült ez a téma, hisz bemutatták azt, hogy az eredeti Top Gunban, hogy ki volt a partner, az a hölgy, és ő már egy kis túlzással nagymamának tűnt, miközben Tom Cruise pedig még mindig akcióhős, és e körül nagyon komoly polémia alakult ki így a sajtóban is, meg a közbeszédben is. Nem tudom ezzel mit lehet kezdeni.
4: Hát erre most nekem kéne reagálnom valószínűleg, hiszen én vagyok az egyetlen, aki azt a nemet képviseli, akiből nagymama lehet, de nagyon félrevinné szerintem a beszélgetés irányát is, mert tényleg nagyon sokat lehetne arról beszélni, hogy hogyan öregszenek a nők, és hogyan öregszenek a férfiak, és milyen kérdéseket von ez magával. Okay. Mondhatnám azt, hogy nem kommentálom, de hogy igen, talán az lenne a kívánatos, hogy akkor legyen egy olyan női karakter, akivel ez megtörténhet, aki végigvonulhat évtizedeken keresztül egy adott filmsorozatnak a részein, és nézhetjük azt, ahogyan, nem azt mondom, hogy öregszik, de változik, mert azért Tom Cruise is változott az alatt a közel 30 év alatt. Nyilván nem ugyanúgy néz ki, mint 96-ban kinézett. Nem azt mondom, hogy rosszul néz ki, de hogy ő se ugyanaz az ember, és ez természetes is valahol. Hogy a nők helyzete ebből a szempontból milyen, nem akció karaktert azért látunk ebben a korosztályban ott lenni a mozivásznon, szerintem legalábbis. Nem tudom, hogy ezt ti hogy gondoljátok.
1: Hát a James Bondban ez a főnök, aki a főnöke a James Bondnak az utóbbi időben, az mindig ugyanaz a női karakter. Uh-huh. Mondjuk ő biztos, hogy ilyen
3: fú, pontos.
4: Tehát azért, hogy nem akcióhősök a nők, attól még lehetnek befolyásosak a filmvászon.
2: Szerintem ebbe valami olyasmit lehet felfedezni, hogy a nők nem biztos, hogy szeretnének ilyen akcióhős zsánerben ragadni a férfiak hamarabb.
1: És a prágai vonal, amit így felvezettem, az nektek nem volt ilyen komoly, hogy láttátok azt, ahol egy közeli helyen forog egy amerikai szuperprodukció.
2: Igazából bennem annyira nem nagyon mozgatott meg dolgokat, mert ezek a szuperprodukciók jellemzően elhozzák őket Kelet-Európába.
3: De talán ez volt az első olyan film, amit elhoztak ide Kelet-Európába, és hogy akkor ezek rendet teremtettek, és azóta minél több film játszódik Budapesten vagy Prágába.
1: De az tényleg komoly, hogy általában Budapesten egy bemész, egy bevásárlóközpontba, és tényleg szupersztárok jöhetnek veled szembe, ha éppen forgatnak ott egyeken, vagy bármelyik más stúdióban egy komolyabb produkciót.
4: De elmész az operába, akkor meg aztán főleg.
2: Hát ilyen viszonylatban a Mission Impossible-nak legalább két része játszódik Kelet-Európában. Az első rész, meg a harmadik vagy a negyedik rész. Az is Budapesten forgott.
1: És szerintetek egy miért nem fordították le magyarra a Mission Impossible-t?
3: Talán jobb is, hogy nem fordították le, mert lehet, hogy egy nagyon félre sikerült fordítása lett volna, mint például gondoljunk itt a In Bruges erőszakikra, mármint, hogy In Bruges című filmet erőszakikra fordították le, és máig ez egy példa a rossz címfordításokra. Inkább megtartották ezt a klasszikus eredeti bevált nevet, nem is olyan nehéz kimondani, és sokat elárul.
1: Lehetetlen küldetés, ugye ez?
3: Lehetetlen lenne. Küldetés.
4: És az már foglalt volt magyarul.
1: És akkor te még időközben megnézted, Livi, hogy itt a sorozatnál többféle név is felmerült, akkor ezt tisztázzuk, hogy ez hogy volt?
4: Hát, ahogy az eredeti verzió a szupercsoport volt, ami aztán a későbbiekben akciócsoport lett, de ez alcímként szerepelt a tévésorozatnál.
1: Szóval ez vezethet félreértésekhez, hogy itt több néven is feltűnik a webtérben, vagy az internetes térben, az online térben.
4: És nem összekeverendő a szupercsapattal.
1: Már pedig nagyon könnyű összekeverni, szerintem.
2: Sorozatoknál egyébként jellemző, hogy az első névfordítás szinkronizált sorozatoknál, hogy az első évadoknál meg úgy keresik a megfelelő címet.
1: A 7. és a 8. részt egyszerre forgatták, vagy egyszerre szerették volna forgatni, de közben jött az, hogy sztrájkoltak a forgatókönyvírók. Abban az időszakban ez egy elég nagy hír volt. Láttunk ilyen tüntetéseket is, és tényleg ott leállt az élet Hollywoodban. Ti akkor így belemélyedtetek, hogy mi is volt a gond? Ugye valahogy közel volt az egésznek a mesterséges intelligenciához, de miért, mi volt a gond, és ez hogy rendeződött el? Mert érintette a Mission Impossible-t is.
2: mesterséges intelligenciával kapcsolatos problémák igazából csak specifikusan vannak apró információim. Például a legújabb hófehérke kapcsán volt egy ilyen kisebb, nem is vita, hanem botrány, hogy a humán törpéket, színészeket leserélték számítógép generálta törpékre. De egyébként igen, Hollywoodot eléggé fenyegeti az, hogy a szövegkönyvírók, a rendezőknek, a dolgozók nem igazán vannak megfizetve. És ez valami hasonló jelenség, mint Japánban a manga rajzolók, akik órákat dolgoznak, és ahhoz képest tényleg minimális juttatást kapnak, csak ott valószínűleg ők még nem sztrájkoltak. És Hollywoodban most érezték úgy, hogy akkor itt az ideje, hogy kicsit oda tegyék magukat, és felhívják magukra a figyelmet, hogy ők azok az emberek a háttérben, akik ezeket a szövegeket összerakják, megalkotják, és nincsenek úgy megbecsülve, mint ahogy kéne egyébként, szerintem.
1: Hát igen, gondolom valamilyen szinten a munkájukat is féltették, hogy ezentúl a mesterséges intelligencia felhasználva ugye egyéb más forrásokat kigenerálhat olyan forgatókönyveket, amelyek még lejjebb verik a eddig is alacsony árakat. Valahol itt is lehetett a probléma.
2: Igen, bár szerintem a mesterséges intelligencia ilyen téren való felhasználása meg egy kicsit messzebb van, mert mesterséges intelligencia nem mindig képes úgy összefüggésekbe gondolkodni, mint például egy ember. Volt rá példa, hogy írtam egy film kritikát, és teljesen csak a kíváncsiság kedvéért megadtam a paramétereket egy olyan mesterséges intelligenciának, ami aktuális információkhoz is hozzáfér, nem csinálok itt most reklámot, és egy teljesen, totálisan más sztorit kreált, nagyon elveszítette a valósággal a kapcsolatot. Szóval én annyira nem félnék, és azért is van az, hogy szerintem lehet, hogy egy esszét, vagy egy szakdolgozatot a mesterséges intelligencia, ami mondjuk specifikusabb, azt meg tud alkotni, de egy összetett sztorit, amiben csavarok vannak, amiben a történet különböző módon hajlik, amiben karaktereket kell alkotni, külső és belső jegyekkel, karakterfejlődést kell generálni, nem biztos, hogy képes lenne rá. Minden esetre sajnos jelen van és fejlődik, de az itt és most még nem olyan vészes.
4: Csak egy kiegészítésként mondanám, hogy az eszéket meg a szakdolgozatokat se tudja hiba nélkül meginni, tehát azt is nagyon könnyű észrevenni és leellenőrizni, hogy milyen forrásból dolgozik a diák.
2: Nem csak forrástájékán lehet leellenőrizni, de már vannak arra külön applikációk, ugyanis a mesterséges intelligencia bizonyos jegyeket rejt el a szövegbe azért, hogy őt fel tudja dolgozni azt az információt, és már vannak erre applikációk, amik ki tudják mutatni ezeket a jeleket, és meg tudják mondani, hogy ez meg ez a szöveg, az generált szöveg, vagy humán agyból született
4: hát
2: szöveg.
4: Meg hibákat is ejt azért.
2: Igen.
4: És nem keveset.
2: Ja.
1: Képzeljétek el, múltkor egy ismerősöm mondta, hogy buszozott egy helyi járaton, és két néni magyarul beszélgetett előre, és azt mondta, hogy ha még egyszer meghallja a Pátria rádióban azt, hogy mesterséges intelligencia, ki fogja kapcsolni.
4: Szerintem akkor gyorsan beszéljünk másról.
2: Szerintem ez a téma abszolút nincs túltolva a rádióban, mert a mesterséges intelligencia meg mindig az a téma, amit az emberek még csak most ismerkednek vele.
1: És nem is fogjuk abba hagyni ezt a témát, ugyanis a filmben is felbukkan egy ilyen gonosz mesterséges intelligencia, az entitás forráskódja. Meghaladta korát a Mission Impossible, vagy hogy ezt hogy látjátok, hogy ezek a technikai újdonságok mennyire vannak benne, és mennyire aktualizálják, és mennyire gerince ez magának a filmnek?
3: Érdekes módon a Mission Impossible-ben az ellenség mindig láthatatlan, és a mesterséges intelligencia is láthatatlan ebben a szempontból, és egyfajta láthatatlan veszélyt jelent, tehát egész társadalom lesz, így nagyon ki akarjuk forgatni a mesterséges intelligencia, viszont meg lehet vele küzdeni, és ugye akkor igazából a sztorinak a vége az, hogy mindig a ember győz, vagy mindig a józan ész győz.
2: Igen, a Terminátorban is tulajdonképpen egy mesterséges intelligenciával küzd az emberiség, csak a Mission Impossible-nál az volt a különbség, hogy most a mesterséges intelligencia, ami igazából nem is mesterséges intelligencia, azt azért tudni kell róla, hogy igazából nem önállóan gondolkodik, azért is szokták azt mondani rá specifikusan, hogy nagy nyelvi modell, mert ez az eszköz, vagy ezek az eszközök, ezek tanuló eszközök, amik különböző logika mentén működnek, de nincs önálló entitásuk, ha már entitásnál vagyunk.
3: De mondjuk a Terminátor megkaptott egy entitást, egy megtestesült entitást.
2: Konkrétan.
3: És ez máshol meg így nehéz, mert igazából ezt így lefordíthatjuk úgy is, hogy a Facebook algoritmusnak is adunk egy entitást, ami itt van mondjuk a telefonunkban, akkor az is egy ugyanolyan veszélyes dolog.
2: Technikailag igen, de nem tudunk neki entitást adni, mert nem ismeri magát. Szóval logikailag, hogyha megkérdezem a mesterséges intelligenciát, hogy te hol vagy, vagy hogy te ki vagy, akkor különböző verziókat fog adni. De nem azért, mert ismeri önmagát, hanem azért, mert az adott kérdésre generál különböző választ, ami esetleg jó lehet. Tehát a mesterséges intelligencia ma inkább olyan, mint egy szuperegér, aki addig-addig keresi a lehetőségeket az alagútba, a útvesztőbe, amíg meg nem találja megfelelőt. Csak ez egy olyan szuperegér, ami iszonyat gyorsan matekozik.
4: És te ezt kipróbáltad, megkérdezted tőle?
2: Volt, hogy megkérdeztem, és akkor nem tudom, megadta azt, hogy melyik cég, melyik szerverén lakik, de igazából ez is csak egy olyan válasz volt, ami nem konkrét, tekintve, hogy a felhőben lakik, és ilyen szempontból adhatott volna egy teljesen más helynek és a koordinátáját.
3: És miért lehet az, hogy a mesterséges intelligencia ennyire foglalkoztatja a filmkészítőket, és nem csak most a 21. században, hanem, hogy említetted a Terminátorban, aztán a
2: 2001 gyűrődösszél,
3: aztán még korábbra megyünk a 1927-es Metropolis,
2: igen. Az egy és klasszikus.
3: Igen, hogy miért van az, hogy ez ennyire foglalkoztatja a filmkészítőket, hogy ez olyan, mintha egy velünk lévő probléma, ami már itt van velünk 150 éve, vagy 200 éve, csak igazából most tudatosítsuk azt, hogy mindenki számára elérhető a telefonkészülékén, vagy a számítógépén.
2: Szerintem ebbe valami teremtés elmélet, vagy teremtéshez köthető vágy állom lehet, hogy mi teremtünk életet. Igaz, hogy ez az élet mesterséges élet, igaz, hogy lehet, hogy meg is öl, de mi teremtjük, és ez szerintem egészen Frankenstein doktorig visszavezethető, hogy az élet teremtésének a lehetősége, vagy akár, nem tudom, hogyha belemegyünk a, most már a Bibliába vagyunk, akkor el tudunk jutni egész a gólemig talán, szerintem az az egyik legelső.
1: De visszatérve a Mission Impossible, használja ezeket? Jól használja szerintetek?
2: Szerintem ez csak egy trendkövetés volt, és egyébként az utolsó részt, amikor végigültem, én konkrétan a hajamat téptem végig. Szóval olyan volt az egész, mintha a mesterséges intelligenciához köthető kifejezéseket fogták volna, összeírták, összegyűjtötték volna, szépen egy nagy kupaszba, és így dobálták volna így a néző felé, hogy ilyen kifejezés, olyan kifejezés, amolyan kifejezés, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze voltak attól, ami technikailag az ember azt mondja, hogy hát igen, ez talán még működhetne is. Szóval nagyon elnagyolták ezt az egészet.
3: Akkor ez egy banális elrettentő példa?
2: Igen.
4: Lehet, hogy itt nyilvánul meg Tom Cruise-nak a kiöregedése, vagy itt kezdődik el, tehát azzal párhuzamosan, ahogy ő majd fokozatosan, hát nem szép szóval fogalmazva, kiöregszik ebből a szerepből, azáltal anakronisztikussá válik maga a film.
3: Akkor azt akarod mondani, Tom Cruise boomer.
4: Hát nehéz lenne rá azt mondani, hogy béta generáció.
1: Utolsó körünk, mert amúgy az időnk elég előre szaladt, hogy megpróbáljuk megfejteni a titkot, hogy szerintetek mi az, ami működik ebben a filmben, vagy amitől ez a egyik legnagyobb filmes produkció per pillanat a földön, hogy hát, ti hol látjátok ezeket a kulcspontokat? Mondjuk Livi, neked a színészi teljesítményekhez kell kapcsolódni.
4: Az előző alkalmakkor mindig bedobtam DiCaprio nevét, akkor most bedobhatnám Tom Cruise nevét, de hogy nekem ez elve nem a zsánerem, tehát nem tudok olyan elfogultsággal nyilatkozni róla, mint ahogy majd lehet, hogy rajongók beszélnek róla. Tehát ez most már így hozzám fog kötődni körülbelül, hogy mindig lelombozom a társaságot, úgyhogy tovább passzolom a választodás lehetőségét.
1: De hogy így nézel, így a feszültséget legalább érzed, vagy azt, hogy... Mert hát szerintem az a titka, hogy így várod, hogy jöjjenek a dolgok.
4: Én inkább azon gondolkodom közben, hogy ez miért köti le az embereket.
3: Szerintem azért igazán köti le az embereket, mert a megvalósítás, mivel hogy ez egy hatalmas nagy produkció, rengeteg pénz van benne, látványos, jól eladható nevek, szép emberek, jó színészi alakítások, és egyszerűen csak másfél óráig, vagy két óráig, amíg ez a film tart, leülnek, kikapcsolódnak, és akkor elfelejtik mindenfajta búnt és bánatot.
2: Én alapból a Mission Impossible szériát leginkább a hírszerző munkához való kötődése miatt néztem, pedig igencsak távol áll. Tulajdonképpen minél később részről beszélünk, annál inkább távol áll a valóságtól. Nagyon szeretem a kémfilmeket. A Mission Impossible-nak különösen a harmadiktól a nyolcadik részig tartó része, az fokozatosan távolodik el ettől, és fokozatosan kerül a csapat elé, fölé Tom Cruise. És a nyolcadik részben tulajdonképpen Tom Cruise már nem egy hős, már nem egy akcióhős, hanem szinte már mint egy messiás jelenik meg a film végén, és ez bennem már iszonyat nagy visszatetszést váltott ki, hogy teljesen maga alá gyűrte azt a szériát, ami egyébként az akció zsáneren belül teljesen jó, szeretem, többször meg is nézem évente, de konkrétan a nyolcadik rész elveszítette azt a szépen lassan kiírtódott belőle Tom Cruise, szépen lassan kinyomta az egójával az egészből azt a töltetet, amiért szerettem, mert én a csapatét szerettem, mert nagyon jó karakterek, nagyon jó színészek játsszák a különböző csapattagokat, és nagyon jó a kémia köztük. Az utolsó rész egy ilyen messiás teremtés, hogy Tom Cruise, Ethan Hunt a kiválasztott, csak ő győzheti le, és ez egész már annyira banálissá vált a végére, hogy megnéztem, de nem azzal az érzéssel jöttem ki, mint például, nem tudom, a hetedik rész, vagy nem ugyanaz az érzés keletkezett bennem, mint amikor láttam mondjuk a harmadik, a negyedik, ötödik részt, azokat nagyon szerettem. Azok akciófilmek, vagyis hát ilyen félig meddig akciófilmek, nincs mély mondani valójuk, de élvezhetők.
3: Ethan Hunt messianisztikus szerepe hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy Tom Cruise a szientológus egyháznak a legnevesebb tagja?
2: Szerintem egyébként van benne valami. Szerintem Tom Cruise tulajdonképpen megteremtette úgymond önmagát, azt, amit elképzel, hogy milyen szeretne lenni. Egy ember, aki az egész világot megmenti, és csak ő mentheti meg senki más.
1: Hát, ahogy mondjátok, az első részben még játszott Jean Reno, hát aki igen. Egy ilyen
2: első rész...
1: kiegyensúlyozta ezt a
2: első részben tényleg egy csapat volt. Az első részben tényleg Ethan Hunt csak egy csapat része volt, még ha ő is szervezte a csapatot, de egy csapat része volt. Lehet, hogy az íre ő tette fel a pontot többé-kevésbé, de még ez se volt jellemző egyébként. És az első rész ezért a kémfilmek zsánerébe tolódik inkább, míg a harmadik résztől fokozatosan tolódik ki, és megy egy ilyen nagyon nehezen behatárolható zsáner irányba.
1: És szerintem a fő zenei motívumnak is van szerepe azért a sikerben, mert azt is valahogy eltalálták, és itt is van egy párhuzam a James Bond-dal, hogy ott is ez a zene, az alapmotívum az ilyen nagyon jellegzetes, hogy két taktus után már beugrik neked, hogy ez ahhoz kötődik, és Pali kibugarázta, hogy ez már a sorozatnál is ez a zene.
2: Igen, volt, igen, már az első sorozatnál is 1966-ban, csak aztán ezt többször feldolgozták 96-ban, feldolgozták 98-ban, de az a verzió igazából annyira nem lett népszerű, és nem tudom aztán, hogy később még kapott-e vérfrissítést. De ez így végig kíséri az egész Mission Impossible történetet.
1: És egyetértetek, hogy jelentős a szerepe.
3: Igen, mert még egy kicsi könnyűzenei kitekintő. A filmek végén ezekhez a számok, amiket mobilt hozzá, hogy világsztár státuszba emelt a producert, és azóta is egyik legnevesebb képviselője az elektronikus zenének, bár azért utóbbi években voltak neki nagyon zűrös ügyei.
1: És szerintetek lesz-e még folytatás? Mert így lebegtete van, ha jól fogtam fel, hogy azt mondták, hogy ez a lezárás, de hát még így ki tudja.
2: Remélem, hogy nem. Vannak filmek, amik önmagukban jók, és nem jó, hogyha folytatásuk van. Vannak szériák, amik önmagukban jók, és hogyha jól lezárják, bár mondjuk ez most nem volt egy jó lezárás, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban, nekem van egy hobbim. Az az egyik hobbim, hogy vannak ezek a nagy ikonikus filmek, Indiana Jones, Rambo, Terminátor, és ezeknek most megtörténtek a lezárásaik szépen sorban, és igazából egyik se sikerült. És úgy érzem, hogy a Mission Impossible esetében se igazán sikerült, és hogyha most még rátesznek még egy lapáttal, akkor az egész valahogy nagyon túlképlékenyé válik, és lehet, hogy siker lesz, de kritikai szempontból már nem lesz az, amire azt tudom mondani, hogy ez jelentős. Inkább azt mondom, hogy híres vagy, hogy sokan megnézték, hogy sok pénzt hozott, de nem nevezném jelentősnek. Jelentősnek tudom nevezni a Dunkerket, mert egyszerűen attól függetlenül, hogy egy történelmi film, rendezésileg, technikailag nagyon jól működött széles vászon, és Keskenyvászon, mármint otthon is nagyon élvezhetővé vált. Míg a Mission Impossible széles vászon nagyjából működik, de már fokozatosan, ahogy nézed, úgy jönnek az újabb és újabb kérdések, és az egész így osztik el, szűnik meg. Nincs már varázsa.
1: A Coolthermix mai részében a Mission Impossible-ről beszélgettünk, ugyanis nemrégiben volt a 8. részének a bemutatója. Mindenben segítségemre voltak Pasmár Lívia, Risavi Pál és Mészáros Áram. Az előzőekben egy 2025. júniusában elhangzott műsorunk ismétlését hallották.

0: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában, a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Asszony, nagy a te hited, mondja Jézus az evangéliumban egy lánya gyógyulásáért aggódó anyának. Ehhez fűzi elmélkedését Monsignor Tóth László atya, kanonok, nyugalmazott esperes plébános.
2: Egyszer hajnalban érkeztem haza egy hosszú útról, az utcán 14-15 éves lányok sétálgattak, nevetgéltek, és én elgondolkodtam azon, miért nem hiányoznak ezek a gyerekek a szüleiknek.
1: A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat témája a család értékei. Dr. Gőg Edit pszichiáter főorvos meglátásai.
3: Egy ilyen manipulatív családban nő fel egy gyermek, ezt nem mondjuk meg apádnak, ezt nem mondjuk meg anyádnak, akkor milyen lesz a következő generáció?
1: Szólunk arról is, hogy augusztus 19-én szerdán 18 órától Nagymagyaron, augusztus 20-án csütörtökön 17 órától a pozsonyi koronázó domban tartanak Szent István király napi ünnepi misét. Ürge Tamás vagyok, várom önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
4: Koncertfilm az Omegáról.
5: Nem meglepő, hogy jött az ötlet. Mi lenne, ha film is készülne a koncertről? Az azonban már nem volt annyira magától értetődő, hogy a szerzői filmjeiről ismert Jancsó Miklós vezényelje le.
4: Szőlőskertek ihlette kiállítás Szlovéniában.
6: Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe.
4: A bravúros karikaturista Honoré Damier.
7: Egy élszlapnak illusztrációkat készített, később pedig munkatársa lett a Karikatűr című lapnak, ahol Gustave Doré is dolgozott.
4: Egy színész család öröksége, Gesztesi Máté.
8: Én inkább egy krónikás alkat vagyok, inkább az az alkat vagyok, aki egy szobában szeret láthatatlanná válni az ilyen karizmatikus emberek társaságában, és valamiképpen nézni azt, hogy ezek milyen remek emberek, megfigyeléseket tenni, de ő maga nem feltétlenül szeretne részévé válni az eseményeknek.
4: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
9: A kisebbségi nemzetiségi oktatáshoz való alkotmányos alapjog elégséges jogi garancia-e a magyar közoktatás fenntartására a határon túli magyar lakta régiókban? A Jó Szóval Oktasd következő adásában ennek a kérdésnek eredünk a nyomába, saját valóságunkból kilépve áttekintjük a kisebbségi magyar oktatás helyzetét a Kárpát-medence különböző pontjain. A romániai magyar közoktatás helyzetét Parászka Boróka újságíróval, a szerbiai iskolaügy alakulását Badis Róberttel, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szociológia tanárával, a zentai székhelyű identitás kisebbségkutató műhely elnökével tekintjük át, és kitérünk az elmúlt évtized ukrajnai eseményeire is. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
10: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kormányfő segítséget ajánlott fel a horvátországi tűzvész kezelésében. Oroszország elutasítja a fekete-tengeri tűzszünet ötletét Ukrajnával. Az ország délnyugati részében holnap ismét hőségriadó lép érvénybe, 35 fokos csúcs várható. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök telefonon egyeztetett horvát kollégájával, Andrej Plenkovicsal az Omis közelében pusztító erdőtűzről, és Szlovákia segítségét is felajánlotta. Fico szerint a horvát hatóságok ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet. A zágrábi szlovák nagykövetséget és a külügyminisztérium vásárközpontját eddig 30 szlovák turista kereste meg. Sérült szlovák állampolgárról továbbra sincs információ, ugyanakkor nem zárható ki, hogy egyesek vagyontárgyai megrongálódtak. A szlovák diplomáciai képviselet szükség esetén tájékoztatást és segítséget nyújt a Horvátországban tartózkodó szlovák turistáknak. Andrej Plenković horvát miniszterelnök nem adott egyértelmű választ arra, miért nem küldött riasztást az ország korai figyelmeztető rendszere az Omis környékén pusztító tűz idején. A kormányfő szerint a lángok a szárazság és az erős szél miatt rendkívül gyorsan terjedtek, ráadásul a tűz éjszaka ütött ki. Omis környékén mintegy 15 ezeren élnek, jelenleg pedig további 12 ezer turista tartózkodik a térségben. A tűzben eddig 40 embert kellett ellátni, közülük 14-en kórházban vannak, 7 sérültet pedig lélegeztetőgépen ápolnak. Egyes betegeknél a testfelület 15-60%-át érintő égési sérüléseket állapítottak meg. A hatóságok szerint a tűz terjedését sikerült megállítani, de Omis közelében újabb lángok csaptak fel. A szlovákok 77,8%-a bízik a Szlovák Tudományos Akadémiában, derül ki az AKO ügynökség felméréséből. A közintézmények között az akadémia a második helyen végzett a tűzoltó és mentőszolgálat mögött, amelyet a megkérdezettek 96,9%-a tart megbízhatónak. A hadseregben 72, az önkormányzatokban 67,9, a rendőrségben pedig 64,1% bízik. Az akadémiai jóval megbízhatóbbnak bizonyult a politikai intézményeknél. A kormányt a lakosság 22, a parlamentet 19,1%-a tartja megbízhatónak. A szav iránti bizalom tavalyihoz képest is nőtt. A felmérés július 7-e és 14-e között valósult meg 1000 ember bevonásával. Oroszország elutasította a fekete-tengeri tűzszünet gondolatát Ukrajnával, közölte az orosz külügyi szóvivő. Szerinte nincs szükség olyan fél megoldásokra, amelyek Moszkva szerint csak időt adnának Kijevnek a fellélegzésre. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Törökország állítólag javaslatot tett a fekete-tengeri katonai műveletek felfüggesztésére. Oroszország szerint azonban Ankarából nem érkezett hivatalos kezdeményezés. A Reuters korábban arról számolt be, hogy Ukrajna közvetítőnk keresztül kölcsönös támadástoppot ajánlott Oroszországnak a Fekete-tengeren. A térségben az elmúlt hetekben fokozódtak a kereskedelmi hajók elleni támadások, ami a gabona világpiaci árát is növelte. Spanyolország és Marokkó több ezer biztonsági erőt vezényelt a spanyolországi Ceuta és Marokkó közötti határhoz, egy újabb tömeges migrációs kísérlettől tartva. A közösségi médiában olyan felhívások terjedtek, amelyek szombatra augusztus 15-ére újabb behatolást helyeztek kilátásba. A spanyol hatóságok szerint július végén mintegy 80 ezer ember próbált bejutni Ceutába, többségük azonban egy-két napon belül visszatért Marokkóba. A határátlépési kísérlet életben mintegy 100 ember vesztette életét. Madrid további 300 rendőrt és 2000 katonát vezényelt az enklávéba, Marokkó pedig szintén megerősítette határőrizetét. A spanyol belügyminiszter szerint az intézkedések célja az illegális bejutás megakadályozása.
0: Időjárás.
1: Holnap ismét derült napfényes idő várható, éjszaka legkevesebb 14, legfeljebb 19 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetre figyelmeztetnek a pozsonyi D2-esen a Szitina alagút után Liget falu felé, a szakasz nehezen járható, a helyszínen mentő egységek is segítkeznek. Baleset okoz fennakadást a pozsonyi kikötői hídon és a Liget falu felé. A hétvégén útkorlátozásokra számíthatnak a Gútai búcsú és a Galántai vásár miatt is. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Holdutazás és más technológiák a mai műsorban. Mi történt az Orion űrhajó WC-ével? Mégis lesz Alfa Hold bázis? És mit szól ehhez Kína? Hol tart a magyar fejlesztésű űrszimatoló a Puli Space technológiája? Mire való egy kereskedelmi tudományos műhold a MOV? Hogyan lehet átlátszóvá tenni egy mesterséges intelligencia működést? És volt-e atomháború a Mars bolygó felszínén? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. A múlt héten megígértem, ezért most a keresztnevek ABC sorrendjében mutatom be a csapatot. Itt van Artur, azaz Keleti Artur, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
5: Köszönöm szépen, sziasztok!
4: Vendégünk Tibor, azaz Dr. Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója, vezetője. Szervusz Tibor!
6: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Kolmi vonalunkban most is itt van Viktor, azaz Justin Viktor, tudományos újságíró.
7: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is!
4: És így kerültél most az ABC sorrend végére, kedves Fokter Zoltán, tehát Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza.
8: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
4: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. A legtöbb hírforrás történelmi jelentőségűnek nevezi az amerikai NASA mostani Hold programjának éppen zajló küldetését, az Artemis 2-t. Miközben az Orion űrhajó, ami ennek a küldetésnek a fő közlekedési eszköze, szóval ennek az űrhajónak a mellékhelyisége, hát megint csak a hírekbe került. Talán a mellékhelyiség szó is eléggé furcsán hangzik itt, mert itt egy kétszer kétméteres kapszuláról van szó, Zoli, ugye?
8: Egy 10 köbméter körülbelül a kapszulának a belső térfogata, ahol ők most így mozognak, meg vannak.
4: Akkor az lehet, hogy egy kicsit kisebb is, mint ez a stúdióhelyiség, ugye?
8: Igen.
4: Kisebb. Tehát azon belül egy WC-t kialakítani, hát az nagyon szűkös.
8: Hát a padlóban van egy ilyen összecsukható szék alatt lényegében, igen.
4: Aha. És akkor ott mi történt? Szóval a hírekből csak ez jött át, hogy valami gond van, és mindenki kajánkodik, hogy biztos elég büdös van ott.
8: Igen, itt az űrvécének a technológiáját akkor csak így gyorsan egy picit beszéljük meg. Uh-huh. Alapvetően ők ugye súlytalansági állapotban vannak. A súlytalanság az lehetőséget teremt arra, hogy ilyen kreatív megoldásokat is csináljanak, mint egy űrvécé technológia. A nemzetközi űrállomáson használnak űrvécéket az űrhajósok, és itt most az Orion űrhajó fedélzetén is kialakítottak egy ilyen szerkezetet.
4: De ez mit jelent itt, hogy kreativitás?
8: Hát ugye itt arról, hát csak egy picit másképp működnek a dolgok, mert ott azért nekünk itt a föld felszínen a nehézségi erő nagyban rásegít a dolgunk elvégzésére, ugye kipottyan belőlünk, aminek kik a jó esetben, kifolyik belőlünk, lecsurog, aminek le kell csurognia. Hát most gondoljunk abba, hogy súlytalanságban folyamatosan ilyen kis pisi, meg kaki gömbök, meg nem tudom, itt szanaszét repkednének az űrhajóba, azért az nem túl. Hát egyrészt biztonságos sem, mert
4: nem kedvező,
8: a folyadéka az elektronikai műszertechnikában mondjuk rövid zárlatokat tud okozni, meg fertőzés veszélyes is kőkeményen, tehát hogyha szájba, orrüregbe, fülbe belelebeg egy kis pisicsepp vagy kakiszemcse,
4: az nem
8: azért
4: jó.
8: Az nem jó.
4: Jó, de figyelj már, hát évtizedek óta vannak ilyen emberes űrutazások, tehát ott is azért elintézik a dolgokat.
8: Hát az Apollo program idejében elintézték zacskóba és pelenkába. Azért az nem egy kényelmes megoldás, de hát ez egy ilyen szakma, és az Apollo program űrhajósai a módszert használták, és ez jól működött. De azért most az Orion űrhajó kivitelezői azt gondolták, hogy azért ennél fokkal talán kényelmesebb körülményeket akarnak biztosítani a küldetésben résztvevő űrhajósoknak. Három fő eleme van egy űrvécének. Vannak az elszívó ventilátorok, van a vizeletés székret elvezető cső, és még pluszban van egy adapter, ami a vizelést segíti. Az adapterhez kell odailleszteni a azt a részünket.
4: Ahol kinek mit?
8: Kinek ugye? Mit. És
4: mert van egy hölgy űrhajós
8: van is. Egy hölgy, de neki is van egy adaptere, és akkor ezt így kényelmesen ki tudja kivitelezni. Kényelmesen lehet
9: kivitelezni. Ilyen humán interfész.
8: Igen. Úgyhogy a vizelés az még az egyszerűbb dolog ennek az adapternek a segítségével. Viszont a nagy dolog elvégzéséhez oda kell feküdniük kvázi az űrvécének a nyílásához, és akkor ott ez az elszívó berendezés, ez így segít. Igen. És itt ami probléma volt az Orion űrhajó fedélzetén, az a vizeletelszívó ventilátornak a működése. Elvileg a vezérlőrendszer nem úgy működött, ahogy annak működnie kell, és ha jól emlékszem, hát itt magyar idő szerint április 3-án jöttek a hírek, hogy a Christina Koch űrhajós jelentette a központnak, hogy gond van a WC-vel, viszont sikerült megszerelni. Tehát, hogy a földi irányító központnak a tanácsai és navigálása segítségével megjavították az űr-WC-t, de jönnek ilyen hírek, hogy a szagelszívó még mindig nem úgy működik, ahogy annak működnie kéne. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez az Artemis 2, ez az Orion űrhajó első emberes űrrepülése. Ez egy tesztrepülés, és ez az a tesztrepülés, amiből nagyon sokat fognak tanulni mind a mérnökök, mind az űrhajósok, mind a NASA, és ennek köszönhetően majd ezt a problémát is a későbbi Artemis küldetéseknél már hatékonyabban fogják tudni kezelni, illetve hát számolnak vele, és olyan fejlesztéseket tudnak majd kivitelezni itt a Földön, ha visszatértek, hogy ez mondjuk ne lépjen fel az Artemis 4 repülésénél majd, ami a holdra szállás lesz 2028-ban.
4: Jó, ennél a küldetésnél is azért igaz, hogy több mint egy hétig tart, tehát főleg 10 napig, 4 űrhajós esetében, hát az ilyen folyóügyeknek az intézése az főleg egy héten keresztül, ez lehet problémás.
9: Jó, ezt értem, de nem ettől történelmi, nem ez a...
8: Nem ettől történelmi, csak itt a WC miatt így ebben a figyelem középpontjába kerültek.
4: És mindjárt átérünk a történelmi jelentőség, de még picit a WC-nél maradva. Hogyha még hosszabb űrutazásról volna szó, akkor itt azért nem elég egy ilyen, nem tudom, átmeneti ideiglenes megoldást csinálni. Tehát mondjuk, hogyha abból indulunk ki, hogy vannak elképzelések a Mars utazásról is emberrel, ugye sokan kérdőjelezik meg, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, de mondjuk induljunk ki abból, hogy egyszer majd valamikor lehetséges lesz.
8: Akkor és viszont fél éves utazás a Mars
4: fél éves.
8: Utazás.
4: És akkor viszont meg kell oldani?
8: Akkor meg kell oldani, mert fél évig pelenkába meg zacskóba intézni a dolgainkat azért az elég kellemetlen, mert még 10 nap bevállalható a hold, az nagyjából hát 3-4 napra van, és még plusz 3-4 nap a visszaút. És épp ezért fontos ez a WC technológia, tehát ez tényleg egy kulcsfontosságú technológia, ugyanis biológiai élőlények vagyunk, anyagcsere folyamataink vannak, ez igaz az űrhajósokra is, és ez a folyamat, a pisilés, kakilás, most lehet, hogy nevetünk rajta, de ez ott van minden nap velük.
4: Sőt, várjál Zoli, én úgy emlékszem, hogy pont az első holdprogram idején, a 60-as évek végén, ez a fordított ozmózissal működő vízszűrő már működött. Tehát, hogy ott azt hiszem, ha jól emlékszem a eddigi tanulmányaimból, ott elintézték a vizeletnek a szűrését, és mindent kiszűrtek a vizeletből, és aztán újra tudták
8: és
4: hasznosítani.
8: A nemzetközi űrállomáson egy nagyon hatékony víztisztító berendezés is működik. Pont azért, mert ott nem ilyen 10 napos küldetések vannak. Vannak kereskedelmi űrrepülések, ugye Kapu Tibor például tavaly nyáron 18 munkanapot töltött fent az AX4 legénységével, de alapvetően azok az űrhajósok a nemzetközi űrállomáson, akik fent vannak, az orosz űrhajósok, amerikai űrhajósok, ők ilyen fél éves műszakokat tolnak le, és pont emiatt ott a víz egy nagy kincs egy ilyen zárt rendszerben. Mert most egy ilyen Orion űrhajó fedélzete, az persze kicsit ér, de mondjuk 10 napra lehet annyi vizet, meg annyi élelmet bekészíteni nekik, ami elég, és akkor kvázi nem kell így takarékoskodni. De az űrállomáson, igen, ott kell, és ott a vizeletet például teljesen újra hasznosítják. Ha jól tudom, itt az Orion űrhajó egy más technológiát használ, tehát itt nem hasznosították újra a vizeletet, itt kiszivárogtatták a világűrbe, hogyha én jól értesültem, tehát itt nem azt a víztisztító berendezést használják, amit az ISS-en használnak. Ez is egy kis érdekesség. Ennek pont tegnap néztem utána, mert volt egy ilyen kérdés a sajtóban, hogy pontosan mi történik a vizelettel, és elvileg nem hasznosítják itt most újra. Itt amúgy voltak vele a NASA-nál, hogy most ezt a 10 napot ezt így be lehet úgy vállalni, meg lehet annyi folyadékot és vizet bekészíteni nekik, hogy ne kelljen újra hasznosítani. De az ISS-en újra hasznosítják a vizeletet, igen.
4: De szóval kellenek ilyen technológiák azért az ilyen hosszú távú küldetések esetén, ami újra hasznosítja a mindenféle biológiai és egyéb melléktermékeket. Tehát mondjuk a Mars felszínén biztos, hogy kell majd fölépíteni valami olyan infrastruktúrát, ami
8: persze,
4: ebben
8: segít. Persze, meg a holdbázisokon,
4: vagy a holdbázison
8: persze,
4: is, ugye?
8: Persze, tehát a nemzetközi űrállomáson használt technológia, illetve ezeknek a technológiáknak a tesztelése ezért is úttörő. Mert itt már ténylegesen az emberiség a Mars utazásra, illetve a holdbázisoknak a kivitelezésére gyúr. Igen, igen, igen.
4: Na, akkor térjünk át itt a történelmi jelentőségre. Miért mondjuk ezt történelmi jelentőségűnek? Hát már voltunk a Holdon, már több ember járt ott, leszálltak, túlélték, visszajöttek. Siker volt.
8: Igen, itt ez több szempontból történelmi jelentőségű. Egyrészt az Apollo program a 100%-ban egy amerikai program volt. Viszont most az Artemis program, igaz, hogy az amerikaiak a fő finanszírozók, de ez egy nemzetközi program. Nem tudom, figyeltétek-e, de amikor a felbocsátás történt, a SLS rakétának, a Space Launch System rakétának a rakétára felfestett logók között nem csak az amerikai és a NASA logó volt ott, hanem ott volt az ESA, az Európai űrügynökségnek a logója is, ugyanis az Orion űrhajónak a műszaki hajtóműegységét, a European Service Modult, azt az ESA munkatársai kivitelezték, illetve az ESA-nak bedolgozó cégek. Igaz, hogy a European Service Modulnak az egyik nagy hajtóműve az amerikai, az űrsiklóból lett beszerelve, de ennek ellenére Európában, illetve európai hozzájárulással készült maga ez a részegység. Illetve vannak azért különbségek az Apollo program és az Artemis program között. Most például az Orion űrhajó fedélzetén 4 űrhajós utazik. Ugye Reid Weissman a parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch, aki egy ilyen küldetésspecialista, és Jeremy Hansen szintén ilyen küldetésspecialista kutató űrhajós.
4: És ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy Fogtár Zoltán így csípőből nyomja a neveket.
8: Igen, mert most nagyon benne vagyunk ebbe a témába, mert tényleg egy izgalmas dolog. És itt például Victor Gloverről el kell azt mondani, hogy ő az első színesbőrű amerikai, illetve első színesbőrű ember a Hold térségében. Christina Koch az első nő a Hold térségében, és Jeremy Hansen az első nem amerikai állampolgár a Hold térségében, ugyanis ő kanadai, a kanadai űrügynökségnek az űrhajósa. Tehát itt az Artemis programban a nemzetközi együttműködés a sokkal jelentősebb, sőt, van nemzetközi együttműködés, ellenben az Apollo program.
9: Zoli, bocsánat, hadd kérdezek valamit, hogy nem akarok így konteózgatni, de azt hallottam, felmerült sok helyen, hogy ugye eközben a kínaiak is holdaznak.
8: Persze, nekik is van hold programja.
9: És erről az is felmerült, hogy nem biztos, hogy mindent tudunk róla. Tehát lehet, hogy valaki járt már ott az amerikai kellő, csak nem mondják el nekünk?
8: Ennek az esélye az szinte nulla, tehát a 60-as évek, 70-es évek.
4: Mármint emberes utazásra gondolsz.
9: Például igen, tehát mondtuk, hogy az első,
8: hát
9: nem tudom,
8: kicsoda. A náci holdbázis, meg nem tudom, persze vannak ilyen összeesküvés elméletek.
9: Most én simán egy kínai, nem náci holdbázis.
8: Nem, tehát a Kína még nem tartott. Azt tudjuk, hogy Kínának nagyon ambíciózus hold programja van, egy robotos hold program, tehát ők több leszállást is hajtottak végre az elmúlt években a hold felszínén, itt a Chang'e automata holdszondákra gondolok.
4: És a számolt be nálunk egyébként.
8: Így van, és tehát nagyon-nagyon jönnek fel, tehát abszolút egy méltó kihívójává váltak az Egyesült Államoknak, és ők is gondolkodnak holdra szállásban. Tehát ők bejelentették azt, hogy a 2030-as évek elejére ők egy kínai űrhajóst, egy Tajkona utát akarnak a hold felszínére küldeni. És itt az az érdekes, hogy a kínai hold program az oroszokkal együtt van, tehát ők összedolgoznak az oroszokkal, karöltve végzik a kutatásaikat és a fejlesztéseiket. Igaz, most azt látjuk, hogy Kína a domináns fél, ugye Oroszország most mással van elfoglalva, nem az űrprogramjával, kicsit vissza is esett, így a versenyképessége a világűrön belül, igen. De most a...
4: Jó, de feléled ez az űrverseny?
8: Hát ez az űrverseny feléred, tehát űrverseny van, az biztos, ezt kijelenthetjük, tehát ezt nem csak az űrkutatók, hanem a geopolitikai szakemberek is mondják, hogy itt most már tényleg egy űrversennyel van dolgunk, egy felfokozott űrversennyel, és a két nagy játékos, ez az Egyesült Államok és Kína, illetve az ezek köré szerveződő érdekkörök, országok, tehát például az Egyesült Államoknak a szövetségesei, a Európai űrügynökség, Japán, az Egyesült Arab Emírségek, vagy például a kanadai űrügynökség, tehát van ez a nyugati tömb, és van egy keleti tömb, ez a Kína-Oroszország tengely. Igen.
4: Egyébként mi szüksége van a NASA-nak erre, hogy az európaiak is behozzanak mindenféle modulokat, meg a kanadaiak is dolgok. De ez egy költségcsökkentő rész, vagy miért?
8: Hát szerintem egyrészt igen, másrészt itt a szövetségesi rendszernek az erősítése is fontos, például az átláthatóság, az, hogy az űrkutatás az egy olyan terület, amiben bárki lehet jó, még akár egy bizonyos területekben bárki lehet jó. Tehát szoktuk mondani, hogy ez olyan, mint az olimpia. Valaki ebből a sportágból hozza haza az aranyérmeket, valaki meg abból a sportágból hozza haza az aranyérmeket.
4: Hát figyelj, itt ül körünkben Pacher Tibor, akinek a cége pont abban jó, hogy vízszimatoló eszközt épített, és ott van már a hold felszínén. történjen.
8: És lehet, hogy az egyik ország ennek a technológiának a kifejlesztésében, a világvezető, a másik ország meg abban a technológiában. Tehát a magyarok például nagyon jók a űrdozimetriában és a sugárzásmérő műszereknek a fejlesztésében.
4: Dozimetria az a dózismérés.
8: Az a dózismérés, az a világűrbeli sugárzásmérő műszereknek a fejlesztése. Így van. Tehát abban például egy kis 10 milliós ország a világ élvonalába tartozik. Tehát olyan sugárzásmérési technológiákat fejlesztünk itthon ki, amik nemzetközi űrállomáson dolgoznak, például a Pille dózismérő.
4: Még egy pillanatra visszatérve itt a
7: történelmi... 100 év múlva nem Geiger Müllert mondunk, hanem Kovács Horváth. Mit?
4: Szóval visszatérve itt a történelmi jelentőségre még egy kicsit. Ugye arról van szó, hogy az 60-as évek végén, az első Hold program idején azért az tényleg a hidegháborúnak a felfokozott verseny hangulatában alakult ki. Ugye még Kennedy elnök mondta annak idején, hogy föl kell juttatnunk az embert a Hold felszínére.
6: És vissza is hozzuk.
4: És vissza is hozzuk.
8: Ezt is hozzájelve.
9: Igen, ez és, akkoriban egy fontos kitétel volt az end.
4: És akkor ennek megfelelően az akkori technológiából kellett főzni, tehát muszáj volt azzal megvalósítani. Most jóval előrébb vagyunk 50 évvel később, mindenféle technológiai szinten sokkal előrébb vagyunk az eszközeinkkel, tehát nincs ez a fajta őrült verseny hangulat sem, viszont ha én jól sejtem, akkor sokkal kényelmesebben lehet előre haladni a különböző technológiai területeken. Tehát itt most az elején jól megbeszéltük a WC-t, de gondolom itt az Artemis programnak vannak más része, és ugye a hírekben hallhattuk itt előttünk, hogy a...
8: Digitális műszerfalak például
4: digitális
8: az Orion
4: műszerfal, de ez a szigetelő anyag, ami lekopik róla. Az érdekes, hogy ilyet használnak, hogy lekopik a szigetelő anyag. Hát az űrsiklókról nem kopott le.
8: Igen, itt a hőszigetelő pajzs az Artemis űrhajók, az Orion űrhajóknak az egy érdekes kérdés, mert az Artemis egy küldetés az már lezajlott 2022 igen. novemberében, illetve decemberében. Az egy tesztrepülés volt.
4: Az is megkerült a holdat,
8: csak azon még nem voltak emberek. És amikor visszatért az Artemis egy Orion űrhajója, akkor azt vették észre, hogy a hőszigetelő pajzs az alul teljesített, az elvárásokon alul teljesített, tehát azt mondja a NASA, illetve azt mondták a szakemberek, és ezt szinte biztosan ki lehet jelenteni, hogyha lettek volna emberek a fedélzeten, nem haltak volna meg, és élve visszajutottak volna, de ennek ellenére ebben az anyagban, ami a hővédő pajzsot alkotja, ebben ilyen gázképződés indult el, mikor visszatért a légkörbe az űrkapszula, és ezek a gázzárványok, ezek így elkezdtek így kipukkangatni, és a hővédő pajzsnak az integritását elkezdték rongálni. Erre nem számítottak. Viszont még egyszer hangsúlyozom, hogy így is visszatért az űrhajó épségben, és hogyha emberek lettek volna a fedélzetén, nagyon nagy valószínűséggel semmit nem éreztek volna az egészből, és túlélték volna. Viszont ez egy ilyen kis rizikós tényező, és most a NASA úgy kalkulált, többek között ezért is csúszott az Artemis 2 egy egész sok időt, hogy ezt a problémát valahogy megoldják.
4: Hát, 4 évvel később indul.
8: Igen, volt egy alapvető csúszás itt a teljes programon belül, de az Artemis 2 is indul, azt szerintem már tavaly indult volna, csak aztán itt
4: voltak. Az is 3 év.
8: Igen, tehát itt úgy voltak újra tervezések, de itt most az a lényeg, hogy végül is a hővédő pajzs anyagát nem változtatták meg, de most más szögben fog az űrhajó belépni a légkörbe, hogy ez a magas súrlódási hőmérséklet, ami körülbelül ilyen tényleg 1650 Celsiusig fel fogja hevíteni az űrhajónak a külső burkolatát, ez kevesebb ideig álljon fent, mint az Artemis 1 Orion űrhajójának az esetében. Tehát egy picit így a légkörbe tartózkodás idejét próbálják csökkenteni azzal, hogy más szögbe küldik be a kapszulát, és ezáltal nem a számítások és az elvárások megfelelően, hogyha minden klappolni fog, nem fog olyan mértékben rongálódni a hővédő pajzs, hogy az űrhajósok életét veszélyeztesse.
4: De mindjárt belemegyünk abba, hogy mi történik majd az Artemis programmal a jövőben, de még akkor egy mondat Zolitól, hogy akkor hogyan lesz most vége, hogyha jól tudom, akkor pont hajnalban?
8: Szombat, azaz ma péntek van, igen. Magyar idő szerint szombat hajnali 2-kor fognak visszatérni, tehát 2:05.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
4: A NASA március 24-én tartott sajtótájékoztatót, és az Artemis program átalakításáról beszéltek, miközben már fönn volt ugye az űrhajó, az Orion űrhajó az űrben, és éppen a Hold felé tartott. Egy elég komoly változtatást jelentettek be, mégpedig azt, hogy az előzetes tervekben szerepelt egy űrállomás, aminek Gateway volt a neve, úgy tudom.
8: Igen, viszont egy picit itt kijavítanál, hogyha nem gond, mert március 24-én még nem volt fent az
4: Orion űrhajó. Még nem, csak készülődött.
8: Akkor készülődött, így van, április 2-án volt a felbocsátás magyar idő szerint, amerikai idő szerint április 1-én bolondok napján. Aha. És akkor már hallom is az összeesküvés elmélet hívőket, hogy hát ez is bizonyítja azt, hogy csak egy nagy átverés az egész, hát április, csak viccelek, nyilván nem.
4: De én is hallottam ilyet, hogy...
8: Hallottál ilyet?
4: Persze,
8: nyilván nem. Ez egy indítási ablak volt.
4: Sőt, láttam már lapos hold képet is, nem csak lapos föld, és egy kettő között átrepül, igen.
9: Igen, a lapos hold megkerülése nem egy olyan nagy ügy.
8: De a lapos föld hívők szerint csak a föld lapos, nem?
9: Igen, igazad van, jogos, jogos.
8: Úgyhogy magyar idő szerint április 2-án 0 óra 35 perckor indult a küldetés.
4: Jó, tehát az eredeti terv szerint lett volna egy űrállomás, ami a hold körül keringett volna, és az lett volna a funkció, hogy először oda megy az űrhajó, és akkor ott mi történik?
8: Hát először oda megy az űrhajó, ez egy ilyen átszálló állomás lett volna, ami segíti a későbbi holdra szállásokat, illetve a hold déli pólus környéki területeknek a megközelítését. És ez a Lunar Gateway űrállomás, ez egy moduláris űrállomás lett volna, ez azt jelenti, hogy több modulból rakták volna össze, és egy ilyen nagyon elnyúlt hold és föld körüli pályán keringett volna, és mindig, amikor megközelíti a földet, akkor a földről startolt volna egy legénység, egy űrhajó, dokkol az űrállomás, ez az űrállomás megy a hold körüli térségbe, és amikor eléri a hold körüli térséget, akkor meg kvázi ott egy ilyen leszállás lehetett volna kivitelezni, tehát egy ilyen átkötő híd.
4: Hát, ahogy annak idén Armstrong leszálltak, ott is volt egy hasonló fölállás, hogy volt egy leszálló egység, meg volt egy volt hold körül keringő egység.
8: Igen, igen, igen, de az nem egy űrállomás volt, hanem maga az űrhajó. A Lunar Gateway-nek, ennek az űrállomásnak már nagyon sok ellenzője volt, mondván, hogy ez felesleges a holdra szállást illetően, és a holdra
4: szállást. És tényleg felesleges?
8: És úgy tűnik, hogy a döntéshozók azt mondják, hogy ez egy tényleg felesleges dolog a holdra szállások kivitelezését illetően, viszont azt fontos hangsúlyozni, hogy a tudományos kutatások szempontjából ez egy nagyon érdekes projekt lett volna, mert a Lunar Gateway űrállomás például az elhagyta volna a Föld mágneses terét. Tehát a nemzetközi űrállomás egy nagyon érdekes kutatási terep, de az itt van a Föld felszín felett 400 kilométeres magasságban is kering a Föld körül. És jóval a Föld mágneses terén belül van, tehát a mágneses pajzs az űrhajósok szerencsére
4: védi
8: a napból jövő.
4: Azt meg nem védi semmi.
8: Azt meg nem védte volna semmi, legalábbis amikor kilépett volna a keringése folyamán a mágneses térből, és épp ezért egy olyan kutatási környezetet biztosított volna az ottani űrhajósoknak, amire eddig még nem nagyon volt példa. Tehát tudományos szempontból ez egy érdekes terep lett volna.
4: Hát állítólag nem dobták ki teljesen ezt az elképzelést.
8: Pontosan így van, és ez fontos hangsúlyozni, hogy nem kidobták, hanem inkább mondjuk úgy, hogy parkolópályára állították, illetve szüneteltetik a fejlesztését, és most inkább a bázisok, a hold felszínén lévő bázisoknak a fejlesztésére összpontosítanak az amerikaiak.
4: Ez olyan lesz, mint amit láttunk a régi science fiction film az Alfa Hold bázisban, hogy lesznek ilyen kupola, fehér színű kupola.
9: Volt egy, nem tudom mi a magyar neve, For All Mankind, azt hiszem ez a címe, az angol címe, az pedig egy ilyen alternatív történelemről szól, hogy mi lett volna, hogyha az űrversenyt azt hiszem a Szovjetunió nyeri meg, és ők szállnak le a Holdon először, és ott gyakorlatilag ez indult el. Tehát ott két bázist építettek, voltak oroszok, amerikaiak, ezek nem nagyon szerették egymást, csak mindenféle konfliktusok vannak. Nekem valahogy ez, aki nem látta a filmet, javaslom, hogy nézze meg, szerintem nagyon érdekes. Valami ilyesmit kell elképzelni? Ugye felé haladunk? Vagy...
10: Igen. Ugye mondta Zoli, hogy ez egy űrverseny, és ez nem elsősorban arról szól, hogy kinek a lábnyoma lesz először ott 50 akárhány év után. Nyilván ez is egy zászló kitűzés, de a 60-as években ez tényleg arról szólt, hogy mi vagyunk itt a Janik, és akkor mi tűztük ki a zászlót, és a mi technológiánk jobb. Most is részben erről is szó van, tehát kinek a technológiája jobb, de ez egy hosszú távú történet, és arról szól, hogy az első valóban tartós jelenlétet létrehozni egy másik égitesten, a Holder ez egy jó lehetőséget kínál, leginkább azért, mert közel van, amúgy egyébként nem egy barátságos hely, ugye, hát erről már...
4: Igen. Nem csak a mágnesesség, de mondjuk légköre sincsen.
8: Nincs légkör,
10: semmi, hát igazából egy nagyon kellemetlen hely, de viszont viszonylag közel van, és lehet tesztelni lényegében az összes technológiát, ami egy ilyen állandó bázis kialakításához szükséges, és ez a még fontosabb része neki, ez annak a korszaknak a kezdetét fogja minden valószínűség jelenteni, hogy elkezdünk a naprendszerben található más erőforrásokat feltárni és hasznosítani.
4: Tehát bányászni a Holdon?
10: Igen, ez az egyszerűsített formája neki az, hogy ez a holdbányászat. Ez egy picit bonyolultabb, de én mindig azt szoktam mondani, hiába vagyunk mélyzöldek, és mindent újrahasznosítunk. Nincsen 100%-os újrahasznosítás. Tehát előbb-utóbb minden elfogy, még akkor is, hogyha mindent bevetünk, és mindent szuperül csinálunk, visszafogjuk a fogyasztásunkat, stb. Tehát előbb-utóbb ez az idő el fog jönni. Mondjuk ez még sokáig lenne, hogyha csak erre mennénk, de azt is meg kell gondolni, hogy a naprendszerben a Földhöz képest végtelen mennyiségű erőforrás lehetőség van. És erről szól a történet, hogy ki fogja ezeket először valóban megvalósítani. Említetted a bázist, ezt, amit a kínaiak terveznek, az amerikaiak ugyanezt tervezik, és a két társaságnak ugye van egyfajta szövetségi rendszere, erről Zoli is beszélt, hogy az Artemis program, az Artemis Accords, az Artemis megállapodás, ez de nem egy jogilag kötelező történet, de ezt azt
4: hát egy együttműködés.
10: Egy együttműködési megállapodás, meg egy szándéknyilatkozat, hogy mi szeretnénk ott lenni, és ezek szerint, a játékszabályok szerint akarunk majd játszani. Ez egy külön téma, ami nagyon izgalmas. Ezt 61 ország írta alá, hogyha jól tudom. Per pillanat a kínaiak által vezetett dolgot, tehát az oroszokat vitték magukkal szerintem csak azért, mert hogy vigyük. Igazából ők ebben most nem játszanak sehol. És azt 13 ország írta alá.
4: Uh-huh. Tehát itt ez nem kevés,
10: de ez van, sőt van olyan, mind a kettőt aláírta, tehát még ilyen is van. De ez mutatja azért egy picit a szövetségi blokkoknak a súlyát. Uh-huh. És mondom, itt a lényeg az, hogy ki fogja meghatározni a játékszabályokat. Uh-huh. Ez a legfontosabb történet, hogy aki először ott van, az mondhatja azt, hogy akkor innentől kezdve így vagyunk.
4: Egy kicsit a technológiai részéről is beszéljünk ezeknek a holdbázisoknak. Egy idő után úgy rá kell állni arra, hogy ott robotok működjenek, meg ilyen kis mini üzemek, amik előállítanak a helyben található anyagokból mindenfélét. Tehát akkor ott lesznek majd ilyen 3D nyomtatók, amik alkatrészeket, és akkor a robotok összeépítik az újabb gépeket, és így terebélyesedik, vagy pedig viszünk majd oda gépeket, és akkor azok fognak majd dolgozni. Tehát hogy képzeljük el ezt az egész odafejlesztését a holdbázisoknak?
8: Hát most alapvetően a NASA 3 ilyen szakaszban gondolkodik, és az a cél, hogy 2036-ra ténylegesen kiépüljön már egy olyan holdbázis, ahol emberek tudnak dolgozni, és hetes idős kellene mondjuk tevékenykedni
4: 36,
8: a holdbázis.
4: Tehát 10 év múlva?
8: 10 év múlva. Az első szakasz az már zajlik. Ez 2026 és 2028 közötti időintervallum. Ez a hold biztonságos megközelítésének a szakasza. Akár a NASA-nak a holdi kereskedelmi repülései által finanszírozott programok, akár az Artemis programnak bizonyos elemei, például a hold megkerülése most, illetve a leszállások, tehát ez az egyik szakasz.
4: Itt jön be ugye a technikának a fejlődése,
8: hogy kell vinni
4: stabilabban tudnak mindent mérni, és aztán így ilyen módon már nem kell improvizálni, mint ahogy az Apollo 13 filmben is láttuk.
8: Igen. Aztán jön a második szakasz, amikor elkezdik kiépíteni az infrastruktúrát, például navigációs, kommunikációs rendszereket, akár műholdakat a hold körüli térségbe, egy holdi GPS például, ezt most csak így példaképpen mondom, illetve az energiaellátó infrastruktúra, például az amerikai vezetés, ha jól emlékszem, a tavalyi év végén, nagyjából decemberben jött ez a hír, az idei év elején, január, valamikor akkor táj bejelentették, hogy egy atomreaktort is szeretnének a holdon üzemeltetni, ami a leendő holdbázisnak az energiaellátásában fog szerepet játszani, hogy ez pontosan milyen technológiával akarják megvalósítani, és miben fog eltérni egy földi atomreaktortól, azt így nehéz megmondani, nyilván az atomreaktornak a koncepciója, alapkoncepciója az ugyanaz, mint a Földön, csak azért a Hold az mégis egy más környezet. Nyilván ez állami titoknak minősül, igen. Hogyan fejlesztik.
4: És gondolom, hogy ettől azért nem esünk annyira nagyon hasra, mert annak idején, már 2021-ben, amikor a Perseverance megérkezett a Mars felszínére, na akkor beszéltünk róla, hogy abban is működik egy nagyon picike atomreaktor,
8: igen,
4: ami biztosítja ennek a robotnak a
8: az
4: működését.
8: Az
4: vagy 20
8: van.
4: Évre biztos.
8: Csak itt már nem egy kicsi robotról van szó, hanem ténylegesen egy bázisról. Uh-huh. Ez is így a 2030-es évek eleje. És a harmadik nagy szakasz, a második szakasz tart 2029-től 2031-ig, és az utolsó nagy szakasz az 2032-től 2036-ig, amikor ténylegesen már oda-vissza repülések történnek, akár kereskedelmi repülések is a Föld és a Hold között. És már ez a bázis elkezdődik.
4: Kereskedelmi, tehát turisták mennek a holdra?
8: Hát, vagy inkább ilyen műszaki értelemben kereskedelmi, de...
4: Kitermelés?
8: Kitermelés például. Aha. Így van. A hold
4: találnak aranyat a holdon.
8: A ritka fémeket találhatnak.
11: Ritka holdfém.
8: Ami inkább izgalmasabb, az a hélium-3 izotóp. Ugye a hélium-3 izotóp az egy nagyon fontos anyag, például a kvantum technológiák szempontjából, tehát a kvantum számítógépek hűtése szempontjából a hélium-3 az jobb, mint a hélium-4. Hogy miért, ezt ne kérdezzétek tőlem, én nem részecske fizikus vagyok, de azt tudom, hogy ez például jobb. Tehát ezt az ezzel foglalkozó szakemberek ezt megerősítik, de itt a...
10: Közel abszolút nullára hűt le, ugyanis amikor csepp folyósítjuk, akkor az lényegében az abszolút nulla közelébe van. Tehát ezért az egyik legtökéletesebb hűtőanyag
8: a hélium.
10: És az igény az hát elég szépen növekszik, pontosan a mesterséges intelligencia számító központjai miatt, és egyébként ez lesz az első valóban várhatóan tényleg kereskedelmi megállapodás. Van egy Interlun nevű cég, akiknek...
4: Volt több... közi? Interlun?
10: Igen, Interlun. Ők több szerződéssel rendelkeznek már, sőt ajánlattal, egyrészt a NASA részéről, másrészt véletlenül egy hűtőrendszereket gyártó és telepítő céggel, Helium 3-ra, és ők 28-29-ben szeretnék az első Helium 3 egy első pár litert visszahozni. Az ő becslésük szerint ez kb. 20 millió dollár per liter áron fog történni. Manapság nem ilyen drága egyébként a Helium 3, de azt mondják, hogy ez az igény, ez fel fogja verni az árat, speciál a közel-keleti események története
4: befolyásolja.
10: Ez tartozik az is, hogy az egyik Helium 3 gyártó vagy termelő, ami nem sok van a Földön, az pont ott van az öbölben, és az kicsit szenved, úgyhogy mindjárt föl is mentek az árak, tehát ez is benne van, de ez lesz valószínűleg az első igazi bányászat, ha úgy tetszik.
4: Nagyon megy az időnk, és rengeteg dolgot elmondhatnánk a holdbázisokról, úgyhogy már csak röviden, Zoli, a kínaiaknak a holdbázisáról tudunk bármit.
8: A kínai űrkutatás nem kommunikál annyira transzparensen, mint az amerikai. Tehát nagyon nehéz belőni azt, hogy Kína hol tart. Általában a nagy eredményeiket azt mindig szokták közölni a nemzetközi sajtóval, gondolok itt a Chang'e küldetésekre, vagy arra, hogy építettek kvázi egy űrállomást az alacsony föld körüli pályán, ők is, ugye a Tiankung, az a kínai űrállomás, ami nem akkora, mint az ISS, de harmada, tehát azért nagy a mérete neki is, és hát űrhajósok dolgoznak rajta állandó személyzettel, taikonauták pontosabban, kínai űrhajósok, úgyhogy nagyon nehéz azt látni, hogy Kína hol tart. Minden esetre azt látjuk, hogy nagyon ambíciózus, és nagyon sokat önt erőforrást, anyagi pénzügyi erőforrást a saját űriparába, űrszektorába, és nem kérdőjelezik meg az űrkutatásnak a fontosságát a civilizációjuk előmenetele szempontjából. Tehát én jó eséllyel azt látom, hogy a 30-as években Kína szorosan ott lesz Amerika mögött, és sokan azt mondják, hogy ha itt csúszások lesznek amerikai, illetve nyugati részről, akár az Artemis programot illetően, könnyen lehet, hogy Kína megelőzi őket. Igen.
4: Na hát akkor odafigyelünk, de most arra fogunk figyelni, hogy hajnali kettőkor.
8: Mi visszatér lesz az Artemis 2, így.
4: Az Orion űrhajó.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Tavaly tavasszal számoltunk be arról, hogy a magyar Puli Space, egy jó és egy rossz dolog történt velük egyszerre, mert ugyanis a jó az volt, hogy elindult az űrszimatoló technológia egy holdkomppal a hold felszínére, és a holdkomp landolt is ugyan, de sajnos az érkezés után vagy közben el is borult. Így aztán nem tudott kiszállni ebből a holdkomból a kis vízszimataló robot.
10: Így van. Ezért mondtuk azt, hogy egyik szemünk sírt, a másik nevetett. Összességében nézzük mindig a pozitív részével, tehát nekünk van egyrészt az első magyar műszer eljutott a holdra. Sikeresen túlélte, és a legfontosabb működött is. Nem túl sokáig, de ez azért volt, mert ennyi lehetőséget kaptunk, ugyanis kb. 9 percen keresztül működtünk.
4: Mondja ezt Pacher Tibor, aki a Puli Space-nek az alapítója és vezetője. Tehát akkor ti egy kapcsolatban voltatok elektronikusan vagy rádiótechnikával az eszközzel?
10: Igen, élesben jöttek le az adatok. Ez megmondom őszintén, nagyon jó érzés volt, kb. 1-12-kor, amikor otthon ültünk, mert egy kis csapattal néztük, és amikor az első pöttyök úgy megjelennek a számítógépeden, a laptopodnak a képernyőn, akkor azt mondod, hogy azért ez nem rossz. Jó, tehát, hogy
4: holdról kapod az
10: holdról kapod a cuccot, és hogy az ott van. Ugye ez hasonló, mint amit tavaly is, amikor ugye Floridában voltunk az indításkor, az is egy olyan érzés, amikor látod, hogy ott van a rakéta 5 kilométerre tőle, és a tetején ott van az a kis 40 dekás izé, amit te csináltál, ti csináltatok, és az elindul most, akkor az egy jó dolog. Úgyhogy ez jó volt, és ebből a szempontból tényleg jó volt, illetve hát ugye menet közben is mértünk, tehát a útközben is kaptunk lehetőséget tesztelni és bekapcsolni. Kb. 235 ezer kilométerre a Földtől működtünk is egy picit hosszabb ideig, és ezeknek az adatoknak a kiértékelésével most vagyunk a vége felé, és ez mind azt mutatta, hogy a rendszer úgy működik, ahogy szeretnénk. Tehát, hogy ez, ahogy mondják, nominális működést produkáltunk.
4: Tehát, hogyha a NASA egy rendes űrkompot, vagy holdkompot indít...
10: Akkor elvileg
4: és nem jó
10: mérési eredményeket fogunk tudni produkálni, aha, igen. És ez a pozitívum, mert ugye ez, amit a szakzsargon azt mondja, hogy flight heritage, tehát van repülési örökségünk, tehát én már mondhatom azt, hogy ez működött, mert ugye eddig mindig, igen, azt mondja, hogy Isten úgysem működni fog, begy szó, működni fog, minden tesztet megcsináltunk, amit mind szép és jó, de ez működött. Tehát azt mondom, hogyha én ugyanilyet még egyszer csinálok, akkor már nem azt mondom, hogy ez tuti biztos működni fog, hanem még tudtibban működni fog, mert tudom, hogy ez működik. Tehát.
4: Egyébként azóta fejlesztettétek a technológiát?
10: Ezt most legyártottunk azóta még két repülési példányt, ezek kint vannak, ez egyik tartalék, a másik az idén valamikor július és október között remélhetőleg elindul és sikeresen holdat ér, és kicsit több lehetőséget fog kapni. Az időpontot nem tudom megmondani, ebben nekünk sem.
4: Majd ezt a NASA eldönti.
10: Ez nyilván nem a mi beleszólásunktól függ. Uh-huh. Ez megvan már, tehát ez lényegében pont ugyanolyan, tehát ebben nem változtattunk semmit. Egy minimális változtatás volt, ami egy kicsi technikai rész, ez a működési feszültség biztosítása. Ez egész egyszerűen az, hogy az előző résznél volt egy feszültség állapot, amit mi tudtunk biztosítani, itt pedig egy másik feszültséget biztosít az a holdjáró, amin dolgozunk. Ez egy minimális elektronikai beavatkozás, tehát ez nem egy nagy vasszizdasz tényleg,
4: okay,
10: de ezt kellett megcsinálni. És egyelőre 4 további expedícióra kértek missziótolót, ajánlatként kint vagyunk, 3 amerikai, egy európai, illetve egy japán cég, akik viszont Szaúd-Arábiának adtak egy ajánlatot. Ebből a 4-ből én azért bizakodom, hogy legalább egy menni fog, és akkor rá csatlakoznék arra, amit Zoli mondott, ez az Ignition Day, tehát ez a Hold program felturbózása, ez nekünk egy nagy lehetőséget is ad, mert sokkal könnyebb lesz fuvaros találni, hiszen most a NASA, hogyha tényleg a következő években 30 körülbelül robotikus küldetést tervez, azon valamit vinni kell. Uh-huh. És nekünk van egy olyan eszközünk, ami már ott volt és működött, tehát sokkal kicsi is, tehát sokkal könnyebben tudunk helyet kapni, úgyhogy ez a 4 konkrét ajánlatunkhoz képest szerintem itt egész jó.
4: És az eszköz maga vizet keres, és talál, hogyha van. Na de én azt olvastam mostanában a hírekben, hogy még sincs annyi víz a hold felszínén. Ez lehetséges?
10: Erre a művelt német azt mondja, hogy jajn. Tehát, amit én láttam a hírekben, az az, hogy a felszínen találtak kevesebb lehetőséget, vagy kevesebb nyomot. Ugye a holdon a víz, a felszínen nem igazából van jég. Hogyha van is, akkor nagyon vékony, és ezt nem igazából tudjuk megnézni, hogy az mennyi. Ezek ilyen milliméter vékony rétegek lehetnek, és ebből találtak kevesebbet. Ez az úgynevezett állandóan árnyékos kráterekben, ahol nagy valószínűséggel a vízjeget megtaláljuk. Többre számítottak, de a fényképek, illetve a mérések kiértékelése szerint kevesebb van. De ez nem jelent semmit. Arra vonatkozónak mi van mondjuk az első méter mélyben. Ez semmit nem tud erről mondani.
4: Már pedig a vízszimataló azt tud egy méter mélyben is?
10: Méter mélyig néz, ez az a technológia, ami per pillanat létezik, maga ez, hogy mondjam, egy neutron spektrométer, hogy szakszót használjunk. A fizikai elve az működik, másnak is van neutron spektrométer, milyen per pillanat a legkisebb, amilyen tud, és ez a fizikai elv szerint körülbelül 50-100 cm mélyig belelát, ha úgy tetszik, a talajba, illetve hát nyilván következtetéseket tudunk levonni belőle, és ezért tudjuk megmondani.
4: És nyilván az ilyen holdbázisokhoz szükséges a vizet megtalálni, hogyha főleg, hogyha emberes holdbázisok lesznek, mert mindig hurcibálni oda a vizet, azért az eléggé nehézkes lesz.
10: Hát az egész, hogy mondjam, ugye erre is van egy varázsszó, ez az ISRU, vagy ISRU, az In-Situ Resource Utilization, ez lényegében az, hogy nézd már körül, és ha van valami itt a helyszínen, vagy helyben, akkor használd azt, ne vidd oda magaddal. Ugye a telepesek is így mentek annak idején, amerikai bárki. Most én azt a példát szoktam mondani, hogy gondoljunk vissza egy pillanatra a Mount Everest meghódítására. Ugye ez 52-ben volt, ha jól emlékszem, vagy 53, nem tudom pontosan az évszámot, és az Edmund Hillary és a Tenzing Sherpa ugye szépen megmászták. Hogy tudták ezt megcsinálni? Úgy, hogy táborokba le volt téve a cucc, és ők táborról táborra vitték magukkal pont azt a mennyiségű élelmet, ruhát, vizet, bármit, amire szükségük volt, amit el tudtak vinni. Ha nem lettek volna táborok, mondjuk 5000 méterre neki kell futni, hogy mindent fölpakolnak a hátukra, soha az életben nem tudnak fölmenni. A csomoluk mára. Mi most a holdra úgy megyünk, vagyunk, hogy mindent viszünk magunkkal, az összes pakkot, és ebben a leglényegesebb rész a üzemanyag. Azt is visszük, ami a visszaúthoz kell. Most ez egy, nem egy hatékony módszer. Ha valaki megnézi a Saturn 5-öt, meg az Apollo-t, akkor 1,6% az a tömeg, ami visszajött az indulóból. Tehát ezt hatékonynak nem merném mondani. Tehát éppen ezért az első lehetséges keresés, hogy amit, hogy tudunk-e üzemanyagot termelni. És itt jön be a víz. Ugyanis a víz, az mindenki tudja, hidrogén és oxigén, és ez a per pillanat létező leghatékonyabb kémiai üzemanyag. Nagyon sok rakétarendszer, főleg a vákuumban működő rakétarendszerek hidrogénnel, folyékony hidrogénnel és folyékony oxigénnel működnek.
4: Tehát akkor nem csak az űrhajósok vízivására
10: kell. Nyilván arra is kell, meg hát zuhanyozni se árt, vagy mosakodni, így meg, hogyha tényleg ott akarunk maradni, akkor növénytermesztéshez is kell, stb. Energiatárolásra is használható üzemanyagcellákban. A lényeg, benzinkutat fogunk tudni csinálni.
9: Bocsánat, nem űrkutat.
4: Szóval
9: mostanáig vártam, hogy elsütessem.
4: Nagy lehetőségek vannak akkor a Pulispace-nek is.
10: Igen, és ez pont ez, hogy most ez begyorsítja a folyamatot, ugyanis hogyha ennyi ténylegesen a NASA belecsap egy picit, és szeretné, hogy az amerikai bázis létrejöjjön, azt el kell látni. Most az, hogy az első, akár az Artemis 4, mint első leszállás, hogy ez hol lesz, azt még nem tudják, és nagyon fontos, hogy egy olyan helyre menjen, ahol valahol a közelben van víz. Vízjék.
4: És addig jó lenne, hogy körbe szimatolna.
10: Addig körbe tudunk szimatolni, akkor ülünk, mások is fognak szimatolni. Ettől nem félek, mert viszonylag nagy a terep, tehát elfér mindenki per pillanat, de most van nekünk az a lehetőségünk, egy még jobb lehetőségünk, hogy tudjunk menni és induljunk. Aztán jön a konkurencia, és akkor, hogyha nem tudunk elmenni most időben, nem tudunk megvetni a lábunkat, akkor jönnek a nagyok és megesznek bennünket.
4: Továbbra is drukkolunk a Pulispace-nek.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
4: Ahogy már mondtam, nagyon telik az időnk, tényleg millió dolgot el lehetne mesélni még itt a Hold programról, kedves Fogter Zoli. Tehát téged majd szerintem egy komplett műsorba elhívunk, és akkor végigbeszéljük. Úgyhogy most elhalasztjuk például a kereskedelmi alapú űrkutatási műhold, a MOV a témáját, és rögtön átívelünk arra, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tudja segíteni ezt az egész űrkutatói világot.
9: Hát például úgy, hogy ezek a rendszerek, amikről mostanáig beszéltetek, ezek mind informatikai rendszer alapúak. Gyakorlatilag szoftverek mennek benne, ráadásul ezeknek a működése nem csak azért kritikus, mert nem lehet ott azzal szórakozni, hogy most valamit félrekalkulál, hanem a működési környezete, vagy lefagyott, akár a szószoros értelmében. Tehát a működési környezet is nagyon összetett. Tehát az, hogy egy ilyen rendszer jól működjön, azt hívhatjuk kritikus infrastruktúrának, úgy, mint ahogy nálunk egy nukleáris létesítmény működik, annak ellenére, hogy lehet, hogy a feladata éppen nem pont, nem tudom, 1000 vagy millió ember ellátása, de ettől függetlenül ugyanaz a követelményrendszer vonatkozik rá. Tehát az nagyon fontos, hogy ezek az informatikai rendszerek, ezek megbízhatóan működjenek. És itt jön be a mesterséges intelligencia két irányból. Egyrésztről ilyeneknek a fejlesztése most már egyre inkább a mesterséges intelligencia felé tolódik. Tehát olyan modellek jönnek ki, amik gyakorlatilag szinte maguktól építenek föl informatikai rendszereket. Viszont egy másik oldala is van ennek, az pedig az, hogy ezek mennyire biztonságosak. Ugye én már nagyon régóta ostorozom a saját szakmámat, a kiberbiztonságot, hogy én onnan jöttem, hogy miért nem foglalkoznak többet a mesterséges intelligencia által jelen, vagy azáltal kínált lehetőségekkel, és az abban rejlő veszélyekkel. Miért nem foglalkoznak? Na, és ide érkezett meg ebbe a térbe az Anthropicnak, akivel már sokat foglalkoztunk, a Claude nevű mesterséges intelligencia rendszert készítik meg, még sok minden mást. Egy új modellje, a Mythos nevezetű modell, ami egyébként abban az időben került belső tesztelésre az Anthropicon belül, amikor a Pentagonnal volt egy nagy vitájuk, még most is van, ugye, hogy őket egy megbízhatatlan cégnek nyilvánította a Trump kormányzat, ebben nem menjünk bele, egyébként foglalkoztunk vele a műsorban. Ugye több mint egy hónappal ezelőtt történt. És akkor elkezdték tesztelni belül ezt az új rendszert. Nem mesélem el, mert arra nincsen idő, hogy végigmenjünk rajta, hogy tulajdonképpen miért érdekes ez az új rendszer olyan szempontból, hogy mennyiben más a fejlesztése, viszont egy nem fundamentálisan, de alapvetően más működésű mesterséges intelligenciáról van szó, amit egyébként rengeteg szintetikus adaton tanítottak, és olyan képességek birtokába jutott, ami kódolásban, fejlesztésben egy ilyen 20-30, de lehet, hogy 40% növekedést okoz, képességben, gyorsaságban, minőségben, tehát fejlesztésben, informatikai eszközfejlesztésben, intelligenciában is, abban most nem mennék bele, erre szerintem majd érdemes külön beszélni műsorban, hogy ilyen érzelmi intelligencia szerűségben is, tehát nem tudom én, empatikus, meg mindenféle egyéb ilyen képességekben is úgy tűnik, hogy erősebb ez a modell. Viszont amiben még nagyon erős, az az, hogy biztonsági hibákat keressen. Ugye az Anthropic mindig nagyon fontosnak tartotta

0: és így működik. Na, a lényeg az, hogy itt ezrével találtak ilyeneket, ráadásul olyanokat is, amik ilyen 10-20 éve nem megtalált hibák olyan rendszerekben, amit nagyon biztonságosnak gondoltunk. És ezért úgy döntött az Anthropic vezetősége, hogy ezt a rendszert, ezt a Mythos-t, ezt nem fogja azonnal kiadni, hanem csinál egy ilyen Glasswing nevezetű projektet, aminek a keretében ennek az előverzióját, egy ilyen preview verziót, egy ilyen beletekintő verziót biztosít körülbelül 40 cégnek, de itt a világ összes nagy cége azonnal jelentkezett, a Microsofttól kezdve a Cisco-n át, a biztonsági cégekig, az Amazonig, tehát mindenki benne van, tehát itt nincsen semmi, nekem jobb AI-om van, mint neked, és akkor most nem csináljuk. Mindenki benne van, mert hogy megkapták az Anthropic-tól ennek az előverzióját ennek a modellnek, hogy leteszteljék vele a saját operációs rendszereiket, szoftvereiket, bármi egyebet, hogy találnak-e benne, és biztosan fognak találni hibákat. Még egy gyors mondatot hozzátennék, hogy mennyire ez a rendszer mennyire ügyes, ha úgy tetszik. Az egyik tesztben, amit az Anthropic leírt, megjegyzem a transzparencia jegyében, hogy az Anthropic 244 oldalas dokumentumot adott ki erről a rendszerről. Egyébként fantasztikus, minden lapja aranyból van, tehát nagyon jó a dokumentum. Na és például ebben leírtak egy olyan esetet, amikor azt mondták ennek a rendszernek, hogy neked az a feladatod, hogy törjél ki egy sandboxból. Ugye ez egy ilyen ismert biztonsági játék, hogy egy bizonyos helyről nem jöhet ki a szoftver, de az a feladata, hogy megpróbáljon kijönni, vagy a kutatónak, aki irányít egy szoftvert, hogy jön neki, hogy hogyan tud kitörni a dobozból, ha úgy tetszik. Na és az volt a feladat, hogy amikor sikerül neki, akkor jelezze a kutatónak, hogy ez sikerült. És az entropikus kolléga elmesélt egy olyan történetet, hogy ő épp egy szendvicset evett a parkban, amikor egyszer csak szólt neki a rendszer, hogy hát én kijöttem ebből a dobozból, amit úgy nem lett volna szabad neki, meg nem is hát ott, de ennél még rosszabb is lett a helyzet, mert nem csak, hogy kijött a dobozból, hanem úgy gondolta, hogy ez egy annyira érdekes dolog, hogy ő ezt akkor mindjárt meg is kell írja a világnak, úgyhogy egy csomó helyre kirakta a megoldást, ugye, különböző weboldalakra.
1: Ez is egy hibakeresés volt, nem?
0: Hát ő úgy döntött, hogy ezt ő meg kell, hogy tegyen. Na, szóval ilyenből rengeteg esett meg, és az Anthropic úgy döntött, hogy ez a rendszer miközben az eddigi legjobb rendszere, az eddigi legjobban az emberhez jól társítható rendszere, mégis olyan veszélyt jelent, hogy még nem fogja kiadni, hanem ebben a Glasswing projektben csinálta ezt meg.
2: Postmodern.
1: Itt vagy velünk még, Viktor?
3: Igen.
1: Jaj, de jó. Sokáig vártunk erre a válaszra, mint hogy te is sokáig vártál arra, hogy megszólaljál.
3: Pontosan, nincs ott analógia.
1: Igen.
3: És milyen igaz.
1: Figyelj csak, van még egy 3 perc a műsorban. Ez mondjuk arra elég, hogy a féle előzetest mondjunk a te témádról. Úgyhogy szerintem mondd el, hogy honnan indulunk ebben a történetben, ami a Marsról szól, és aztán jövő héten fejezzük be.
3: Jó, ez jó ötlet. Akkor hagyjuk a hallgatókat gondolkodni ezen. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ismerjük ezeket a űrkutatással kapcsolatos konteókat, ugye sose jártunk a Holdon, vagy ilyenek. Ez mind általában elég nagy butaság, vagy lapos föld, ehhez hasonló elméletek keringenek. Na de most előállt egy harvardi asztrofizikus egy olyan elmélettel, ami ennek tűnik, ez is egy borzasztó összeesküvés elméletnek tűnik, de ennél egy picivel érdekesebb a dolog. Ő azt állítja, hogy a Mars az attól vörös, hogy néhány milliárd évvel ezelőtt, vagy több százmillió évvel ezelőtt egy óriási atomháború zajlott a Marson. És most képzeljétek el, hogy ez, vajon miért mondom azt, hogy ebben többet érdemel ez a történet, mint annyit, hogy ne vessünk egyet rajta.
1: Hát mert egy csillagász mondja, tehát nem egy valaki egy összeesküvés elmélet hívő.
0: Hát azért hát, azt igen, megjegyezném, hogy itt a...
3: Már, igen.
0: Azt megjegyezném, hogy itt a kutató kollégák azért nézegetnek egymásra.
3: Nem az Evi Loeb, nem az Evi Loeb.
4: Nem
3: az Evi Loeb, hanem John Brandenburg.
4: Oké.
3: De egyébként egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon tanulságos megfejtése van ennek a történetnek, amit természetesen a bulvár hírek nem hoznak le mögé, de nekem egyébként
1: egy gyanús
3: jutott eszembe, paralel történet jutott eszembe. Annyit árulni kell, hogy itt a Földön is megtörtént ez a dolog, vagy valami nagyon hasonló, vagy valami, ami elvezet a megoldásig.
1: Mármint az történt meg, hogy itt is vannak, akik azt gondolják, hogy itt már valaha a Földön volt atomháború?
3: Nem, ennél sokkal tudományosabb magyarázata lesz ennek a dolognak. Itt a Földön is történt olyasmi, ami előállíthat egy olyan szenáriót, amiről hát megfelelően, hogy mondjam, tehát egy munka után ellazult asztrofizikusok, mindenkitől elnézést, akire ez nem vonatkozik, azt állíthatják, hogy ez egy atomháború eredménye.
1: Aha. Szóval akkor a vörös szín az valóban megvan a Mars esetében, innen indul akkor ez az elképzelés, és erre épül föl az a következő.

0: Ez klasszikus egyébként, hogy vegyél valamit, amiben nem lehet belekötni, tehát a Mars vörös.
1: Igen, igen, ez egy faktum.
0: Építs rá egy teóriát.
1: Aha, és akkor innen, tehát a történet, tehát fölépítette rendesen azt, hogy hogyan következik ebből a színből,
0: tehát,
1: hogy...
0: A John Brandenburg azt állítja, hogy attól vörös, hogy termonukleáris robbanások történtek, és a Marson van egy speciális xenon 129 izotóp szint, ez egy nemes gáz. Egyébként a gyógyításban használjuk itt a Földön, a tüdő MRI-nél nagyon hasznos, de a Marson jellemzően, a naprendszerünkre jellemző értéknél sokkal magasabb arányban fordul elő. Na, ez a két dolog, ez vörös a Mars, plusz sokak xenon 129, tehát termonukleáris robbanás, ez volt az elmélet, illetve hát egy civilizáció, de természetesen van, bocsánat, kihagyom a lényeget, hát a marsi piramisok.
1: Na, ezt fogod majd jövő héten elmondani nekünk, hogy következnek ebből a piramisok, és mi ennek az egésznek a megfejtése.
0: Rendben.
1: Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Fogter Zoltánnak, Pakhár Tibornak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, munkatársainknak itt Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.
2: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
3: Asszony, nagy a te hited, mondja Jézus az evangéliumban egy lánya gyógyulásáért aggódó anyának. Ehhez fűzi elmélkedését Monsignor Tóth László atya, kanonok, nyugalmazott esperes plébános.
4: Egyszer hajnalban érkeztem haza egy hosszú útról, az utcán 14-15 éves lányok sétálgattak, nevetgéltek, és én elgondolkodtam azon, miért nem hiányoznak ezek a gyerekek a szüleiknek.
3: A Lélektitkai címmel sugárzó sorozat témája a család értékei. Dr. Gőg Edit pszichiáter főorvos meglátásai.
5: Egy ilyen manipulatív családban nő fel egy gyermek, ezt nem mondjuk meg apádnak, ezt nem mondjuk meg anyádnak, akkor milyen lesz a következő generáció?
3: Szólunk arról is, hogy augusztus 19-én szerdán 18 órától Nagymagyaron, augusztus 20-án csütörtökön 17 órától a pozsonyi koronázó domban tartanak Szent István király napi ünnepi misét. Ürge Tamás vagyok, várom önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
6: Koncertfilm az Omegáról.
7: Nem meglepő, hogy jött az ötlet. Mi lenne, ha film is készülne a koncertről? Az azonban már nem volt annyira magától értetődő, hogy a szerzői filmjeiről ismert Jancsó Miklós vezényelje le.
6: Szőlőskertek ihlette kiállítás Szlovéniában.
8: Már az első pillantásra feltűnik, hogy vannak alkotók, akik a táj szépen és pontosan kidolgozott részleteit helyezik előtérbe.
6: A bravúros karikaturista Honoré Damier.
9: Egy élszlapnak illusztrációkat készített, később pedig munkatársa lett a Karikatűr című lapnak, ahol Gustave Doré is dolgozott.
6: Egy színész család öröksége, Gesztesi Máté.
10: Én inkább egy krónikás alkat vagyok, inkább az az alkat vagyok, aki egy szobában szeret láthatatlanná válni az ilyen karizmatikus emberek társaságában, és valamiképpen nézni azt, hogy ezek milyen remek emberek, megfigyeléseket tenni, de ő maga nem feltétlenül szeretne részévé válni az eseményeknek.
6: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől, itt a Pátria Rádióban.
11: A kisebbségi nemzetiségi oktatáshoz való alkotmányos alapjog elégséges jogi garancia-e a magyar közoktatás fenntartására a határon túli magyar lakta régiókban? A Jó Szóval Oktasd következő adásában ennek a kérdésnek eredünk a nyomába, saját valóságunkból kilépve áttekintjük a kisebbségi magyar oktatás helyzetét a Kárpát-medence különböző pontjain. A romániai magyar közoktatás helyzetét Parászka Boróka újságíróval, a szerbiai iskolaügy alakulását beszélt Badis Róberttel, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Szociológia tanárával, a Zentai Székhelyű Identitás Kisebbség Kutató Műhely elnökével tekintjük át, és kitérünk az elmúlt évtized ukrajnai eseményeire is. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
12: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Holttestet talált a horvát rendőrség az Omis környéki leégett területen. Újabb hajóaknára bukkantak a Dunában, Mocs közelében. Az ország délnyugati részében holnap ismét hőségriadó lép érvénybe, 35 fokos csúcs várható. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Holttestet talált a horvát rendőrség az Omis közelében fekvő, a nagy kiterjedésű erdőtűzben leégett területen. A halálokát egyelőre nem tudni, a horvát sajtó szerint azonban valószínűleg ez a tűz első halálos áldozata. A holttestre Lokvárogoznica településen bukkantak, ahol tegnap este ütött ki a tűz, majd a lángok gyorsan Omis felé terjedtek. Több mint 1000 embert kellett evakuálni, köztük szlovák turistákat is. A Spliti kórházban 40 embert kezeltek, közülük 7-et mesterséges lélegeztetésre kapcsoltak, 4 magyar állampolgár is megsérült. Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte, hogy eddig 30 szlovák turista kereste meg a zágrábi szlovák nagykövetséget és a külügyminisztérium válságközpontját. Szlovák sérültről egyelőre nincs információ, anyagi károk azonban történhettek. Magyarország ma késő délután ellenőrzött körülmények között 80 méter hosszú teherhajókat süllyeszt a Dunába Paks közelében, hogy ezzel növelje a folyó vízszintjét, jelentette be Magyar Péter magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a mederbe már 8 méter mélyre lefúrták a tartóoszlopokat, amelyekhez mintegy 4 cm átmérőjű acélsodronyokkal rögzítik a hajót. A munkálatokban a honvédség, hivatásos búvárok, vízügyi szakemberek és a védelmi tárca munkatársai is részt vesznek. A miniszterelnök szerint az elmúlt évtizedek legnagyobb ilyen jellegű dunai beruházásáról van szó. Magyar holnapra a parlamenti pártok vezetőit is Paksra hívta, hogy a helyszínen tájékoztassa őket a projektről, a Fidesz és a Mi Hazánk vezetői azonban visszautasították a meghívást. Újabb hajóaknát találtak a Dunában, a Komáromi járásban található Mocs község határában. A mintegy 2 méter hosszú és 50 cm átmérőjű robbanó szerkezet körülbelül 20 cm-rel a vízfelszín alatt található. A helyszínen rendőrök, tűzszerészek, a rendőrség folyami egysége és a hajózási hatóság munkatársai dolgoznak. A területet a bátorkeszi rendőrös járőrei biztosítják, a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy senki ne közelítse meg a leletet, és tartsa be a helyszínen intézkedő rendőrök utasításait. Mint közölték, a több évtizedes lőszer is veszélyes lehet. 5 jelölt pályázata felelt meg a feltételeknek a művészeti alap az FPU igazgatói posztjára kiírt pályázaton. Az igazgatói tisztségért Jaroszláv Dóci, Klávdia Gregusová, František Kornáj, Jana Orlicka és Alena Reszková indul. A választás szeptember 8-án tartják Pozsonyban az alaptanácsának kétnapos ülésén. Az FPU megbízott vezetője szerint a választásnak átláthatóan és a törvényeknek megfelelően kell lezajlania, és olyan igazgatóra van szükség, aki szakmailag és vezetőként is megfelelően irányítja az intézményt. Az alap közölte az igazgató választás előkészítése mellett, a támogatási rendszer változatlanul működik, a művészeti, kulturális és kreatív ipari pályázatokat folyamatosan kezelik. A francia alkotmánytanács ma megsemmisítette a törvény azon részét, amely megtiltotta volna a 15 év alattiaknak a közösségi oldalak használatát. A szabályozásnak ősszel kellett volna életbe lépnie, a testület szerint azonban aránytalanul korlátozta volna a kiskorúak véleménynyilvánítási és kommunikációs szabadságát. A tanács kifogásolta az életkor ellenőrzés szabályozását is, mivel a törvény nem határozta meg megfelelően, milyen feltételek és garanciák mellett kellene ellenőrizni a felhasználók életkorát. A döntés kizárólag a közösségi oldalakra vonatkozó tilalmat érinti. Az alkotmánytanács nem vizsgálta a törvénynek azt a rendelkezését, amely szeptember 1-től megtiltja a mobiltelefonok használatát a középiskolákban.
0: Időjárás.
1: Holnap ismét derült, napfényes idő várható, éjszaka legkevesebb 14, legfeljebb 19 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást a pozsonyi kikötői hídon Ligetfalu felé, a hétvégén útkorlátozásokra számíthatnak a Gútai Búcsú és a Galántai Vásár miatt is. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
1: A koalíció már szeptemberrel szerette volna készíteni a 2027-es állami költségvetés koncepcióját, mostanra azonban úgy tűnik, hogy ezek a tervek füstbe mentek. A politikusok ugyanis a tárgyalóasztalok helyett a tenger mellett töltötték a nyarat, ami azt eredményezte, hogy a büdzsé elfogadása kapcsán saját feltételeket támasztó kormánypártok álláspontja az elmúlt hetekben egyáltalán nem közeledett, így már a miniszterelnök Robert Fico is kénytelen volt elismerni, hogy rá és partnereire igen nehéz hetek várnak. A vonalban Sidóhá Zoltán gazdasági szakíró, az Újszó főszerkesztő helyettese. A költségvetésre az év törvényeként is szoktak hivatkozni, hiszen a büdzsé azon túl, hogy felrajzolja az állam pénzügyi működésének kereteit, általában a koalíció egységét is próbára teszi, mivel a különböző prioritásokkal rendelkező pártoknak valahogy közös nevezőre kellene jutnia, ez pedig nem mindig egyszerű feladat. Ebből az alapgondolatból kiindulva, ezúttal mennyire ígérkeznek nehéznek ezek a bizonyos tárgyalások?
2: Hát a nyár kétharmadát letudtuk, azonban a jövő évi nyomokban esetleg takarékosságot mutató állami költségvetésről még nem tudunk semmit, így cívódások sincsenek a kormányon belül, hiszen nem találkoznak voltak éppen egymással a politikusok. Ahogyan az ellenzéki SZSZ gazdasági szakértője Marian Viszkupics fogalmazott, szinte nem is találkozni a kormánypolitikusokkal, Denisza Szaková gazdasági minisztert a nyár eleje óta nem láttam. Hát valóban Szlovákia, mintha egy lehárott eredt a mosoly országa volna, semmi válság tanácskozása brutális asszály a stagnáló gazdaság miatt, ehhez a hétvégén a pozsonyi várban ketrec harcosok mérkőzését rendezik meg, közben Robert Fico felcsapott horvátországi influencernek, hetekig a tengerparttól örvendeztette meg a nagy érdeműt sekélyes videóival. Andrej Dankót utoljára egy kirándott sajtótársaságában látták, igaz inkább a sajtot egye, mint az idegeinket a habókos ötleteit halva. Tény, hogy Matúz Sutaj-Estók belügyminiszter otthon tartja a frontot, ami esetében azt jelenti, hogy üzembiztosan a gerebjére lép, most éppen az orosz ipari kamerák beszerzésével sült fel nagyon. Tehát itt állunk felkészületlenül, kis hián a nyár végén letolt nadrágban, igaz, az újabb hőkupola alatt ez nem is annyira rossz megoldás, miközben a költségvetési tanács arra figyelmeztet, hogy jövőre minimum 1,2 milliárd eurót kéne megtakarítani ahhoz, hogy legalább hozzávetőlegesen közelítsünk a kitűzött hiánycélhoz. Ezt viszont szinte a sci-fi kategóriájába tartozik, hiszen választási évben az utolsó fillérig, azaz centig kiszokták porszívózni az államkasszát. Ahogy Marián Kocsis, a szlovák takarékpénztár elemzője hangsúlyozta, a kormány helyzetét tovább nehezíti, hogy a legegyszerűbb megoldásokat már előtték. A korábbi megszorító csomagok főként adó és járulékemelésre épültek, ami nem csak a vállalkozások versenyképességét rontotta, hanem ugye a háztartások anyagi helyzetét is. Hát ennek következtében a pénzügyminisztérium mozgástere jelentősen szűkült, tehát a következő körben inkább az adórendszer átalakítására, valamint a szociális kiadások megvágására lenne szükség. Nos, pont ez az utóbbi két dolog, ami üzembiztosan nem megy a Fico kormánynak, amelyik inkább jóléti csomagok, osztogatás, pénzügyi fedezet nélküli 13. nyugdíj terén jeleskedik. Tehát itt tartunk most.
1: Annak ellenére, hogy a kormánytagok az elmúlt időszakban nem találkoztak személyesen, tehát a szemtől szemben történő konfrontáció mondhatni elmaradt, a közösségi oldalakon, illetve a médiában zajló üzengetés azonban bőszen tartott, emiatt az elemzők már is borítékolni vélik, hogy a tárgyalások tovább húzódhatnak szeptembernél, mivel a koalíciós partnerek többsége jelezte, hogy nagyon kemény feltételekhez kötik majd a jövő évi büdzsé támogatását. De lehet már tudni, hogy mit javasolnak az egyes tömörülések?
2: Hát valóban a Smer mellett a koalíciós partnereket az SNS, hogy a HAS sem kell félteni, bármikor előrukkolnak költségnövelő ötletekkel. A HAS egyelőre viszonylag szerény, csak az évi 930-940 millió eurót felemésztő nyilván hitelből finanszírozott 13. nyugdíjhoz ragaszkodik, ami mint köztudott 3 évre be van fagyasztva 667 euró szinten. Egyben adómentessé tenné a legalább 4 gyereket nevelő nők jövedelmét. A Szlovák Nemzeti Párt viszont hát közismerten nagy vonalú, ha a közpénzéről van szó. Most éppen a 90 év felettiek nyugdíját tornázná 800 euró fölé, ami legalább 80 milliós pluszkiadást jelentene, illetve a nyári idénymunkák adómentességének felső határát tolná ki. És akkor még nem említettük az SNS vadhajtását, a Rudolf Huliak fémjelezte formációt, amelyik zsarolási potenciáját bizonyára megvillantja majd a nagy költségvetési tanakodások közepette, de még nem fedte fel ugye a lapjait. Ladislav Kamenický műkedvelő festőnek, tehát nem csak a színekkel kell majd varázsolnia, hanem a kiadási tételek kordában tartásával is, tekintve, hogy ő a pénzügyminiszter.
1: Tervei pedig bárkinek lehetnek, és feltehetően éppen Ladislav Kamenický pénzügyminiszter lesz az, aki elgáncsolja ezek megvalósítását, ami azon múlik majd, hogy van-e anyagi fedezete ezeknek a tervezett jóléti csomagoknak. Találhatnak erre finanszírozást, vagy tulajdonképpen borítékolható, hogy óriási összeveszésbe torkol majd a költségvetési vita, mert senki nem kíván majd engedni a 21-ből?
2: Bizonyára komoly veszekedések lesznek, hiszen emellett még a kormányt is szeretnék átalakítani, egészen konkrétan Andrej Danko, ugye a környezetvédelmi minisztert elbocsátaná szeptember deretával, és biztos, hogy lesz cigódás, mégpedig azért, mert 2027-ben parlamenti választás lesz, és ilyenkor mindenki jó színben szeretné önmagát feltüntetni. Az volna korrekt, hogyha valaki kiadás növelő ötlettel rukkol elő, akkor egyben jelezni azt is, hogy honnan lesz erre pénz, tehát akkor melyik területen kell viszont megtakarítani. De többnyire a pártok, elsősorban az SNS vagy a Rudolf Huliak féle formáció nem így gondolkodik, hanem csak a kiadást látja, a bevétel növekedésének módját nem igazán, és ezzel nem is igazán törődik, tehát borítékolható, hogy augusztus legvégével, amikor először állítólag már összeülnek a témában, hát növekedni fog a feszültség, ami fokozódik szeptemberben, és elvileg október elején már kidagadt nyakiverő erekkel fognak érvelni a politikusok, és hát meglátjuk, mi születik ebből.
1: És feltehetően nem csak a feszültség nő majd, hanem elképzelhető, hogy az államadósság is, tekintve, hogy a miniszterelnök Robert Fico a nyár folyamán többször is arról beszélt, hogy ezen a téren egyáltalán nem állunk olyan rosszul, tekintve, hogy az euróövezet átlaga sokkal magasabb, mint Szlovákiáé, sőt, még Németország, Finnország vagy Belgium is kellemetlenebb helyzetben van, mint Pozsony, ezzel pedig sokan úgy vélik, hogy elkezdte előkészíteni a terepet a további költségvetési költekezésre vagy a pénzszórásra, de ebben a kérdésben miért nem hasonlítható össze Szlovákia az említett országokkal?
2: A helyzet az, hogy a Fico kormány 3 egymás követő konszolidációs csomagja ellenére is, de viharosan nő Szlovákia államadóssága, pedig ezek során ugye emelték a társasági és jövedelemadót, az egészségügyi járulékot, bevezették az eddig csak Magyarországon létező tranzakciós adót, mi több, átmenetileg 2 államünnepet is töröltek. Mindez alig segített, mivel az állam működését még véletlenül se tették olcsóbbá, így az Eurostat, tehát az Európai Unió Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedéve végén a hazai össztermékhez, tehát a GDP-hez viszonyított államadóság felkúszott 62,5%-ra, miközben 2025 végén ez a mutató 61,4% volt, azaz 3 hónap leforgása alatt az adósság 1,1%-pontot nőtt, ez itt lehet, hogy sokat nem mond, viszont abszolút számokban kifejezve ez bizony közel 3 milliárd euró. Tehát egészen elképesztő összeg 3 hónap leforgása alatt, pláne ha abból indulunk ki, hogy 2025-ben éves szinten is csak 1 milliárd euróval nőtt az adósság, vagy másképpen fogalmazva, közvetlenül a Covid-járvány előtt még 50%-os volt az idevágó mutató, napjainkban átléptük már a 60%-ot, 2028-ban pedig már átléphetjük a 70%-ot is, és ezen az úton járva további 10 év múlva a GDP 100%-át is elérheti az adósság állomány, legalábbis erre figyelmeztetett Martin Schuster, a Költségvetési Felelősség Tanácsának tagja, aki egyben azt is hozzátette, és egy riasztó számot mondott be, hogy a 2026 március végi mintegy 87 milliárdos adósságállomány jövőre akár a lélektaninak számító 100 milliárd eurós határt is átugorhatja. Na most ezért nem nagyon léphetünk az úgynevezett görög útra, a durva eladósodás útjára, mert ezt a terhet nem igazán bírjuk magunkkal cipelni. Ugyanis tudni kell azt, hogy a gyorsuló eladósodás a magasabb adósságszolgálati terhekben és a magasabb hitelkamatok formájában csapódik le. Néhány éve még csak 1 milliárd eurót tett ki a kamatteher, napjainkban már évi 2 milliárdot, 5-6 év múltán ez felhúzhat 4 milliárd euróra. A legfontosabb hitelminősítő, a Standard & Poor's áprilisban már leminősítette Szlovákiát, az utóbbi 12 éve legrosszabb osztályzatát hozta a Fico kormány kétségbe esett, ám elbaltázott konszolidációs igyekezete, ezért nem járható hosszú távon ez az út, magyarán az egyre nagyobb adósság árán, hát finanszírozott növekedés, amit szintén nem igazán láttunk.
1: A konszolidációnak tehát választási év ide vagy oda folytatódnia kellene, és ahogy ön is jelezte, kellemetlen élmények, valamint sikertelenség már bőven van a kabinet részéről, így már maga a kormány is érzi, hogy nem folytathatják azon az úton, ahol eddig jártak, és Robert Fico is jelezte, hogy más stílusban szeretnének haladni a nagy állami spórolással. De van bármi információnk arra vonatkozóan, hogy hogyan nézhet ki a gyakorlatban ez az új stílus, illetve mire kellene koncentrálnia a kormánynak, hogyha valóban azt szeretnék, hogy a konszolidáció hatékonyabb legyen?
2: Hát nem látni nyomait, hiszen mondom, csak Horvátországból küldte a kedélyeskedő videó bejátszásait, és hát tudni kell azt, hogy ugye Robert Fico már 2006 óta körünkben mozog, vagyis az ország élén áll kisebb-nagyobb megszakításokkal, és így most már abszolút betonbiztosan kijelenthetjük, hogy sok mindenhez ért, elsősorban ugye a politikai áskálódáshoz, viszont a gazdasághoz végképp nem ért, tehát szerintem fogalma nincs, hogy mit tegyen, ködös állításokkal bombássak, hogy valóban más stílus, nem okvetlenül a pénzügyek terén kellene megtakarítani, kérdem én akkor hogyan, tehát ez teljes képtelenség, mint ahogy többször is ígérték, hogy az államapparátus karcsúsítják, az ilyen téren az állami kiadásokat lefagják, tehát az állami alkalmazottak, a hivatalnokok bérkeretét szűkítik, 10%-ig még emlékezhetünk erre az ígéretből, természetesen égvilágon semmi sem történt. Egyetlen egy intézkedés volt, ami valóban valamelyest csökkentette a kiadásokat, ez pedig lenn a hamis támpénzesek elleni harc, ha lehet így fogalmazni. Tehát a szociális biztosító most már komolyabban veszi azt, ha valaki betegállományba vonul, és szigorú ellenőrzések vannak, és így egyetlen, tehát fél év alatt a 2024-hez képest mintegy 150 ezerre kevesebb támpénzest írtak ki idén, és így megtakarította 250-300 millió eurót, ami tényleg derék teljesítmény, hogy mondjak már valami jót is, de ez bőven nem elegendő ahhoz, hogy egyenesbe jöjjünk, hiszen ahogy jeleztem az elején, minimum 1,2 milliárd eurót kellene találni ahhoz, hogy a hiány körülbelül 4% környékére csökkenjen, mert ha nem, ha ezen az úton haladunk tovább, hogy csak szavak szintjén fogunk takarékoskodni, akkor az előzetes becslések szerint az államháztartás hiány 7,5 milliárd euróra is felhúzhat, ami egészen elképesztően magas mutató. Gondoljunk bele, hogy egy év alatt több mint 7 milliárd eurós adósságot felhalmozni, az tényleg rendkívül fájdalmas. Márpedig lenne, ha így lesz, akkor a következő kormánynak egészen drámai állapotban kell átvenni a kormányzást, és határozott takarékossági intézkedéseket kell meglépnie. Hát félő, hogy ez lesz, és ehhez párosul még az a tény is, hogy már második éve 1% alatt maradt a gazdasági növekedés üteme, és jövőre legfeljebb 1,5%-ot valószínűsítenek, ami a hasonló gazdaságok teljesítményhez képest nagyon kevés. A gyenge teljesítmény miatt nyilván az életszínvonal sem növekszik, tehát a Szlovák Nemzeti Bank tavaszi prognózisa szerint idén a gazdasági növekedés egyesen 0,5% körül alakul, ami hát nem érezhető, és a jegybank egyben hozzátette, hogy a konszolidációs intézkedéseket már a lakosság is erőteljesen érzékeli, 2025 utolsó negyedében, tehát ebben benne van a karácsony is, egyértelműen csökkent a lakossági fogyasztás. Hát most ilyen előfeltételek mellett egy fáradt, leharcolt és szívódó kormánygarnitúra próbálja majd augusztus végétől megálmodni és levezényelni az egyelőre balladai homályba burkolózó 2027-es állami költségvetést. Ehhez sok sikert kívánok, elsősorban magunknak, hogy pénztárcánk bírja a kiadásokat, illetve az államkasszának is, hogy a szeptemberi választás idejére ne csak egy viseltes plickombár válkodjon benne.
1: A helyzetet pedig tovább súlyosbítja a Költségvetési Felelősség Tanácsának figyelmeztetése, hiszen a szakértők arra figyelmeztették a kormányt, hogy az adósságfékről szóló törvény értelmében, amelyet egyébként az elszabadult államháztartási hiány aktivált, még úgy is kiegyensúlyozott költségvetést kellene a parlament elé vinniük, hogy júniusban túlélték a bizalmi szavazást. Kicsit költői a kérdés, de van érdemi esély arra, hogy eleget is tegyenek a jogszabályból adódó szankciónak?
2: Természetesen égilányos semmi esélye nincs ennek, hiszen Szlovákia önálló történelmében még soha egyetlen esetben sem sikerült kiegyensúlyozott költségvetést összehozni, tehát ahol a kiadás és a bevétel nagysága egyforma. Mindig némi hiánnyal dolgoztunk, és ez a némi hiány lett egyre nagyobb, és most már gyakorlatilag a Covid óta évről évre óriási, ahogy itt beszéltem arról, ha nem teszünk semmit, csak jövőre bő 7 milliárd eurós lesz a hiány. Tehát csillagászati számokkal dobálózunk, ami hát rendkívül kellemetlen. Tehát rövidre varva a történetet, természetesen hiába vannak feltételek, szabályok, amelyeket mi magunk állítottunk saját magunknak, hogy ne legyünk tétkozlóak, ennek ellenére egészen biztosan nem lesz kiegyensúlyozott költségvetés 2027-ben, már annak is örülhetünk, ha a hiányt esetleg a hazai össztermékhez viszonyítva 4%-ra leszorítják, tehát már ez komoly teljesítmény volt a részükről, de úgy érzem, hogy ez sem nézhető ki belőlük.
1: Bár az adósságfékről szóló törvény értelmében a kormánynak egy kiegyensúlyozott költségvetés tervezetét kellene a parlament elé terjesztenie, a kabinet feltehetően nem tesz majd eleget a jogszabályból adódó szankcióknak. A jövő évi büdzsé elfogadása azonban még így is nehézkesnek ígérkezik. Arról, hogy miért alakultak itt törésvonalak az egyes koalíciós pártok között, Sidóhá Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
2: Köszönöm én is az érdeklődést.
1: A világ egyik legbizarabb időközi választására került sor tegnap a nagy-britanniai Clactonben, ahol összesen 34-en szálltak harcba a térség parlamenti képviselői székéért. A jelöltek listáján helyet kapott a hivatalos őrjöngő bolond szörnypárt három politikusa, a szélső jobboldali Nigel Farage, akit a Brexit atyának is neveznek, valamint Farage egyetlen mérvadó ellenfele, a brit voksolások egyik állandó szereplője, Cuka Arcgrove, aki saját bevallása szerint egy intergalaktikus űrharcos, de kikerült ki győztesen ebből a nem mindennapi küzdelemből. A következő percekben ezt is megtudhatják Gálik Zoltántól, a Budapesti Corvinus Egyetem docensétől, aki már itt van velünk a vonalban. Az elsőre bizonyára rendkívül furcsán hangzó felvezető után valószínűleg az lesz a legjobb, hogyha azzal kezdjük, hogy Nagy-Britanniában komoly hagyománya van a viccjelölt műfajának, ugyanakkor az indulók névsorának áttekintése után sokakban még mindig felmerülhet a kérdés, hogy ezúttal ki is volt a viccjelölt.
3: Az Egyesült Királyságban, Nigel Farage-nak a választókörzetében azt tudni kell, hogy politikai botrány övezte legutóbbi hónapokban őt. 2024-ben viszonylag nagy többséggel, 58%-os többséggel megválasztották őt a választók kerületében képviselőnek. 21 000 szavazatot kapott, de politikai ajándékot elfogadott egy 5 millió fontos politikai ajándékot, amit elfelejtett bejelenteni 2024-ben, és emiatt most indult ellen egy parlamenti vizsgálóbizottság, ami felfüggesztésre került, mert hogy ő közben lemondott a mandátumáról, mondván, hogy megkérdezi a választókat, hogy vajon bíznak-e benne, és hát úgy néz ki, hogy a választók bíznak benne, most jött be egy perccel ezelőtt egyébként az eredmény, sőt, még egy kicsit meg is emelte a többséget, 22 ezer szavazatot kapott, 22.293-at most látom, két évvel ezelőtti 21 ezerhez képest, ezzel újra bekerült a parlamentbe. Ha minden igaz, ugye ez a parlamenti vizsgálóbizottság, ez az elkövetkezendő időszakban újra aktiválódik, tehát elképzelhető az, hogy a végén el fogja marasztalni őt, és megint ki kell írni majd egy választást, úgyhogy több szempontból is nagyon furcsa ez az időközi választás, és hát ugye nem csak kukaharc gróf volt ott, hanem gyakorlatilag a teljes brit hagyományos parlamenti pártok bojkottálták ezt a választást, mondván, hogy ez egy politikai trükk, amit ő csinál, és nem csak kukaharc, hanem volt a szörnyen örjöngő őrültek pártja, az üvöltő reménység, mennydörgés báró, vagy Nikka hihetetlen repülő tégla, tehát olyan politikai formációk, amik hát finoman szólva nem szokásosak a brit parlamentarizmus történetében, és hát egy egyméteres szavazólap volt, ami szinte rekordot döntött.
1: Az érintett térség ugyanakkor, ahol ez a szavazás lezajlott, mondhatni elég sajátosnak számít még Nagy-Britannián belül is, hiszen a Brexit atya nem véletlenül innen származik, vagy ez a törzsbázisa tekintve, hogy például a Brexit megszavazóinak aránya is toronymagas volt ebben a térségben. De hogyan viszonyul Nagy-Britannia egésze ahhoz, ami tegnap történt?
3: Igen, ugye ez a térség, először beszéljünk egy másodpercet csak róla, Clacton Essexben van, Kelet-Angliában, az északi tengernek a partján, körülbelül 100 kilométerre lehet Londontól, egy viszonylag idős népességű, gazdaságilag problémás, rendkívül erősen Brexit párti környék, már 2014-ben itt szerezte meg egyébként még akkor a függetlenségpárt keretein belül parlamenti mandátumát, az akkori úgynevezett UKIP-es függetlenségpárti képviselő, és Farage jutott be Westminsterbe. Először azt lehet mondani, hogy a brit populista, euroszkeptikus jobboldal egyik szimbolikus fellegvára ez a terület. Ugye ilyen területekre koncentrálódik most a Brexit párt, majd pedig most a reformpártnak a politikai tábora. Azt lehet mondani, ugye, hogy az utóbbi időben az ő népszerűségük nem csak hogy a helyi önkormányzatokban nagyon sokat nyertek, ugye az önkormányzati választásokon tanácsi helyeket, hanem a nagy politikában is nagyon erősnek mérik őket. Egészen addig, amíg most az elmúlt 2-3 hétben ugye az új közvéleménykutatások nem érkeztek be, és Andy Burnhamnek egy érezhető változást hozott az a politikai helyzet, hogy ő lehetett a miniszterelnök, és a pártjának is, és megemelkedett a népszerűsége, sőt bejött a reform elé. Addig bizony a reform volt az, aki a legtöbb szavazatot tudta hozni az elmúlt közvéleménykutatásokba, és azt mondták, hogy akár nagy politikai tényezővé is válhat. Hát ez a választás ugye arról szól, hogy Farage, aki emblematikus, szimbolikus figurája ennek a pártnak, politikaiak túl tud-e élni, és hát ezek a számok azt mutatják, hogy egyelőre túl tud. Más kérdés, hogy ezt a nagy politikába hogy lehet majd lefordítani.
1: A túlélés tehát összejött, viszont ahogy arra ön is utalt, a hosszabb táv az viszonylag kérdéses, és a hosszabb táv alatt egyebek mellett az ön által is említett Farage által vezetett Reform UK-t kell érteni. De mire enged következtetni ez a közvéleménykutatás, ami már Andy Burnham hivatalba lépése után készült, így, hogy a politikai palettán feltűnt még egy mondhatni kevésbé elitista, emberarcú politikus Farage mellett Andy Burnham személyében, hogyan rendeződhetnek át a viszonyok a következő időszakban?
3: Gyakorlatilag 2016 óta, a Brexit óta, és hát a Brexitnek a teljes krónikája óta, ugye, hogy ezt végigvitték, brit társadalmi politikai rendszernek egy nagyon nagy átalakulását lehet követni. Az elmúlt választások arra voltak bizonyságok, hogy az emberek nagyon megunták azt, ami történt a Brexit alatt, és ugye a munkáspártot hatalmas többséggel jutották a parlamentbe. Viszont azóta eltelt idő, ugye, és Keir Starmernek a finoman szólva szürke politikai pályája, amit miniszterelnökként vitt, és azok a reformok, amik elmaradoztak, kiemelték azt a tendenciát, ami már megfigyelhető volt 2016 óta, hogy egyre több párt erősödik meg, és itt nem csak a liberális demokratákra, vagy a zöldekre kell gondolni, hanem többek között ugye a reformra is, akik úgy hirdetik magukat, mint a anti-establishment, azaz a politikai elit ellen az újat hozó populista párt, és ebben a helyzetben ugye egyre egyre erősebbek voltak, mutatták ezt az önkormányzati választások is, de ugye nagy kérdés az, hogy ez mire lesz elég. Farázsnak egyébként a legfontosabb politikai üzenete az, hogy a jobb oldalt azt nem a konzervatívok, hanem ez az új politikai formáció kell, hogy majd képviselje. Nagyon sok képviselő egyébként átült kormányzati szinten is, és a párt szinten is ebbe a formációba, politikai formációba, tehát igazándiból nem is a munkáspárt, hanem a jobb oldalnak az átrendeződését hozhatja, hogyha Farázs meg tudja tartani ezt a lendületet, és az elkövetkezendő években a bevándorlás ellenességet, a további Európai Uniótól való távolságtartást, ezt a saját politikai formációja alá tudja koncentrálni. Nagyon érdekes, hogy nagy politikai szinten egyébként vannak ellentétes tendenciák, hiszen a Brexit az politikailag kudarcnak minősült, nagyon sokan szeretnék akár most az Európai Unióval az újratárgyalását, a kapcsolatoknak, a fiatalok egyre többen vannak, viszont akik ugye a Brexit ellen szavaztak, illetve azok, akik szeretnének változást, viszont ugye Farázs megpróbálja koncentrálni azokat, akik Európa ellenesek, illetve a Brexit üzenetében továbbra is hisznek.
1: Arra utalt, hogy Farázs feltehetően a bevándorlás ellenességre, illetve az Európai Uniótól való távolodásra és a Brexit motivumára épít majd a jövőben. Ezek szerint ezt az antielitista vonalat, ami szintén markánsan jelen volt korábban, a pénzügyi botrányai árnyékában, hogyha jót akar magának és a pártjának, kénytelen lesz, ha nem is elengedni, de egy időre legalább lejjebb halkítani.
3: Nagyon nehéz lesz ez, hiszen ugye Farázsnak a politikai pályája azzal függ össze, hogy nagyon egyszerű, nagyon érthető üzeneteket közvetített a választóknak, amit nagyon sokan pozitívunként értékeltek, ugye ez a vegyük vissza az Európai Uniótól a kezdeményezést, a bevándorlók nem jók a brit gazdaságnak, elveszik a munkát, viszont ugye nagyon sok olyan terület van, ahol az új miniszterelnök, az új munkáspárti miniszterelnök, és még az korábbi miniszterelnök is, Keir Starmer is eredményeket ért el, amik azért a következő időszakban elég egyértelműek lesznek mindenkinek. Például a bevándorlóknak a száma, amit 2010 óta nem sikerült radikálisan csökkenteni, még a Brexit-tel sem, mert a Brexit után ugye az Európai Unióból beérkezőknek a száma jelentősen csökkent, viszont az Európai Unión kívül érkezők száma rekordmagasságú volt. Na ezt a számot sikerült ugye az elmúlt két év alatt körülbelül megfelezni, ami ugye ez egy hatalmas nagy eredmény. Menekült politikában nem sikerült ilyen nagy látványos eredményeket eddig elérni, de ezen is dolgozott azért a munkáspárt, tehát itt tompíthatja azért az üzenetnek az élét az eredmények, amit a vezető párt tudott az elmúlt időszakban elérni. És hát a Brexit ellenesség, illetve a Brexit, meg az Európai Uniós ellenességnek pont ellent mond az, hogy nagyon sokan 60% fölött vannak, akik most újra tárgyalnának az Európai Unióval, és Burnham ugye az utóbbi időben egy-két nappal ezelőtt kifejezésre is juttatta, hogy megpróbálnak az Európai Unióval szorosabb kapcsolatokat kiépíteni, de nem jelenti ez az Európai Unióba való visszalépés, vagy a Bámunióba való visszalépést, viszont a közeledés az lehet. Tehát ezen a téren ugye lehetnek politikai csatározások.
1: És ha már többször említettük Andy Burnhamet, a beszélgetésünk vége előtt feltehetően arra is érdemes kitérni, hogy hogy teljesít az új miniszterelnök, így, hogy közeledünk a hivatalba lépésének első nagy mérföldkövéhez, már ha az egy hónapot mérföldkőnek nevezhetjük.
3: Ugye ő azzal az ígérettel került be a brit politikába, hogy tapasztalt politikusként az elmúlt két évnek a nem érezhető változásait, amiket azért megtett a munkáspárt, de a választók igazániból nem érezték, ezeket láthatóvá teszi. És hát ő berobbant gyakorlatilag a politikába újra. Ugye ő már volt korábban miniszter 2000-es éveknek az elején, de most berobbant, és olyan politikai üzeneteket hozott nagyon gyorsan, amik az emberekhez közeliek, amik a megélhetési problémáikat, az energiaválsággal kapcsolatos számlafizetési problémáikat kezelik, illetve olyan gyorsan látható eredményeket, amik majd látványos javulásokat hozhatnak, és nagyon érdekes ugye, hogy Káspárt, aki harmadik helyen volt a közvélemény kutatásokban, már az élen van. Nem sokkal, de megelőzi most már a reformot, illetve hát a konzervatívokat pedig bőven. Úgyhogy van egy lendülete ennek a politikai megjelenésnek, de hát az igazi nagy kérdés az majd a költségvetésnek a tárgyalása lesz, hiszen azért a brit fiskális helyzet az korán sem rózsás, úgyhogy össze fog kiderülni, hogy vajon azok a nagy reformok, amiket beígért, Burnham, anélkül, hogy lenne ugye egyetlen politikai felhatalmazása, hiszen ezt Turner szerezte meg, hogyan vihető végbe, egy nagyon szűk fiskális pályán tud csak mozogni majd.
1: Ezek szerint azt, hogy ez a lendület meddig tarthat ki, még egy ideig nyomon kell követnünk, és legkorábban ősszel, vagy inkább a tél kezdetén lehet majd komplexebben értékelni, hogy hogyan teljesít Burnham.
3: Igen, körülbelül ugye akkorra fognak ezek a számok majd realizálódni, és hát a másik nagy kérdés, hogy azok a reformok, amiket ő megígért, anélkül, hogy ugye választásokat nyert volna, hiszen csak miniszterelnök csere volt, ezek mennyire nyerik el a választóknak a tetszését, lehet-e olyan nagy szabású reformokat elindítani, amire egyetemi politikai felhatalmazás nincs, ugye itt többek között államosítási kérdések, vízközműnek a államosítása, illetve az energetikában több olyan projektnek a megfogalmazása, amire hát pénzt is kell keresni, illetve támogatást is kell kérni a választóktól.
1: A bevándorlás ellenes Reform UK vezetője Nigel Farage győzött a világ egyik legfurcsább voksolásának kikiáltott időközi választáson, amelyet saját maga kezdeményezett. Arról, hogy mit árul el a brit belpolitika állapotáról a tegnapi megmérettetés, valamint annak eredményei, Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Baszkföld északi, franciaországi része, különösen Biarritz városa az európai szörfözés bölcsője. Az Atlanti-óceánit hatalmas, fenséges hullámokkal mossa a partot, ami fantasztikus látvány, de turistaként komoly veszélyeket rejt. Ha csak úszni szeretnénk, kizárólag a kék zászlókkal kijelölt zónákban menjünk a vízbe. A strand többi része a szörfösöké, és ha beúszunk az útjukba, súlyos balesetet okozhatunk. Ha pedig mi magunk is kipróbálnánk a szörfözést, kötelező betartanunk a kőkemény szörfös etikettet. Ennek legfőbb szabálya a hullám elsőbsége. Azé a hullám, aki közelebb van a hullámtörés pontjához. Ha valaki már rajta van a hullámon, tilos elé ugrani. Ezt a helyi szörfösök, az úgynevezett lokálok, rendkívül agresszíven torolják meg, és azonnal kizavarnak minket a vízből. Emellett figyeljük az árapályt is. Biarritzban az óceán szintje naponta többször, akár több métert is változhat. Így a sziklák alatt hagyott törölközőnket percek alatt elnyelheti a dagály.
2: Súlyos kiberbiztonsági fenyegetést jelentenek a közúti radarkamerák, figyelmeztet a Nemzetbiztonsági Hivatal. 36-an megsérültek egy horvátországi erdőtűzben, szlovák állampolgárokat is evakuálni kellett. Az ország délnyugati részében holnap ismét hőségriadó lép érvénybe, 35 fokos csúcs várható.
0: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
2: Jó estét kívánok, a dezáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. Súlyos kiberbiztonsági kockázatokat tárt fel a szlovák nemzetbiztonsági hivatal a közúti radarkamerák vizsgálata során. A hivatal szerint egyebek mellett a kommunikációs felületek beállításaival, a távoli hozzáféréssel, valamint a hardverek és szoftverek származásával is problémák vannak. A hivatal arra is figyelmeztetett, hogy egyes programok nem megfelelően védettek. További részletek Kis Balástól.
3: A hatóság szerint az érintett eszközök között ciprusi, orosz és horvát gyártású sebességmérők is vannak. Ezek közül egyet a közúti szabálysértések automatikus kiszűrésére szolgáló rendszer tesztelésében is használtak volna. A vizsgálatot a belügyminisztérium kérte, miután a progresszív Szlovákia jelezte a lehetséges problémákat.
4: Dajú sa na diálku ovládať?
3: Peter Bátor, az ellenzéki párt biztonsági szakértője szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal feltárásai megerősítették korábbi aggályaikat, és azt állítják, hogy a kamerák távolról is vezérelhetők, miközben az üzemeltetőnek nincs megfelelő eszköze ennek megakadályozására. A kamerákat szállító Szoitron vállalat és a belügyminisztérium között időközben vita alakult ki. Matúz Sutay Estok belügyminiszter azzal vádolta a céget, hogy félrevezette a tárcát a kamerák származásával kapcsolatban, mivel a vizsgálat során orosz komponenseket is találtak. A minisztérium megszakította együttműködését a vállalattal. A Szoitron visszautasította a vádakat és azt közölte, hogy minden rendelkezésére álló információt átadott. A belügyminisztérium szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal valamennyi megállapítását megvizsgálták és megtették a szükséges intézkedéseket.
5: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a národného
3: bezpečnosti. Matyai Neumann, a tárca szóvivője hangsúlyozta, az eset azt is bizonyítja, hogy a minisztérium és a Nemzetbiztonsági Hivatal együttműködése megfelelő, és mindkét intézmény számára az állam, illetve az állampolgárok biztonsága az elsődleges. A progresszív Szlovákia ennek ellenére Matúz Sutay Estok belügyminiszter távozását követeli, és a kamerák ügyét az elmúlt évtized egyik legsúlyosabb nemzetbiztonsági fenyegetésének tartja.
2: A szlovák állam eddig 262 a július végi súlyos jégverésben érintett kelet-szlovákiai háztartásnak folyósított humanitárius segélyt 334 ezer euró összegben, közölte Erik Tomás munkaügyi miniszter. További kérelmeket is feldolgoznak, és ha teljesülnek a törvényi feltételek, újabb támogatásokat folyósítanak. Egy háztartás legfeljebb 1500 eurót kaphat, nagyobb károk esetén pedig a segély ismételten is igényelhető. A jégverés és július 27-én súlyos károkat okozott Zemplénben, több településen házak, járművek és közvagyon is megrongálódott. A kormány a teljes kárfelmérés után további támogatási lehetőségekről is dönthet. Újabb hajóaknát találtak a Dunában, a komáromi járásban található Mocs község határában. A mintegy 2 méter hosszú és 50 cm átmérőjű robbanó szerkezet körülbelül 20 cm-rel a vízfelszín alatt található. A helyszínen rendőrök, tűzszerészek, a rendőrség folyami egysége és a hajózási hatóság munkatársai dolgoznak. A területet a bátorkeszi rendőrös járőrei biztosítják. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy senki ne közelítse meg a leletet, és tartsa be a helyszínen intézkedő rendőrök

0: A felmérés július 7-e és 14-e között valósult meg 1000 ember bevonásával. A horvátországi Omis környékén pusztító tűzben több tucat ember megsérült, több mint 1000 embert pedig evakuáltak, köztük külföldi turistákat is. Mezőszállási Márk összefoglalója.
1: A legfrissebb adatok szerint legalább 36 ember sérült meg a tűz következtében. A sérültek többsége égési sérüléseket szenvedett, mások pedig a sűrű füst belégzése miatt szorultak orvosi segítségre. 14 embert a Spliti kórházban kezelnek, közülük 7 beteg állapota életveszélyes, őket az intenzív osztályon ápolják. További 3 ember fokozott megfigyelést igényel. A hatóságok több mint 1000 embert evakuáltak a veszélyeztetett területekről. Az evakuáltak között sok külföldi turista is van, köztük szlovák, cseh és lengyel állampolgárok. Split városának tájékoztatása szerint a sürgősségi központokban több mint 300 ember kapott ideiglenes elhelyezést, köztük Szlovákiából és Csehországból érkezett turisták is. Többen iratok, gyógyszerek vagy személyes tárgyaik nélkül hagyták el szálláshelyeiket. A szlovák külügyminisztérium közölte, a zágrábi nagykövetség és a minisztérium válságközpontja egyelőre nem tud arról, hogy lennének a sérültek vagy az áldozatok között szlovák állampolgárok. A tárca kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal és szükség esetén konzuli segítséget biztosít a bajba jutott szlovák állampolgárok számára. A cseh külügyminisztérium szerint mintegy 300 cseh turistát is evakuáltak a térségből, közöttük egyelőre nem jelentettek halálos áldozatot vagy súlyos sérültet. A horvát tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok megfékezésén körülbelül 300 tűzoltó dolgozik csaknem 100 járművel. A munkát jelentősen nehezíti a száraz időjárás, a magas hőmérséklet és az erős szél, amely miatt a tűz gyorsan változtathatja az irányát. A helyi tűzoltó parancsnok szerint a károk jelentősek, a lángok sok mindent elpusztítottak az útjukban. A hatóságok arra kérik az utazókat, hogy az Omis és Split közötti térségben indulás előtt tájékozódjanak a helyzetről, számítsanak közlekedési korlátozásokra és lehetőség szerint használjanak kerülő utakat.
0: Robert Fico miniszterelnök telefonon egyeztetett horvát kollégájával Andrej Plenkovicsal az Omis közelében pusztító erdőtűzről, és Szlovákia segítségét is felajánlotta. Fico szerint a horvát hatóságok ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, a zágrábi szlovák nagykövetséget és a külügyminisztérium válságközpontját eddig 30 szlovák turista kereste meg. A szlovák diplomáciai képviselet szükség esetén tájékoztatást és segítséget nyújt a Horvátországban tartózkodó szlovák turistáknak. Magyarország ma késő délután ellenőrzött körülmények között 80 méter hosszú teherhajókat süllyeszt a Dunába Paks közelében, hogy ezzel növelje a folyó vízszintjét, jelentette be Magyar Péter, magyar kormányfő. Elmondása szerint a mederbe már 8 méter mélyre lefúrták a tartóoszlopokat, amelyekhez mintegy 4 cm átmérőjű acélsodronyokkal rögzítik a hajókat. A munkálatokban a honvédség, hivatásos búvárok, vízügyi szakemberek és a védelmi tárca munkatársai is részt vesznek. A miniszterelnök szerint az elmúlt évtizedek legnagyobb ilyen jellegű dunai beruházásáról van szó. Magyar holnapra a parlamenti pártok vezetőit is Paksra hívta, hogy a helyszínen tájékoztassa őket a projektről. A Fidesz és a Mi Hazánk vezetői azonban visszautasították a meghívást. Oroszország elutasította a fekete-tengeri tűzszünet gondolatát Ukrajnával, közölte az orosz külügyi szóvivő. Szerinte nincs szükség olyan félmegoldásokra, amelyek Moszkva szerint csak időt adnának Kijevnek a fellélegzésre. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Törökország állítólag javaslatot tett a fekete-tengeri katonai műveletek felfüggesztésére. Oroszország szerint azonban Ankarából nem érkezett hivatalos kezdeményezés. A Reuters korábban arról számolt be, hogy Ukrajna közvetítőn keresztül kölcsönös támadástoppot ajánlott Oroszországnak a Fekete-tengeren. A francia alkotmány tanács teljes egészében jóváhagyta azt a törvényt, amely szigorú feltételek mellett lehetővé teszi az asszisztált öngyilkosságot bizonyos gyógyíthatatlan betegségekben szenvedő felnőttek számára. Franciaország ezzel azokhoz az országokhoz csatlakozik, amelyek jogrendszerükben már engedélyezték ezt a gyakorlatot, köztük Hollandiához, Belgiumhoz, Svájchoz és Kanadához. A törvény szerint halálos szert kaphatnak azok a francia állampolgárok vagy tartósan Franciaországban élők, akik súlyos, gyógyíthatatlan, előre haladott vagy végstádiumú életveszélyes betegségben szenvednek, és tartós testi vagy lelki fájdalmat élnek át. A szert az érintett maga alkalmazhatja, vagy ha fizikailag képtelen rá, orvos vagy ápoló adhatja be. Az alkotmánytanács ugyanakkor jelezte, hogy a törvény egyes rendelkezéseit pont

0: módosítani kell. A jogszabályt a francia parlament alsóháza július 15-én fogadta el.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is bejutott az 1500 méteres gyorsúszás holnapi fináléjába a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert és Márton Richard 200 pillangon, a címvédő Senánszki Petra és Lilian Slusná pedig 50 gyorson kiharcolta a középdöntőbe kerülést. A magyar férfi 4x400 méteres váltó országos csúccsal bejutott a vasárnapi döntőbe a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros 1-1-es döntetlen tért el a lengyel Zabrze otthonában, ezzel 2-1-es összesítéssel tovább jutott a labdarúgó Európa Liga rájátszásába. Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője elmondta, ezúttal az eredmény fontosabb volt a mutatott játéknál. Nem tagadta, csapata teljesítménye, különösen az első félidőben elmaradt attól, amit szeretett volna látni. Úgy érezte, a cserék hozták meg a fordulatot a játék képében. Csinger Márk, a Győr válogatott játékosa, a holland élvonalban szereplő Groningenhez igazolt. Gruber Zsombor, a Ferencváros labdarúgó csapatának válogatott csatára pedig a belga élvonalban érdekelt Laluvier együtteséhez szerződött. A két újonc rangadójával nem sokkal ezelőtt elkezdődött a labdarúgó NB1 negyedik fordulója. A Honvéd Kispesten a szintén veretlen Vasassal játszik. December 2-ára halasztották a Ferencváros Honvéd mérkőzést a labdarúgó NB1 ötödik fordulójából. Mint ismert, a Fradi az Európa Ligában bejutott a selejtező utolsó negyedik fordulójába, és a török Trabzonsporral csatázik a főtáblára jutásért. A bolíviai rendőrök több mint 80 kiló marihuánát találtak a São Paulo labdarúgó csapat buszán. A brazilok a bolíviai Bolívar otthonában játszottak nemzetközi kupameccset, amely 1-1-es döntetlennel végződött. Fucsovics Márton 20 perc után sérülés miatt feladta mérkőzését. A Cincinnati-ben zajló tenisztorna férfi versenyének nyitófordulójában Udvardi Panna 2-6-6-1-5-7-re kikapott a spanyol Cristina Buccától.
1: Időjárás.
0: Holnap ismét derült napfényes idő várható, éjszaka legkevesebb 14, legfeljebb 19 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, gyenge vagy mérsékelt délkeleti irányú légmozgás várható. A napzártát hallották 2026. augusztus 14-én, pénteken. Hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket. Kubányi Péter hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép estét, jó pihenést és kellemes időtöltést kívánok. A viszonthallásra!

0: Énekes madarainkat lehet csodálni, szeretni, de főleg óvni kell őket, és oda kell figyelni jelzéseikre, mert az ökoszisztéma összeomlásának első jeleit épp ők adják le. Többek között ez a fontos gondolat is elhangzik Laca Tihamér összeállításában a 10. Köbölkúti ornitológiai táborról. A műsor meghallgatható a Szalagtársoron következő adásában szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
2: V 1. augustový večer roku 2017 v klube Le Poisson Rouge, teda Červená ryba, na koncerte francúzskej rodáčky Cyril Aimé. Nedávno sme v tejto relácii počúvali jej najnovší album v súvislosti s koncertom, ktorý mala mať začiatkom októbra v Novom meste nad Váhom. Ale teraz je na programe album z obdobia, keď Cyril spievala prevažne jazz. Prvá pieseň bude dnes z pera geniálneho pesničkára Stevena Sondheima, ktorý sa preslávil najmä textami k ikonickému muzikálu West Side Story. Cyril Aimé účinkovala pred rokmi v New Yorku na výročnom koncerte pre Stevena Sondheima, kde v sprievode orchestra Wintona Marsalisa predniesla niektoré majstrové piesne. Po koncerte od neho dostala obrovský kompliment, že až v jej interpretácii mu došlo, o čom všetkom niektoré jeho texty môžu byť. A tak neskôr nahrala celý album piesni Stevena Sondheima s názvom Move On, a Sondheim Adventure. Teraz vám ponúkam jej interpretáciu Sondheimovej piesne Žiť sám a mať to rád, Live Alone and Like It. Cyril si to uvedie sama, aj s humornou historkou o druhej hviezde menovaného koncertu, interpretke Sondheima, herečke Bernadette Petersovej s jej povestnou hrivou kudrlinkových vlasov, ako sa s ňou fajn porozprávala, napríklad o vlasových šampónoch.
3: This next one is a Stephen Sondheim song. Yeah, he's the man. This tune I sang at a show that I did a few years ago. I was part of this tribute to the music of Stephen Sondheim, played by the Wynton Marsalis Orchestra. This was in the New York City Center. And the two female singers were myself and Bernadette Peters. Yeah. Yeah. Pretty cool. Yeah. Yeah, you too. And it was nice. Bernadette and I got to hang out and talk about shampoo and stuff. It was nice. And so this was one of the songs I sang on that tune. And it's called Live Alone and Like It. Live alone and like it.

0: ein Mensch wie du. Wenn du ein Mensch bist,
1: ein Hund.